0: interjúk a Mária útban is benne volt, és most már egy, talán két éve vagy még több, hogy Mátyás atyával együtt hárman csinálunk egy közös műsort. És úgy gondoltam, hogy egyszer már azt is meg kell tenni, hogy őt szólítjuk meg, hogy közelebbről megismerkedjünk vele. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és először azt szeretném megkérdezni, hogy milyen családba érkeztél.
1: Először én is nagyon sok szeretettel köszönteném a rádió minden kedves hallgatóját, és neked pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, Zsuzsa. Igyekszem majd minden kérdésre kimerítő választ adni. Hogy milyen családba érkeztem, nem hívő család. Nem hívő család, abban az időben, még ha a hívő család is volt, ezt nőszen el kellett hallgatni a világ elől. A szüleim kerülni szerették volna azt a kettős állapotot, hogy itthon imádkozunk, aztán erről nem szabad beszélni. Úgyhogy valahol a Jóisten kezébe adták ezt a dolgot, hogy ha majd egyszer úgy alakul az életem, akkor legyen választási lehetőségem, de ők nem vállalták fel a kockázatot. 56-os évek után volt a családban elég félelem és baj, amiért ők ezt nem merték felvállalni.
0: Igen, ezt ismerem, hiszen én is átértem ugyanezt az időszakot. És gondolom, hogy ezzel a névvel még jobban a figyelem középpontjába kerültetek mindenhol.
1: Igen, ez a név, ez nagyon érdekes, hogy én nagyon szeretek egy történelmi család leszármazottja lenni és percen lenni, és érdekes módon még abban a sötét időben is nagyon sokan rákérdeztek, hogy ez az a család, igen, az a család, és akkor mindenkinek volt egy története, akár a bonyhádiakról, mert a családunk az bonyhádi eredetű Tolna megyéből, sokaknak volt még emléke az ott lakó percelekről, úgyhogy gyerekkoromtól kezdve szembesültem azzal, hogy tulajdonképpen nekem egy nagyon, nagyon szép és sokat mondó nevem van. Amit aztán utána viszont láttattam a történelemkönyvekben, amikor az iskolába eljutottunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharchoz. Hát aztán utána azért ez úgy lecsendesedett ez a hírnév. Ma nagyon sok híres ember van a családunkban, de azért nem ilyen történelmi szinteket érnek el.
0: És ha valaki hallja máshol ezt a nevet, akkor rögtön megkérdezi, hogy rokon-e, hiszen azt hiszem nagyon nagy kiterjedésű a családotok.
1: Ez így van, ez így igaz. Tényleg nagyon sokan megkérdezik, hogy nem ismerem-e véletlenül az XY-t, aki szintén percel. Aztán van olyan is, aki nem percel, de mondjuk a percel morunokájának a leszármazottja. Szóval tényleg nagyon-nagyon kiterjedt a család, és hogy most így közeledünk a március 15-e felé, és ha már a családom került szóba, akkor azt azért szeretném elmesélni, hogy minden év március 15-én Bonyhádon, tehát az ősi családi fészekben, percel nap van, percel találkozó, ami nem elégszik meg a határon belüli percelek meghívásával, hanem még tengeren túlról is, meg Európa sok-sok országából jönnek haza percelek. Nagyon érdekes egyébként az egész rendezvény. Van szentmisénk, van egy percel díjátadó, van egy közös ebéd, ezt minden évben megtartjuk.
0: És a díjat azt kikapja, és miért?
1: Hát ez egy város által alapított díj, és a város határozza meg, a város dönti el, hogy az ottani lakosok közül ki az, aki annyit tesz, annyit és olyat tesz a városért Bonyhádén, amivel ezt a címet kiérdemelheti. Őszintén szólva nem tudom, hogy ki mindenki kapott, azt tudom, hogy minden évben van percel díjátadó ezen az összejövetelen.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy ti is részt vesztek rajta, hát azt hiszem, ez egy nagyon szép élmény lehet.
1: Hát ahogy sikerül leutazni, nem minden évben sikerült, tavaly nem sikerült, remélem, hogy az idén meg tudjuk célozni Bonyhádot ez alkalomból.
0: Aztán elmentél iskolába, hogy mondtad, hogy ott vigyázni kellett már arra, hogy mit mondasz, mit nem mondasz. Mi volt a kedvenc tantárgyad?
1: Nekem a nyelvek voltak a kedvenc tantárgyaim. Orosz ugye az kötelező jelleggel, aztán a gimnáziumban franciát tanultam, és egyébként pedig a magyar nyelv és irodalom. Meg a történelem. Szóval abszolút mértékben kerültem a számokat, és a természettudományokat is, ez a mai napig így van.
0: Megelőztél, mert azt akartam mondani, hogy sokáig nem is tudtam, hogy te mivel foglalkozol. Azt tudtam, hogy nagyon széles irodalmi, történelmi műveltséged van, amit én csodáltam, mert én meg pont a műszaki vonalra mentem. De hát így egész jól kiegészítjük egymást ebben a műsorban. Tehát ezeket szeretted, sőt, úgy tudom, németül is beszélsz.
1: Igen, németet és az olaszt még hozzávettem, úgyhogy három idegen nyelv, a saját

0: a nyelvemet is próbálom a tökéletességre fejleszteni szókincsgazdagítással, és még az is hozzátartozik, az egy kuriózum, hogy elkezdtem lengyelül tanulni ezelőtt 10 évvel, azt 2 évig tanultam, aztán az édesanyámat el kellett kezdeni úgy ápolni olyan szinten és annyi energiával és idővel, hogy már egyéb szellemi tevékenységre a Mária Rádión kívül pluszba nem maradt már sem erőm, sem energiám, úgyhogy valamicskét lengyelül is értek, meg beszélek. De hát az tényleg a minimális, és azt meg kell mondanom, hogy mi azt mondjuk, hogy a magyar nyelv az egyik legnehezebb a világon, de ezt amikor elkezdtem lengyelül tanulni, akkor fölülírtam magamba, hogy hát bizony a lengyel is nagyon-nagyon nehéz.
1: Így van. Amikor a középiskolába jártál, nem tudom, melyik gimnáziumba.
0: Szilágyi Erzsébet gimnáziumba, Mészáros utcába.
1: Igen, annak jó híre volt. Akkor mit képzeltél el magadnak? Milyen foglalkozást, életet?
0: Nagyon érdekes, hogy én kezdetektől fogva az idegenforgalom, talán pont a nyelvek miatt az idegenforgalommal szerettem volna foglalkozni. Tehát ugye a vendéglátó és idegenforgalmi főiskola volt, a vendéglátó része egyáltalán nem érdekelt a dolognak, a turizmus. És azon belül is szerintem már akkor is az volt bennem, hogy szerettem beszélgetni, szerettem új ismereteket szerezni, és az új ismereteket ott a helyben átbeszélni valakikkel. Tehát mindig is a beszélgetés, majd most úgy mondjuk, hogy kommunikatív valaki, hát én meg ilyen beszélgetős vagyok, és mindig is ez volt. Nem volt semmi verzió, hogy mi lehetnék még. Idegenforgalom. És akkor még ugyan nem dübörgött a turizmus, de azt azért már lehetett tudni, hogy szépen fel fogunk úgy fejlődni, és pláne az ember beszél idegen nyelveket, akkor ezzel nem lehet nagyon mellé nyúlni.
1: Ez melyik években volt?
0: Én 77-ben érettségiztem.
1: Akkor volt az, hogy már a szocialista országokba kaptunk útlevelet, további utazásról akkor még mindig nem volt szó. Mikor tudtál először nyugatra menni?
0: Ez nem a szakmám miatt történt, hanem még az édesanyámékkal jártunk, még akkor Nyugat-Németországba. Apukám nagy filatelista bélyeggyűjtő volt, és ő levelezett nagyon sok országgal és filatelista barátokkal, és egy hamburgi levelező társa, illetve bélyegcseretársa hívott meg minket. Szerintem felelőtlenül nem gondolták, hogy mi összekapjuk magunkat és nekivágunk, mert ugye abban az időben ez 74-ben vagy 75-ben volt, akkor még úgy nem nagyon vágtak neki ilyesminek az emberek. Mi nekivágtunk, pontosan azért, mert az anyukám meg mondták, hogy jaj, dehogy is, hát mit gondol ez a bent, hogy most csak úgy majd összepakolunk és elutazunk. És mondtam, hogy de miért nem, mama? Hát mert ugye nem adtak még akkor csak $3, és akkor be kell neki írni, hogy mi ilyen feltételekkel mehetünk ki, nagyon szívesen kimennénk, de nyugodtan írja meg, ha ez neki teher vagy probléma, és akkor nyilván nem fogunk kimenni. És mondta, hogy semmi akadály, ő bekalkulálta ezt, hogy Kostkvárté, arról neki kell gondoskodni. Ez volt életem első nyugati útja, Bécsen keresztül mentünk, Bécsben is megálltunk egy pár napot egy kinti percelnél, mert hogy vagyunk ugye mindenfelé, és aztán utána úgy mentünk ki Hamburg, és visszafelé Frankfurt. Tehát egy viszonylag nagy kör, egy 2 hetes utazás volt. Még az nagyon jó volt, hogy végül is nekivágtunk, és hogy rájöttem, hogy az apukám meg az anyukám tulajdonképpen vagány, és csak egy kis buzdítás kell nekik, hogy nem lesz ebből semmi baj.
1: Míg tanultál, és nagyon sokat olvastál, kik voltak a kedvenc íróid, költőid?
0: Senkit nem szeretnék megbotránkoztatni, de én versekkel nem vagyok túl jó viszonyban. Vers az Radnóti és Kosztolányi, író pedig Jókai Mór. Persze olvas az ember külföldieket, ráadásul mi franciát, ugye a franciát, hogy tanultunk, mi rengeteg mindent olvastunk, eredeti franciát. A francia szerzők közül is Boris Vian például nagy kedvenc, a régiek. Hát akikvel tanultunk, azok közül inkább az volt az élmény, hogy ezt hogy tudnám én rendesen lefordítani magyarra? Tehát hogy lehet ezt jól visszaadni, igen, magyarul? Ott inkább a küzdelmes része maradt meg. Aki nekem tényleg mindig elnyújtásnyira van, Jókai, Gárdonyi, Fekete István. Ők az irodalmi tevékenységükkel, Hanvas Béla pedig a filozófiájával. Hát én ugye a külföldiek között nem nagyon szoktam szemezgetni, egész egyszerűen azért, mert mindig attól félek, hogy jó ez a fordítás. Biztos jó, csak ha egyszer van olyan, amit a saját anyanyelvemen is elérhetek, és kimeríthetetlen, mondjuk egy Jókai vagy Fekete István, de bármelyik a 3 említett közül, akkor nekem van hova nyúlnom.
1: Így van. És ahogy az előbb mondtad, az elején magyar nyelv, hát nem csak a legnehezebb, de a leg zseniálisabb is, ahogy kifejez dolgokat. És ezt nagyon nem lehet más nyelvekkel összehasonlítani, ezt mondjuk én is tapasztaltam. Még volt-e valamilyen hobbid, ami az irodalmon, történelmen kívül érdekelt? Vagy az embereken, a beszélgetéseken?
0: Hogyne. És az egész pontosan az úgy volt, hogy még nem voltam 3 éves, amikor az anyukámék levittek a Bercik Sári nénihez, akkor úgy hívták, hogy bűvészi torna. Most úgy hívják, hogy ritmikus sportgimnasztika, és mi ott laktunk a Kapás utca környékén, és ott volt a Budai Táncklub, és ott volt Bercik Sári néninek órája, az ilyen törpéknek is, mint jó magam, és mondom, nem voltam még 3 éves, és akkor az anyujék levittek. Hogy ne legyek csámpás, meg nézzük meg, hogy van-e ritmusérzéke, hogy egyáltalán akkor abban az időben ez még szempont volt, hogy a kislányokon kislányosan mozogjanak, és az anyukám még oda levittek, és a Bercik Sári néni kiemelt a csapatból, és egy korosztállyal főrebb rakott, ami nem biztos, hogy jó volt, mert mindenki nagyobb volt, és más szinten voltak, de a különböző bemutatókra így tudott csak elvinni engem, mint a legkisebbet, hogy azokat azért nekem is meg kellett tanulnom. Innen indult az, hogy mindig azt mondom, az anyukám, amik levittek engem 2,5 éves koromban a tornaterembe, és ott ragadtam. Aztán utána, mikor kiöregettem a tornából, mert abból nagyon hamar ki lehet öregedni, akkor pedig maradt a néptánc. Úgyhogy nekem a zene és a mozgás. És amúgy pedig a személyes ismerőseim, meg talán ti is hallottátok már, hogy a mai napig minden reggel tornateremben kezdek. Tehát ez megmaradt, és ez úgy örülök neki, hogy ez nem tényleg úgy, hogy hobbiból indult, és az is maradt.
1: Életmóddá vált.
0: De sose fogalmaztam meg, hogy ez az életmódom, de ez és az időbeosztásom és mindenem ettől teszem függővé, hogy az a napi mozgás meglegyen, és mindig reggel, mert ugye termeljük az endorfint, a boldogsághormont reggel zene közben, és mozgás közben, és az egész napra kitart. És a derűdet így jobban meg tudod őrizni.
1: Akkor elárulom a kedves hallgatóknak, hogy Éva úgy köszön el minden levelében, hogy derű. És még tesz hozzá még 2 szót, azt majd később elárulom. De a derű az mindig benne van, és mindig is derűs. Én láttam őt akkor is, amikor hát nem volt rá túl sok oka, és akkor is derűsen érkezett.
0: Amióta hívő vagyok, azóta egyre inkább úgy érzem, hogy legyetek derűsek. 16. Benedek, legyetek derűsek. Aztán a ne féljetek. Tehát minden arra int minket, és arra terel, hogy kifelé is mutassuk Igen. meg a hitünket.
1: És Szent II. János Pál pápa utolsó szava is az voltak, hogy legyetek derűsek.

0: várja. Tehát most végre elérkeztünk a hit kérdésére. Egyszer mondtad így egy mondatba, hogy én felnőtt megtérő vagyok, de akkor nem derült ki, hogy ez igazából mit jelent. Mindenkinek saját története van, amiből nem biztos, hogy mindent el lehet mondani, de amit meg tudsz osztani velünk és a hallgatókkal.
1: Az én történetem az minden pillanatától megosztható és elmondható, mert meg talán beszéltem is már így érintőlegesen egy-egy műsorban, de nem, ez most legyen így akkor lekerekítve egy teljes történet, mert részleteket talán elmondtam már belőle. Ugye a munkám során idegenvezetőnként nagyon sok templomba mentünk be, vagy akár kívülről, de elmondta az ember, hogy itt most mit láttunk, mikor építették, miről híres, hol vagyunk tulajdonképpen. És én ezt sose csináltam úgy, hogy ismeretlen helyre bementem, és nem tudtam, hogy mit hol találok, hogy hol a főoltár, hol a mellékoltár, és mit, tehát ne akkor kezdjem el keresni, hogy mit, hova tereljem a jó népet. És általában, ha láttam az útvonalban olyan templomot, hogy itt még nem jártam, vagy nem vagyok teljesen tisztában vele, elmentem. És nagyon sokszor mentem úgy délelőtt, akkor még nyitva volt minden templom jóformán egész nap, és nagyon sokszor érkeztem úgy templomba, hogy orgonaszó hallatszott ki. Hát akkor azt már nem lehetett kihagyni, oda be kellett menni. Aztán ugye megszólalt negyedkor, félkor, háromnegyedkor, egészkor a harang. Tehát sok minden hangélmény ért a látványon kívül, és amikor az ember beül így a padsorba, és érik ezek az impulzusok, meg jönnek a nénik szentségimádásra, vagy beülnek csak egy rózsafüzértel imádkozni, vagy csak beülnek ott a csendben imádkozni, és az már egy társaságot. Én szoktam emlegetni a jól leadott energiákat, a templomban jól leadott energiákat, és innen eredeztető.
0: És akkor tudtad már, hogy ők ott mit csinálnak, mit imádkoznak, miért, vagy csak ez hatott rád, mint lelki energia?
1: Lelki energia. Nem tudtam. Semmiféle tudásom erről akkor még nem volt, de ez nem is zavart, mert egyszer jól éreztem magam. És aztán ebből elkezdett kvázi rendszer lenni, és akkor megfigyeltem, hogy sokan mennek el úgy a templom előtt, hogy keresztet vetnek, és annak szépen, hogy utána jártam. Akkor elkezdtem utána járni, hogy tulajdonképpen mi is az, amit én ennyire élvezek, és ennyire szeretem. Azt viszont már szerintem meséltem, de lehet, hogy nem neked, hogy én 26 évesen lettem első áldozó. Ez sem egy egyszerű időszak volt, politikai szempontból, úgyhogy apukám még megkérdezték, hogy jó ötlet ez most így a munka, mert ugye mi, akik külföldiekkel dolgoztunk, találkoztunk, eléggé figyeltek voltunk. És hogy hát ezt végig gondoltam, mondtam, igen, én teljesen biztos vagyok, hogy ebből nekem bajom nem lehet, az egészen biztos, és ez így is volt.
0: És ezt mire alapítottad?
1: Ez arra, hogy akkor már szentül meg voltam győződve, vagy a Jóisten létezik, és engem a terenyerén hordoz. Mert hiszen bevonzott a templomba is. És aztán hagyta, hogy ott maradja.
0: Egyszerre csak tudtad.
1: Igen. Igen. És az apukám, aki egyházi iskolába járt, és aki erős hitű volt, de hát aztán ugye el kellett, hogy ezt engedje, megkérdezte tőlem, ugyanígy, mint te, hogy és miből gondoltad, hogy van Isten? És mondtam, hogy nem gondoltam, apa, tudtam. Soha többet nem kérdezett rá, hogy mégis miért. Ez volt a megtérésnek az első része, és aztán utána gyerekszületéssel, tehát van rengeteg lépése volt az életnek, ami egyre jobban erősített és erősített. És akkor már tudatosan, utána néztem, hogy mi a szentségimadás, mi a rózsafüzér, mi az első áldozás, mi a bérmálkozás, tehát mindent. Mi a szentgyónás, mi a szentmise, és hát azért az elején a szentmise is állunk, leülünk, térdelünk, keresztet vetünk, énekelünk. Hát ezt a rituálét is meg kellett tanulni. Hát most már, hogy visszagondolva 31 néhány év távlatából, most már mi az, hogy ezt nem tudtam én valaha. De hát azt meg kellett ottan tanulni.
0: És amikor ez zajlott, akkor már férnél voltál?
1: Még nem voltam férnél. De alakuló férben volt ez a házasság. És akkor még a hitemmel kapcsolatban megmondtad, hogy el lehet-e mindent mondani. Azt szeretném még elmondani, hogy ugye bekerültem a Mária Rádióba, ez egy másik történet, hogy hogyan és hogy kerültem egyáltalán műsorokhoz. Az
0: azért
1: igéző
0: közben
1: műsor...
0: egy csomó idő eltelt.
1: Rengeteg idő eltelt. Hát,
0: 20 év gyakorlatilag.
1: 20, talán említetted is, hogy több mint 10 éve. 2013-ban kezdtem itt önkéntesként. Akkor még semmi elképzelésem nem volt, hogy mi lesz az önkéntes feladatom, csak volt szabad időm, és azt gondoltam, hogy ezt azért még, amíg jó erőben vagyok, szeretném kihasználni. És a templomba, a Szent Margit templomba, ahova járok, ott lett egy szentmise után hirdetve, hogy a Mária Rádió ide költözik majd a Gogol utcába, és önkénteseket keres. És akkor rákérestem arra, hogy Mária Rádió, tényleg most voltatok akkor, talán te már akkor ott dolgoztál valahol Zuglóba, vagy én nem is tudom, hol volt a csapat, de hát ide jöttetek a közelembe, nem tehettem meg, hogy nem jöttem be, és nem lettem önkéntes. Igaz, hogy recepcióra jelentkeztem, az ott kiírva, hogy csomagoló, meg terjesztő, meg recepció, és akkor mondtam, hogy hát szívesen recepcióra a telefont bármikor föl tudom venni.
0: Beszélgetni
1: tudok, és akkor Osvai Péter behívott, és beszélgettünk, és azt mondta, hogy nem mész a recepcióra, műsoros leszel. És így indult ez az egész.
0: És akkor elkezdted a műsorokat készíteni.
1: Egészen pontosan az első műsorom egy hitvalló igéző műsor volt, és Nemeshegyi Péter atya azért lelki atyám volt, és azt gondoltam, hogy hát akkor ő vele indítok. Aki ismeri Péter atyát, vagy ismerte Péter atyát, az tudja, hogy az a 25 perc, az nem az ő kategóriája. Minimum 3x25, de 2x25 mindenképpen kellett.
0: De inkább reggeltől estig.
1: Meg inkább a reggeltől estig. És akkor elkészítettem, akkor még nem is ilyen körülmények között dolgoztunk. Ott voltunk a felvevőszobában, ott ültünk egymásra. Tehát teljesen máshogy volt ez az egész, akkor még berendezve. És megcsináltam a 2x25 percet. Az biztos, hogy a Szűzanya vezetett, mert én a meglévő tudásomból készültem föl, és lett belőle egy nagyon szép kerek műsor, amit Péter atya is szerkesztett, mert úgy terelte a beszédet, hogy mindenképpen izgalmas és érdekes legyen, és tudta, hogy ő az én első áldozatom, hogy úgy mondjam. És elkészült az anyag, hát ugye 61 néhány percet vettünk föl, és én mentem is boldogan jelentettem a technikus fiúknak, hogy hát akkor kész van az anyag, és köszönöm szépen. És akkor mondták, hogy jó, hát akkor majd meg is vágod, ugye? És akkor ott kezdődtek az izgalmak, hogy az, hogy nekem kéne ezt megvágni, az úgy nem derült ki így első nekifutásra. Szerintem ezt jó érzékel mindenki kikerülte ezt a vágás témát, mert azt mindenki nagyon nem szerette. És mondtam, de hát én nem tudok vágni, fogalmam nincs erről az egészről, és hát valami segítséget szeretnék azért kérni, de mondták a fiúk, és ebben te tudod, mert te is vágsz, hogy ez csak úgy lehet, hogy az vágja, aki csinálta. Mert egész egyszerűen a mondatoknak úgy van értelme, és úgy tudsz kimenni, visszarakni, hogy te tudod, hogy az egész hova futott ki, mi lett belőle. Tehát ezért nem szabad az, hogy valaki csak egy ilyen készen kapott anyagot elkezd vagdosni, mert aztán lehet, hogy elveszik benne a lényeg. Na és akkor azt most képzeljék el a kedves hallgatók, és meg te is, Zsuzsa, hogy ott volt 60 perc, brutális mennyiségű vágnivalóval, és én álltam ott a rengeteg gép fölött, és egészen semmi elképzelésem nem volt, hogy ebből hogy lesz műsor. De hát aztán a Jóisten megsegített, meg a Szűzanya is közben járt, értem, végül is megvágtuk a fiúkkal együtt közösen, akik mondták, hogy jó, ez most akkor te már tudod, ez volt az utolsó, első és utolsó alkalom. Hát mondtam, hogy ez meg úgy nagyon nem lesz jó első utolsónak, és akkor az jutott eszembe, hogy a fiam, aki egy műszakilag is jól ellátott gyerek, majd ő megtanul vágni, és ő, tehát neki lesz elég türelme ahhoz, hogy nekem ezt átadja, mert itt nem volt arra idő egyik technikusnak sem, hogy nekem 5-6-szor ugyanazt elmagyarázza, mire én ebből valamit is felfogok, és akkor megkértem őket, hogy valaki tanítsa meg a fiamat, az nem lesz több egy óránál, aztán majd mi otthon ezzel elszenvedünk. Hát ez így is történt, hogy bejött a fiam, az egyik műsort ő vágta meg, amit én készítettem, és aztán otthon megtanította csinyát, binyát. A konyha asztalnál, hogy ott volt olyan hely, és ott nem zavart senkit, hogy én időnként felsikoltok, hogy úristen, kitöröltem az egészet, ami persze nem így volt, de én nekem annyira nem volt fogalmam, hogy képes voltam frászokat is kapni. Úgyhogy így időt, hogy egy kicsit először megijedtem, hogy nagyon jó, én arra szerződtem, hogy majd eljövök, és itten beszélgetek.
0: Igen.
1: Hát aztán lett ebből egy kerek komplet műsorkészítés.
0: Köszönöm.

0: tehát a fiat segített. De a fiadról még eddig nem sokat beszéltünk, hogy az hogy történt, amikor ő megszületett, hogyan vártad, mit képzeltél el róla, hogyan neveltétek.
1: Hát ez most így nehéz lenne, hogy mit képzeltem el róla. Várni nagyon vártuk, természetesen. Igazából nem volt semmi elképzelésem, mert azt meg kell várni, hogy milyen a gyerek. Aztán majd ahhoz fazonírozzuk az elképzeléseinket. Tehát semmiképpen nem szerettem volna én dominálni ezt, vagy akár a férjem.
0: Szóval magyarul normálisan gondolkoztatok.
1: Hanem egyetlen egy, bocsánat, két kötelező dolog volt. A sport és a nyelvtanulás. Na ez a kettő volt. Nem a tanulás, a nyelvtanulás. Igen. Ez a kettő volt, amivel hajlamos voltam összehúzni a szemöldökömet, hogyha ez elmaradt. Mondjuk a sporttal sose volt gondunk, de végül is aztán a technika besegített a nyelvtanulásnál, mert ezek a mai gyerekek, ezek már úgy beszélnek angolul, noha soha nem tanultak angolul, mert egész egyszerűen minden játék, minden érdekes játék angolul megy a számítógépen. És aztán ott egy alaptudást felszednek, és utána a játékok mindig fejlődnek, az ő nyelvtudásuk is fejlődik. Azt például elmondhatom, hogy a fiamnak úgy van angol nyelvvizsgája, hogy hivatalosan soha nem tanult angolul. Sem tanfolyam, sem sehogy, hanem ezek menet közben zenehallgatással, játékkal, sportújságolvasással, meg külföldi sportújságokat olvasott, tehát ő így szedte össze azt az angol tudást, amilyen most neki van. És amivel még mindig eldicsekszem, hogy miután a fiam egyházi iskolába járt a ciszterekhez, felsőfokú latin nyelvvizsgája van. Rendkívül hasznos tudás. Nem mindenki gondolja végig, hogy a latin mennyire sokat segít egy nyelvtanulásban, mert visszanyúlok azokhoz a nagyon nehéz szabályokhoz, azokhoz a szó kapcsolatokhoz, és azt tudom alkalmazni. Igazából a Bence fiam azért szerzett még plusz nyelvvizsgát, mert elemző közgazdásznak készült, az is lett, és ahhoz valami olyan nagyon-nagyon sok pont kellett, hogy plusz pontokat még mindenhonnan nagyon össze kellett szedjem. És akkor így jött még egy-két nyelvvizsga hozzá, és így aztán meg is szerezte azt a pontszámot, ami az ő elemző közgazdász képzettségéhez elvezette őt. Most, ha visszatérek arra, hogy milyen elképzelésem volt, na, ilyen elképzelésem biztosan nem volt a fiammal kapcsolatban. Nekem, aki frászt kapok egy blogtól is, mert számok vannak rajta.
0: Egyházi iskolába járt, de azért megkérdezem, hogy a hitre neveléssel hogy álltatok a fiat tekintetében.
1: Az iskolára bíztuk, meg a gyerekre. Tehát én is úgy voltam vele, mint velem a szüleim, hogy én elindítottalak, felvettek a ciszterekhez, semmiféle nyomás nem volt rajta, járt velem szentmisére, különösen nagy ünnepekkor, aztán utána elcsúsztunk, mert én koránkelő vagyok, ne ő nem, utána már nem egy szentmisére jártunk, nem volt nyomás rajta. De különben nem is kellett, hát hiszen egy ilyen iskolába járt, a gyerekek mind egyúton, nagyjából mindenki egyfelé járt az osztályban, tehát ott úgy vitték egymást a gyerekek, mi nem kellettünk ahhoz. Korosztályon belül megoldották, szerintem ez így volt jó. Amit még én szerettem volna elmondani, hogy amin mindig elgondolkozom, hogy mivé lettem volna, ha tovább is maradok hit nélkül, és hogy mivé lett az életem a hittel. És hát ennek egy nagyon-nagyon fontos állomása a Mária Rádió, és a Mária út, ahol szintén dolgoztam. Hogy mit formált rajtam, és hogy mennyi minden élményem van, csodás élményem. És az a rengeteg ember, akit megismertem. Az a rengeteg tudás, amit tőlük kaptam. Mert hát ugye olyanokat hívunk meg, akiket szeretnénk országvilágnak megmutatni, hogy ilyen honfitársaink vannak, ilyen hittel, ilyen teljesítményekkel. Hát azt én is megtanultam. Én a 300 körül vagy talán még több hitvalló igézőt csináltam, és hát nem mondom, hogy mind a 300-ra visszaemlékszem, de hogy nagyon-nagyon sok, és nagyon sok embert, ha meglátok a tévében, tudom, hogy mi volt a hitvalló mondata, az igéző mondata, és azt is tudom, hogy mit mondott, hogy miért. De ezek nagyon érdekes dolgok, hogy ez például nem lettem volna, hogyha a hitem.
0: Igen, és a műsoraidban mindenféle ember előfordult, egészen egyszerű valakik is, ugyanakkor a magyar élet nagyon sok híres embere, és az ilyenekre nagyon figyelnek az emberek, és érdekes ez, amit elmondtál, hogy tudod a mondatát, mert ez a legfontosabb, amit valaki erre talán, mint az élete legfontosabb mondatát kiválaszt. Tehát már ebből nagyon sokat lehet tanulni, és abból, hogy ha egy ilyen valakivel beszélget az ember, mint mondjuk én most veled, abból sugárzik a hite, a lelkisége. És ez a Mária Rádiónak a legnagyobb előnye. Legjobb tulajdonsága.
1: A karizmánk.
0: Igen.
1: Ez a rádió karizmája. Most ugye az igéző mondatot, hogy körbejárjuk egy kicsit, amikor ugye elkezdtük csinálni ezt a sorozatot, akkor az volt a kérés, mert a Kossuth Rádióban is elhangzott a hitvalló, nem, de az igéző mondat azzal a kétperces gondolattal együtt elhangzott a Kossuth Rádióban, és az volt a kérés, hogy lehetőség szerint kerüljük az egyhangúságot és az egyformaságot. És ezt egy darabig lehet is tartani, hogy ugyanazt a mondatot nem hozzuk be, de aztán, mikor ilyen nagyszámú műsort készít az ember, akkor igenis előfordul, hogy egy-egy valaki ugyanazt a mondatot hozza. És eleinte úgy voltam vele, hogy jaj, most ezzel mit fogunk majd csinálni, nehogy baj legyen belőle, de ez úgy szépen kiformálódott a gondolattal, amit aztán az illető hozott, hogy miért ez az ő mondata, mert annyira más élethelyzeteket hozott, annyira más életmegoldásokat hozott, hogy miért ezt hozta, hogy abszolút színes volt ettől még, hogy ez az igéző mondat már esetleg valakinél elhangzott. Ez például az, amit mindig mondtam, én szeretek beszélgetni, szeretek begyűjteni emberi dolgokat is. Hát ezért nagyon szerettem az igéző műsort és a hitvalló műsort, mert annyi élményt kapta. A tudáson kívül annyi élményt és annyi háttérinformációt, hogy kit mi formál a hit útján. És aztán voltak a felnőtt megtérők, akikkel nagyon jókat beszélgettünk, pontosan azért, mert egy cipőben jártunk a hit szempontjából.
0: Néha irigyeltem is az ilyeneket, és akkor meg is kaptam a magamét a lelki vezetőmtől, hogy hát te ebbe születtél, ebben nőttél fel, most mit irigyelsz rajta? És mondtam, hogy azt, hogy most látom olyannak, amit én nem biztos, hogy átéltem valaha is, nekem természetes volt, még iskolába se jártam, akkor is minden. De hogy ezt a lelkesedést, hogy tényleg szárnya nőtt, és ez nagyon inspiráló lakhat, főleg akkor, amikor ebben a világban ilyeneket nem szoktak elmesélni. De igazából nem ez a lényeg, hanem az, hogy a hitünkkel azzal tudunk példát mutatni, ha kimondjuk, vagy ha nem is beszélünk róla, csak úgy élünk.
1: Amit én megfogalmaztam magamban, hogy miért is jó nekem nagyon, hogy felnőtt koromban tértem meg. Mert rengeteg olyan, nem mondom, hogy támadás, nagyon sok helyen, ha kiderül, hogy az ember szentmisére jár, akkor na de így, na de. És akkor ugye van az a mondat, hogy ne aggodalmaskodjatok, majd a Szentlélek a szátokba adja a szavakat, hogy mit kell mondani. Nem pont erre a helyzetre, de ezt én például nagyon megjegyeztem, és az, hogy felnőttkori megtérő vagyok, ebben nagyon sokat segített. Egy fiatal, egy gyerek, egy tapasztalatlan, egy nem gyakorlott vitázó elakad esetleg. És úgy érzi, hogy ő most megtámadták, és nem tudta magát megvédeni, és megtámadták az ő hitét, és szerette volna, de nem tudta. Tehát felnőttként nagyon sok érvünk van, nem is mindig tudjuk, hogy van, de egyszer csak hopsz, tényleg a Szentlélek megadja, na jó, akkor itt most ezt kell mondanod, és már is rendeztétek a sorokat. Én ezt fogalmaztam meg magamban, hogy nagyon jó így. Tulajdonképpen ez nagyon érdekes, mert egy kedves hallgató időnként ír nekem, és műsorokat szoktuk átrágni, és azt mondta nekem, vagy azt írta nekem, hogy azt nagyon szeretem, hogy olyan csavarosan gondolkozol. Ő azt mondta, hogy olyan gondolatokat hozol elő, ami nekem soha nem jutna eszembe. Ez a vitáról jutott most csak eszembe.
0: Sajnos a műsoridőnk lejár lassan. Megígértem, hogy a másik két szót is elmondom. Így szoktál elköszönni mindig, hogy derű, ima, ölelés. Ez nekem nagyon tetszik, és már azon kapom magam, hogy én is ezt írom a levelek végére. De ha esetleg egy ilyen igéző mondatot, ami a sajátod, azt elmondanád, akkor azzal fejezzük be a műsort.
1: Nagyon szívesen elmondom, és ha van annyi időnk, akkor egy fél percben azt is elmondom, hogy miért. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Ugye meséltem az orgonaszóról, a harangszóról, Csak egy szót mondj, és meggyógyul az én lelkem. Harangszót kaptam, és orgonaszót, és meggyógyult a lelkem.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm szépen a meghívást, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt, és most te dicsőíts meg engem, Atyám. Te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz. Te tőled van, amit nekem adtál. Mert a ma beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek. És megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém. És senki el nem veszed közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam. És a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál. Ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged. És ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

az áldás gondolatokat hallják. Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben, új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság, Isten a határtalan jóság melletted áll. Forduljon feléd Isten irgalmas tekintete, őrizze meg szívedet bátor bizalomban, hisz nem kell félned már soha többé. Tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot, gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot. Forduljon feléd Isten kegyelmes tekintete, találd meg helyedet a szeretet, világot átfogó nagy összefüggésében. Légy jó akarat, támasz, mosoly és köszönet. Az ő szeretetéből élő emberséges ember, Isten mély békessége járjon át. A megfeszített és feltámadott Krisztus vezesse minden napod, teljes életed, a lélek áldásaival legyen gazdag.

0: amit a legkisebbek közül egynek is tettetek, azt nekem tettétek. És amit a legkisebbek közül egyel is nem tettetek, azt nekem nem tettétek. Azért fontos ez az ige nekem, mert Isten nem egy elvont fogalom, köztünk van, és az embertársamban kell felismerni Jézus Krisztust, az ő sokszor eltemetett arcát, ami mindannyiunkban ott van, azt felfedezni a másikban, felfedezni a másiknak az értékeit, szépségét, mert hogy többfelől lehet nézni a világot, lehet kritikus szemmel, lehet lustán, lehet tónyán, de lehet tetrekészen segíteni ott, ahol az én korlátaim között segíthetek. Ha pedig azon túlmutatóan is akar valamit tőlem az Úr, akkor ahhoz meg megadja az erőt. Arlón létrejött egy missziós tevékenység, amiben talán öten voltunk az elején Veresegyházról. Meglátogattuk Arlóban a cigány testvéreinket, felvettük velük a kapcsolatot, és részint anyagi támogatást is nyújtottunk, főleg a gyerekeknek továbbtanulás céljából, de más jellegű anyagi segítséget, de a lényeget mégsem ide teszem, hanem mi magunk a feleségemmel a házassági tanúi lettünk egy cigányházas párnak, és bérmaapja is lettem az úriembernek, és egyéb más több keresztszülői kapcsolat, baráti kapcsolat született. Azt hiszem, hogy ez a még fontosabb az anyagi segítségen túl, de ezek a barátságok, egyházon belüli kapcsolatok, ezek nagyon sokat jelentenek.
1: Nagy Zsolt gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Három óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

0: irgalmasság órája.
1: Valóban jó az Úr. Irgalma örökké megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Örvendezzünk Isten előtt, az egész föld őt dicsérje.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában,

0: bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus

0: fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmas nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

A mi hitünk az, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk. Jézus mondja, juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők a nyomomban járnak. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Jézus mondja, aki szeret engem, megfogadja szavamat. Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.

0: Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő gyógyít meg minket. Mária, béke királynője, könyörögj érettünk!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr lelke által. 2. Korintusi levél 3:17.

lélek nélkül, megfosztva minden segítségtől. Kérni fogom az Atyát, mondja Jézus, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. A görög szó, amelyet János használ, a paraklétosz jelenti azt a szemét, aki segít és vigasztal. A Szentlélek segíteni és vigasztalni akar minket. Életutunkon nagy szükségünk van minden segítségre és minden lehetséges vigasztalásra. Az élet nem könnyű. Az élet gyakran nagyon nehéz, és ebben mindenki egyetért. Jézus ezért ígér nekünk egy segítőt és egy vigasztalót, hiszen jól tudja, egyedül képtelenek vagyunk az élettel megbirkózni. Isten természetesen megkívánja, hogy segítsük és vigasztaljuk egymást. De helyette gyötörjük egymást, és csalódást okozunk, és életünk így még nehezebbé válik. Az egymásnak nyújtott segítség nem elégséges, amit ma teszünk. Nekünk, keresztényeknek, akik ismerjük az evangélium emelkedett eszményeit, ugyancsak szükségünk van segítségre és vigasztalásra. Ez a megkapott ismeret és megszerzett megértés nagy felelősséget ró ránk. Erőink pedig, ezt jól tudjuk, nem elégségesek ennek a viselésére. Úgy kell szeretnünk, amint Jézus szeret minket. Maga felejtő, áldozatkész szeretettel. Olyan tökéletesen jónak kell lennünk, mint mennyei Atyánk, aki tökéletesen jó. Közülünk ki képes erre? Egy olyan kereszténység, amely nem számol a Szentlélekkel, minden segítségtől még megfosztottabbá teszi az embert, mint amilyen volt, mielőtt keresztény lett. Az evangélium dicsőséges és magasztos tanítása ugyanis tökéletesen meghaladja az ember képességeit. Jézus azonban megígérte a vigasztalót, a segítőt. Elvben már elnyerted a keresztségben ezt. Ha te minden áldott nap imában készítgeted szívedet a paraklétosz befogadására, általa átalakul az egész életed.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.
3: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül, a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Mária Rádió. Fábri Kornél püspök atya tanítását hallják a székelyudvarhelyi Barátok templomából.
1: Az első kérdés az az, hogy miért és hova rohanunk ennyire, mert szövi ez át az életünket.
2: A miértre azt hiszem, hogy nincs egy mondatos válasz, sokan sokféleképpen, meg sokféle okból rohanhatunk, de hogy is értem itt a rohanást? Valami olyasmit értek a rohanáson, nem azt, amikor lendületben vagyunk, vagy lendületesen csinálunk dolgokat, mert azt hiszem, hogy az jó, vagy én elég mozgékony ember vagyok, nem nagyon szoktam hosszabb ideig egy helyben megülni, vagy ritkábban legalábbis, vagy komfortos az, hogyha ha pörög az élet, meg az események, de ettől függetlenül a rohanást azt én se kedvelem, és azt hiszem, hogy a rendületesebb emberek sem. Mert hogy a rohanásban van valamilyen sürgetettség, hogy úgy érzem, hogy nekem most muszáj sietnem. Mert ha magamtól megyek, és magamtól vagyok lendületben, az teljesen jó, de a rohanásban ott van ez a sürgetettség érzet, hogy kevés vagyok, kevés az idő, kevés a képességem. És hát azt hiszem, hogy érzékeljük, hogy minden egyre gyorsabban történik, egyre gyorsabban kell válaszolnunk dolgokra, egyre gyorsabban kell ezt-azt eldöntenünk, sok lehetőségünk is van, meg sok eszköz is, ami segít ebben bennünket. De azt hiszem, hogy van egy külső nyomás, ami miatt rohannunk kell, olyan teljesítménykényszerbe vagyunk, legyen szó, nem tudom, tanulásról, vagy munkáról. Másrészt pedig hát ott lehet az is, hogy bennünk lehet valami, ami miatt rohanunk. Azt is mondhatnám, hogy a rohanás az lehet, hogy nem az időbeosztásunknak a problémája, vagy nem a naptárunknak a problémája, hanem valahogy a szívünknek a problémája. Hogy kevésnek érezzük magunkat, hogy azt tapasztaljuk, hogy mindenütt teljesíteni kell, mi pedig mondjuk a legjobb indulattal, vagy a legjobb szándékkal szeretnénk is jól teljesíteni, de egyrészt miközben elméletben tudjuk, hogy ezt mindenütt nem lehetséges, azért mi mégis megpróbáljuk, hát ha mi vagyunk a kivétel, és próbálunk jól helytállni, emiatt aztán van egy ilyen hajszoltság, sürgetettség, vagy akár kevés érzet bennünk.
1: És sokszor kimondatlanul is, vagy nem tudatosan, de a szerethetőségünket tesszük függővé attól, hogy teljesítünk adott helyzetekben. Talán ettől is függhet ez a rohanás. Vagy miért baj ez, hiszen sokszor tehát a dolgosság, meg a szorgalom, meg az, hogy tenni akarás, ezért egy jó dolog.
2: Igen, azt hiszem, az jó, hogyha szeretnénk tenni, meg ha tudunk is tenni. A rohanásnak tényleg az egyik oka, hogy úgy érezzük, meg talán ezt is érzékeltetik velünk sokszor, hogy akkor vagyunk szerethetőek, hogyha jól teljesítünk. De ez nem igaz, a szerethetőségünk a létünkből fakad. És ebből fakad, hogy szeretve vagyunk, hogy ezt a szeretetet megtapasztaljuk, és ebből fakad az, hogy tudunk másként élni, vagy tudunk teljesíteni, vagy többet tenni, többek lenni, többé válni. Az Isten szeretete az formál meg alakít bennünket. És hogy mi a baj a rohanással? Hát azt hiszem, ha mai napom nem is volt rohanós, de szoktak rohanós napjaim lenni, és általában a találkozásokban nem akkor tudok a legjobban jelen lenni, amikor rohanok. Hát ezt most én nagyon szépen mondtam, de hogy inkább úgy is tudom mondani, hogy akkor vagyok goromba, meg türelmetlen, hogyha éppen rohanok valahova. Hogy jön valaki, rohanok át a plébániára mondjuk a miséről, mert lesz ott valami program, megkeres valaki, és nem úgy fogadom, hogy na, de jó, mit szeretne, nem így jó, igen, és hogy nyilván ez nem mindig igaz, de azt hiszem, hogy a legjobb pillanataink nem akkor vannak, amikor éppen 5000 dolgot kell csinálnunk, és még az is erőfeszítés, hogy fejbe tudjuk tartani, hogy mit kell csinálnunk. Szóval, hogy a rohanás igazából megakadályoz minket abban, hogy mindazokat az értékeket, amelyek bennünk vannak, igazán kibontakoztathassuk. Igazából akadályoz minket a szeretetben, mert ha végignézzük akár az összes szeretetnyelvet, hogy mi az, ami kell a szeretethez, mindegyikhez kell idő. Legyen szó szívességről, a minőségi idő, maga idő, vagy bármelyik szeretetnyelvről, mindegyikhez szükségünk van időre. És ha nincs idő, akkor nem tudunk szeretni. És nem csak másokat, talán magunkat is nehezebb úgy szeretni, és azzal se tudunk találkozni az Istennel, aki jelen van. Ha nem tudok megállni, hogy találkozzak vele, aki nem a következő utáni feladatomban van most, majd ott lesz akkor is velem, de hogy most még nem ott van, hanem most itt van, jelen. És hogyha jelen tudok lenni, ami nem könnyű, de ha jelen tudok lenni, akkor megtapasztalom, hogy ő itt van, és hogy ott van valami egészen más.
1: És milyen praktikákat tudnál mondani ahhoz, hogy lelassuljunk, vagy hogy jelen tudjunk lenni?
2: Olvastam egy nagyon jó könyvet, amiben van 4 jó tipp, ezeket most gyorsan idehoznám. Igazából úgy találkoztam ezzel a könyvvel, hogy néhány paptársammal összeültünk ebédelni egy lelki gyakorlat után, és hát az egyikük pakol ki mindenféle cuccot az asztalra, és így nézem, hogy ez van ráírva, hogy könyörtelen leszámolás. Én meg így, húha, ezt hozta a lelki gyakorlatra, vagy ezzel megy tovább. És aztán én magam felé fordítottam, és láttam, hogy könyörtelen leszámolás a rohanással. Na, ez már izgalmasabban hangzik így. És amúgy tudom ajánlani, nem rejtett termékmegjelenítés, semmit sem kapok a szerzőktől, de tényleg egy jó könyv. És abból indul ki, hogy ez a rohanás, ez mindannyiunk életét érinti. És az Istennek minden élethelyzetre van válasza. És hogyha Jézust nem csak nagy szavakban követjük, hanem a mindennapjaiba is, hát akkor erre is választ adhat. Vagyis, hogy Jézusnak az életmódját a követjük, akkor igazából hát lehet, hogy megoldást kapunk arra, hogy mit tehetünk a rohanással. Mert azt látjuk, hogy Jézus nem rohan. Pedig fontosabb feladata senkinek sem volt. Meg nem is lesz. De Jézus nem rohan. Még az se zavarja, hogy tulajdonképpen az összes helyre nem tud eljutni. Az összes beteget nem tudja meggyógyítani. Számtalanszor írja a Szentírás, az evangélium, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. Nem az összeset. Vagy van, hogy elmegy hajnalba imádkozni, jönnek utána a tanítványok, és mondják, hogy hát mindenki téged keres. És mondja Jézus, hogy de mi most menjünk tovább. Valahogy nem feszélyezi az, hogy neki most még itt tennivalója van, de közben van még egy csomó település, ahova el kéne jutnia. És hát ez a 4 tanács vagy tipp, ami segített bennünket a lelassulásban, azok közül az egyik az a csend és egyedül lét, ami Jézusnak az életét jellemezte újra meg újra. Hogy a legfárasztóbb nap után is Jézus sokszor elvonul egyedül, hogy imádkozzon. Vagy hogyha aznap már nem tud, másnap hajnalban azzal indítja, hogy egyedül imádkozik. És ezt az evangelisták nem csak azért írták le, mert hogy ez egy érdekes tény Jézusról, hanem Jézusnak minden szava, minden tette, az követendő példa. Tehát nekünk is erre van szükségünk, hogy legyen csendünk és egyedül létünk. Hogy tudjunk az Istennel csendben lenni. És azt látjuk, hogy Jézus csendben van, aztán lejön a hegyről, kiválasztja a 12 tanítványt. Ott van csendben, lejön a hegyről, és megindul a vízenjárás. Szóval, hogy ebből a csendből és ebből az egyedül létből nagyon aktív cselekvés következik. De hogy az első az, hogy ott tudok-e lenni az Istennel csendben. És én magam is azt tapasztalom, hogy ha ez megvan a napomnak a legelején, teljesen más lesz utána az egész nap. Szóval, hogy tudunk-e vele lenni az imádságban? Ez az első. A másik az pedig a szabad nap, vagy a nyugalom nap, ahogy a Szentírásban is újra meg újra szerepel. Hogy arra vagyunk meghívva, hogy 6 napon át dolgozzunk, a 7. napon pedig megpihenjünk. És hát nem tudom, hogy ki hogy csinálja, hogy van-e olyan napja, amikor tényleg pihen, és nem csinál semmit, és hát most ilyen szempontból most pont nem vagyok a legjobb példa, mert hát ma akkor azt kellett volna mondanom, hogy én ma pihenek, semmit se csinálok, de erre nehéz volt nemet mondani, úgyhogy hát igen mondtam, mint ahogy a melléket ábra is mutatja. Szóval, hogy egy nap, ami egyrészt az Úré, vagy úgy is mondhatnám, hogy közösen a miénk az Úrral. Emlékszem, hogy gimnazista koromban, hát a véget ért pénteken a tanítás, meg délután a külön órák, este már nem sok mindent csináltam. Másnap végre szombat, de jó. És vasárnap reggel már úgy keltem, hogy tudom, hogy ma ázi van, tanulni való van, meg mi egymás. És hát így aztán nem csoda, hogy inkább a szombat volt a kedvenc napom, és nem a vasárnap. De ha egy kicsit átvariáltam volna, akkor tényleg a vasárnap lehetett volna, mert hogy vasárnap találkozom a templomban a közösségem tagjaival, találkozok barátokkal, találkozok a jó Istennel, és közben tudunk olyat csinálni, ami jó. Szóval, hogy egy nap, amikor tényleg olyat teszek, ami feltölt, ami többé tesz. És nem tudom, hogy ki hogyan tudja összehozni, mert nyilván például egy családban mondjuk kisgyermek születik, hát utána azt hiszem, hogy egy napra az édesanyja nem mehet el, hogy hát az Úr ezt parancsolja, ma nincs etetés, mert hát ez van. Jézus se erre gondol. Hanem arra, hogy amit tudunk, azt hozzuk ki egy napból, hogy legyen hetente egy olyan napunk, amikor tényleg olyat teszünk, ami feltölt bennünket. És ha ezt ráadásul összekapcsoljuk a vasárnappal és a szentmisével, akkor az igazán sok lehet, vagy többé teheti az életünket. Ebben a könyvben olvastam egy kutatást egy vallási csoportról Észak-Amerikában, akik nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy ők szombaton nem csinálnak semmit. És ebben a felmérésben azt mutatták, hogy ők nagyjából 3 évvel tovább élnek, mint az azonos körülmények között élők. És talán nem itt a számok a lényeg, de ha megnézzük, ez a 3 év, amivel ők többet élnek, az kb. Annyi, mint ahány szabadnapot ők töltöttek. Tehát, hogy tulajdonképpen ezek a szabadnapok még egy napot ajándékoztak nekik az életből. És ez most nem egy ilyen tudományos igényű kutatás, vagy nem tudnám ide tenni a lábjegyzeteket, de hogy van benne valami nagyon fontos dolog, ami már a Teremtés könyvében ott van, az Isten ugyanúgy megáldja a 7. napot, mint ahogy megáldja a férfit és a nőt, és azt mondja, hogy töltsétek be a földet. Vagyis, hogy ez a nap, ez termékeny lesz. Az Istennel töltött csend, az Istennel töltött idő, az Istennel töltött nap, az többé teszi az életünket. És még 2 egyszerűbb tanácsot hoz ez a könyv. Az egyik az egyszerűség, hogy próbáljunk a lehetőleg egyszerűbben élni, és az nem igénytelenséget jelent, csak hogy hát nem kell feltétlenül minden, főleg nem azonnal. És a másik pedig a tudatos lassítás. És egészen ilyen radikális példákat hoz, hogy például ha autót vezetünk, ne a belső sávba menjünk, hanem menjünk mondjuk a külsőbe. És hogy persze menjünk annyival, amennyivel ott lehet menni, mert tényleg, ha kevesebben megyünk, akkor lehet, hogy ez hát a mögöttünk lévőket akadályozza abban, hogy a nyugalmukat és a békéjüket megőrizzék, de hogy nem muszáj mindig a leggyorsabban odajutni valahova. És amúgy általában én ezt időnként kipróbálom, és nem szoktam megbánni 1-2 perc, ami számít, 1-2 perccel később élek oda, de sokkal nagyobb békében és nyugalomban. És ha valaki megelőz, hát előzzön. És hogy ezt sok mindennel kipróbálhatjuk. Szóval, hogy lassíthatunk egy kicsit.
1: Azt is gyakran halljuk, vagy jó tanácsként, hogy hát bármikor lehet ugye imádkozni, és nem tudom, mosogatás, meg utazás, meg stb. Közben is. És én például, és sokan ezt alkalmazzák is, de bennem sokszor felmerül az, hogy ez valahol olyan méltatlan, hogy nem teremtek egy olyan közeget, amiben tényleg imádkozhatok, hogy a tökéletesre törekvés néha megmutatkozik szerintem az Isten kapcsolatunkban, és ez is gátolhatja talán azt, hogy le tudunk-e lassulni, és rá tudunk-e figyelni erre, amit gondolsz?
2: Igen, biztos, hogy a végletek kerülendők olyan szempontból, hogyha azt mondom, hogy az Istennek csak a legtökéletesebb időt adom, és ezért aztán sose jutok ahhoz, hogy konkrétan imádkozzak, az biztos nem jó. És a másik véglet sem, hogy hát az Isten nem mindig ezeket a töltelékidőket töltöm, hogy most mosogatok, az elég unalmas, hát akkor imádkozok egy picit, az talán akkor így az is ér valamit az Istennek. Szerintem, hogyha megvan a minőségi időnk az Istennel is, hát ezt mindenki tudja, hogy ez mennyi neki, vagy mennyi az, ami most tud lenni. Én mindenkit biztatnék, hogy egy picit emelje magasabbra a tétet, ami egy picit kényelmetlen, mert az úgy segít minket a növekedésben, de hogyha valakinek ez napi 1/4 óra, az tök jó. Ha valakinek ez napi 1/2 óra, az is tök jó, és ha még több, az is nagyszerű. Szóval, hogy jó, hogyha van olyan időnk, amikor csak az Istennel vagyunk. De hogyha van ilyen időnk minden nap, akkor én azt tapasztalom, hogy az így megnöveli a vágyat, hogy napközben is vele legyünk. És hogyha már voltam vele aznap, vagy minden nap vagyok vele, és tegnap voltam, és majd ma is leszek vele este úgy igazán, akkor napközben is könnyebb visszatérni az ő jelenlétébe. És akkor már nem az történik, hogy mosogatás közben imádkozom, hanem mosogatás közben kihasználom azt a szabad kapacitást, ami bennem van, ahhoz, hogy újra az Istenre hangolódjak, vagy hozzáforduljak. És igazából minden napunkban vannak ilyen 1-2 perces megállók. Lehet, hogy ez a villamos megállóban van, vagy a buszon, vagy útközben, miközben várunk valamire. És azt figyeltem meg magamon, hogy ilyenkor hát próbálok produktív lenni, egy ilyen 1-2 percben meg lehet válaszolni 2 üzenetet, el lehet olvasni egy e-mailt, vagy lehet idegeskedni valamin, vagy hasonló. De hogy mi lenne, hogyha ezeket az 1-2 perceket, vagy ezeknek az 1-2 perceknek legalább egy részét arra használnánk, hogy visszatérjünk az Istennek a jelenlétébe, az ő közelségébe. És akkor onnantól már nem az történik, hogy élem az életemet, és aztán imádkozom, aztán megint élem az életemet, és így tovább, hanem az történik, hogy van egy kapcsolatom az Istennel, és egész nap visszatérek valahogy hozzá.
1: A négy pont, amit említettél, ez a közül az első a csend volt, ami hát a legfontosabb, de valahol a legnehezebb is azért, főleg így manapság, vagy talán, tehát ez régebben talán kisebb probléma volt, vagy kisebb nehézség. Tehát erre mondjuk mi a tippet, hogy hogy lehet megtalálni ma a csendet?
2: Azt hiszem, hogy a csendbe fokozatosan lehet eljutni. Hogyha még sose voltam csöndben, és nyilván talán kevés ember van, aki sose volt csöndben, de ha nem nagyon szoktam csöndben lenni, akkor lehet, hogy először nem egy óra csendes imát javasolnék, amikor semmit ne csinálj, csak légy csöndben, mert az valószínűleg elég kellemetlen lesz. Emlékszem, akkor először voltam ilyen csendes lelki gyakorlaton, 4 napig csendben voltunk, hát én utána nagyon 4 hétig nem bírtam csöndben maradni. Nagyon jó élmény volt a lelki gyakorlat, de utána nagyon nehéz volt csöndben maradni. Szóval érdemes fokozatosan csöndben lenni. Hogyha imádkozni szeretnék, és az imában csendben lenni, akkor ez egy kicsit olyan, mint egy mondjuk egy ételnek a megfőzése van. Nem ez a nagyobb erősségem, de hogy fontos az előkészület. Hogy mi az, amit odahoz az ember, hogyan készül föl rá, megvannak az eszközök, és így tovább. És az imádsággal is így van, hogy lehet már készíteni a lelkünket arra, hogy igen, én majd imádkozni fogok. Hogy a legnagyobb pörkésből hirtelen a legnagyobb csendbe kerülni, az nagyon nehéz. Vagy lehet, hogy valakinek megy, de általában kevesünknek, vagy kevés embernek. Készítetem a lelkemet, mondjuk a rutinom közben, hogy indulok hazafelé, és tudom, hogy igen, otthon imádkozni fogok. Lehet, hogy ebbe a készületbe az van benne, hogy akkor már nem nézek meg még új üzeneteket, mert az elrántja a szívemet attól a gondolattól, hogy én most szeretnék imádkozni, és elkezdek valami mással foglalkozni, ami valószínűleg fontos, de hogy most az Istennel szeretnék találkozni, és az is fontos, vagy ez még fontosabb. Szóval így készíthetem a lelkemet, és a csöndbe oda sem muszáj úgy megérkezni, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, na Uram, Sámuellel elmondom, szólj Uram, hallja te szolgád, én csöndbe vagyok. Lehet, hogy szólni fog, meg sokszor szól, de hát lehet, hogy nem. Segíthet például, hogy egy zene, ami segít megérkezni, énekelhetek is, ha otthon ezzel nem dúlom fel a család békéjét, én ilyenekkel inkább nem próbálkozom. Lehet, hogy segít, sőt biztos, hogy segít a megfelelő tér, meg idő, ha van egy imasarkom, egy kényelmes hely, de ha ezt nem otthon tudok szépen imádkozni, vagy nem otthon tudom a lelkemet az imádságra hangolni, ismerek olyat, aki rendszeresen a természetbe járt ki imádkozni. Volt egy pad, volt egy hely, ahol le tudott ülni, imádkozni. Segít bennünket az őszinteség, ha megfogalmazom, hogy mi van bennem, az úgy segít abban, hogy így jelen legyek. Vagy ha egészen egyszerűen mondjuk érzékelem a testemet, hogy itt vagyok. És úgy fordulok az Istenhez, hogy itt vagyok, Uram, érzékelem, hogy itt vagyok a testemben, lélegzem, dobog a szívem, kicsit figyelek erre, és így fordulok az Istenhez. De hát a Szentírás is sokat tud nekünk segíteni. Rengeteg olyan imamód van, akár az interneten is találhatunk, akár a YouTube-on is olyan helyeket, ahol vezetik nekünk az imádságot. És nincs más dolgom, csak becsatlakozni. És persze, mondjuk, amit még idehoznék, az, hogy egy-egy lelki gyakorlat, vagy egy-egy közösség is tud segíteni, mert ad olyan alkalmat, ahol tudok ezekben fejlődni.
1: Ezt mindenképpen behoztam volna, hogy sokszor vagy van, hogy úgy döntünk, vagy azt érezzük, hogy hát nekünk most valami drasztikusabb kiszakadás kell a mindennapokból, és akkor elmegyünk egy szarándoklatra, vagy egy lelki gyakorlatra, ami nagyon jó, csak hát erre nincs mindig lehetőség. Plusz, hogyha csak az van, akkor az szintén nem kielégítő. Szerinted ezzel túlzásba lehet esni?
2: Ez egy nehéz kérdés. Túlzásba vittem a lelki gyakorlatozást, ez olyan viccesen hangzik, de hát valószínűleg nyilván, szóval az egyik 30 napos lelki gyakorlatból a másikba esem be, akkor gyanítom, hogy előbb-utóbb az Úr is szól, hogy na hát most már azért csinálj valamit, vagy ugye Mártának meg Máriának a története ugrik be itt, hogy hát Mártának a tevékenysége az nagyon fontos volt, és Jézus se akarta tanítványokkal valószínűleg éhes maradni. Mária, amit jobban csinál, nem az, hogy imádkozik, mert akkor, aki legjobban akarja csinálni, egész nap csak imádkozik, és hát a kereszténység az a vallás, aki előbb-utóbb éhen halt, mert mindenki csak ő imádkozott, tehát nyilván nem ilyen végletekre biztat bennünket az Úr, de amit Mária jól csinált, hogy először imádkozott. És azt mondják az egyházatyák, hogy ha Mária ott ül és hallgatja Jézusnak a tanítását az ő lábánál, előbb-utóbb az történik majd vele, mint az apostolokkal, hogy fölállnak és küldetésük lesz. És aztán elmennek küldetés, vagy misszióra, hirdetik az evangéliumot, aztán visszatérnek Jézushoz. Hirdetik az evangéliumot, visszatérnek Jézushoz, és ráadásul ilyen Jolly Jokerként Jézus végül megígéri, hogy velük lesz minden nap a világ végéig, tehát hogy így vele mennek el tőle és vissza hozzá, valamiféle ilyesmire hívja meg őket Jézus. Tehát Mária biztos, hogy elindult volna onnan, hogy tevékenykedjen, viszont Márta, aki először tevékenykedett, és mondta, hogy majd utána leülök, ő frusztráltá vált. És hogyha imádkozom, akkor az a tapasztalatom, hogy az nem csak, hogy nem hiányzik az életemnek, vagy a napomnak az az ideje, nem tudok kevesebb dolgot megcsinálni, de hogy másként csinálom mindazt, amit teszem. Nem frusztráltan, hanem valahogy mélyebben, valahogy közelebb hozzá. Úgyhogy ilyen módon a lelki gyakorlat ez egy fontos dolog, meg vannak ilyen mindennapokban végezhető lelki gyakorlatok, jön a nagybőjt, és hát mindenkit bombáznak minden ilyen lehetőséggel. És ezek nagyon jók, meg a nagybőjti lelki gyakorlatok is. És azt hiszem, hogy hát évente egy-két ilyen alkalomra elmenni, az semmiképp se túlzás.
1: Elég nagy zajban élünk, és felmerült bennem a kérdés, hogy sokszor mondjuk azt, hogy nem halljuk Isten szavát, és hogy vajon, tehát ez mennyiben a mi hibánk, vagy hogy meg tudjuk-e akadályozni azt azzal az életvitellel, amit folytatunk, hogy Isten szólni tudjon hozzánk, vagy ő valamilyen úton, de utat talál majd hozzánk.
2: Ha az Istennek a hangját, vagy a közelségét nem tapasztalom, vagy nem érzékelem, az egyrészt múlhat rajtam is. Mert lehet, hogy nagyon rossz imaidőket választok. Este 11-kor hanyatt dőlök az ágyamba, jól betakarózom, és nekiállok imádkozni. Hát gyanítom, hogy a többségünk nem ezekben az imádságokban kapja meg a legnagyobb ajándékokat, vagy hát ki tudja, jó dolog akár imádkozni elalvás előtt, tehát nem ezt mondom, csak a legminőségibb idő, amit neki fönntartunk, ne nehez legyen. Szóval hogy lehet, hogy rosszkor imádkozom, vagy valami baj van azzal, ahogy imádkozom. Lehet, hogy az imámban azért nem hallom az Isten hangját, mert én nem vagyok csöndben. Csak mondom, és nem figyelek az Istenre. Hát a figyelem az sokat segít, meg persze a nagy lelkűség, ha adok időt az Istennek. Az is lehet, hogy az életem az mondjuk nem jó irányba tart. Tehát, hogy az imádságban szeretnék vele találkozni, de amúgy az ő szavára, amit mond nekem, akár a Szentírásban, akár a személyes ima életemben, arra nemet mondok a tetteimmel. És akkor hát ebből az következik, hogy előbb-utóbb eltávolodok az Istentől. Lehet, hogy van bennem szándék a visszatérésre, és ezt felfedezem, az nagyszerű, mert az Úr nem csak, hogy visszavár minket, de keres minket, folyton jön utánunk, és zörget olyan békés és szelíd módon, de lehet, hogy mondjuk valamit nekem kell tennem. Meg kell változtatnom az életembe valamit, el kell mennem gyónni. De van, hogy nem rajtam múlik. Van, hogy nem tudom, hogy miért van csend. Van, hogy nem tudom, hogy most mi a helyzet. És ilyen helyzetekben a kitartás segít. Hogyha valakinek mondjuk nem értem, hogy mit mond egy emberi beszélgetésben, akkor általában visszakérdezek, hogy mondtad mi? És a lelki életben milyen érdekes, hogy sokszor, ha nem hallom az Isten szavát, nem visszakérdezek, hanem kicsit kevesebbet beszélgetek, hogy visszavonulok, akkor most nem érsz rám, Uram. Szóval, hogy ilyenkor fontos, hogy kitartsak az imádságban, és várjam, hogy mi az, amit ő adni akar. Néha egy-egy ilyen csend, valami nagy felismerésnek, valami nagy kegyelemnek az előszere, vagy az, amit előkészíti a mi szívünkben, helyet készít, hogy aztán valamivel megajándékoztasson minket. És jó, hogyha tudok őszinte lenni. Ha meg tudom fogalmazni, hogy Uram, itt ülök már harmadszor, nem történik semmi. Na, hanem erről volt szó. És akkor ez az őszinteség segített, hogy kapcsolatba kerülhessek vele.
1: A nagy rohanásnak azért előbb-utóbb lehet vége az, hogy lelki értelemben is kiégünk. Hogyha már ezt az állapotot tapasztaljuk magunkon, akkor hogy lehet visszatérni, hiszen akkora a kísértés, hogy nem tudom, én csinálok valamit rosszul, ez nem fog működni, tényleg nem hallom Istent már nagyon hosszú idő óta, és ebbe bele lehet így süllyedni. Ilyenkor mi a teendő szerinted?
2: Az jut eszembe, hogy Basi Balázs atyával találkoztunk Széchenyben most egy hétvégét, ott voltunk hivatáskeresőkkel, és pont mondta, hogy hát mostanában mindenki kiég, és hát oké, persze, de hogy azért jó lenne, ha előtte égnénk. És hogy nagyon megragadott ebben az, hogy égünk valamiért, az egy jó dolog. És persze azt mondom, hogy égjünk ki, meg nem lehet négy oldalról égetni egy gyertyát, meg hasonlók, de hogy az, hogyha van bennünk lelkesedés, meg tűz, meg égünk valamiért, ez egy jó dolog. Fontos, hogy ezt ésszel tegyük persze. És ez az imádságban is igaz. Ha van bennünk szomjúság az Istenre, az egy nagyon jó dolog. És hát vannak a világban, gondoltunk itt akár Augsburgban, az imádságházában történtekre, hogy van arra példa, hogy az emberek kvázi értelmetlenül, nagyon sok időzőjelben értelmetlenül sok időt töltenek az Istennel. És hogy mit csinálnak? Vagy találkoztunk a Clarissa nővérekkel is, és mondták, hogy hát amikor megkérdezik tőlük, hogy ők mit csinálnak, azt mondják, hogy hát mi csak imádkozunk. De nem mi csak imádkozunk, hanem mi csak imádkozunk. És hogy nem mindegy, hogy ezt hogy közelítjük meg. Szóval, hogy egyrészt, ha égünk az Isten iránt, és szeretnénk vele lenni, hát az nagyszerű, ő is szeretne. És hogy ő nem olyan, mint a tűz, ha túl közel megyek hozzá, akkor megéget. Hanem, hogy túl közel megyek hozzá, és rádöbbenek, hogy még micsoda mélység van, vagy micsoda távolság van még. Kicsit olyan, mint a csóványos túra, hegyére feltúrázni. Hogy minden bukkanó után, főleg a Diósjenő felől megyünk, az ember azt hiszi, hogy most már mindjárt fönn vagyok, és aztán nem, még bőven van onnan föl. Aztán fölmegyünk, és akkor így kinyílik a táj. Szóval, hogy az jó, hogyha az Isten iránt égünk. De hogyha a saját teljesítményünkre nézünk, hogy én hogyan akarok imádkozni, vagy hogy én mit tegyek, én hogy tudnék még többet adni az Istennek, és ha erre túlzottan rágörcsölök, na akkor abba ki lehet égni. Akkor igazából nem is az imádságban égek ki, hanem abban, amit én az imádságért teszem. Mert az imádságot nem én csinálom. Én teret adok az Istennek, helyet adok neki az életembe is, és ő lesz az, aki csodákat tud tenni, meg akar is tenni. Szóval, hogyha nem a saját teljesítményünkre figyelünk, hanem ez mindez egy eszköz arra, hogy találkozzunk, akkor abban úgy nem nagyon lehet kiégni. Ez legalábbis az én tapasztalatom eddig.
1: Éppen egy héttel ezelőtt volt egy imaeste 7-7-7 szervezésében, ahol az imáról tartott el tanítást, és ott mondtad, vagy tanácsoltad, hogy érdemes lelki naplót vezetni. Ez is egy jó módja lehet akkor a lelassulásnak.
2: Igen, és annak, hogyha éppen nem érzékem, hogy az Isten hogy van velem, akkor visszatérhetek régebbi találkozásokhoz. Az Isten, ha egy hete azt mondta, hogy a szeme fénye vagyok, és nagyon szeret, egy hét múlva nem fogja azt mondani, hogy de elegem van belőled. Szóval, hogy ezek a találkozások és azok a válaszok, azok a tapasztalatok, amiket ezekben a találkozásokban szereztem, ezek nagyon fontosak. Ezek tudnak táplálni, erre tudunk építeni. Nem kell évente ugyanazokat a kérdéseket újra végigjárnunk, vagy másként. Szóval nagyon sokat tud segíteni bennünket egy ilyen lelki napló. Arról nem is beszélve, hogy ugyanúgy, mintha kimondom, ha leírom a tapasztalataimat, azok valahogy valóságosabbá válnak. És akkor időről időre vissza lehet nézni egy ilyen lelki naplót, megnézzük, hogy milyen tapasztalataink vannak, hogy mit üzen az Isten, és abból kirajzolódhat egy irány. Vagy segített minket a megkülönböztetésben is, hogy itt azt hittem, hogy az Isten ezt mondja, de igazából csak itt volt egy halvány érzésem, és amúgy meg itt, meg itt, meg itt, meg mintha valami másik irányba vinne, például egy döntési helyzetbe. Akkor utólag ránézve látom, hogy inkább ez az irány. Úgyhogy hát ha valakinek még nincs ilyen lelki naplója, nem kell minden este leírni azt, hogy mit vagy lehet, de nem muszáj. De hogy időről időre, amikor valami fontos tapasztalatot, valami fontos választ kapok az Istentől, azt érdemes leírni, és nagyon sokat tud adni, aztán nagyon érdekes visszaolvasni akár néhány év múlva.
1: Beszéltél már arról, hogy Jézustól mit tanulhatunk így a lelassulás terén, de talán ezt még jobban kifejthetnénk annak fényében, hogy hiszen rá szeretnénk hasonlítani a legjobban, hogy az ő jó Istennel való kapcsolata, nagyon különleges kapcsolatából mit meríthetünk a saját Isten kapcsolatunkra.
2: Ha lehet így mondani, Jézus valahogy így felfelé nézve él. Tehát, hogy nagyon sok János evangéliumában is vannak gyönyörű példák erre, hogy le is írják az evangelisták, hogy megszólítja az atyát, és például Lázár feltámasztása előtt még az imájában azt is kimondja hangosan, hogy nem azért mondom, tehát hogy nem a kettőjük viszonya miatt mondja, hanem azok miatt, akik ott vannak körülötte. Jézus úgy él, hogy az atyával egységbe cselekszik, vele egységben. Úgy él, hogy az atyával tölt időt, és utána tesz valamit. Úgy él, hogy miközben tanít, az atyáról tesz tanúságot, és ott van köztük a Szentlélek, aki összeköti őket. Tehát egy végtelen egység van köztük, és mi is meg vagyunk igazából arra hívva, hogy így felfelé nézve éljük az életünket, hogy miközben közlekedünk az utcán, tekintsünk fel, hát nem csak fizikailag fel, vagy nézzünk körül, hogyha zebra van, meg hasonlók, de hogy, hogy lélekben tekintsünk fel, hova tartok, hogy van velem az Úr, de tehetjük ezt vizsgázás közben, a munkahelyünkön, az otthonunkban, nem tudom, családapaként, családanyaként, akár altatás közben. Tehát, hogy élhetünk felfelé nézve, újra meg újra tudatosíthatjuk azt, hogy az Isten itt van velünk, mert itt van velünk, és amikor ezt tudatosítjuk, akkor ez segíti azt, hogy kapcsolatba lépjünk vele. Akár fizikailag el is képzelhetjük, hogy ott ül, áll velünk, vagy mellettünk, ott van a szívünkben.
1: A csendre visszatérve, talán most a legnagyobb zajt a közösségi média, meg az ott töltött rengeteg idő teszi, ami most már talán lassacskán ilyen elcsépeltnek fog hangozni, hogy erről beszélünk, hogy jaj, mindenki milyen sokat telefonozik, de közben hiába beszélünk róla, attól még túl sok változást nem minden esetben eszköznünk a saját életünkben. És hogy szerinted ez mennyire látod úgy összességében ebben a rohanó világban a gonosznak a művét, és azt, hogy el akarhat szakítani bennünket az Istentől?
2: Ehhez a zajhoz most mi is hozzáteszünk egy kicsit, akik ezt majd így most hallgatjátok, vagy majd meghallgatjátok. Reméljük ez nem a zajt, hanem a csendet segíti. Azt hiszem, hogy mindannyian találkozunk azzal, hogy a képernyő az kicsit azt csinálja, ami az agyunkban amúgy is zajlik, főleg ezek a nem tudom, rövid videók, meg hasonlók, hogy így, ha sétálok az utcán, akkor is ilyen rövid néhány másodperces videók zajlanak a fejemben, hogy ez a találkozás, ez a mondat, azon gondolkodom, szóval, hogy kázi az történik ott, ami amúgy is a fejünkben, így nagyon hát ráéreztek ezeknek az alkotói, hogy hogyan lehet ebbe így bevonzani embereket, minket. Azt hiszem, hogy ezeket lehet nagyon jó eszközökként használni. A lényeg az, hogy tudatosan meg ésszel tegyük. Azt hiszem, hogy nekünk annak idején a szemináriumban, de régi szerzetesi hagyományos, azt tanították, hogy jó, hogyha este az Isten csendjébe tudunk bele térni, és este vagy reggel onnan kezdjük a napunkat. Szóval, hogyha ezt az életrendünk, meg életmódunk engedi, mert a jelenlévők többsége nem szerzetes vagy pap, szóval, hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor este valamikor ésszerű időbe tegyük le a telefont, és ha beállítottuk az ébresztőt, akkor vagy más eszközön állítottunk ébresztőt, utána ne nézzük, hanem engedjük, hogy a belső csendünkbe térjünk vissza. Aztán nyilván egy nagy családba, nekem is van 3 fiútestvérem, szóval, hogy a belső csend az nem biztos, hogy jellemző volt mindig otthon, de hogy mégis egy kicsit segít lelassulni, és hát ezt amúgy mondják, hogy az alvásban is segít bennünket, előtte nem a képernyőt nézzük. És olyan jó lenne, hogyha reggel a szívünk első gondolata az nem a telefonunk lenne, hanem a Jóisten. Vagy először a kávé, és akkor utána a Jóisten közben, mert lehet, hogy sokan a kávéig nem tudnak gondolkodni másra, vagy úgy igazán, de hogy ilyen szempontból például ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy minden este lefekteti a telefonját, és hogy elteszi valahova, ahol az arrébb van. Vagy ha valamit fókuszáltan akarunk csinálni, akkor némítsük le, vigyük ki a szobából, nem tudom, tegyük valahova, állítsunk be, nem tudom, korlátokat a telefonunkon, ha az nem elég, akkor kérjünk meg valakit, hogy felügyelje ezeket a korlátokat. Testvérek nagyon beválnak szerintem, mert ők tudnak kegyetlenek is lenni, az szükséges, és akkor kellően szigorúak. Szóval, hogy éljük meg ezeket tudatosan, használjuk jóra, de az ima időnket, meg a saját egészségünket.

0: negyed óra csend, az is egy ilyen szürreális ábránnak tűnik, hogy hát majd 3 év múlva, vagy egy hónap múlva. És azért fontos kihasználni azokat az időket, amikor erre van lehetőség, mert később ebből lehet élni. És hogy hiszem, hogy ha tényleg nem rajtam múlik, mert a gyerkőc, mert a vizsgák, mert a munkahelyen, mert a munkahelyek a gyerkőc és a vizsgák, és nem tudom. Tehát, hogyha ha ezek miatt én nem tudok naponta fél órát imádkozni, akkor hiszem, hogy azt az 5-10 percet, amit oda tudok adni az Istennek, ő azt is meg fogja tölteni tartalommal. Arról nem is beszélve, ha mondjuk ebben a helyzetben valakit tanul, mert az Istentől ezt a hivatást kapta, vagy megházasodott, és ott van a családja, és velük van, akkor tulajdonképpen ez is a szüntelen imádságnak a része lehet, mert mindaz, amit tesz, az az Isten szeretetére, az ő meghívására adott válasz. Tehát tulajdonképpen egy vizsgára való tanulás is lehet imádság, vagy amit mondjuk még könnyebb imádságként elképzelni, hogyha nem tudom, valaki a kisgyermekével foglalkozik, vagy a házastársával sétál, abban is ott van a jó Isten, ott van az ő szeretete. Sőt, erre a szeretetre adott válaszként élhetjük meg az életünket. Szóval a szüntelen imádság nem csak azt jelenti, hogy tényleg 24 imádkozom, hanem hogy az életemet úgy élem meg, hogy az Isten szeretetére adott válasz.
1: Volt szó prioritásokról. Mit javasolsz, mennyire legyen prioritás a lelki könyvek olvasása? Hogyan járulhat hozzá a lelki életünkhöz? És van-e egy-két olyan könyv, amit javasolnál azoknak, akik az ima életüket szeretnék mélyíteni?
0: Köszi a kérdést. Azt hiszem, hogy ezek a könyvek nagyon sokat tudnak nekünk segíteni, és általános szabályt nem is tudnék most így mondani, hogy napi 12,5 perc az az ideális idő, de nyilván nem is erre vonatkozott, azt hiszem, a kérdés. A könyveknél és a könyveken keresztül is tud az Úr szólni, a Szentíráson keresztül aztán az maga az Úr szava, de hogy egy jó lelki olvasmányon keresztül is, és nagyon sokat tud bennünket segíteni az imádságban. Én mindenkit bíztatnék arra, hogy legyen néhány perce arra, hogy tényleg csendbe legyen, mert az az én tapasztalatom, hogy igazán a csendbe tud az Úr megszólalni, de hát egy könyvön keresztül is meg tud szólítani, sőt, a legváratlanabb pillanatokban is. És ezek a lelki könyvek sokat tudnak segíteni. Úgyhogy ezeket érdemes olvasni. Hát most néhány ilyen cím jut eszembe, amik nekem sokat segítettek a kármelitáknál, vagy a kármelitáktól a lelki élet lényegéről, azt hiszem, az ima élet lényegéről, ez talán a címe. Nagyon egyszerű címe van, és ilyen nagyon egyszerűen tanít imádkozni, vagy tényleg az imádságháza alapítójától, most hirtelen nem ugrik be a neve, de léci, valaki biztos tudja. Johanna Sartl, köszi. Egy gyors szünet, itt van is termékbemutató is. Tényleg akár a Tűz a szívemben, akár a legfrissebb könyv, amiben 12 imamódot oszt meg, az is nagyon jó. A jezsuitáknak is jó lelkiségi könyvek vannak. Igazából a sarutlan kármelitáktól nagyjából bármit tudok javasolni. Szóval sok jó könyv van. Bernhard Meissertől az imádkozni szomjas vágyakozás. Ezek mind lehetnek jó, de még 1000 jó könyv van. Találjunk olyat, ami nekünk szimpatikus, és hát olvassuk annyit. Van, hogy egy könyvet nagyon nehéz letenni, hát akkor hajrá.
2: Azt hiszem, hogy több kihívás is áll előttünk. Egyrészt az, hogy így a világban a sok zaj között megtaláljuk a csendet, de hogy esetleg tudsz-e ezzel kapcsolatban tippet adni, hogyha eljutottunk oda, hogy már nincs a kezünkben a telefon, meg nem tudom, a szomszéd veszekedését halljuk, akkor utána a belső csendet hogyan találjuk meg, és hogyan tudjuk így a tudulistáinkat kiiktatni a fejünkből, amikor éppen imádkozni próbálunk.
0: Úgy de jó, nagyon köszi. Hát erről nem mondtam semmit, pedig ez a nehezebb szerintem. Kívül csendet találni, hát nem olyan egyszerű, de hogy azért az még csak-csak lehet. De hogy belül, hogy elkezdek imádkozni, és akkor hát először eszembe jutnak teendők. Aztán eszembe jutnak mondjuk konfliktusok, vagy nehéz szituk, sokszor, mondtam, 3 évvel ezelőttről, hogy ez milyen kínos volt, bakter. És hogy hát az is előjön. Vagy az, hogy na ezt kellett volna mondani a múlt héten neki, és nem jutott eszembe, de most bezzeg eszembe jut. Szóval, hogy ezekben segít az például, ha mondjuk a teendőim eszembe jutnak, vagy olyan jó ötleteim szoktak lenni ima közben, hogy tényleg van egy cetli mellettünk, meg egy toll, és akkor fölírjuk, ami van, és aztán tudunk az imával foglalkozni. De a belső zajok azok, hát ott vannak, és simán lehet, hogy vannak imádságok, ahol végig szólnak.

0: és más sem tudunk csinálni, csak visszatérni. Szalézi Szent Ferenc mondja, hogy ha egész életünkben más sem csinálunk, csak az elkalandozó szívünket visszavisszük az Istennek a jelenlétébe, na, az már egy olyan élet, amit megérte élni. Úgyhogy ha ezt Szalézi Szent Ferenc egy egész életen át csinálhatta, akkor lehet, hogy mi is megtehetjük az imádságunkba, hogy újra meg újra visszatérjünk. Illetve hát Szent Ignácnak van ez a tábortűzes hasonlata, hogy amikor imádkozunk, az olyan, mint amikor leülünk egy tábortűzhöz. És hogyha jönnek a gondolatok, meg mindenféle zavaró dolog, akkor megpróbáljuk őket elhesegetni, hogy menjetek, hát itt a tűz, erre figyelek. De azzal, hogy elkezdek hesegetni, rögtön elfordultam a tűztől, és már a zavaró gondolatra figyelek. És nem ezt kell tenni, hanem oda ültetni a tűz köré. És hát aki ült már tábor tűz köré, körül, tudja, hogy hiába ülünk 20-an ott, vagy 40-en, attól még nekem nem lesz kisebb a tűz, amit látok. Csak ők is ott vannak, de ugyanúgy látom a tüzet, ugyanúgy érzékelem a fényét, a melegét. Szóval, hogyha vannak ilyen gondolatok, akkor hát le lehet ültetni, hogy uram, itt van ez a konfliktus, kicsit kínos, de én rád figyelek. Vagy itt van ez az ötlet, tök jó ötlet, fölírtam, de most rád figyelek. És akkor visszatérhetek oda, és amúgy meg, hát ha nem sikerül, vagy ha elrontom, hát semmi. Az semmi se történik. Legközelebb majd összejön.
1: Fábri Kornél püspök atya tanítását hallották a székelyudvarhelyi Barátok templomából.

Reggeli ima az Isten szülőhöz. Szentséges Úrnőm, Istennek szülője, szent és mindenható imáiddal űzz el tőlem, a te alázatos és nyomorult szolgáttól mindenféle csüggedést, feledékenységet, értetlenséget, nemtörődömséget. Gyarló szívemből és elsötétült elmémből pedig minden szennyes, gonosz és káromló gondolatot. Olcsd el szenvedélyeim tüzét, mert szegény vagyok és nyomorult. Szabadíts meg engem minden kínzó emléktől és rossz szándéktól, és ments meg a gonosz minden mesterkedésétől. Mert áldott vagy nemzedékről nemzedékre, és dicsőített a te legszentebb neved mindörökkön örökké.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, önök a Mári Rádiót is benne pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. A mennybe menetel ünnepe kapcsán arról lehet egy kicsit gondolkodni, hogy ugye menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot, és hogyan tudunk elmenni az egész világra, például úgy, hogy a Mári Rádió támogatásával segítjük a Mári Rádió munkáját, picit ebben majd részleteibe is belemegyünk. Mennybe menetel ünnepe van, kicsit úgy zavarban vagyok ezzel kapcsolatban, mert hogy ugye hivatalosan mennybe menetel ünnepe az a húsvét utáni 40. napon történt a mennybe menetel, tehát ez a tegnapi napnak az ünnepe volt. Ugyanakkor ugye az is egy fontos szempont, hogy ezt az ünnepet, hangsúlyos ünnepet vasárnapként tudjuk megünnepelni, és hát egy munkanapon nehéz vasárnapként megünnepelni egy ünnepet, mert hogy az ünneplés nem csak annyit jelent, hogy elmegyek a szentmisére, mert ez még viszonylag könnyen megoldható lenne, hogy egy szentmisére eljutok valamikor a nap folyamán, de ennél sokkal többről van szó, a megpihenésről, a munkaszünetről, az egymásra való odafigyelésről, az egymással való találkozás, az Istennel való találkozásról. Ugye egy ünneppé tenni egy napot, az sokkal több tehát, mint egy szentmisére elmenni, ezért van az a lehetőség azokban az országokban, ahol nem munkaszüneti nap, mennybe menetel ünnepe, ott a vasárnapra átkerülhet ennek a napnak az ünneplése, tehát most igazából még előtte vagyunk, de már utána vagyunk ez a köztes időszak. Ugyanakkor az is fontos valahol, hogy ezen a napon, a mai napon indul a Szentlélek váró, Szentlélek hívó kilenced, ezen a napon kezdődik el az az imádság sorozat, amelyben napról napra kérjük a Szentlélek kegyelmét, erejét, hogy segítsen és erősítsen meg bennünket, kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy áradjon ki és munkálkodjon ma is egyre jobban a világunkban, egyre jobban a világban. Mennybe menetel ünnepének tulajdonképpen kettős jellege van. Az egyik a remény, amelyet ez az ünnep erőteljesen kifejez. A szentmise könyörgésében azért fohászkodunk, hogy hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki háladással, mert szent fiadnak Krisztusnak a mennybe menetele, ami fölemelkedésünk. Ahová eljutott a fő dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test az egyház reménységben. Jézus mennybe menetele, tehát nem azt jelenti, hogy ő eltávozott, hanem azt jelenti, hogy más módon van közöttünk, lelkével van közöttünk. Azt jelenti, hogy mindenhol jelen tud lenni, nem csak fizikailag egy-egy helyen, bár ezt a feltámadás után is már meg tudta tenni. Tehát, hogy a mennybe menetel ünnepe lezárja azt a jelenés sorozatot, amelyben 40 napon át részük volt a tanítványoknak, az apostoloknak, hol ennek, hol annak jelent meg. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap megjelent volna valahol, de számos helyen, számos helyzetben megjelent Jézus, aztán ez a jelenés sorozat, ez lezárult, mert a tanítványok már kellőképpen megerősödtek a feltámadás hitében, és utána a Szentlélek erejével pedig elindulnak szerte a világba, hogy tanúskodjanak Jézus föltámadásáról. A második titka, a remény mellett a második gondolata mennybe menetel ünnepének, tehát a küldetés, a feladat. Az evangélium ugye úgy fogalmaz, hogy menjetek el az egész világra, és tegyetek tanítványommá minden népet. A remény, múlt vasárnap olvastuk a Péter levélben, hogy legyünk készen arra, hogy válaszoljunk, ha kérdezik, hogy mi a mi reményünk. Ami reményünk az örök élet, ami reményünk az Isten országa, hogy ebbe az örök életbe fogunk tudni eljutni, ez az örök élet lesz az osztályrészünk, hogyha törekszünk arra, hogy Isten közelében éljünk. És ezt a reménynek az üzenetét kell elvinnünk az életünkkel és a szavainkkal a körülöttünk élő emberek számára. Azt halljuk tehát Jézustól, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Elmenni az egész világra, ugye itt
egyből talán számunkra itt Budapesten mindenképpen, vagy több helyen, ugye fölmerül a Verbita szerzetes rendnek a neve, a küldetése, akik direkt arra jöttek létre, hogy a tagjaik távoli országokba mennek, és ott hirdetik az evangéliumot az ott lakóknak. És ez nagyon sokáig azért leginkább úgy működött, hogy innen Európából mentek a misszionáriusok szerte az egész világra, de ma egyre több misszionárius érkezik ide Magyarországra és ide Európába, mert nagyon lecsökkent a papi hivatások száma. Misszióba menni, küldetésbe menni azt jelenti, hogy távol vagyok a hazámtól, távol vagyok azoktól, akik fontosak a számomra, azért, hogy Krisztus üzenetét elvigyem azokra a területekre, ahol azt még nem, vagy ahol alig ismerik, ahová alig jut el az ige hirdető ember, ahová nagyon ritkán jut el egy-egy pap szerzetes, hogy ott Krisztusról beszéljen, hogy Krisztus üzenetét tanítsa. És amikor ezt halljuk, hogy ugye elmenni messze vidékre, akkor tulajdonképpen az ember egy kicsit meg is retten. Hogy tudok én elmenni vidékre, elmenni messze földre, olyan vidékekre, amelyek nem ismerem se a nyelvét, se a kultúráját, nem ismerem azt, hogy hogyan élnek ott az emberek, hogyan fogadnak majd be. De ugyanakkor fontos, hogy ugye ez meglegyen az egyházban, régóta megvan a hitterjesztési kongregáció, vagy ma már a hitterjesztési dikasztérium, most a pontos elnevezést nem is tudom pontosan, de az a közösség, az a szerveződés az egyházban, amely összefogja és szervezi a missziónak a feladatát. Elmenni tehát az egész világra, erre biztat a mennybe menetel evangéliuma bennünket. És nyilván ehhez kell egyrészt egy fölkészültség, kell másrészt pedig egy hívás az Istentől, aki arra hív, hogy menjek el távoli földrészre, lehet, hogy verbitaként, lehet, hogy más módon papként vagy szerzetesként induljak el, és menjek el valahova, nem a vakvilágba kell elmenni, nem a messze földön kiállni az utcasarokra, hanem azért vannak a közösségek, a szerzetes közösségek, azért vannak a különböző missziós társulatok, azért vannak azok a helyek és lehetőségek, ahol azért valami épület is van már, egy iskolának, egy kórháznak, valami módon van egy központ fölépítve, vagy épülőben, ahová elmehetek, ahol Krisztus szeretetét megmutathatom azzal, hogy fontos számomra a másik ember, azzal, hogy fontossá válok én magam is az Isten ügyére, fontossá válok azok részére, akik ott vannak velem, akik ott vannak a közelemben. Beszélni Jézus Krisztusról egy missziós környezetben sokszor nem könnyű, mert el kell sajtítani a nyelvet, hogy hogyan tudom megszólítani a másik embert. De mielőtt azt mondanánk, hogy na, akkor én ezt a dolgot megúsztam, mert nem kaptam azt a hivatást, hogy elmenjek messze földre, nincs érzékem a nyelvekhez, nehezen tudok másokat megszólítani, mielőtt hátradőlnénk, azért föltehetjük magunknak a kérdést, hogy a közvetlen környezetemben, a szomszédságomban, a mellettem élők között vajon van-e olyan ember, aki még nem hallott Jézusról, olyan ember, aki valamiért eltávolodott az egyháztól, olyan ember, aki még nem ismeri a hitnek a teljességét. És milyen jó, hogyha ezeket az embereket föl tudom fedezni, ezeket az embereket olyan meg tudom találni azokon a helyeken, ahol közel vagyunk, ahol meg tudunk erősödni Isten kegyelmében, Isten szeretetében. Kérjük tehát Krisztus kegyelmét, hogy mutassa meg, mi az én feladatom, mutassa meg, mi az én hivatásom a hit terjesztés ügyében, mutassa ahol meg, hogy mi az a feladat, amit én egyre jobban fel tudok fedezni, egyre jobban meg tudok találni a körülöttem élő emberek között.

Tehát folytatjuk a hittanórát, és ugye addig jutottunk el, hogy elmenni a világba, ez nem csak azt jelenti, hogy messzi földre kell elmennem, hanem azt is jelenti, hogy azt is jelentheti, hogy a saját környezetemben kell hirdetnem az Isten szavát, kell hirdetnem az Isten igéjét. Mi a feladatom? Hogyan tudom Isten szavát, Isten igéjét hirdetni? Ugye Péter apostolot azt hallottuk a múlt héten, hogy legyetek készen arra, megfeleljetek arra, ha kérdezik, hogy mi a reménységünk. Legyünk készen arra, hogy megfeleljünk. Vagyis elsősorban egyre jobban meg kell ismernem a hitemet. És egyre jobban meg kell élnem a hitemet. Hiszen ez a Péter levél arra utal, hogy a mellettem élő valamiért elkezd kérdezni tőlem. Elkezdi megkérdezni, hogy mi a te reménységed. Mert azt látja rajtam, hogy van valamilyen reménységem. Azt látja rajtam, hogy az Isten ügye, az Isten szolgálata, az Isten ügye, az Isten szolgálata, az jelen van, az valamiképpen benne van az életemben. Azt látja, még akkor is, ha nem Istenről beszélünk egy munkai környezetben, de ahogyan beszélek, ahogyan viselkedem, ahogyan szólok, ebből valamit megsejt abból, hogy én valakihez tartozom, vagy számomra fontosak a keresztény elvek, és akkor fog merni kérdezni. Nyilván lehet aztán különféle helyzetekben beszélgetéseket kezdeményezni. Nyilván olyan helyzetekben, ahol már valamiféle alapvető bizalom van ember és ember között, ahol már valami kialakult abban, hogy jó kapcsolatban vagyunk egymással. Én szoktam időnként egy-egy este az Őrsezért téren menni, ez ritka, de időnként van, hogy ilyen 7 óra után metróval érkezem, jövök hazafelé, és van ott egy közösség, akik kiállnak és énekelnek, és valaki aztán időnként beszél Jézusról, és megtérésre próbálja hívni az embereket, és azt látni, hogy az ott közlekedő emberek talán a fejüket arra fordítják egy picit meg torpannak, de igazából anélkül, hogy foglalkoznának vele, mennek haza, mennek a dolgukra, nyilván nem nagyon van idejük arra, hogy megálljanak, meg nem érinti meg őket valamiért ez az ilyenfajta igehirdetés, missziózás. Nyilván van egy-két ember, akit megérint, meg nem tudjuk ezeknek a hatását, hogy most akkor elmegy, hal valamit, és akkor hú, az azért engem érdekelne, most sietnem kell haza, de akkor megpróbálok utána nézni, utána keresni. Tehát egy ilyen eredménye is lehet annak, hogy egy ilyen dolgot hall az ember, nem biztos, hogy azonnal reagál, nem biztos, hogy engem fog megkérdezni, de mégiscsak az én jelenlétem is, és valamiképpen hatott erre. Az eredményesség, mi az eredménye annak, hogy én kiállok a hitem mellett, ez nem egy egyszerű kérdés. A mai világ az azonnali eredményeket szereti, keresi. A mai világ az azonnali eredményekkel próbálkozik. Erre mondta egyszer valaki a 10 misszionáris történetét, akik elmennek megtéríteni az emberevő törzset. Az első 8-at az emberevők megeszik. A első 7-et, a 8-at az agyonverik. A 9-et jól megverve elzavarják, a 10. szavára meg megtérnek. A kérdés az, hogy én hanyadik vagyok a sorban. És ha én nem megyek, ha én nem teszem a dolgomat, ha rajtam nem látszik, nem sejtik meg az én viselkedésemből, hogy valamiképpen azért itt valami más is van, nem csak az anyagi meg a materiális a világ, akkor mikor fog elérkezni a 10. És nem csak a 10-nek az eredménye az idézőjelben az eredményt, hogy az illető megtért, hanem a többi 9-nek is, akik valamiképpen valamit jeleztek feléjük, és most itt nyilván nem a konkrét képre kell gondolni, hogy megettek, megvertek, agyonvertek, stb., hanem hogy találkozott valamivel, az Isten szavával, az Isten igéjével, találkozott valamivel, ami fontos, és tulajdonképpen itt a következő lépésünk, hogy kiállni a hitem mellett,
kiállni amellett az érték mellett, amit én vallok. És ez ügyben nagyon sokszor a mai világban megkapjuk, hogy az egyház hirdesse a maga tanít a templomban, és hagyja békén a világot, meg az államot, meg az egyebeket. De nem, mert nekünk nem csak az a feladatunk, nekünk az a feladatunk, hogy Krisztust elvigyük a világba. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Kiállni a hitünk mellett. Azzal, ahogyan élem az életemet, ahogy beszélek, ahogy a vasárnapot megünneplem, egyszerű dolgokban, hogy számomra a vasárnap ünnep, akkor nem megyek boltba vásárolni, nem dolgozom, ha nem nagyon muszáj, stb. Meg lehet ezeket a vasárnap ünnep jellegét, és erről lehet beszélni, hogy nekem miért fontos a vasárnap, mit szeretnék vasárnap ünnepelni. Vagy hogyan beszélek egyébként, hogyan élem meg a házasságot, a párkapcsolatot. Ebben ma nagyon nehéz jellé válni a világban, hogy tisztán menni a házasságba, hogy a különböző bűnöket ezen a területen elkerülni, hogyan viszonyulok az élethez, a kezdetihez, a végéhez, hogyan gondoskodom az idősekről, hogyan beszélek az idősekről, hogy egy koloncnak, tehernek érzem, vagy pedig tudok szeretettel beszélni róla, beszélni róluk, tudok szeretettel szólni arról, hogy az idős embert tisztelettel venni körül, szeretettel venni körül, hogyan beszélek az Isten ügyeiről, merek-e kiállni egy-egy érték mellett? Ugye manapság azért a közösségi média nagyon sok mindent visz, és nagyon sok minden elhangzik a közösségi médiában. Nemrégiben fölmerült, ugye most a kormányváltás kapcsán, és ez most nem a politikába akarok belemenni, de fölmerült, hogy ha valaki írt egy ilyen nagyon durva cikket, hogy a szívhat törvényt el kell törölni, mert az milyen gond, kegyetlen, meg milyen és ír egy csomó negatív jelzőt, hogy mit jelent, és mennyire gonosz, mert befolyásolja az anyákat, és lelkiismeret furdalást okoz nekik, meg stb. Ilyen módon, hogy, és akkor, hogy mert hogy igenis az anyának joga van eldönteni, akarja megszülni a gyerekét, vagy sem. És megjelent néhány ember ezt látva, aki elkezdett arról beszélni, hogy de szeliden és szeretettel, hogy hát igenis annak van értéke, hogy ezt meghallgatni, hogy az egy élő ember, hogy elmerem-e, el tudom-e mondani egy-egy ilyen helyzetben, éles helyzetben, hogy igenis, és nem csak az egyház álláspontja szerint, hanem az orvostudomány álláspontja szerint, az egy élő ember, az egy személy, aki fejlődik az édesanyja szíve alatt, és azt mondja valamelyik, hogy nem anyáról kell beszélni, hanem nőről kell beszélni, és a nőnek, tehát ilyen módon, és akkor hogyan tudom megfogalmazni a hitemet ezzel kapcsolatban például. De vannak enyhébb témák, amik nem ennyire rázósak, meg zűrös témák, amiben igenis, hogyha van hozzá ismeretem és energiám, és egy kis időm, akkor igenis bele kell állni abba, hogy kiállni a hitünk mellett, hogy kiállni amellett, hogy mi a mi hitünk egy-egy témával kapcsolatban. És persze, nyilván van sok olyan ember, aki azt mondja, én ezt nem tudom így megfogalmazni, én nem vagyok benne ezeken a fórumokon, nem vagyok ott jelen. Mit tudok tenni akkor, hogyha az én alkatom, az én képességeim, az én lehetőségeim nem olyanok, hogy én nyilvánosság előtt kiálljak? Talán ritkán beszélünk róla, kétszer egy évben tavasszal meg ősszel van a 40 nap az életért egy ima sorozat, amikor egy-egy kórház előtt folyamatos imádságot vállalnak önkéntesek. Például ez egy olyan dolog, amiben ha tudok róla, akkor el tudok menni, és oda tudok menni imádkozni. Nem kell semmit mondani, nem kell senkihez oda menni ezeknél, nem kell oda menni senkihez. Ott van egy asztal, van egy hely, van egy tábla, egy plakát,
és ott oda kell menni, és imádkozni, és jelen lenni. Persze azzal, hogyha valaki megkérdezi, hogy most ennek mi a lényege, akkor egy-két szóba személyes kapcsolatban, és személyes kapcsolatban bármikor bárki el tudja valószínűleg mondani a hitét, hogy miért fontos nekem ez a téma, hogy miért fontos számomra az élet. És személyes kapcsolatban, szemtől szembe kapcsolatban nyilván nincsenek olyan agresszív dolgok, mint egy fórumon, mint egy ilyen közösségi médiában. Ott lehet szelíden, szeretettel beszélgetni az illetővel. És persze próbálják ilyenkor egy kicsit mérni, hogy hány abortusz sikerült megakadályozni, de talán nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hallani lehessen azt, hogy van más út is, hallani lehessen azt, hogy nem csak az az út van, amit a világ felkínál a számunkra, aztán imádkoznia ezekért a dolgokért, vagy éppen, és akkor itt visszakapcsolódhatunk egy kicsit a Mariaton témaköréhez is, anyagi eszközeimmel támogatni azokat, melliállásommal támogatni azokat, akik ezügyben a frontvonalban vannak, akik kiállnak, tanítanak, akik beszélnek, akik elvégzik azt a munkát, amire őket meghívta az Isten, nem arra, hogy én nem vagyok képes, nem helyettem, hanem őket arra hívta az Isten, hogy ők beszéljenek a rádióban, ők álljanak ki a tévé elé, ide-oda-amoda, hogy azt a tévét, azt a rádiót működtessék, amely folyamatosan igyekszik az Isten ügyét képviselni a világba, én pedig a háttérben tudom támogatni. Azzal például itt a Mári Rádióban, hogy szétviszem a Mári Erdő magazinját, hogy anyagilag támogatom a rádiónak a működését, a rádiónak a munkálkodását. 1% tehát az SZIA befizetési határidő van a jövő héten. Rendelkeztem az 1%-omról, az egyházjavára, a Mária Rádió, vagy más jótékonysági szervezet javára, most itt a Mária Rádióban nyilván a Mária Rádiót emlegetem, de nem ez a lényeg, hogy a Mária Rádió vára, hanem hogy rendelkeztem erről az 1%-ról, mert ezzel tudok egy picit segíteni. Lehet, hogy nem nagy az összeg, de akkor is sok kicsi sokra megy. Vagy lehet, hogy van, akinek nulla a személy jövedelemadója, mert különböző kedvezményei vannak. De az is számít, hogy ezt a szervezetet ennyien támogatták. Hogy a katolikus egyházat ennyien támogatták. És az egyházi 1%-nál meg van egy visszaosztás, a maradék összeget a felajánlók száma szerint elosztják az egyházak között. Tehát azért az is számít, hogy hányan támogatnak egy-egy adott ügyet, mert ez biztató lehet azoknak, akik azt az ügyet végzik. Tehát nagyon sok olyan lehetőség van, csak ezeket meg kell találni, amikor a háttérben tudok támogatni, hogy elmenni az egész világra, az azt is jelenti, hogy például egy plébánián megtalálom azt a feladatomat, amit én el tudok végezni. Kitakarítani a templomot, elmenni bevásárolni, elmenni, elhozni az újságot, vagy az ostját, meg a bort beszerezni, vagy valamit be kell szerezni, vagy megszerelem a villanyt, vagy kicserélem a villanykörtét, vagy levágom a füvet a templom körül, kimosom a kimosnivalókat. Tehát ezek az egyszerű dolgok, ezek az egyszerű ügyek ugyanúgy azt jelentik, hogy én elmegyek a világba és hirdetem az evangéliumot, mert a munkámmal támogatom azokat, akik viszont tényleg a szavukkal igyekeznek, tudják tenni a dolgokat, és tudják elmondani mindazt, ami fontos a számunkra. Tehát oda kell mindezekre valamiképpen figyelni, ezekre az apróságokra. Elmenni az egész világra azt jelenti, hogy ezekben az apróságokban ott vagyok és támogatom az egyházat, a plébániámat, a közösségemet, a Mária Rádiót, vagy a X egyházi szervezetet, az egyházat a 1%-ommal, vagy valami adományommal. Tehát ez a háttérmunka,
ez ugyanúgy fontos munka, ez ugyanúgy fontos tevékenység, amiben tudok tevékenykedni, amiben tudok dolgozni, amiben jelen tudok lenni. Tehát egyre jobb, egyre fontosabb az, hogy tudatosan tegyük ezeket a dolgokat, hogy tudatosan észrevegyük mindazt, ami csak fontos lehet a számunkra, amiben csak jelen tudunk lenni a mindennapokban. Kérjük tehát bátran Isten kegyelmét, Isten erejét, Isten szeretetét, hogy erősítsen meg bennünket a küldetésünkben, a feladatunkban, a hit terjesztésnek a művében, hogy mutassa meg, találjuk meg azt a feladatot, amiben én jelen tudok lenni, amiben én ott tudok lenni, amiben én tudok tevékenykedni. És Jézus segít, a lélek segít abban bennünket, hogy felfedezzük, megtaláljuk a feladatunkat, megtaláljuk a munkánkat, amiben újra és újra tanuljává lehetünk mindannak, ami csak fontos lehet a számunkra. Ha valaki szívesen bekapcsolódna az adásba, ebbe a műsorunkba, az élő adásba, akkor a 374-09-04-es telefonszámot hívja bátran, és akkor egy kicsit el tudja mesélni, hogy ő hogyan tud bekapcsolódni az egyház missziós tevékenységébe.

Folytatjuk a hittanórát itt a Mári Rádióban, még egy-két percünk van a mai hittanórából. Jézus küldi tehát a tanítványokat és minket is, hogy menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És ebben az is benne van, hogy a háttérben hogyan tudunk támogatni, hogyan tudunk segíteni, hogy a háttérben hogyan tudunk lehetőséget teremteni arra, hogy mások a szavukat is hallassák. A Mári Rádió mariatonos adásvonala, adásnapja azt a célt szolgálja, hogy biztassuk a kedves hallgatókat, hogy támogassák a rádió működését, a rádió lehetőségeit, támogassák a délvidéki és a felvidéki Mári Rádió működését. És arra szeretném bíztatni azokat, akik akár délvidékről, akár felvidékről származnak, és itt élnek az anyaországban, hogy különös módon is figyeljenek oda ezekre a lehetőségekre, vagy ezekre a módokra, hogy támogassák a rádión keresztül, a rádió működésén keresztül szülőföldjüket, a szülőföldjükön maradottakat, akik szeretnének otthon élni, és otthon kifejteni mindazt, amire szükség van. Nyilván itt most ki miért, hogyan, ez nem téma, meg nem ez a kérdés, hogy ki miért, hol él, hanem az, hogy hogyan tudok segíteni azoknak, akik a szülőföldemen élnek. Hogyan tudom a Mári Rádió működését támogatni abban, hogy számukra elvigyék a krisztusi üzenetet az anyanyelvükön. Ebbe újra és újra jó egyre többen bekapcsolódni, és így a Mári Rádió működését megerősítve hirdetni Isten szeretetét, hirdetni a feltámadás örömhírét. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.

Reményik Sándor. És a szívem is elhagyott engem. Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés. S a legnagyobb nyomorúság is ez. Elhagyott engem az én szívem is. Ülök a puszta homok közepén. Csügged nehéz fejem. Ülök akár a kő. Lomha, kietlen kő mozdulatokkal tapogatom magam. Vadidegenül kutat a kezem a hely körül, hol a szívemnek lennie kellene. Nincs. Nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Őszökkel, tavaszokkal, bűnökkel, bajokkal, vándormadarakkal, nem tudom kivel, nem tudom mivel, nem tudom hogyan, micsoda percekkel, órákkal, tolvajokkal illant el. Szökött el, tűnt el, párolgott el. Hagyott el engem, az én szívem is. Még néha énekelnék. Egyszer csak a dal torkomon akad, elfagy, kihűl. Nem érzem szívemet a dal alatt. Szólnék néha egy simogató szót, egyszerű, tisztát, édest, meleget, vigasztalót. Kimondom, koppan, érctelenül csináltam hidegen. Nem szűrhettem által a szívemen. Magamhoz vonnék néha valakit. Közel, közel, közel hozzám a félelmes magányba. De szeged szánként visszahull a két kar, és visszahull a nagy ölelés vágya. A kitárt karok félszeg ritmusát nem a szív dirigálja. Indul a kezem irgalomra is, de nem dobban a mozdulatban semmi, csak pénz csillan koldus kezébe tenni. Zeng a köszönet, ezer annyit adjon. Nem, csak szívet, csak egy kis szívet adjon. És imára is kulcsolom kezem, úgy esedezem szívtelenül szívért. Szárazon adom Istennek magam, hát ha reán bocsátja harmatát, és kinyílik a kőből egy virág. Mert bajok vettek engemet körül, és a bajoknak szeri száma nincsen, és utolértek az én bűneim, és bűneim beláthatatlanok, hajszálaimmal el nem hullanak. S elhagyott engem az én szívem is. Nincs, nincs. Elszállt. Elillant az évek során. Ó, bűnök, bajok, őszök, tavaszok, gyilkos órák, rabló pillanatok, suhanó szárnyú nagy sorsmadarak. Hová vittétek az én szívemet? Hozzátok vissza az én szívemet. Szeretni akarok.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
4: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzatok értünk és velünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, a rózsafüzér birodalma fölépítéséért, hogy egy szív, egy lélek legyünk Jézussal és Máriával, lángoljon a szívünk, és Magyarország a káromkodásáért az imádság népe, nemzete, bajnoka legyen, a szentségi boldog megtérésünkért, minden irányból való védelmünkért. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, a mennyei Atya egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér első titka, aki a halálból feltámadt, alleluja, dicsőség Jézusnak, dicsőség a győztesnek. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, oda ment, elhengerítette a követ és ráült. Tekintette olyan volt, mint a villám. Öltözette meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, és csak nem halálra váltak. Az angyal azonban megszólította az asszonyokat. Ne féljetek, tudom, hogy Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, mert feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott, azután siessetek, vigyétek hírül tanítványainak. Feltámadt Jézus a halálból, előttetek megy Galileába, ott viszont látjátok, íme tudtotokra adtam.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, szűz Mária,

0: Mária, Istennel szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér második titka. Aki a mennybe fölment, Jézus összegyűjtötte a szeretteit, mielőtt fölment volna a mennybe, feltámadásának után, 40. napon, és így szólt hozzájuk: ez az, amit mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesülnie mindannak, amit Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban megjövendöltek rólam. Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölment a mennybe. Bevégezvén, ó Jézus, e földön fáradtságos munkádat, fölmentél a mennybe, hogy elfoglaljad az Atyának jobbján a téged megillető dicsőséget, és nekünk is helyet készíts. Addig azonban, amíg oda juthatunk, arra tanít bennünket Szent Terézia, hogy azt tegyük veled az oltári szentségben a földön, amit a szentjeid tesznek az égben. Engedd hát, Urunk, hogy igazi és egyedüli örömünk és boldogságunk e földön az legyen, hogy veled a legméltóságosabb oltári szentségben társulhatunk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Amikor elérkezett a pünkös napja, ugyanazon a helyen minnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybe gyűltek. Majd lángnyelvek lobbantak, és szétoszulva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogy a lélek szólása indította őket. Jézus, földi életedben megígérted apostolaidnak, hogy nem hagyod őket árván, hanem más vigasztalót küldesz nekik. Nekünk azonban többet ígértél, még többet tettél, mert nem csak a vigasztaló szent lelket küldted hozzánk, hogy magunkat árvának ne érezzük a síralom völgyében, hanem magad is velünk maradsz az oltári szentségben, mint igazi atyánk, testvérünk és jó barátunk. Imádunk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg, nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Végül a szeplőtelen szűzet az áteredő bűnnek minden szennyétől épségben megőrzötten, földi életének végén, testestől lelkestől felvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királynőjévé tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodó urához. Amint Jézus anyja a mennyben
3: testében és lelkében már megdicsülten, mintaképe és kezdete annak az egyháznak, amelynek az eljövendő világkorszakban kell teljessé válnia, ugyanúgy ezen a földön a biztos remény és vigasztalás jeleként mindaddig világosodik az Isten zarándok népe előtt, amíg el nem jön az Úr napja. Jöjj el Jézusunk a szűzanya szeplőtelen szíve által.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvet.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.
3: Érgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Ó, dicső szűz, Isten remek műve, mesterműve, gyönyörű, szép és jó szűzanya, tekints kegyes szemmel, hervadhatatlan dicsőséget trónjáról, a síralom völgyében elhagyatott fiaidra, a te fenyegetett magyarjaidra, jöjj segítségünkre szorongattatásainkban, védelmezz bennünket testi, lelki ellenségeink ellen, hogy minden örömünket Szent Fiat tetszésében keressük, és végre magunk is méltók legyünk őt egykor útra való gyanán magunkhoz venni, és az ő birtokában veled együtt örökké örvendezni. Amen. A világ győzelmes királynője, Magyarország királynője, minden szentek és szent angyalok királynője, gyönyörű égi édesanyánk, könyörög érettünk és velünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, áldott szép vasárnapot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 16-a. És nem látják meg azt, aki régóta készíti. Izajásnál olvassuk ezt a 22. fejezet 11. versében. És nem látják meg azt, aki régóta készíti. Annyi lehetőséget kapunk az életben, hogy megváltozzunk, de többnyire nem élünk ezekkel a lehetőségekkel. Sanherib, a szír király, Krisztus előtt 701-ben körülvette Jeruzsálemet. Isten azért rendelte oda a városfal köré az asszírokat, hogy Júda népe az Úrhoz forduljon, és megbánja tévesztéseit. Sajnos Isten népe nem válaszolt helyesen erre a megtérésre hívó támadásra, hanem lakmároztak, vigadozással ütötték el a valós problémákat, illetve megerősítették a védműveket. Ezékiás király számos védelmi intézkedést tett, ahogy azt a krónikák második könyvében olvassuk, és biztosította a város vízellátását is. Isten népe tehát nem változott. Bizalmát csak az emberi megoldásokba helyezte. Mi cselekedhetünk megfeszülve, de az Úr készít el minden érvényes és hatékony megoldást. Ő nélküle minden cselekvésünk olyan, mint a fénykép egy kinagyított részlete, amely önmagában értelmetlen, mert a sok részletnek össze kell állnia egy egészszé. Isten nélkül minden cselekvésünk olyan, mint a helyben futás. El lehet benne fáradni, de semmit nem haladunk. Az Úrral készülnek el a dolgok. Ámen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya Rádióját.
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Május 20-án este a Börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren, az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogva tartottal találkoztunk. A két élmény beszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
4: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
5: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
6: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
3: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
1: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
2: Hírpercek.
3: Dabason rendezték meg a Mentefest Váci Egyházmegyei Ifjúsági Fesztivált. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. A mesterséges intelligenciának a szakrális művészetben jelentkező korlátait tárja elénk a vatikáni bélyeg illusztrátor. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Három napra Dabas adott otthont az első Mentefestnek. A Táncsics Mihály gimnázium területét vették birtokba a fiatalok, akik eljöttek a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének első fesztiváljára, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. A Mentefest egy keresztény fesztivál, amelynek egyik célja, hogy a fiatalok úgy érezhessék jól magukat, hogy közben a mindennapjaikat átható nehézségeikről is beszélhessenek. Az előadások témáját is ennek megfelelően válogatták a szervezők. Löw Gergely atya a tinédzser kort érintő nehézségek közül a látszólagos pörgés és a belső magány feloldására kereste a megoldást. Az előadáshoz kapcsolódva két tanúságtétel is elhangzott. A meghívott előadók között Pál Feri atya is szerepelt. Előadásában a tartós párkapcsolat építéséről beszélt. Az egész hétvégés keresztény ifjúsági fesztivált Szentmise zárta. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az Egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. 14. Leó pápa megválasztásának első éves évfordulója alkalmából május 8-án a Vatikán emlékbélyeget adott ki a Szentatya portréjával, amelyet Raúl Berzsóza spanyol festő illusztrált. Az EVTN News a mesterséges intelligencia által generált katolikus képek értékéről kérdezte a művészt. Találkoztam ilyen képekkel, szépek, sőt lenyűgözőek voltak, mégis úgy érzem, hogy már láttam, mondta Berzsóza. Válaszában kiemelte, hogy az AI korlátja az, hogy nem éli át, amit ábrázol, nem érzi az ábrázolt téma lényegét. A művész ezzel szemben az alkotásához mindig hozzátesz érzéseiből valamit, mutatott rá az illusztrátor. Úgy vélem, hogy a szakrális műveket nem csupán látjuk, hanem egyúttal befogadjuk, mint egy hitbeli gondolat végső kifejezését. Ezek a képek nem csupán díszítő jellegűek, hanem az evangelizáció eszközei, nyilatkozta a spanyol festő. A hírszerkesztő Véggyörgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Rózsáló hajnal fény ragyog, zeng már az égi háladal, örömben ujjong a világ, panaszt üvölt a kárhozat. Midőn az égi nagy király alálhatalmát megtöri, s lábbal tiporva poklokat feloldja foglyok láncait. Sírját nehéz kő zárta el, őrzötte zsoldos őrsereg, de fölkelt fényesen s ragyog, a gyász fölött győzelmesen. Az alvilág is óhajog, s fájdalmak oldódnak tehát, mert fényes angyal hirdeti, hogy Krisztus immár nem halott. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült. Hozd meg dicsőséged velünk, dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled.

Örömmel tölteszel, Uram, és kezed művei láttán örvendezem, Alleluja. Jó dolog az Urat áldani, énekkel magasztalni nevedet, fölséges. Már hajnalban hirdetni jóságodat, és éjszaka zengeni hűségedet. Tíz húrulanton és hárfa zenével, citera mellett énekelve. Mert örömmel töltenek el alkotásaid, kezed művei láttán örvendezem. Mi nagyszerűek a te műveid, Uram, gondolataid mi mélységesek. Az oktalan ember föl nem fogja, és nem érti meg őket az esztelen. Sarjadhatnak a bűnösök akár a fű, és virágozhatnak a gonosztevők. Sorsuk mégis örökös pusztulás, te azonban, Uram, fölséges vagy örökké. Mert íme ellenségeid, Uram, mert íme ellenségeid elvesznek, és elpusztulnak mind a gonosz.

Termékeny maradt szépen zöldellő. Hirdeti, hogy igaz az Isten, ő a menedékem, nincs benne hamisság. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örömmel töltesz el, Uram, és kezed művei láttán örvendezem. Alleluja. Én az Úr ölök és életre keltek, lesújtok és gyógyítok. Alleluja. Hallgassátok egek szavamat, hallja meg a föld is számigéit. Tanításom esőként permetezzen, szavam úgy szálljon le, mint a harmat, mint mikor zápor hull a rétre, és a sarjadó füvet eső öntözi. Az Úr nevét hívom segítségül, magasztaljátok Istenünket. Mert tökéletes minden műve, és igazságos minden útja. Hűséges és fedhetetlen az Isten, ő maga az igazság és egyenesség. Vétkeztek ellene, elromlottak, nem fiai már, gonosz és elfajzott nemzedékez. Ezzel fizetsz most az Úrnak, te oktalan balga nép. Vajon nem tulajdon atyád ő neked, aki létrehívott, alkotott és föntart? Emlékezz csak a régi időkre, vedd sorra az egyes nemzedékeket. Kérdezd atyádat, és ő megtanít, vagy őseidet, ők majd elmondják neked. Amikor a mennyben lakó szétválasztotta a népeket, amikor külön választotta Ádám fiait, és kijelölte a népek határait, Izraelt is fiainak száma szerint. Az Úr osztály része lett az ő népe, Jákob az ő kimért öröksége. A pusztában találta meg őt, a félelem helyén, a zord magányosság földjén. Körülvette és tanítgatta, és mint a szeme fényét úgy őrizte. Mint fiókáit repülni tanító sasmadár, amely fölöttük lebeg. Kitárta szárnyát, őt meg fölemelte, és tulajdon vállain vitte. Vezére az Úr volt egyedül, és idegen Isten nem volt vele. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én az Úr ölök és életre keltek, lesújtok és gyógyítok. Alleluja. Dicsőséggel és fénnyel koronáztat fölkentedet. Alleluja. Uram, mi Urunk, a Te neved széles a világon, mi csodálatos. Az egeknél fenségesebb a Te dicsőséged. Kisdedek és csecsemők ajkán zendítesz dicséretet ellenségeiddel szemben, hogy elnémíts ellenséget és lázadót. Szemlélem az eget, ujjaid műve az. A holdat és a csillagokat, Te alkottad őket. Ugyan mi az ember, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá, kevéssel tetted kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és fénnyel koronáztad, fölébe emelted kezed műveinek. Mindent az ő lába alá vetettél, minden juhot, barmot, a mező vadjait, az ég madarait s a tengerhalait, amelyek a tenger ösvényeit járják. Uram, mi Urunk, a Te neved széles a világon, mi csodálatos. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőséggel és fénnyel koronáztat fölkentedet. Alleluja. Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt fel, hogy halottnak élőnek ura legyen.

Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek.

Bizony, bizony, mondom nektek, bármit kértek az atyától a nevemben, megadja nektek, alleluja. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erő szabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: Vigyázzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. Alleluja!
1: Áhítatos szívvel kérjük Krisztus Urunkat, aki megmutatta nekünk az örök életet, és mondjuk: Urunk, feltámadásod gazdagítson minket a kegyelemben. Örök pásztor, tekints álomból ébredő nyájadra, és juttas nekünk bőségesen igéd és kenyeret táplálékából. Urunk, feltámadásod gazdagítson minket a kegyelemben. Ne tűrd, hogy farkas elragadjon, vagy béres cserben hagyjon bennünket, hanem segíts, hogy hűségesen kövessük a te hangodat. Urunk, feltámadásod gazdagítson minket a kegyelemben. Aki mindenütt együttműködsz igét hirdetőivel és megerősített szavukat, add, hogy ma tetteinkkel és egész életünkkel feltámadásodat hirdessük. Urunk, feltámadásod gazdagítson minket a kegyelemben. Légy a mi örömünk, amit senki sem vehet el tőlünk, hogy elutasítva magunktól a bűn szomorú világát, az örök élet után kívánkozzunk. Urunk, feltámadásod gazdagítson minket a kegyelemben. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, alakítsd lelkünket a jó cselekedetek által, add, hogy mindig a jobbat válasszuk, és lelkünkben egészen átéljük húsvét szent titkát. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

mindenható fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás. Minden egyedül téged illet, fölség. És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod. Legfőképpen Urunk, bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságot, és szépő és sugárzó, nagy ragyogással ékes. A te képed fölséges. Áldjon, Uram, téged holdnénénk és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rútidő, kik által élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, téged holdnénénk és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rútidő, kik által élteted minden alkotásod. Áldjon, Uram, téged vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak. És boldogok, kik magukat megadják te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok. Assisi Szent Ferenc naphimnusza.

a végasztalan. Egyetlen anyám van a földön, Mária, a végasztalan. Nincs más anyám rajta kívül. Benne ott él öröktől fogva az egész egyház és az egység egész műve. Az ő tervében ott van az enyém is. Úgy járok a világban, hogy az ő életét újítsam meg. Minden elvállás az enyém lesz. Minden elszakadás a megtett jótól, egy-egy tégla, hogy megépüljön Mária. Az ő stabatjában álljak, az ő stabatjában járjak. Elzárt kert ő, és lepecsételt forrás. Az ő kedvelt erényét ápolom, hogy belőlem, a hallgatak semmiből, kiragyogjon az ő bölcsessége. És hogy sok ember, mindenki, az ő kedves gyermekei, azok, akik legjobban rászorulnak könyörületére, élvezhessék mindenütt anyai jelenlétét egy másik kis Máriában. Chiara Lubich.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. 14. Leó az ökumenikus mozgalomnak. Életet adhatunk egy új békés világnak. Leó pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek, újabb püspökök szentelése skizmához vezet.
1: Leó pápa. A szervezett bűnözés és a kábítószerkereskedelem megelőzése és felszámolása minden biztonságos társadalom alapja. A Szentatya pénteken délelőtt fogadta a Vatikánban az EBSZ drog és szervezett bűnözés elleni küzdelem második parlamentközi konferenciájának résztvevőit, akik kétnapos tanácskozást tartottak Rómában. Jogállam, emberi méltóság, nevelés, megelőzés, az egyház és az állam összefogása mind hozzájárul ahhoz, hogy biztonságos, stabil társadalmakat építsünk, és megadjuk a szükséges támogatást a függőséggel küzdőknek. A halálbüntetés és a kínzás nem megengedett. Mindenki méltóságát tiszteletben kell tartani. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet országainak képviseletével május 14-én és 15-én az olasz delegáció a római képviselőházban szervezte meg a konferenciát a következő témában. Drogstop. Harcoljunk együtt a kábítószerkereskedelem ellen, hogy megvédjük a biztonságot, az egészséget és a jogszerűséget. A tanácskozás résztvevőit audiencián fogadta a pápa, aki rámutatott, mennyire fontos az illegális drogok elleni küzdelem. Az EBSZ 57 résztvevő államát képviselők jelenléte Vancouvertől Vladivostokig kollektív eltökéltségüket tanúsítja, amellyel szembe akarnak nézni a bűnhálózatokat támogató jelenséggel, ami kockára teszi társadalmaink jövőjét.
2: The Holy See is firmly convinced that the rule of law, crime prevention, and criminal justice must advance together in unity.
1: A Szentszék meggyőződése, hogy a jogállam, a bűnmegelőzés és a büntető igazságszolgáltatás egységben kell, hogy haladjon. A jogállamiság hiteles alkalmazása továbbra is elengedhetetlen az átfogó emberi fejlődéshez. Egyetlen valóban igazságos társadalom sem lehet tartós, hanem a törvény, hanem az emberek önkényes akarata uralkodik. Egyetlen személy vagy csoport sem veheti magának a jogot, hogy megsértse mások méltóságát. Ezért a megelőzés és a bűncselekményekre adott válasz szorosan összefügg az ember egyetemes jogainak tiszteletben tartásával és megóvásával. Ez nem csak a rendfenntartó erők feladata, hanem általában véve a társadalomé is, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt, mutatott rá a pápa. A Szentszék ezért minden olyan kezdeményezést támogat, amely egy hatékony, igazságos, emberi és hiteles igazságszolgáltatási rendszer építésére irányul, mely képes megelőzni és feltartóztatni az illegális drogok gyártását és terjesztését. A valódi igazságosság nem elégedhet meg a puszta büntetéssel, a kitartás és az irgalmasság alkalmazásával elő kell segíteni a törvényszegők átnevelését és a társadalom szövetébe való újrabeilleszkedését. A minden embert megillető méltóság azokra is érvényes, akik bűncselekményt követtek el, ezért az kizárja a halálbüntetés, a kínzás és minden kegyetlen vagy megalázó büntetésforma alkalmazását. Átfogó programokra van szükség ahhoz, hogy segítsünk a függőségtől szenvedőknek. Orvosi ápolást, pszichológiai támaszt és folyamatos rehabilitációt nyújtva nekik. Ez a több szakterületet átfogó megközelítés az emberi személy egészét vegye alapul, lépjen túl a pusztán büntető intézkedéseken és a megengedő megoldásokon is, amelyek nem képesek megszabadítani az egyéneket a függőség láncaitól. Ezáltal újra fölfedezhetik és megélhetik az Istentől kapott méltóságuk teljességét.
2: Preventing and countering organized crime is essential to building safe, just and stable societies.
1: Alapvetően fontos megelőzni és megállítani a szervezett bűnözést ahhoz, hogy biztonságos, igazságos és stabil társadalmat építsünk, szögezte le 14. Leó pápa, majd tisztelettel adózott a rendfenntartó erők és az igazságszolgáltatás azon tagjai előtt, akik életüket áldozták vagy megsebesültek kötelességük bátor teljesítése közben. Tanúságtételük ébresszen bennünk hálát, felelősségérzetet és megújult eltökéltséget. A katolikus egyház világszerte működő számos intézményén keresztül a függőségtől szenvedő személyek támogatásában szerzett nagy tapasztalatával kész tovább erősíteni a gyümölcsöző együttműködést a civil társadalommal.
2: Together, in a spirit of mutual respect and shared responsibility, we can promote policies that truly serve the common good and the inalienable dignity of every human being.
1: Együtt, a kölcsönös tisztelet és felelősség szellemében olyan politikát mozdíthatunk elő, mely valóban a közjót és valamennyi ember elidegeníthetetlen méltóságát szolgálja. Hozzon bőséges és tartós gyümölcsöket ez a konferencia, a nemzetek feletti együttműködés, a hatékony megelőzés és a hiteles remény stratégiáival, mondta Leó pápa, majd döntéseikre és az általuk képviselt népekre a bölcsesség, a remény és a tartós béke bőséges áldását kérte Istentől. Az EBSZ ma a világ legnagyobb, legkiterjedtebb nemzetközi biztonsági szervezete. Eredetileg az európai béke és biztonság garantálását szolgálta, de tevékenysége kiterjed Észak-Amerikára és egy ideje már Közép-Ázsiára is. Jelenleg 57 tagállama van, közöttük az összes európai állam, az Egyesült Államok és Kanada. A nemzetközi szervezet további 11 országgal működik együtt, például Ausztráliával, Izraellel és Japánnal. Az EBSZ tevékenysége ma kiterjed tagállamai emberi jogi és kisebbségi helyzetének javítására, demokratikus intézményeinek védelmére, választások megfigyelésére, fegyverzet ellenőrzésre, leszerelésre, biztonság és bizalomépítésre is, de a szervezet gazdasági és környezetvédelmi kérdésekkel is foglalkozik. Célja az európai biztonság és stabilitás megőrzése, a konfliktusok korai előrejelzése, a konfliktuskezelés, a válságkezelés és a válságok megoldását követő rehabilitáció.
0: XIV. Leó az ökumenikus mozgalomnak életet adhatunk egy új békés világnak. A Jöjjön el a te országod nevet viselő ökumenikus imaesemény előtt 14. Leó pápa videó üzenetben üdvözölte az összes résztvevőt és biztosította őket lelki közelségéről. A május 14-e és 24-e között zajló esemény egy ima mozgalom, amely arra hívja a keresztényeket szerte a világon, hogy imádkozzanak együtt áldozó csütörtöktől pünkösd vasárnapig, hogy minél több ember ismerje meg Jézust. A Jöjjön el a te országod 2016-ban indult, és mára több mint 1 millió keresztényt foglal magában, a világ nemzeteinek közel 90%-ában, 85 különböző felekezetet és hagyományt felülelve.
2: Each year during the Advent season, Christians address God with the words, Come Emmanuel.
0: Videó üzenetében Leo pápa az adventi időszak hagyományos ősi keresztény énekében szereplő kifejezésre reflektál: Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel! Ezzel a keresztények Ézsaiás proficiájának beteljesedésére, Emmanuel születésére szólítanak, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. A várakozás időszakában Leo pápa kiemeli, hogyan válnak énekeink és karácsonyi dalaink egyre sürgetőbbé, hogy Isten jöjjön le közénk, hogy megmentsen minket a bűntől és mindattól, ami árthat nekünk. Megjegyzi, hogy Istent kérjük, hogy gyógyítsa meg azt, ami megtört mind bennünk, mind a világban.
2: Even though we know that God is almighty and transcendent, we are still bold enough to ask him to be truly with us, not distant, but close.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, hogy Isten mindenható és transzcendens, mégis elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy kérjük, hogy legyen igazán velünk, nem távol, hanem közel, hangsúlyozza a Szent Atya. Majd rámutat. Mégis néha elfelejtjük, hogy szükségünk van Istenre, és hogy csak ő tudja kielégíteni legmélyebb vágyainkat és belső nyugtalanságunkat. Jézus Krisztus személyében Isten lejött, hogy testben közel legyen hozzánk. Most velünk van Szent Lelkén keresztül. Húsvét mostani 50 napjában az Alleluja ennek az időszaknak az énekévé válik, és egy módja annak, hogy dicsérjük és hálát adjunk Jézus feltámadásáért. Ő továbbra is a velünk lévő Isten, hangsúlyozza Leo pápa, miközben utal arra, hogy még a legközelebbi barátai sem mindig ismerték fel őt feltámadása után. Bár Jézus visszatért a mennyei atyához, nem hagyott minket árván. A Szentlélek ajándéka által jelen marad mindannyiunk számára az egyházban. Krisztus minden számunkra, nyomatékosítja a 14. Leo. Ő benne találjuk meg az élet teljességét és értelmét. Ez az ajándék nem olyasmi, amit megtarthatunk magunknak. Inkább olyas valami, amit bátran hirdetnünk kell. A Jöjjön el a te országod 9-ed tökéletes lehetőséget kínál arra, hogy megosszuk a jó hírt és imádkozzunk, hogy mások is találkozzanak Isten Jézusban kinyilatkoztatott üdvözítő és felszabadító szeretetével. Leo pápa azzal zárja videó üzenetét, hogy felidézi prédikációját az idei húsvéti vigília szertartásról. A találkozásról, amelyről tanúságot akarunk tenni, a hit szavaival és a szeretet cselekedeteivel, úgy tesszük ezt, hogy életünkkel énekeljük az Alleluját, amelyet ajkunkkal hirdetünk. A Szent Atya kiemeli, hogy a húsvét vasárnapi evangéliumban szereplő asszonyokhoz hasonlóan nekünk is vágynunk kell arra, hogy elinduljunk és elvigyük az evangéliumot az emberekhez szerte a világon.
2: We too can give life to a new world of peace and unity.
0: Mi is életet adhatunk egy új, békés és egységben gazdag világnak, mint az emberek sokasága. Mégis egyetlen házat építünk, és egyetlen személy vagyunk Krisztusban, mert bár sok a keresztény, Krisztus egy, idézi Szent Ágoston Zsoltár kommentárjaiból. Videó üzenete végén Leo pápa Isten bőséges áldását kéri mindenkire, aki részt vesz az ökumenikus globális ima mozgalomban. Leo pápa üzenete a torinói könyvvásárra. Az irodalom legyen a testvériség és a béke iskolája. 14. Leo pápa üzenetet küldött a héten az észak-olaszországi városban megrendezett nemzetközi könyvvásárra. Ebben rámutatott, hogy az irodalomnak elő kell mozdítania az emberi méltóságot, a békét és a testvériséget. Továbbá hangsúlyozta, hogy a gyermekek, különösen a háború borzalmai és a közöny ridegsége közepette, reményt adnak a világnak. Szükség van olyan irodalomra, amely segít felismerni minden ember, különösen a legkiszolgáltatottabbak méltóságát, és amely egyre inkább a testvériség és a béke iskolájává válik. 14. Leo pápa ezt emelte ki a május 14-e és 18-a között Torinóban tartott nemzetközi könyvvására küldött táviratában. Az üzenetet, amelyet a Szent Atya nevében Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár küldött, Roberto Repole bíboros torinói érseknek és a nemzetközi vásár résztvevőinek címzett. A vásár igazgatója olvasta fel a rendezvény megnyitó ünnepségén, május 14-én csütörtök délelőtt a pápa üzenetét. Ebben a Szentatya a könyvvásár címét, amely Elsa Morante írónő A világot a gyermekek mentették meg című művére épül, jelentősnek és időszerűnek nevezte. Leó pápa kiemelte, egy olyan időszakban, amelyet a háború borzalmai és a közöny ridegsége folytogatni látszik, a gyermekek azzal a veleszületett képességükkel, hogy friss szemmel látják a világot, lángra lobbantják a reményt a társadalomban. A Szentatya üzenete végén reményét fejezte ki, hogy az esemény megújult tudatosságot kelthet a kultúra fontosságáról, a párbeszéd és az egyetértés előmozdításában. Leó pápa szavai a táviratban visszhangozzák azokat a gondolatokat, amelyeket egy hete a torinói eseményen résztvevő vatikáni könyvkiadó képviselőihez intézett az intézmény alapításának centenáriumán. Az alkalomból a Szentatya akkor hangsúlyozta, hogy az olvasás táplálja az elmét, segít a tudatos és jól kialakult kritikai érzék kialakításában, és védelmet nyújt a fundamentalizmusok és az ideológiai leegyszerűsítések ellen. Azt is sürgette, hogy mindenki olvasson könyveket ellenszerként a zárt gondolkodásmódra, amely merev hozzáállásban és a valóságról alkotott redukált nézetekben nyilvánul meg.
1: A hittani dikasztérium válasza a 10. Szent Pius testvérületnek. Újabb püspökök szentelése skizmához vezet. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, újból figyelmeztette a tradicionalista testvérület tagjait. Az egyházi közösség végleges megszakadását jelentené, ha megtartanák a júliusra tervezett püspök szenteléseket. A pápa továbbra is imádkozik azért, hogy a lefebvriánusok meggondolják magukat. A Marcel Lefebvre érsek által alapított 10. Szent Pius papi testvérület bejelentette, hogy a pápa felszólítása ellenére is kitart terve mellett, miszerint júliusban pápai jóváhagyás nélkül új püspököket szentel. A hittani dikasztérium prefektusa újabb nyilatkozatot adott ki, amit előzőleg 14. Leó pápa tudomására hozott. A pápa továbbra is imádkozik, hogy elkerüljék az újabb skizmatikus cselekedetet. Ez a lépés valójában az 1988. június 30-i eseményt idézné fel, amikor Lefebvre érsek 4 püspököt szentelt fel, amely laté sententié önmagától beálló, vagyis automatikusan érvénybe lépő kiközösítést vont maga után. Fernández bíboros ismételten leszögezi, hogy a tervezett püspök szentelésekhez nincs pápai jóváhagyásuk. Ez skizmatikus, szakadár cselekedetnek minősül. A skizmához való formális ragaszkodás súlyos vétek Isten ellen, és az egyház törvényeiben meghirdetett kiközösítést vonja maga után. A Szentatya továbbra is imádkozik, és kéri a Szent Lelket, hogy világosítsa meg a 10. Szent Pius papi testvérület felelőseit, hogy lépjenek vissza ettől a rendkívül súlyos döntéstől. Mint ismeretes, február 12-én a hittani dikasztérium prefektusa a Vatikánban találkozott a Szent 10. Pius társaság előjárójával, Davide Pagliarani atyával, és megbeszélést folytattak a társaság február elején bejelentett szándékáról, hogy új püspököket szentelnének. A bíboros által akkor aláírt nyilatkozat a teológiai párbeszéd útját és a felszentelések felfüggesztését javasolta, melyek az egyházi közösség döntő megszakítását jelentenék.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: 20. motoros búcsú. A motto: jó példával élni két kerékem. Idén is megrendezésre kerül a kerékpáros és motoros zarándoklat, mégpedig 20. alkalommal. Az Ecsét település szélén festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál május 15-én 16-án. A helyszín lehetőséget ad a két nap során sátorozni és lelkileg feltöltődni. A 20. motoros búcsú programjai idén is változatosak és érdekesek. Előadások, találkozók és bemutatók színesítik a kétnapos eseményt. A kulturális és közösségformáló alkalmak mellett lelkiségi programokkal is készülnek a szervezők. Pénteken a 17 óra 30 perckor kezdődő megnyitót követően litániát tartanak, majd gyertyás körmenetet. Szombaton 10 órakor, az ünnepélyes megnyitó után Kószó András zászlókészítővel és fotóssal Rimóci Béla beszélget. Ezt követően Porpáci Rihárd mentőmotoros előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 11 óra 30 perckor dr. Hidán Csaba László, régész történész, harcművészeti bemutatója színesíti a programot. Majd Regő Dániel íróval való beszélgetést követheti a hallgatóság. 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felfidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapál János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motorosok a Motorosokért Alapítvány felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulás zárja 17 órakor. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szent Rita búcsú. Szent Rita búcsú 2026. május 17-én vasárnap 9, 11 és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban, Budapest 8. kerületében, a Kun utca 5 szám alatt. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róbertől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Katolikus filmsztár lett az első keresztény miniszterelnök egy 77 millió lakosú indiai államban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Osservatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Ünnepel az indiai Tamil Nadu állam katolikus egyháza, miután a katolikus hitben felnőtt filmszínészből politikussá lett Joseph Vijay, május 10-én letette a miniszterelnöki esküt. Ez történelmi jelentőségű esemény. Az első nagy indiai állam vagyunk, amelynek katolikus miniszterelnöke van. Reméljük a pozitív változásokat, amelyeket a miniszterelnök már bejelentett, nyilatkozta George Antonissami, érsek az EVTN News-nak. Világpártja, a TVK 2024-ben alakult. Most debütálóként megdöbbentő győzelmet aratott a közel 60 éve kormányzó párt ellenében. Az új miniszterelnök korrupciómentes kormányzást ígér, és néhány óra alatt három rendeletet írt alá. Az egyik a szegényeknek nyújtott villamos energia támogatásról, a másik a nők biztonságával foglalkozó munkacsoport felállításáról, a harmadik pedig a kábítószer ellenes egységek létrehozásáról intézkedik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: amit a legkisebbek közül egynek is tettetek, azt nekem tettétek. És amit a legkisebbek közül egyel is nem tettetek, azt nekem nem tettétek. Azért fontos ez az ige nekem, mert Isten nem egy elvont fogalom, köztünk van, és az embertársamban kell felismerni Jézus Krisztust, az ő sokszor eltemetett arcát, ami mindannyiunkban ott van, azt felfedezni a másikban, felfedezni a másiknak az értékeit, szépségét, mert hogy többfelől lehet nézni a világot, lehet kritikus szemmel, lehet lustán, lehet tónyán, de lehet tetrekészen segíteni ott, ahol az én korlátaim között segíthetek. Ha pedig azon túlmutatóan is akar valamit tőlem az Úr, akkor ahhoz meg megadja az erőt. Arlón létrejött egy missziós tevékenység, amiben talán öten voltunk az elején Veresegyházról, meglátogattuk Arlóban a cigány testvéreinket, felvettük velük a kapcsolatot, és részint anyagi támogatást is nyújtottunk, főleg a gyerekeknek továbbtanulás céljából, de más jellegű anyagi segítséget, de a lényeget mégsem ide teszem, hanem mi magunk a feleségemmel a házassági tanúi lettünk egy cigányházas párnak, és bérmaapja is lettem az úriembernek, és egyéb más több keresztszülői kapcsolat, baráti kapcsolat született. Azt hiszem, hogy ez a még fontosabb az anyagi segítségen túl, de ezek a barátságok, egyházon belüli kapcsolatok, ezek nagyon sokat jelentenek.
1: Nagy Zsolt gondolatait hallották.

0: Végzi Apagyi Laci bácsival. Köszönjük nekik a szolgálatot is, természetesen a budapesti kollégánknak is. Május 3. szombatja van Szűz Mária napja, és a neki szentelt hónapban a Mariaton adománygyűjtő műsor folyamunk 4. napjának reggele. Napindítónkat kezdjük reggeli imával.
1: Szívem első gondolata, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Ámen.
0: Ó Mária, legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja, ó Mária. Végtelenül szeretünk téged. Oltsd szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad. Add, hogy a te tiszta édesanyai szíved lelkünk minden fájdalmától meggyógyítson bennünket. Ó Mária, jóságos és alázatos szíve, könyörög érettünk, ha vétkeztünk, hiszen te tudod, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk. Ó, add, hogy anyai szíved jóságát megláthassuk, hogy szent szíved szeretet lángja által megtérjünk. Ámen.

0: Ahogy már említettem műsoron kezdetén, hogy a Mariaton adománygyűjtő műsor folyamunk negyedik napjának reggelén vagyunk, tehát égi édesanyánkat, Május királynőjét kérjük a mai napon is, hogy segítse rádiónkat továbbra is, hisz tudjuk, hogy a magas infláció, az energiaárak drasztikus növekedése súlyosan érintett minket, és közvetlen veszélybe sodorta a stúdiónkat és az antennáinknak a további működését. A kialakult helyzet miatt tehát a Négy Mária Rádió, a magyarországi, erdélyi, délvidéki és mi a felvidékiek összefogtunk úgy, hogy a májusi Mariaton napjaiban is gyűjtünk. Itt felvidéken negyedik napja tart a Mariaton Fesztivál, amikor is intenzív élő műsort tartunk sok-sok stúdió, illetve telefonos beszélgetésekkel, számítva hallgatói család anyagi áldozataira. Bízunk az isteni gondviselétben, és kérjük, hogy imádkozzanak a Mária Rádió fennmaradásáért, és támogassák anyagi adományaikkal. A kedves testvérek továbbra is hívhatnak bennünket a 00421-35-7-72-72-72-es telefonszámon.
1: A mai napon is nagy szeretettel köszöntjük Mózes és Botond nevű kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik a névnapjukat. A Mózes bibliai férfi név valószínűleg egyiptomi eredetű. Népies magyarázat szerint a jelentése vízből kihúzott. A Botond régi magyar férfi név és a buzogány jelentésű botszó származéka. Ha egy picit visszatekintünk a múltba, a történelembe, akkor ezen a napon, május 16-án született, 1921-ben Horváth Jenő, magyar színész, rendező, érdemes művész, 1925-ben Novák Ilona, olimpiai bajnok úszó, 1926-ban Sütő Irén, magyar színésznő, érdemes művész, 1927-ben Máté Erzsi, Kossuth díjas magyar színművésznő, a nemzet színésze, 1935-ben Ember Judit, Balázs Béla díjas magyar filmrendező, kiváló művész, 1939-ben Kakucs Ágnes, Dériné díjas magyar színésznő, a Kolozsvári Állami Magyar Színház örökös tagja, 1943-ban Grunwalski Ferenc, magyar filmrendező, 1945-ben Török Sarolta, magyar színésznő, 1946-ban Berki Tamás, Máté Péter díjas magyar zenész, zeneszerző, énekes, 1952-ben Felföldi László, magyar színész, 1963-ban Szalai Kriszta, magyar színésznő, 1964-ben Bérces Edit, ultramaratoni futó, világcsúcstartó, világ és Európa bajnok, 1964-ben Hegedűs Zoltán, Jászai Mari díjas magyar színész, 1985-ben Kazi Tamás, magyar középtávfutó, és 1986-ban Danics Dóra, magyar énekesnő.
0: Most pedig, kedves testvérek, hallgassuk meg a napi evangéliumot, majd egy kis zenét követően az elmélkedést Andrusko Gyula atyától.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem, értetek az atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához. Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvérek, a híres filozófustól, Martin Bubertől megkérdezték: professzor úr, miért hisz ön Istenben? A válasz a következő volt: ha olyan Istenről kíván velem beszélni, akiről csak beszélni lehet, akkor a válaszom: nem hiszek az ilyen Istenben. De olyan Istenről van szó, akivel lehet beszélni, aki egy személyes Isten, akkor a válaszom: igen, hiszek az Istenben. A mai evangélium is, testvérek, egy személyes Istenről szól. Ezért mondja Jézus: bármit kértek, megadom nektek, kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy a mi hitünk egy személyes hit. Nem egy ismeretlen, távoli lényben hiszünk, akiről csak ismereteink vannak, de kapcsolatba nem léphetünk vele. Másrészt vigyázzunk, hogy ne értsük félre Jézus szavait. Mi nem egy minden kérést azonnal teljesítő Istenben hiszünk, aki mint egy automata gép a megfelelő mennyiségű ima és áldozat után kidobja a kért terméket. Jézus szavai az őszinte kapcsolatra, az Istennel kialakított belső lelki egységre mutatnak rá. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a Szentlélek, akit e napokban gyakrabban kérünk és fohászkodunk hozzá a Szentlélek váró kilencedben. Nem tudunk Jézussal személyes őszinte kapcsolatot kialakítani, hanem az ő lelke lakozik bennünk, akit pünköskor kiarasztott az apostolokra, s rajtuk keresztül minden benne hívőre. Ez az az óra, amikor már nem hasonlatokban szól hozzánk Jézus, hanem nyíltan beszél velünk, bennünk az Atyáról. Testvérek, a mai napon tegyük fel személyes imánkban, elmélkedésünkben az előbb elhangzott kérdést: milyen Istenben hiszek? Helyes Istenképpel rendelkezek? Valóban nagyon fontos, hogy a Szentlélek által Jézusról helyes képet alakítsunk életünkben. Hogy jól tudjuk értelmezni lelkismeretünk hangját, amelyen keresztül ő maga szól hozzánk. Így tudjuk személyesen megélni azt a szeretetet, amellyel az Atya szereti az ő fiát Jézust, és rajta keresztül bennünket is, engem is. Hiszen ha Jézus bennem él, ő maga dicsőül meg szívemben, szavaimban, tetteimben. Erre a belső lelki egységre buzdítsanak minket Jézus szavai, amelyekkel búcsúzott tanítványaitól, így azok nem a szomorú elválás, hanem a reményteli viszontlátás szavaivá válnak szívünkben. Amen.

mások jósága. A földhöz vonz minket a nehézkedési erő. A nehézkedési erőn igyekszünk úrrá lenni. Lépünk, sárkányt készítünk, vagy repülőre szállunk. Valami erő az arra is, hogy a másikról rosszat mondjunk. Ki nem vallhatja be, hogy embertársa szemében könnyen észreveszi a szálkát, míg a saját szemében nem látja a gerendát. Más lenne az élet, és több lenne az öröm, ha ezt a nehézkedési erőt szintén legyőznénk. A sok rossz, amit másokról elbeszélünk, nem a levegőt szennyezi, közérzetünket. Hazug képet festünk ugyanakkor az emberekről. Mert nem lehet, hogy mindenki csak rossz, csak hitvány, csak helytelent tesz. A jóságot észre kell venni és szóvá tenni. Ha látod a jót, beszéld el. Dicsérd a szemébe, dicsérd a háta mögött. Híreszteljük el a hűséget. Híreszteljük el, ha valaki megtartotta a szavát. Beszéljük ki annak a nevét, aki önzetlen volt. Miért ne mondanánk el a jót, hogy segítettek, udvariasak voltak? Aki kimondja a jót, jóságra derít fényt. A jóság nélkül kihalt volna az emberiség. Volt mindig, aki háborút üzent, és mindig volt, aki békét kötött. Öröm, ha magadról hallod a jót. Öröm, ha másokról beszéled el. Mondj jót másokról. A rosszat pletykálók kedélye keserű, arcuk sárga. Mások jósága, ha látod és elbeszéled, örömmel szépíti meg életed.

0: Kedves testvérek, ha egy kicsit elővesszük a statisztikát, akkor elmondhatjuk, hogy a legutolsó népszámlálás szerint Szlovákiában 456.148 magyar nemzetiségű lakos él. Így a magyar nemzetiségű lakosok számaránya 8,4%. Ma három nagyobb magyar település tömbről beszélhetünk a Felvidéken. A legnagyobb magyar tömböt a Délnyugat-Szlovákiában, Pozsonytól az Ipoly mentéig élő magyarság alkotja. Ide tartozik a leghomogénebb magyar területnek számító Csallóköz, a Mátyusföld, a Vág és a Garam közti területek és az Ipoly mente magyarsága. A második nagy magyar település területet a Nógrádi, Gömöri és a Kassai medencei magyarság alkotja. A harmadik nagy tömböt pedig a Bodrog köz és Ungvidék magyarsága. A tömb magyarságon kívül jelentősebb nyelvszigetet alkot a nyitravidéki magyarság. Szlovákia jelenlegi közigazgatási felosztása szerint a szlovákiai magyarok az ország 8 kerületéből 4-ben haladják meg a 10%-ot. A nyitrai kerületben a lakosság 27,6%-át, a nagyszombati kerületben a 23,7%-át, a beszterce-bányai kerületben 11,7%-át, míg a kassai kerületben 11,2%-át teszik ki. Jelentősebb számú magyar még a pozsonyi kerületben él, mondhatom 4,6%, a többi kerületben azonban elhanyagolható a magyaroknak a számaránya. Szlovákiában összesen 523 olyan település van, ahol a magyarok részaránya meghaladja 10%-ot, ezen belül pedig 435 település, amelyben magyar többség van. Ezeknek a településeknek a nagy része azonban kislakosságú falu, és csupán 4 városban haladja meg a magyarok aránya az 50%-ot. A magyarok 59,3%-a 5000-nél kisebb lélekszámú falvakban lakik. A szlovákiai magyarság 3 domináns egyháza, a római katolikus, a református és az evangélikus. A népszámlálás mutatja, hogy úgy magyarságunk, mint vallási hovatartozásunk veszélyhelyzetben van. Ezen körülmények egyre jobban hangsúlyozzák magának az anyanyelvű médiának a szerepét. Tehát rádiónk szerepe egyre jobban nő, hisz célja, hogy a Felvidéken a magyar nyelvet ápolja, és hát természetesen a szűzanyát követve konstans rádióként eljusson minden családba hirdetve az evangéliumot. Most nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Gál Mészáros Rékát, rádiónk munkatársát. Isten hozott kedves Rékait közöttünk, és köszönjük, hogy bejöttél szombat reggel is.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek veletek, bocsánat, hogy a szabadba vágtam. Köszöntöm én is a kedves hallgatókat ezen a reggelen.
0: Te itt vagy a rádióban bent, a 3 nap alatt is itt izgultál, és itt szorítottál, hogy a kedves hallgatók egyre jobban legyenek velünk, ugye, és támogassanak bennünket. Majd elmondod nekünk, ugye mi csak most jöttünk be a rádióba, hogy milyen is volt itt a hangulat a 3 nap alatt, és hogy milyen is volt a gyűjtés, és hát úgy megkérlek, hogy azért tájékoztass itt a kedves hallgatókat a Felvidéki Máriaton adomány gyűjtő műsorfolyamról, és magáról a gyűjtésről.
1: Igen, nagyon aranyos, hogy mondod, hogy izgultam. Igen, most is egy kicsit izgulok. Hát igen, nagyon szeretek itt lenni, és hálás köszönet, hogy itt lehetek most veletek ebben a napindítóban. Egy kis személyes kitérő, hogy valójában a Mariaton az egyetlen alkalom, amikor úgymond a napindítóba is belekóstolhatok egy kicsit, és kicsit ennek a világát is átvehetem, és egyébként nagyon tetszik, megéri a reggeli ébredést. Úgyhogy nagyon jó kedven indult ez a nap. Valóban a negyedik napjánál tart mariatonunk. Tetszett, ahogy elején azt mondtad, hogy ez egy fesztivál valójában. Ugyanis bevallom őszintén, amikor én annak idején ide kerültem a rádióhoz, nem igazán értettem meg, hogy mi az a mariaton. Értettem, hogy van egy adományvonal, adománygyűjtés, de úgy egy kis időbe telt, míg rájöttem, hogy ez valóban egy ilyen ünnepi alkalom, ugye? Tehát nem csak arról szól, hogy próbálunk életben maradni, vagy máskor korábban a fejlesztésekhez kellett, most ebben a helyzetben kimondottan a rádió életben maradásáról van szó. Később egy-két számmal is jövök, bár ez nem az én területem, de azért a koordinátorunktól, Kac Gábortól kaptam pár információt, amit érdemes átadni hallgatóink számára, hogy a tiszta a kép érdekében. De ha kérdezted a hangulatot először is, az mindig nagyon izgalmas, ugye eleve nagyon sok önkéntes érkezik ilyenkor hozzánk, ilyenkor újra megtelik élettel a rádió, és nagyon sok beszélgetés veszi kezdetén, mind a műsoraink alatt, de műsorok után nagyon sokszor egyes témát tovább boncolgatunk, vagy éppen újra gondolunk, és egymás közt is úgy jobb bá alakulnak a viszonyok, ha lehet ezt így mondani. Mit is mondhatnék még el? Tulajdonképpen a idei mariatonunk koncepciója az volt, hogy minden egyes élő bejelentkezésnél, azon kívül, hogy a mariatont ünnepeljük, számokról beszélünk, adományt kérünk, illetve elmondatjuk hallgatóinkkal, hogy miért is szeretik a Szűzanya rádióját, vagy mit ad neki ez, azon kívül megpróbálunk egy-egy témát kiválasztani a kulcsfontosságú dolgok közül, amit egy kicsit átbeszélgetünk, megpróbálunk elmélyülni, vagy gondolatébresztőként használni akár hallgatóink számára, de ha egy kicsit őszinték akarunk lenni, nem csak a hallgatók számára, hanem tulajdonképpen magunk alakulunk ez alatt az idő alatt. Volt már szó boldogságról, férfi szerepekről, személyes hivatásról, most így ezek ugranak be, és ma is lesz egy ilyen külön témánk, ugye a női szerepek, hát Szűzanya napján szombaton, mi mást is választhattunk volna. Ezért is hálás vagyok, hogy most itt lehetek köztetek. Valóban, hogy egy kicsit akkor a számokra is rátérjek, ugye a felvidéki Mária Rádió Miriam éves működési költsége 170 ezer euró évente, ami az adományozóktól bejön, tehát a hallgatóinktól, az 95 ezer euró, illetve van lehetőség az adónk 2%-ának felajánlására is. Gábortól azt a számot kaptam, hogy 10 ezer euró, és ez összesen ugye 105 ezer, amit így magunknak tudunk a hallgatói bázisunkból, illetve a saját magunk erejéből teremteni. Itt még mindig nagy a hiány. Legutoljára a magyarországi támogatás kapcsán kaptunk 32.180 eurót így kerekítve, most nem centezek meg hasonló, mert talán nem is az a lényeg, de így is maradt a költségvetésben több mint 30 ezer euró hiány, ami azért elég kínos, valljuk be őszintén. Tulajdonképpen más rádiók, vagy más cégek, mások, akik a számokkal foglalkoznak, lehúznák valószínűleg most már a rolót. De az a helyzet, hogy mi a Mária Rádió nem csak egy rádió, hanem a Szűzanyának a rádiója. Ez egy küldetés, és úgy gondoljuk, hogyha Isten úgy akarja, hogy édesanyja által szóljon ez a rádió, bízunk benne, hogy azért meg is segít minket. Beszélünk itt ugye sokszor a gondviselésről, ami egyrészt ugye fölfelé mutat, ami Istentől ered, de bízunk abban, hogy az emberi szívekben is elvetődik egy kis magocska, ami aztán ilyen nagy fává tud terebélyesedni. Hálásak vagyunk, mert nagyon sokan hívtak minket, buzdítottak, bátorítottak, és ez is nagyon sokat jelent. Egy-egy telefonhívás, tegnap este én magam voltam itt, és fogadtam a telefonokat, és az volt az érdekes, hogy nem csak arról szólt, hogy ennyi és ennyi összeget ajánlok fel, és csókolom, hanem elmondták, hogy fontos ez a rádió, vagy fontos édesanyámnak, maradjanak meg sokáig, gyűjtünk, eddig ennyit tudtunk, de ígérjük, még próbálkozunk, és akkor majd küldjük azt is, és csak maradjunk meg, csak szóljon, mert szükség van ránk, és úgy vagyunk vele, hogy nem állunk meg, tesszük a dolgunkat, végezzük a munkánkat, itt a rádióban mind az önkéntesek, mind a munkatársak, őszinte szívvel mindent beleteszünk, szűzanyáért dolgozunk, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy működjön ez a rádió, ami meg nem a mi kezünkben van, az a Jóisten kezében, illetve a hallgatóink kezében, és azok, akik támogatni tudnak, akik fontosnak tartják, hogy ez működjön. Tehát szoktuk azt emlegetni, hogy a gondviselés az nem csak egy ilyen láthatatlan valami felhő, hogy majd leesik a fejünkre az égből, és akkor jaj, de jó, megmaradtunk, és gondunk van viselve, ilyen furcsa magyartalan fordulattal élve. De valóban bízunk az emberi szívekben, emberi jóindulatban, hallgatóinkban, és itt szeretném megkérni esetleg a fiatalabb generációt, akik esetleg nem hallgatják olyan szinten a rádiót, hogy az idős, beteg hozzátartozóik kedvéért fordítsanak egy kis figyelmet a szűzanya rádiónak, ha nem is önmagukért, de egyszer majd ők is megöregednek, lehetnek ágyhoz kötve, és akkor felértékelődik nagyon sok minden, a lelki élet is, és jó lenne, ha akkor még itt lenne a Mária Rádió, és ő életüket, élethelyzetüket is segíthetné.
0: Köszönjük szépen, Réka, ezeket a kérő és köszönő és biztató szavakat, és én is úgy elmondhatom tényleg, hogy volt időszak, amikor úgy fogadtam a telefonhívásokat, a felajánlásokat, és nagy-nagy öröm volt számomra, és olyan sok energiát és buzdítást kaptunk a kedves hallgatóktól, ahogy mint Réka, te is elmondtad, hogy nem csak abból állt ugye a telefonbeszélgetés, hogy ennyit ajánlok, és ezt írjuk be, hanem arról, hogy tényleg a szívüket mutatják meg a kedves hallgatók, hogy mennyire nagy segítség a számukra ez a rádió, és hogy mennyire segít ez nekünk megőrizni úgy magyarságunkat, identitásunkat, vallásunkat, és hát buzdítjuk a kedves testvéreket, hogy hívjanak bennünket a 00421 357-72-72-72-es telefonvonalon. Réka, még talán azt kérdezném meg tőled, hogy igazából ugye van ez a Mária Tón, 4 napig tart mondjuk, de azért ez sok munkába kerül, hogy azért előkészüljön, mert ti már jó napokkal előtte is készültök erre, hogy hogy is áll, miből áll ez a készület, hogy azért a kedves hallgatók ebbe is úgy lássanak bele, egy kicsit tekintsenek bele.
1: Hú, most így annyira nem készültem fel erre a kérdésre, de most a hirtelen visszagondolok, nem napokkal készülünk, ez már 1-2 hónappal előtte már elkezdődik a konkrét munka. Nyilván már ez be van tervezve, tudjuk, hogy május az egy mariatoni hónap, hogy is készülünk. Először is ugye gyűlések vannak, megbeszéljük. Mi legyen a tematika? Ez egy fontos kérdés, hogy ne csak a unalmas számokról, meg a szokásos dolgokról beszélgessünk, hanem legyen miben elmélyülni, hogy lelki tartalmakat kínáljunk ez alatt is, ugyanis fontos az számunkra, hogy ez alatt is a küldetés működjön. Tehát ugye most egy kis kitérő elnézés, de volt már olyan példa, hogy valakik nem értették, hogy miért maradnak el akár a kedvenc műsoraik, mert nagyon sok hittanóra akár, vagy lélekemelő műsorok, életvezetési műsorok, amiket azért sokan szeretnek és népszerűek, de ezt próbáljuk ellensúlyozni azzal, hogy ezek ugyan elmaradnak, de mi alatt itt vagyunk, és ezt az ünnepet üljük, úgymond azért mégiscsak adjunk is valamit, illetve gondolatokat ébresszünk, mind ahogy már szó volt. Tehát ezt is azért ki kell gondolni, ki kell találni. Rendben van, szétosztjuk a témákat, de utána kit szólítsunk meg a témában, mert az, hogy most magunk fogunk beszélgetni róla, egy idő után, negyedik napra lehet, hogy már emberek unnák a hangunkat, meg mindig csak egy szempont mindenből, azért egy-egy ember, ugyanaz az ember nem tud annyiféle szempontból gondolkodni, annyiféle szempontot bemutatni, átadni. Éppen ezért ugye igyekszünk, hogy azért egy-két interjú alant becsempészni, mind az adott témával kapcsolatban, és mind azért a Mariatonhoz is kapcsolódjon, a Mária Rádióhoz is kapcsolódjon, és azért ez egy érdekes összjáték, hogy kitalálni.
0: Köszönöm szépen, és igazából akkor most meghallgatunk egy felvételt, amit így készítettetek előre.
1: Igen, Meleg Marika, kéntesünk készítette, fogadják szeretettel.
0: Hallgassuk meg. Köszönjük.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A telefonvonal túlsó végén köszöntöm Pus Annát, aki hatgyermekes édesanya, és arról szeretném őt foggatni, mit jelent számára a női szerep. Tehát, mint édesanya, feleség, gyermek, dolgozó nő, mondja el ő maga, köszöntünk, Annika.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntök mindenkit. Az anyaság számomra egy különleges nagy ajándék Isten részéről, hogy meghívott erre a hivatásra. Annak idején, amikor a férjemmel mi csak ismerkedtünk, és akkor ő megkérdezte, hogy mennyi gyermeket szeretnék, én akkor azt mondtam, hogy hármat, és ő pedig hatot. Hát az ő részéről teljesült be a kívánsága. Egy Isten hat gyermekkel ajándékozott meg minket, mindjárt elsőre ikrekkel, két fiúval, utána nem sokára jött egy kislány, utána következett egy fiú, és mikor már hát, nagyobbak voltak, akkor úgy elgondolkoztunk, hogy már olyan önállóak voltak, hogy hát jó lenne még, hogyha volna még gyermekünk, úgyhogy nyitottak voltunk a férjemmel erre, hogy hát még teljesebb lehetne a családunk, és 9 év elteltével megérkezett egy újabb kisfiú. És ahogy teltek az évek, úgy láttuk, hogy olyan, mintha egyke volna, mert hát a nagyobbaknak már más elfoglaltságaik voltak, és hát akkor megint megszületett bennünk a vágy, hogy egy újabb gyermeket szeretnénk, és hát a jó Isten meghallgatta kérésünket, és kaptunk egy újabb kislányt, úgyhogy így 4 fiunk van, és 2 lányunk, ebből már 3-an házasok, a nagylányunk és 2 fiunk, és most már abban büszkélkedhetünk, hogy 4 gyönyörű kisfiúnak a nagyszülei vagyunk.
2: Honnan meríted az erőt, hogy anyaként is, nagymamaként is helytállja mindennapokban?
3: A jó Istentől kapom hozzá az erőt. Nálunk a Mária Rádió, mondhatnám, hogy hát része az életünknek. Annak idején hát az anyósommal éltünk, őnála a nap 24 órájában szólt a Mária Rádió. Mi is részesei voltunk ennek, sőt, ő még mondhatnám azt is, hogy kicsit úgy evangelizált is velem, mert a nyári időszakban is, amikor az ablak nyitva volt, még az utcán is lehetett hallani akár a szentmisét, akár az imaórákat, mert hát mindig hallgatta. És ez valahogy mi is úgy folytatjuk, hogy nekünk is ez úgy része lett az életünknek, hogy én is, ha főzök is, vagy bármi más csinálok, akkor mindig be van kapcsolva a rádió, és hallgatom. Sok lelki erőt merítek belőle. Voltak már olyan helyzetek is, amikor ilyen függet voltam, fáradt, kimerült, és jött egy valamilyen előadás, ami pont akkor azt kellett meghallanom. Úgyhogy ez egy ilyen lelki töltődést adott a számomra. Úgyhogy én csak mindenkinek ajánlani tudom, hogy akinek lehetősége van, főleg, hogyha egyedül is van, akkor sincs egyedül, mert hát a imák is a közösségben több lelki erőt ad. Tudom ajánlani, hogy bízzák magukat a jó Istenre, mert ő mindig megmutatja nekünk a helyes utat. A szüzenye pedig a mi égi édesanyánk, aki, hogyha ma földi édesanyánk nincs is esetleg többünknek, akkor még mindig van, akihez fordulhatunk, hogyha akár örömünkkel, akár bánatunkkal. Ő mindig meghallgat minket és kísér az utunkon. Én nekem tavaly egy nagy élményben volt részem, egy medjugorje zarándoklatra eljutottam, már több éven át hívtak, és valahogy eddig még nem sikerült, és tavaly valahol úgy éreztem, hogy én nekem el kell mennem. Térdműtét után vagyok, és félelem volt bennem, hogy a hosszú az út, busszal, utazás, hogy fogom bírni. De mindig az volt bennem, hogy ha a szűzanya oda hív, akkor bizonyára ad majd erőt ahhoz, hogy ezt tudjam abszolválni, és hála Istennek jó volt az út is, kibírtam, és még a hegyeket is meg tudtam mászni. Minden egyes lépésnél az volt bennem, hogy szüzanyám, ha te ide hívtál, akkor segíts, hogy föl tudjak menni a Jelenések hegyére, hogy oda tudjam vinni azokat az embereket is, akik esetleg megkértek arra, hogy ha elmész, akkor imádkozzál értünk is, és mondtam nekik, hogy beraklak benneteket a hátizsákomba, és fölviszlek benneteket a hegyre. Gyönyörű hetet töltöttünk ott, tényleg olyan volt, mint a béke szigete. Olyan szép élmények voltak ottan. Mikor ott voltunk, akkor mondtam, hogy igen, először vagyok itt, de úgy érzem, hogy nem utoljára, és hogyha jó Isten megsegít, akkor az idén is készülünk.
2: Úgy legyen, adja a jó Isten, hogy sikerüljön tervetek és a szűzanya oltalmába. Ajánlom családotokat, és minden jót kívánok, és hallgassátok továbbra is a Mária Rádiót, hiszen értékeket közvetít. Isten áldjon benneteket.
3: Isten áldjon mindenkit.
4: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
5: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

Meghallgatva az előző interjút, beszélgetést, nagyon megfogott engem azt, amikor mondta Anikó, hogy a Mária Rádió egy része az életünknek, úgy sokszor elmondjuk ezt, hogy része az életünknek, de hogyha úgy belegondolunk úgy igazán, hogyha a rádió része az életünknek, akkor a szűzanya is valahol része az életünknek, hogy vele vagyunk, csak talán nem tudatosítjuk, hogy a napi reggeltől estig rengeteg tennivaló adódik, meg kötelesség, és ott van azért a szűzanya velünk, és segít bennünket. És a másik gondolat, amit úgy megint csak Anikó úgy kimondott, hogy mennyire rátámaszkodott a szűzanya, volt az oltalma, hogy ugye mentek föl a hegyre, és mondta, hogy oda vittem az embereket. Tehát ez is a szűzanya példája, hogy befogadni anyaság, és viszem, és az Úr elé tárom, teszem az én szeretteimet, és mind mi nők, ugye ez a mi szerepünk, az a papi funkciónk, ugye küldetésünk, hogy minél több embert, az egész világot tegyük a szűzanya lábaihoz.

Aktualitások ajánlón következik. Május 16-án szombaton 4 órai kezdettel magyar nyelvű szentmisét közvetít a Lux Televízió. Május 21-én csütörtökön 5 órai kezdettel szervezik meg Dénes Éva Komárom szakrális világa című előadását az Észak-Komáromi Szinyei József könyvtárban. Mindenkit szeretettel várnak. Május 23-án szombaton 5 órai kezdettel szervezik meg a magyar nyelvű szentmisét pünköst vigíliája alkalmából Poszba Szentkúton. A szentmisét Gyurász Pál Ipoly hídvégi plébános szereplálja majd. Május 23-án szombaton mindenkit nagy szeretettel várnak Köbölkútra, a Felvidéki Keresztény Zenefesztiválra. Fellép többek között a Little Symphony Kamara Zenekar, Sije Jenő, Salve Dio Vocal Band, Krux Együttes és még sokan mások. Ezen a különleges napon dicsőítsük együtt Istent. Kerékpáros túra zarándoklat Ausztriában. Szervező a Szlovákiai Mária út Polgári Társulás. Indulás 2026. június 6-án szombaton a Dunaszerdahelyi vasútállomásról 6 óra körül, vagy Pozsony felé a 6 óra 21-es vonaton. Szállás Stompfán 2-3 ágyas szobában. Költségek, szállásköltség, úti költség, étel, ital, egyéb körülbelül 16 euró. Jelentkezni és bővebb tájékoztatást kérni Méhes Rihárdnál lehet a +421 915 112 564-es telefonszámon.

0: Hírek. Hitéleti aktualitások, események.
1: Mától látogatható Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban. Lélekből szőve templomi installáció húsvét és pünköst között. Távozik Magyarország apostoli nunciusa Michael Velözbánach érsek. A híreket Reiter Istvántól hallják, a szerkesztő Bodnár Emese nevében is szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A 120 éve született Viktor Vazarelli életmű kiállítása csütörtökön nyílt meg, és péntektől látogatható a Szép Művészeti Múzeumban, ahol több mint 140 műalkotást, valamint dokumentumokat és eddig nem ismert fotókat, filmeket is láthat a közönség, írja az MTI. A tárlat lehetőséget ad arra, hogy ne csupán a jól ismert Vazarellit lássuk, hanem újra felfedezzük azt a rendkívül összetett gondolkodó, kísérletező művészt, aki egész életében a látás törvényeit kutatta, mondta Zombori Mónika, a tárlat egyik kurátora a kiállítás szerdai sajtóbemutatóján. Kiemelte, a tárlat bemutatja, hogy Vazarelli művészete nem egyszerűen stílustörténeti kérdés, hanem a 20. századon átívelő, azzal párhuzamosan kibontakozó, radikális szemléletváltás eredménye. Magyarországon legutóbb 1969-ben a Műcsarnokban rendeztek hasonló léptékű kiállítást Vazarelli alkotásaiból. Lélekből szőve címmel különleges templomi installáció nyílik Pécsett a Jézus Szíve templomban, tájékoztat a Pécsi Tudományegyetem. A projektet a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetének divat és textil szakos hallgatói hozták létre, Földi Kinga textilművész vezetésével pünkösdi szimbólumok által inspirált textil alkotások születtek. A művek a Szentlélek kiáradását jelképező motívumokat, lángnyelveket, áramló formákat és galamb szimbólumokat jelenítik meg. Az installáció célja a közösség erejének és az egységben rejlő sokszínűségnek a bemutatása. A megnyitó május 17-én, vasárnap 19 órakor a Szent Misét követően lesz. Az eseményhez a Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézetének hallgatói koncerttel járulnak hozzá. A tárlat május végéig látogatható húsvét és pünkösd ünnepkörei között. 14. Leó pápa május 14-én Argentina apostoli nunciusává nevezte ki excellenciás és főtisztelendő Michael Velözbánach memphiszi címzetes érseket, Magyarország apostoli nunciusát, akinek megbízatása hazánkban hamarosan véget ér, tájékoztat közleményében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. Az érsek urat Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki Magyarország apostoli nunciusává. Ő excellenciája Monsignor Michael Velözbánach, Memphis címzetes érseke 1962. november 19-én született az Egyesült Államokban, Worcesterben. 1988. július 2-án szentelték pappá a Worcesteri Egyházmegye szolgálatára. 1994-ben szerzett kánonjogi doktorátust, és miután végzett a Vatikáni Diplomáciai Akadémián, a Szentszék diplomáciai szolgálatába lépett. Anyanyelve az angol mellett beszél olaszul, franciául, lengyelül és spanyolul. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a híreket Bodnár Emese szerkesztésében Reiter Istvántól hallották.
0: Híreinket hallották.

0: 8 óra.
1: A Nap Szentje című műsor következik.
2: Nepomuki Szent János pap vértanú, a gyónási titok áldozata. Pomukban született 1350-ben, Prágában halt meg 1393. május 16-án, 43 évet élt. Nepomuki Szent János egyike azoknak a ritka szentjeinknek, akiket a gyónás titok megtartásáért öltek meg, hiszen közismert, hogy a katolikus papnak a Szent Gyónásban hallottakról soha senkinek sem szabad beszélnie, inkább meghal, de akkor sem árulhatja el a gyónók bűneit. Jókai Mór, a nagy magyar író, akiről köztudott volt, hogy nem volt katolikus, a Tengerszemű Hölgy című regényében a következőképpen írt a katolikus egyházban ősidők óta fennálló gyónásról. Van a katolikus vallásnak egy intézménye, amely annyira magasztos, annyira vigasztaló, hogy ez magában elég volna arra, hogy mindenütt elterjedjen a kerekföldön, ahol csak szenvedő emberek vannak, akiknek egyéb is tud fájni, nem csak az ütés és a harapás. Ez a gyónás. Nagy hiba volt Calvin Jánostól, hogy ezt nem tartotta meg hívei számára. Nem ismerte az ember szíveket. Eddig az idézet. Így beszélnek drága kincsünkről még azok is, akik csak kívülről ismerik a gyónás intézményét. És mi mindent mondhatnának el azok, akik gyónnak, és tudják, hogy mennyi kegyelmet, mennyi erősítést kapnak ebben a szentségben Jézus Krisztustól, a szentség alapítójától. János az egyházjog doktora, és később a prágai érsek általános helynöke. 1350 körül született Dél-Csehországban, a kicsiny Pomuk, ma Nepomuk helységben. Eredeti neve Wolfin János. Szegény szülők gyermeke volt. A prágai egyetemen tanult, és a papi pályát választotta. A prágai püspök szentelte pappá. A mai tenytemplomban kezdte működését. Ami szívében volt, az hagyta el a száját is. Bátran ostorozta hatalmasok bűneit, de az alacsonyrendűek botlásait sem kímélte. Aszkéta típus lévén nagy hatással volt a népre. Szentbeszédei után a nép elárasztotta gyóntatószékeket, és virágzó lelkélet indult Prágában. Rövidesen kanonoknak nevezték ki. IV. Károly cseh királyt méltatlan fia, Vencel követte a trónon, aki nem egyszer megbotránkoztatta viselkedésével alattvalóit. Azonban ő is fölfigyelt János apostoli életére. 1379-ben meghívta, hogy ő vezesse a királyi kápolnában a szokásos nagybőti lelki gyakorlatot, mely szépen sikerült. A nemrégen Bajorországból feleségként idekerült Johanna, fiatal királyné, őt választotta gyóntató papjának. János atya vállalta a nehéz feladatot. Vigasztalásával ott állt a lelkileg sokat szenvedő királyné mellett, aki már-már kibírhatatlannak tartotta durva lelkű és modorú férjével az együttélést. Vencel, bár kezdetben igazságos és jó akaratú uralkodó volt, egy sikertelen mérgezési kísérlet után bizalmatlannább és agresszívvé vált mindenkivel szemben. Feleségére pedig féltékeny lett. Azt hitte, hogy titokban megcsalja, de mivel közvetlen bizonyítékot nem tudott szerezni, arra az ördögi gondolatra jutott, hogy gyóntató papján keresztül szerzi meg a titkot. Ezért az egyik nap maga elé idéztette a szentéletű papot, és nyíltan felszólította, hogy mondja el, mit gyónt nála a felesége. János mélységesen fölháborodott ezen az aljas követelésen, és azonnal megtagadta a gyónásban hallottak elárulását, hisz a titok pecsétjét nem törheti fel senki földi halandó. A király akkor egy megüresedett püspöki széket kínált fel neki. János feleletre sem méltatta. Akkor a fenyegetések következtek, börtönbe hurcoltatta, jelenlétében kínpadra vonatta és fáklyával süttette, de János néma maradt. Kínjai közepette Jézus és Mária szentséges nevét kiáltotta. Már több napja szenvedett, amikor a királyné közben járására megkegyelmeztek neki és szabadon engedték, de János tudta, hogy napjai meg vannak számlálva. Még 1383-ban prófétai előrelátással megjövendőlte közelgő vértanú halálát és a Csehországra váró borzalmas időket. Éppen húsvét következett. ezért elzarándokolt a brunzlaui híres búcsújáróhelyre. Visszajövet, véletlenül a király szem elé került, aki azonnal elfogadta.

0: birkára illeszti, s nem csak ott van szobra, hanem sok-sok helyen és templomban Közép-Európában. Egyike a legismertebb szentjeinknek. Nyelve, akárcsak páduai Szent Antalé, ma is éppen látható a Szent Vitus katedrálisban. 1929-től Nepomuki Szent János, Csehország főpátronusa, s a jezsuitáknak második pátronusa. A gyóntató papok, hidak, hajósok, tutajosok védőszentje. Jelképe, nyelv, csillagkoszorú, középen a felirat, takú, hallgattam, és lakat. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos bűneinknek őszinte beismerése és az őszinte szentgyónás. Mérhetetlenül sok kegyelmet kap az, aki alázatosan ehhez a szentséghez járul. Nepomuki Szent János ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára és közben járására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk Krisztus a mi Urunk által.
1: A Nap Szentje című műsort hallották.
2: Mariaton. Segítsünk mi is, hogy a szűzanya segíthessen.
3: A budapesti adományvonal telefonszáma 061-999-4430. A felvidékről hívható adományvonal telefonszáma 035-7-72-72-72.

Érdekességek a nagyvilágból című rovatunkban szóljunk most egy-két szót a Mária Rádióról, amely először 1983-ban Olaszországban sugározta adását, és az évek során világméretű intézménnyé nőtte ki magát. Világcsaládunk fogja össze a már több mint 70 országban működő Mária Rádiót, köztük a mi felvidéki rádiónkat is. Három évente világcsalád találkozókra kerül sor. Az esemény célja a rádiók közti kapcsolat erősítésén túl az elmúlt három év munkájának értékelése és a további közös stratégia tervezése. A világtalálkozókon kívül a rádió kontinens találkozóit évente megrendezik. Fontos a Mária Rádió közös alapelveit újra és újra megerősíteni, hiszen időnként kicserélődnek a műsorigazgatók és az elnökök. A világszerte sok nyelven sugárzó rádió küldetése, műsor struktúrája és lelkülete mindenütt egyforma. Szükséges örömeink és gondjaink rendszeres megvitatása. Az érdekesség kedvéért nézzünk meg néhány évfordulót a Mária Rádió világcsaládjában. Az ukrán Mária Rádió már 13 éve közvetít, 27 éves a tanzániai Mária Rádió, 26 éves a togói Mária Rádió, 15 éves a holland Mária Rádió, 21 éve közvetít a Fülöp-szigeteki Mária Rádió, 26 éves a horvát Mária Rádió, és az érdekesség kedvéért még folytatnám, hogy a horvát Mária Rádió életéből egy történet, amely Isten és a szűzanya gondoskodását mutatja. A rádió 1997-ben kezdte meg a sugárzását. Egy csodálatos

Tának fölfogható tanúságot tapasztaltak a rádió munkatársai, amin keresztül átélhették a szűzanya mélységből magasságba emelő szeretetét. Ugyanis a műsorigazgatót, Stjepán Fridl atyát daganatos betegséggel diagnosztizálták, ráadásul a 2020. évben a márciusi földrengés Zágrábnak pont azt a részét rázta meg, és okozott jelentős károkat, ahol egy jezsuita rendház alaksorában a rádió is működött. Fridl atya fölajánlotta a szenvedéseit Máriának, azt a kegyelmet kérve tőle, hogy hadd találjon a rádió új otthonra, és hadd bővülhessen minél több frekvenciával. Az imák meghallgatása találtattak, mint hogy két hónap múlva a Mária Rádió Észak- és Dél-Horvátországban és vidéki vételkörzeteket kapott, ezen kívül egy egész házat adományoztak nekik, amiben azóta zavartalanul működhetnek. És Fridl atya is kapott még jó pár évet előre láthatólag itt a földön. Legvégül pedig hallgassuk meg II. János Pál pápa szavait a Mária Rádióról. Az embereknek hiteles szavakra van szükségük, olyan szavakra, amelyek építenek, nem pedig elválasztanak, amelyek bizalmat öntenek a félénk szívekbe. Tiszta, egyszerű szavakra van szükségünk, amelyek a szeretetet és az igazságot hirdetik. Ezek a szavak hordozzák az üdvösség üzenetét, magát Krisztust. Ezeknek a szavaknak ti vagytok a hirdetői, de mindenek előtt tanúságot kell tennetek róluk. Csak az a szó, amely mögött az élet tanúsága rejtőzik, a hit, a remény és szeretet talajából kinőtt szó lesz elég erős ahhoz, hogy meggyőzze és alakítsa az embert, és az új evangelizáció eszköze legyen.

0: Kedves hallgatóink, folytatódik napindító műsorunk innen Felvidékről, Komáromi stúdiónkból. Nálunk még tart a Mariaton, ez a negyedik nap, ezt tisztázásként említem a magyarországi hallgatók számára. Tudtommal ők már most nem tartják ezt a Mariatont. Továbbiakban folytatnánk témánkat, ami a női szerepek lenne. Ugye itt nők vagyunk mindannyian a stúdióban. Valika nővért szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz, mi az, ami közös bennünk? Akár a hallgatóinkat, ha nézzük, vannak köztük szerzetesek, házasok, egyedülállók, fiatalok, idősek, de mégis mi az, amiben példakép a szűzanya számunkra, és mitől vagyunk nők?
1: Hát ez nagyon jó kérdés valójában, és szeretek is erről beszélni, mert nagyon látható a mai világ nyomorában, hogy valahol a nő elveszítette az identitását, és sokan nem is keresik, vagy nem is teszik fel maguknak azt a kérdést, hogy mi a nőnek a szerepe, mi itt a szerepem, a hivatásom ebben a világban. Mert valójában a nőnek egy sajátos, spirituális missziója van, és ez a természetéből fakad. Igaz, ugyanhogy sokan úgy vélik, hogy a nő és a férfi közötti pszichikai különbségek csak különböző kulturális tényezőknek a következménye, és ez, hogy valamikor majd el is fog tűnni. Viszont, mint ahogy említettem, ez nem így van, mert a nőnek az Istentől egy külön missziója van. És az anyaság és a gyermeknevelésnek a perspektívájában, amit az Istentől kapott, a jó Isten ugye beleoltott a nőbe egyfajta kedvességet, finomságot, lelki szépséget, szeretettel teljességet, gyöngétséget. Míg a jövendő apába ugye a férfiasságot, a bátorságot, a racionalitást, a szervezést, különböző akadályoknak a legyőzését. A nő ellentétben intuitív, míg a férfi a maga racionalitásával áll elő. Az autentikus nő, aki ma már mondhatnám, hogy ritka, ugye, hogyan bevezettem a beszédemet, hogy és aki nem hagyja magát beszennyezni a mai kor negatív ideológiáival, intuitív képességével előnyben részesíti a mély és a stabil szeretetet, a testvériességet és a vallásos hitet. Nagyon hatékony hatást tehet, ha a nők megjelennek úgy az újságírásban, például ugye a filozófiában, az igazság szolgatásban, éppen pont ezért, mert a nő, ha nem utánozza a férfit, akkor karizmájával óriási módon tud példaként előállni ugye a világban, és gyógyítani a világnak a sebeit. Amit fontosnak találnák elmondani, hogy a nőt maga az Isten felszentelte, hogy a természetének megfelelő papi hivatását gyakorolja, úgy a családban, a közösségekben, a munkahelyen. Nyitottabb a nő ennél fogva a transzcendens felé, mint a férfi. Ezért is látunk ugye sokkal több nőt a templomban. Ha autentikus nő, aki tisztában van a női identitásával, híd lehet mindig a férfi számára az Isten felé. Mert a szerető felek között létrejön egy érzelmi azonosulás, ami a férfit Isten felé lendíti, ha a nő vallásossága hiteles. Mondhatjuk azt, hogy ha a nő amilyen mértékben fordul Isten felé és szereti azt, mint lelki jegyesét, amire a nő nagyon hamar ráérez, olyan mértékben tudja ezt a szeretetet az őt szerető és a vele érzelmileg azonosuló férfibe önteni. Azért el kell mondanunk, hogy a mai életellenes korszellem is, ami uralkodik valójában a világba, az eltakarja, és el is akarja takarni a nő előtt a valódi hivatását, a valódi női identitását. Itt gondolhatunk a sok életellenes ideológiára, mint a szabad szerelem, a szabad szex, vagy az abortuszhoz való jog, a házasság és a család válsága. Ez mind a gender ideológia például, de még tovább is sorolhatnánk. Azért azt is fontosnak tartom elmondani, hogy a világunkban látjuk a sok sebet, ami mind valójában a bűnnek a következménye. Úgy gondolom, hogy ha a nő megtalálja a saját identitását, hivatását, akkor ezek a sebek a világba gyógyulni fognak. De úgy látom, hogy már többet nem is beszélhetek erre a témára, mert a műsor időnk lejárt. Már csak annyi időnk maradt, hogy gyorsan elbúcsúzunk a stúdióból. Megköszönöm itt a kedves hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, hogy velünk töltötték ezt a reggeli órát, és hát Istentől megáldott szép szombatot kívánunk mindenkinek. A Szűzanya oltalmában sok pihenéssel, szép hétvégét. Köszönjük itt a technikusainknak, Laci bácsinak, Tóth Szilveszternek a technikusi szolgálatot, ugyanígy budapesti kollégánknak is. Köszönjük, Réka, hogy bejöttél hozzánk. És hát búcsúzunk a stúdióból, de még előtte hadd mondjak el egy nagyon kedves kis történetet, ami nagyon idevág a mai maratonunkhoz. Egy bölcs indián asszony, amikor a hegyekben járt, egy folyóban talált egy különleges értékes követ. Másnap találkozott egy vándorral, aki éhes volt, így hát a bölcs indián asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját az ismeretlennel. Az éhes ember meglátta a drága követ az indián asszonnál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül nekiadta a követ. A vándor örvendezve, jó szerencsével továbbállt, hiszen tudta, a drága kő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az indián asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkodtam, szólalt meg. Jól tudom, milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még ennél értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ. Búcsúzik a stúdióból
0: Bucsek Ildikó,
2: Kálmészáros Réka
1: és Kucsera Mária Valéria nővér. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: Mária Rádió. Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztő Fodor Endre.
1: Kedves hallgatók, a Szűzanya hónapja van. Engedjék meg, hogy a mai adásban felidézzem, visszaidézzem. Bíró László egykori katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökkel készített beszélgetésemet.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A műsor szerkesztője Fodor Endre vagyok. Május a Római Katolikus Egyházban a Szűz Mária hónapja. Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy először 10. Alfonz, Kasztília királya kapcsolta össze Májust a Szűz Mária személyével a 13. században. 10. Alfonz megkoronázta a szűzanya képét, szobrát, énekkel magasztalta Máriát. Néhány évszázaddal később Néri Szent Fülöp Rómában arra biztatta a fiatalokat, hogy májusban virágkoszorúkkal ékesítsenek minden Madonna képet. Rómában a 19. század elején keletkezett az a szokás, hogy május, illetve pünköst havát Mária tiszteletére szentelik a hívek. 7. Pius 1815. április 21-én kelt apostoli iratában hagyta jóvá ezt az ájtatossági formát. Már akkoriban a Mária tisztelő hívek május minden estéjén elmondták templomukban a Lorettói litániát. Szent István királyunk halála előtt a szűzanya oltalmába ajánlotta Magyarországot. Azután a nyugatról érkező szerzetesek, papok terjesztették a népkörében a szokásokat és imákat, amelyek kibővültek Mária énekekkel. Máriát hívva segítségül, Mária oltalmát kérve bajban és veszélyben, mint közbenjárót Jézushoz vagy az Atyához. Bíró László kértem arra, hogy május a szűzanya hónapja kapcsán mondja el gondolatait.

Miközben emancipációról beszélünk és a női méltóságról, azt gondolom sose volt olyan mélyen a nő tisztelete, mint éppen napjainkban, mikor ezt újra meg újra elmondják, hogy mennyire tiszteljük mi a nőt. Szóval azt gondolom, hogy a Mária alakjában, most nem a jámborságáról beszélek, mert nem egy becsapott nőt látok Máriában, aki elhitte azt, hogy az a helye, hova besoroltuk a sarokba. Nem. Ugye Máriában együtt tiszteljük a szűzet, az anyát, a nőnek minden állapotát. És éppen ebben látom Mária modernségét. Tehát amikor a Mária tiszteletnek szenteljük a májust, akkor nem valami avit, avas kultuszt ápolunk, hanem valamit, amit a mai ember földcsíphetne, amiből tanulhatna. Nagyon megérintett valamikor réges-régen már, hogy Máriában együtt tiszteljük a szűzet és anyát. Tehát a szűzességnek ma nem sok értéke van, hogy azit idézve mondhatnánk, lekasztagott szó. Ugyanakkor meg a Máriában együtt tiszteli anyaszentegyházunk az osztatlan szívű embert, aki meri átadni az életét Istennek. Ugyanakkor ez az osztatlan szívű ember ugye édesanyává lesz. Nem is akármilyen áron. Tehát meri vállalni az életet nagyon nagy kockázatok által. Tehát mikor azt mondja az angyal üdvözletkor, legyen nekem a te ígéd szerint, és az ige testélet, akkor nagyot kockáztatott a saját életét. Tehát József elbocsáthatta volna, oda dobhatta volna Máriát a szülei ajtajának a küszöbére, itt van a lányotok, idegentől vált gyereket, neztek. És ezt vállalja Mária. Tehát ma sokszor megtorpanunk egy új élettől. Hallottam nagymamát, mikor azt mondja a kislányának, hívő emberekről beszélek, kislányom, én már nem bírom egy újabb gyereket. És katolikus létére abortuszra biztatta a lányát. És a lány kemény volt, és vállalta a gyermeket. Szóval sokkal kisebb, mondjuk nehézségtől megtorpanva utasítjuk ma vissza az életet, és Mária a szűz, és anya vállalja az életet. Életek kockáztatása árán is. Egy nagyon boldog szűz és édesanya. Ez a kettős paradigma, szűz és anya, ennek a méltóságát Máriában együtt tiszteljük. És ez ami egészen modern nőtisztelet. Ha végigmegyünk Mária életén, kihordja a gyermeket, nem sok kíméletet kap, ugye jön a népszámlálás, visszamenni arra a helyre, a család származik, ugye Józsefet tudják Dávid városából, és a kirekesztettség az idegen városban, az idegen névált városban, az egyiptomi menekülés, szóval egy küzdelmes anyaság lett a sorsa, és Mária mindezt vállalja. Egyiptomi meneküléssel együtt. Aztán hazajönnek, és mikor azt mondja a Szentírás ilyen puritán mondattal, a gyermek pedig növekedett engedelmességben, akkor mögötte van egy szülő, egy édesanyja és egy nevelőapa, ahol a gyereknek parancsolnak. Az a gyerek tud engedelmeskedni, akinek van szülője, akire odafigyelnek, rászólnak. Szóval Mária és József együtt nevelik a gyermeket már, és a gyermek növekedett korban, bölcsességben és kedvességben. Nem csak egyoldalúan testben, hanem korban, bölcsességben, kedvességben, Isten és az emberek előtt. Szóval egy olyan szülői minta marad itt Máriában és Józsefben, amit sajnos nem biztos, hogy követünk és ahova fölemelkedünk.

Mária és József, mint szülők, együtt tartották ezt a három elemet, ami az életnek a tartószlopa, lelki, szellemi és fizikai állapotát az életnek. Ez nekem nagyon-nagyon közel áll. Egy világ volt, ami nagyon heterogén volt. És ők följártak évente Jeruzsálemi templomba, ebben az évenkénti zarándoklatban egyszerre figyeltek oda a gyermek nemzeti vallási nevelésére. Most sajnos már a nemzeti nevelés teljesen elveszik. Most talán ebben a nyomorúságos karantén állapotban megerősödik az a tudatunk, hogy szükség van nemzeti összetartásra, az ország egymásra figyelésére, sőt a kontinensek egymásra figyelésére. De kell a nemzeti mitudat, és Jézus ebben nőtt föl. Utolérhetetlen az a gondoskodás, és az a szinopszis, ahogy együtt látta Mária és József gyermek Jézus nevelését, annak a lelki, szellemi és testi síkját imponáló számomra. Egy római megnyilatkozás azt mondja a Szent Családról, a Szent Család nem sodródott, hanem a saját életét élte. Gondoljunk csak az egyiptomi menekülésre. József nem csapja szét a kezét, hogy hát mit tudok egy hatalmas Heródot eszembe tenni, hanem fogja a gyermeket és anyját, és elmegy vele Egyiptomba. És hazajönnek, és megőrzik a kis názáreti világnak az identitását, és élik a csendes életet. Szóval egy fantasztikus, harmonikus családi élet alakul ki, nem kis nyomorban. Aztán, ha követjük így Máriának az életét, akkor megéri Mária az özvegyi sorsot, erről keveset szoktunk beszélni. Szóval Mária azért megérte Józsefnek a halálát. Ugye olyan szépek az oltárképeink, amelyek ábrázolják József halálát. Mária kezét tördelve ott áll a viassárga arcú József mellett. Jézus éppen talán áldást osztva virasztja József halálát. Ez az özvegyé válásnak a pillanata. És hogy megyünk tovább Mária életében, megéli ő is azt, amit mi sok édesanyja ma is megél, hogy bizony mellőzött volt fiától. Ugye amikor olyan szinte könnyedén mondja Jézus, rámutatva a körülötte lévőkre, ezek az én anyám és rokonaim, tudjuk azt, hogy nem vetít meg az édesanyját, csak hozzáteszi azt, hogy akik hallgatják Isten igéjét és tettekre váltják, az mind testvérem, nővérem és anyám. Csak azért abban nehéz helyzetben nem volt ez könnyű felfogni Máriának se. Egyfajta mellőzöttséget, nem azt éltem meg, hogy én sajátos módon anyja vagyok fiamnak, és engem dédelgessen így vagy úgy. Nem. Ő azt éltem meg, amit nagyon sok édesanyja megél, hogy fölnevelte a gyermekét, és valami alamisnálkodó idővel meglátogatja, visz neki valamit, és aztán eltűnik. De igazán nem hallgatja meg, mellőzöttnek éri magát meg, saját gyermekei részéről. Szóval Mária annyira emberi alakja a Bibliának, és ezek nem belemagyarázások, ha hiszem, amiket mondok, minnyáján érezzük, hanem egy édesanyának a sorsa, aki úgy indult, hogy szűz volt, és édesanyává lett, és vállalta a gyermeket.

Sose felejtem el, egyszer fájdalmas olyan ünnepén, mai Szlovákia területén, Fölvidéken, Kelet-Szlovákiában, ott voltam és egy temetőt jártam, épp a fájdalmas az olyan ünnepét ülve a mise előtt, és olvastam az egyik síremléken, aki még nem vesztette el a gyermekét, nem tudja, mi a fájdalom. A szűz anya, a szűz anya, a tisztaságos szűz megéri a fájdalmat. Megéri a gyermek elvesztését. Ő nem csak özvegy lett, hanem így fájdalmas anya is. De valahol mégiscsak, ahogyan őrizzük az emlékét, az a boldogságos szűz Mária. A mennyekbe fölvett, a mennyekbe megkoronázott. Mondjuk a fájdalmas anyát is, de hozzátesszük, hogy ő a boldogságos szűz. És annyira szeretem ezeket a megkoronázott Mária szobrokat és képeket, mert valahogy arról beszélnek, hogy az az édesanya, aki megéri a női hivatásnak a különböző stációit, a végén mennyekbe fölvett, mennyekbe megkoronázott. Tehát ez a küzdelmes élet, ez valahol diadalmas életté válik. És ez mindnyájunk sorsa. Ha végéljük az életünket úgy, ahogy a Mária végérte a saját életét, akkor nem mondhatjuk azt, hogy értelmetlen az

Ugye sokat idézünk Szentpálnak a szavát, a pályát végigfutottam, a hitet megőriztem, és most készen vár rám az igaz élet koronája, amit megad nekem az Úr az igazságos bíró. A szűzanya ugyanezt az életpályát futotta be, annyira ember és annyira egy kiteljesített női élet az ő élete, hogy mindig föltekinthetünk rá, alakjából mindig erőt meríthetünk. És ha külsőségeiben meg is tépázódott egyházunkon belül is a Mária tisztelet, ne engedjük el. Sokkal több, mint a különböző ideológiák által kreált női ünnepek. Nem vagyok benne biztos, hogy a nő fölemelkedését ünnepeljük, hanem sokszor nagyon megalázott helyzetét fejezzük ki. Ha lenne Mária tiszteletünk, akkor a nő sokkal magasabb pozícióba maradhatna, mint ahogy ma azt gondoljuk. A Prohászkát idéztem, aki azt mondotta, hogy jogos-e kisajátítani szüzanyát magyarok nagyasszonyának, mikor Ausztria Magna Mater Ausztriának, ugye Ausztria nagyasszonyának nevezi, az olasz a Madonnának mondja, a francia Notre Dame-nak mondja, a német Unsere Liebe Frau-nak mondja, szabad-e kisajátítani szüzanyát egy nemzetnek. És ő nagyon bölcsen ezt válaszolja. Minden nemzet más és más történelmi helyzetben fohászkodott a szűzanyához. És ez a más és más történelmi helyzet a szűzanyát nemzeti szentté teszi. Az jut eszembe, hogy amikor bátyámmal nézegettünk még valamikor fényképeket a szüleinkről, mindegyikünk elmondta, hogy mire emlékszik ebből a fényképről. És egészen másra emlékezett ő, mint én. Így van, mikor a nemzeti szentként tiszteljük a szűzanyát, más és más történelmi helyzetben másként és másként emlékezünk a szűzanyáról. Jogos magyarok nagyasszonyát ünnepelni, jogos pátronákhoz szólítani a szűzanyát. Ez nem kisajátítása a szűzanyának, hanem egy nemzeti színezettel tiszteljük a közös édesanyánkat, minden nemzet közös édesanyját. Mária nemzete lehetünk-e? Ilyen hűtlen, cserbehagyó nemzet. Azt gondolom, igen. Egy édesanya sose tud másként beszélni egy gyerekéről. Akármilyen is lett a gyerekem, de az én gyerekem. És én ebbe bízom, hogy mindig magyarok nagyasszonya, szűzanya, bármennyire is elcsatangoltunk azoktól az értékektől, akit ő hozott el közénk a megtestesülésben. Én bízom abban, hogy jogosan nevezzük ma is Patrona Hungáriénak, Magyarország védasszonyának, és én nagyon boldog vagyok, hogy így is tisztelhetem a szűzanyát, aki tudom, hogy egyházunk anyja, aki nem csak Jézusnak a történelmi személyét hozta a világra, hanem Isten anya, sőt az egyházunk anyja, és a magyarság anyja. Szóval, hogy ez az én Szűzmária képem is, és én nagyon boldog lennék, hogy ez a kicsi és beszélgetés is elősegíteni nemzetünk odafordulását a szűzanyán.

0: megújult az édesanyámmal való kapcsolat. Előtte is tiszteltem, szerettem, hálás vagyok neki, sok mindenért. Egy egyszerű hajmosásnál eszembe jut anyám, aki annak idején, még az 50-es évek elején, ugye teknőbe, lugos vízzel, házi szappannal mosta a hajunkat, és ette a szemünket a szappan, és jöttek a szomszédnénik, és mondták édesanyámnak, hogy hadd szagoljam meg a fiúknak a haját. És anyám olyan büszke volt ilyenkor, és olyan boldog. Milyen szép sejmes a gyerekének a haja. Na csak egy epizód az életemben. Nem azt jelenti, hogy valamikor is megtagadtam. Az életnek minden helyzetében az édesanyja az, ami különleges szerepet játszik. Az édesanyjával való kapcsolat az egy nagyon mély kapcsolat. Az a születés előtt kezdődik. Most már kezdem megérteni betegségben haldoklóknak a szavát, amikor az édesanyjukat emlegetik. Ez a nagyon mély kapcsolat jön a felszínre. És ez a szűzanyával való kapcsolatunk is. Van egy kedves néni a misémen, aki mindig mise után elkezdi a most segíts meg Máriát.
1: Igen.
0: És olyan boldogan mondom vele, és nagyon értem az ő lelkét. Egyszerű néni, aki el nem hagyná itt a Szent Misét, hogy minden nap misézhetek, ők is részt vettnek rajta, és szerencsére vannak olyan beteg oldozók és nővérek, akik oda hozzák, hogy már nem tudnak magától eljönni. Olyan boldogan itt van a Szent Misén, és annyira itt van, és a végén a mosság is meg már jönnék, hogy sose indul el. Ez annyira szép és megható számomra. Úgyhogy azt hiszem, az ember így van a szűzanyával is, hogy öregszik, hogy egyre inkább közelebb kerül hozzá, mint hogy az elaggott ember is valamiképp az édesanyjához kerül vissza, és minél közelebb kapcsolatot ér meg az édesanyjából. Én sose hittem volna, hogy egy ilyen, tehát én nem vagyok igazi haldokló, egy kórházi világban élő ember vagyok, akiket nagyon kiszolgáltatott vagyok. És az ember az édesanyját éri meg ebben az állapotban. És ez nagyon szép és nagyon igaz történet. Mindig arra 9 hónapra fogom, amit a szíve alatt hordott bennünket. Látok örökbefogadó szülőket, látom azt, hogy milyen nehéz édesanyává és édesapává válni, mikor hirtelen egy telefonja átfejtik a gyermeket, és hazaviszik, és akkor édesapává és édesanyává kell válni. Nem olyan könnyű ez. Én akkor értettem meg, hogy ilyen fajta történeteknél, hogy milyen mély az embernek az édesanyával való kapcsolata. Az a 9 hónap, amikor ő rosszul volt velünk, szenvedett és álmatlan éjszakákat élt meg velünk, mert nem akkor aludtunk, amikor ő aludt volna szegényként, hanem rukkapáltunk az ő szíve alatt. Szóval ezek olyan szenvedések, de ugyanakkor pótolhatatlan mély kapcsolat anya és gyermeke fele. Én nagyon sok boldog gyereket váró édesanyjával beszélgethettem, megosztott ezeket a nagyon mély élményeit, és már tudom, hogy milyen ajándék ez a jó Istennek, amikor egy várandós édesanyja szenved a gyerek születése előtt. Ez a gyereknek a rukkapálózás az anyja méhébe. És az édesapa, a széles szép a házasságunk, kitapogatja, hogy hol van a gyereknek a papúja, vagy a lába, vagy a feje. Ezek olyan mélységes mély élményei egy házasságnak. És így válik édesapává és édesanyává egy házaspár. Szóval idősödik az ember, annál inkább az az értékrend jön benne vissza, amit kisgyerekkorából át örökölt az ember. Tehát, hogy mondjam, épp a kórházban a sorstársaim között nagyon sok érdekes élményt tapasztaltam meg. Oda jött hozzám férfi ember, azt mondja, tudja, püspök úr, én elhittem az ideológiát, megvezette, és el nem hagyta volna a Szent Misét a kórház idő alatt. Egy tanárnő oda jött hozzám, püspök úr, tudja, milyen nehéz visszatalálni, akkor tudja, tiltott volt minden. Szóval éppen azt fogalmaztam meg, hogy milyen büszkén szoktuk mondani a mi nemzedékünk, hogy mi nem vagyunk háborús nemzedék. Megosztuk háború nélkül, nem igaz. Ez naivitás. Nem, mi is háborúból jött emberek vagyunk, nagyon kegyetlen ideológiai háborúból. És nagyon érdekes látni itt a kórházban, hogyan emberek eljönnek a Szent Misére, ilyen vagy olyan felekezeti identitással, és olyan gyönyörűen használják a katolikus gesztusokat, hogy én magam meglepődök rajta. Nagyon zűrzavaros nemzedék lettünk, háborús nemzedék, de azért ezeknek az én kortársaimnak a nagyon nagy szépsége, és pont ez az édesanyák és édesapák szerepe, az, hogy még van hova visszatérni ők. Éppen az egyik tornászni magyaráztam, egy üzenőfalat készítettek, hogy ki mit fog csinálni a vírus elmúlása után. És az üzenőfalon minden volt, a legbadarabb ötletektől. Egy ember írta föl azt, hogy hálát fogok adni az Istennek. Ez egy olyan nemzedék már, aki nagyon keveset kapott a felnőtt generációtól. Ők a háborúból jöttek, és a háborúban maradtak benn. Buta ideológiák elkötelezettjeiként. És hálát adhatunk a jó Istennek, hogy van édesanyánk és édesapánk a földi életemben is, és a mennyei édesanyja is ott van. És egy szilárd értékrendünk van, ahol újra meg újra, mikor el is csatangoltak sokan ettől az értékrendtől, vagy személyes kapcsolattól, van hova visszatérni ők. Szóval Szűzanya tiszteletében én nagyon sok értéket és szépséget látok, bárcsak fölismerni, ami katolikus gondolkodásunk, azt a gazdagságot, amit a Szűzanya tisztelet hordoz a mai napig is, és az eljövendő időben is. Ezt kívánom mindnyájunknak, május hónapjára.

Bíró László püspököt hallották. Búcsúzom a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Boldog II. János Pál születésének 100. évfordulóját ünnepeltük nemrég. Ennek kapcsán választottam az ő gondolatait Máriáról, adásunk befejezéseként. A katolikus hit Máriában Isten szeretetének különleges jelét látja. Isten már most barátainak nevez bennünket. A kegyelme működik bennünk. Legyőzi bennünk a bűnt és erőt ad, hogy telve gyengeségekkel, hiszen mi por és nyomorúság vagyunk, Krisztus arcát valamennyire visszatükrözzük. Nem olyan hajótöröttek vagyunk, akiknek Isten csak megígérte, hogy megment. Már folyamatban van bennünk a megmentés. Istennel való kapcsolatunk nem hasonlít a vakéhoz, aki világosságra vágyik, de a sötétség nyomra veszi körül, a fiújéhoz hasonlít, aki tudja, hogy apja szereti. Ezt a meleg szívűséget, ezt a bizalmat, ezt a biztonságot találjuk meg Máriánál.

0: otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Hírek.
2: Dabason rendezték meg a Mentefest Váci Egyházmegyei Ifjúsági Fesztivált. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. A mesterséges intelligenciának a szakrális művészetben jelentkező korlátait tárja elénk a vatikáni bélyeg illusztrátor. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 3 napra Dabas adott otthont az első Mentefestnek. A Táncsics Mihály gimnázium területét vették birtokba a fiatalok, akik eljöttek a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének első fesztiváljára, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. A Mentefest egy keresztény fesztivál, amelynek egyik célja, hogy a fiatalok úgy érezhessék jól magukat, hogy közben a mindennapjaikat átható nehézségeikről is beszélhessenek. Az előadások témáját is ennek megfelelően válogatták a szervezők. Löw Gergely atya a tinédzser kort érintő nehézségek közül a látszólagos pörgés és a belső magány feloldására kereste a megoldást. Az előadáshoz kapcsolódva 2 tanúságtétel is elhangzott. A meghívott előadók között Pál Feri atya is szerepelt. Előadásában a tartós párkapcsolat építéséről beszélt. Az egész hétvégés keresztény ifjúsági fesztivált Szent Mise zárta. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az Egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. 14. Leó pápa megválasztásának első éves évfordulója alkalmából május 8-án a Vatikán emlékbélyeget adott ki a Szent Atya portréjával, amelyet Raúl Berzsóza spanyol festő illusztrált. Az EVTN News a mesterséges intelligencia által generált katolikus képek értékéről kérdezte a művészt. Találkoztam ilyen képekkel, szépek, sőt lenyűgözőek voltak, mégis úgy érzem, hogy már láttam, mondta Berzsóza. Válaszában kiemelte, hogy az AI korlátja az, hogy nem éli át, amit ábrázol, nem érzi az ábrázolt téma lényegét. A művész ezzel szemben az alkotásához mindig hozzátesz érzéseiből valamit, mutatott rá az illusztrátor. Úgy vélem, hogy a szakrális műveket nem csupán látjuk, hanem egyúttal befogadjuk, mint egy hitbeli gondolat végső kifejezését. Ezek a képek nem csupán díszítő jellegűek, hanem az evangelizáció eszközei, nyilatkozta a spanyol festő. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsek atya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, mai alkalomra az 5. parancsolatról szólnék, nem azt mondtam, hogy kimerítően megtárgyaljuk, mert bár egyetlen felszólító szóból áll, mind a kivonulás könyvébe, mind a Deuteronómiumban az 5. Mózesi könyvben, és a mi keresztény 10 parancsolatunkban is így van, hogy ne ölj, de azt lehet mondani, hogy a legterjedelmesebb magyarázata van a katolikus egyház nagy katekizmusában. Utána néztem, 1913-ban ennek a parancsolatnak egészen hosszú időt szenteltem, speciális erkölcstan alapján. Most csak azt lehetne mondani, hogy a legfontosabbakra fogok kitérni, hiszen az idő rövidsége ezt kívánja. Ezt a parancsolatot, hogy ne ölj, az Úr Jézus a hegyi beszédben fölemlíti és radikalizálja. Azt mondja, hogy hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták, ne ölj. Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek, már azt is állítsák törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagy tanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére. És utána azt mondja, tehát ha viszed az ajándékodat az oltárhoz, akkor békülj ki előtte. A nagy tanács elé állítás az általában halállal végződött, mert az Ószövetség az úgynevezett Talia törvényt alkalmazta a megölésnél, a szemet szemért, fogat fogért. Ha valaki szándékosan megölt egy embert, akkor az ő életét is kioltották. És ezért itt nem részletezi Jézus. Azt mondja, hogy aki már haragot tart, tudnélik Jézus, a bűnöknek az okát is keresi, lélektani módon visszamegy, nem csak a külső cselekedeteket nézi, mint általában a bírók szokták, mert a belsőről nem tud ítélni. És akkor mondja, hogy ki már gyűlölködik, haragszik, az is erre az útra tért rá. János evangélista mondta, hogy mindaz, aki gyűlöli a testvérét, az már meg is öli, mint a gyilkos lenne, gyilkos indulatok vannak a gyűlölködő emberbe, és akkor még a szavak is ide tartoznak, itt talán túlzásnak tartjuk ezt a ostoba meg bolond szót, hogyha valaki azt mondja, hogy te bolond vagy. Itt abban az esetben ez az istentelent is jelentették rajta, hogy bolond, aki nem hiszi az Istent, és ilyen. Tehát aki a másikat istentelennek mondja, már az is bűnt követ el. Tehát az Úr Jézus ezt a parancsot radikalizálja, és hát ennek úgy gondolom most van a nagy időszerűsége, a gyűlölködés, a harag, a szavak által való bántalmazás, szidalmazás, rágalmazás, ez mindennapossá lett a mi világunkban, kommentekben, meg mindenben. És a ne ölj parancsnál el kell mondanunk, hogy az erkölcsiség velejét érinti az élet tisztelete. Albert Schweitzer, az nagy orvos, mondta annak idején, az erkölcsi jó alapja az, ami az életet szolgálja. Itt lehet megállapítani, hogy ez az erkölcsiség alapja. Pilinszky pedig fordítottját mondja, azt mondja, hogy a gyilkosság pedig a vétkek summája. Hogyha valaki azt elköveti, akkor abban súlyos dolgok vannak. És hát a Biblia azt mondja, hogy Isten kezében van minden embernek az élete, éltető lelke. Ő mutatkozik be úgy Isten az Ószövetségbe, hogy ölök és életre keltek, tehát abszolút ő az élet ura, és már az Ószövetség is úgy vette, hogy az ember

engedélyezi, hogy megéljük. Az új szövetségben megnő az élet értéke, mert az élet túlmutat a biológiai életen, de két szó is van rá a újszövetségi görög szentírásban, a biológiai élet, a biosz és a zoé, az pedig a örök élet, ami szoros kapcsolatban áll a mi földi életünkkel. Az erkölcs teológia nagyon sok területen kitér az ötödik parancsolat magyarázatára. Ha pozitívan akarjuk először ezt a parancsot értelmezni, nem tilalom formájába, akkor az ötödik parancsolatban benne van az egészség megőrzése is. Tehát az is hozzátartozik az ötödik parancsolathoz, hogy az ember óvja az egészségét, és mindaz, ami szándékosan rontja az egészségét, az erkölcsileg helytelen. Tehát legyen a drogozás, az erős dohányzás, az alkoholizmus, több dolog van, ami magát az egészséget rombolja, ennél fogva a keresztény morális azt mondja, hogy ezt sem szabad volna megtenni, hiszen egészségünkre vigyázni kell. De ugyanakkor azt is állítja, hogy nem lehet bennünk testkultusz. Ugye a mai világban ez a testkultusz egy mindennapos dolog, vagyis azért mindent meg kell tenni, holott az egészség, bár a legfontosabb dolgok közé tartozik, de nem kizárólagos, hiszen akkor nem lehetne soha odaadni valakinek az életét egy másik emberért. De a lelkem üdvösségét nem adhatom oda másokért sem, nem kárhozhatok el most sarkosan fogalmazva a másik emberért. Az egészségemet odaadhatom. Tehát attól is óv, hogy a testkultusz ne váljék az élet célunká. Ez egyébként mindig összefügg a hittel is, ott, ahol a transzcendens hit megszűnik, ott megmarad a földi immanens gondolkodás és cél. És hát erre a területre tartozik a kimondott gyilkosság, a háború, amiről már volt szó, annak megítélése. Azt is említettem, hogy korábban az igazságos háborút azt úgy egyértelműsítették. Ma megkérdezzük azt, hogy egyáltalán van-e igazságos háború. És éppen a mostani Szentatyánk mondja, hogy az atomfegyver birtoklása is már erkölcstelen a mai világban. Ide tartozik aztán a terrorizmus, az öngyilkosság, abortusz, eutanázia, halálbüntetés, és hát különösen egy új terület, ami a 20. század végétől és a mostani időnktől válik erkölcsileg, kérdésesért sokszor a különböző bioetikai megoldások, génmanipulációk, hogy mit engedhetünk meg, mit lehet megtenni. Ugyanis mai ember azt gondolja, hogy ami technikailag kivitelezhető, az erkölcsileg is megengedhető. Mi azt mondjuk, hogy nem. És hát ez egy külön hatalmas irodalmat von maga után, ezzel már Szent

0: II. János Pál pápa is foglalkozott, mert itt fölveti a génmanipulációt, mit lehet megtenni az emberi személy sérelme nélkül, aztán ott egy klónozásnak a gondolata, a mesterséges megtermékenyítés milyen formában, hogy mi védi az egészséget, mi nem. Erre talán most nem tudunk kitérni, holott a mai modern morálisok ezzel sokat foglalkoznak, ugyanis ez napi problémává vált, hogy mit lehet például egy emberben kicserélni. Az, hogy valakinek a szívét kicserélik egy műszívvel, vagy valami más megoldással, ezt ma természetesnek vesszük. De megkérdezzük azt, hogy esetleg ki lehetne cserélni az agyat, ugye? Egy halottból kivenni, hogy az engedhető-e? Vagy ugye a genitáliák, a nemi szervek cserélhetők-e, ugye? Tehát ezek már mind olyan dolgok, hogy kitől lehet szervet igényelni. Ugye manapság olyan is van, hogy elfognak embereket, kiveszik a szerveiket, és a jóléti államokba elviszik. Ugye? Ez egy kimondott 5. parancsolat elleni bűn. Adhatok-e kölcsön? Ugye a páros szerveknél nincsen gond, hogy valaki egyik veszélyét odaadja a másik embernek, a beteg, de aztán, hogy ő is meghal, az már megint kérdéseket vet föl. Úgy gondolom, hogy most a mi világunkban a liberalizált és nagyon materiális világban három dolog visszatérő probléma, amiről keresztény szempontból beszélni kell. Ilyen az abortusz, ilyen az eutanázia, és ilyen az öngyilkosság. Most előre kell bocsátani, hogy ez a hiten belül érthető. Mert olyan embernek, aki azt mondja, hogy nincs örök élet, nincs Isten, csak ez a földi lét van, és az emberi életet se tudjuk meghatározni, hogy mitől értékes, mitől nem, annak magától értetődő, hogy a szenvedésnek nincs értéke, jön az eutanázia, az abortuszt, ha úgy adódik, akkor el kell végezni, és hogyha nincs más kilátás, akkor az öngyilkosság sem bűn. És ezek mind olyan dolgok, amelyek a mostani világunk visszatérő kérdései. Nem véletlen, hogy kormányok buknak meg azzal, hogy szigorítják, vagy engedélyezik-e az abortuszt, az eutanáziát, vagy esetleg az öngyilkossághoz hogyan állnak hozzá. Ezt nekünk az árral szemben kell védenünk, mert tudjuk azt, hogy a világi törvényhozás, a világi emberek gondolkodása, a többségi szavazás teljesen ellenünk dönthet. Már maga a demokrácia is ezt nagyszerűen mutatta ki 16. Benedek pápa, a relativizálat világ terméke, a demokrácia. Mert ott a többség dönt, az mondja meg, hogy jó-e vagy rossz. Csak hogy a többség nincs az abszolút igazságnak a birtokába, hanem összeadódnak a szubjektív vélemények, és akkor aszerint döntenek erkölcsi kérdésekben is. És azt is mondja Benedek pápa, hogy pont ilyen többségi döntések hozták el sok esetben a legnagyobb diktatúrát. Francia forradalom, 19, és így tovább, ami volt. És hogy az nem lehet az erkölcsiség alapja. Mert nem tudjuk megmondani, hogy az kiállja az idők próbáját, mi azt mondjuk, hogy az erkölcsi értékek kívül esnek a megítélés szempontjából rajtunk. Mi vagy elfogadjuk, vagy nem. Tehát ott van az abortusznak a kérdése, ami főként az új korban vált tömegessé. Egyébként a 20. századig az európai államok nem engedélyezték. Ugye, mi is éppen 70 éve vezettük be szovjet mintára. Előtte nagyon szigorú törvények voltak, az úgynevezett Ratko törvények, de az nem erkölcsi alapon történt, hanem gazdaságpolitikai alapon, hogy kevesen vagyunk, és legyünk többen. És kiadtak olyan bélyeget, ugye a 40-es évek végén, 50-es évek elején, hogy gyerek volt rajta, és oda volt rá írva, én láttam ezt a bélyeget, utánpótlás a jövő harcaihoz. Ugyanis Stalin készült a harmadik világháborúra, és mi is velük együtt készültünk, vele együtt. És azt mondták, minél több gyereknek kell születnie. Ez volt a Ratko korszak, amikor nagyon megszigorították az abortuszt. De nem erkölcsi szempontból, hanem gazdaságpolitikai szempontból. A Biblia annyira a gyerekek pártján áll, hogy szinte az Ószövetségben és az Újszövetségben nem is esik róla szó nagyon. Tehát nem kerül elől, mert azt mondják, hogy az élet az Isten ajándéka, tehát el kell fogadni. És hát a pogány világ az végezte az abortuszt. Ezt tudjuk, és ezért az első keresztény írások, amikor már a kereszténység elterjedt a Római Birodalomban, akkor szembesültek a pogány életformával, és ott van egy Didaché, vagy ott van a Barabás levél, vagy az apostolok, apostoli atyáknak az írásai, amelyek azt mondják, hogy a keresztények nem hajtják el a magzatot, hanem az élet pártján vannak. Tehát ez nem is került elő, azt lehetne mondani. Később, amikor már gyakoribbá vált, akkor szigorú törvényeket hozott ezzel kapcsolatosan az egyház, sőt, rátette a egyházi kiközösítést is, önmagától beálló kiközösítést, hát persze minden van, bűre van, bocsánat, és adtak is rá, erre mindig is adtak fölmentést, csak ezáltal is védeni akarták az életet. Abban az esetben, hogyha arról volt szó, hogy az anya élete vagy a gyerek élete ütközik, akkor megengedték mindig, hogy az anya javára döntsenek, mikor élet élettel állt szembe. És hát itt ugye a mi világunkban az élet meghatározása, hol kezdődik az emberi élet, etikai szempontból, biológiai szempontból, meg jogi szempontból nagyon különböző lehet, nem eshet egybe, mert ugye a megtermékenyített petesejt, mi azt mondjuk, hogy az rálépett az emberi válás útjára, emberként van az a petesejt, amely meg emberi él, emberré válik, nem mássá, és egyedivé válik, elkülönülve az anya szervezetétől. A világban sok megítélés van erről. Azt kérdezték a keresztény középkorban, hogy hol kezdődik az ember lelke, mikor. Azt mondták, hogy Isten megadja mindig a lelket, amikor arra érdemes emberi szervezet kialakul. Tehát nem határozza meg, hogy már a megtermékenyítés pillanatában, mint ahogy nem tudjuk azt, hogy mikor kezdődött el az emberiség, úgy az egyedi ember életében is tapogatózik sokszor maga a tudomány is. A jog is érdekes. Ugye liberalizálják az abortuszt. De például, amikor arról van szó, hogy valaki egy olyan apától származik, aki rögtön szinte meghalta, amikor ő megfogamzott. Ő örökli az apjának a nevét, még talán a birtokát is. Ugye? Tehát ott a jog azt mondja, hogy ki volt az apja? Ez. Kiszámítják azt, hogy akkor fogamzott meg, amikor az apja másnap meghalt. Mégis örökli a nevét az apjának, meg mindenét. Ott a jog így gondolkodik. Egyébként mi március 25-ével Jézus fogantatásának az ünnepét ünnepeljük. Nem december 25-tel, hanem március 25-tel. És a zsidók is ezt tartják. Tehát azt mondják, hogy itt kezdődik az élet. Tehát ez a kérdés, ez így merül föl, és a kereszténység szembe úszik az árral, mondhatnánk. De ugyanakkor mindent megteszünk egyrészt azért, hogyha ez megtörtént, gyógyítsuk a sebeket. Azért is megteszünk, hogy ha lehet, mentsük meg a magzatokat, és akkor bízzuk olyanra, aki azt örömmel fölneveli. Ez az élet melletti kiállásunkat jelenti. És ugye itt aztán szembe fogunk találkozni, főként az elkövetkező időkben, a teljesen ellentétes véleményekkel, hogy a női emancipáció, mindenkinek joga van a maga teste felett, meg sok minden mással, ezt a kereszténység radikálisnak veszi. Megmondom miért. Mert ha egyszer felszakítjuk a gátat, akkor nincs megállás. Tudjuk, az élet nem a mi produktumunk. Továbbadjuk. Az élet ura az Isten. És hát ugye ez a nagyon fontos dolog az abortussal kapcsolatban. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy minden bűre van bocsánat, gyógyítjuk a sebeket, és segítünk azokon, akik ezt elkövették, mert biztos, hogy vannak olyan körülmények, amelyek, mint egy, nem is, hogy mentő, de olyanná teszik, ami egy embernek a ilyen cselekedetét már jobban megérthetővé teszik. Hát erről ennyi, de annak idején hosszasabban szóltam erről a kérdésről. Aztán itt van a az eutanázia kérdése. Hát ez is teljesen egybe függ a világnézettel, a hittel. Mert ha nem hívő valaki, akkor én azt mondom, hogy nem is olyan, mit tudom, elvetemül dolog, hogy ő azt mondja, hogy nem akarok szenvedni. Véget vetik az életemnek. Igen ám, de mikor azt mondjuk, hogy méltósággal meghalni, nem a halál adja a méltóságot nekünk, hanem egészen máshol van az ember méltóságának. Kérdés, hogy súlyosan fogyatékos embereknél, betegeknél mit évők legyünk? A régi pogány világba azokat minden további nélkül magukra hagyták, vagy megölték. Tajgetoszon, vagy más módon. A kereszténység nem fogadta el, mert azt mondta, akkor azt az embert is meg kell ölni, aki felnőttként értelmi fogyatékos. Hát akkor az se használ a társadalomnak. Érdekes módon, hogy ezt úgy nagyon gyökeresen a katolikus egyház védelmezte. Luther annak idején azt mondta, hogy a elmebeteg gyerek az az ördögtől megszállott. Tehát nem baj, ha magára hagyják, hogy meghal. És ezt előszeretettel használták ezt a lutheri kijelentést a nácik. Ugye Németország nagyon erősen evangélikus volt. És ez persze ilyen, akár csak a Luthernek a antiszemita kijelentéseit összegyűjtötték, és arra jó volt nekik Luther. Egyébként más gondolatait Luthernek az imádságról, hitről, meg minden, azt már nem tartották. De ezt igen, hogy ha egyszer megszállt az elmebeteg gyerekét az ördög, magára lehet hagyni, akkor ki lehet írtani. És csinálták is, hogy azokat likvidálták. Na tehát mi azt mondjuk, hogy az eutanázia, a jó halál, az nem megengedhető. De senki se lehet kötelezni olyan fajta gyógykezelésre, olyan beavatkozásra, ami meghosszabbítja életét a szenvedésre. Az Úr Jézus nem kért azt a ecetes kábítószert. Ő elfogadta a halált. Nem mondjuk, megölni senkit nem szabad, de van a passzív eutanázia, hogy hagyjuk, hogy meghaljon, amellett, hogy megadtunk neki mindent, hogy fájdalmait csökkentsük. Egyébként, aki azt elfogadja, az egy utolsó tanúságtételt tesz arról, hogy Istenben hisz. Még inkább azok, akik ilyeneket ápolnak, ugye, hogy ilyen nehéz betegeket, tanúságot tesznek arról, hogy a szeretetet megvalósítják hozzátartozóikkal, vagy embertársaikkal kapcsolatosan. Tehát az aktív eutanáziát nem engedélyezi az egyházunk. Azt a passzívat, ami hagyjuk, hogy meghaljon, és ne egy költséges műtéttel tovább szenvedjen, azt megengedi egyházunk. Egyébként különösen a nyugati államokban ez már nagyon dívik. És hát Hollandiában tudunk arról, hogy Vannak olyan idős emberek, akik ilyen igazolványt hordanak magukkal, hogy ők vállalják a szenvedést is, de őket ne üljék meg. Ne mondják rájuk, hogy most már menthetetlenek, jó halálba segítik őket. És ez is majd meglátjuk, megláthatjuk azt, hogy újra elő fog kerülni, hiszen ez a liberális államoknak egy nagyon nagy engedménye, hogy ezt is azok kedvéért, akik semmiféle erkölcsi érzéket nem tanúsítanak, ilyen esetekben azoknak is kedvezzenek. Aztán ugye ott van az öngyilkosságnak is a kérdése. Nagyon sok öngyilkosság van bizonyos korokban az emberek életében. Főként, amikor még a vallások erőteljesek voltak, akkor meg lehetett figyelni azt, hogy a katolikus lakosságban volt a legkisebb az öngyilkosok száma. Ez tény. Tehát statisztikák mutatták ki, hogy a legkisebb volt a katolikus lakosságban. De ennek én bizonyos fajta természetes magyarázatát is látom, mert egyrészt beszéltek erről sokszor, és hát ugye az öngyilkost a régi világban nem temették el rendes temetéssel, hanem valahol a temető szélén, temető árkába kapott helyet. És némely ember azt gondolta, hogy na hát, ne legyek már megszégyenítve a családom, nem leszek öngyilkos. Én ismertem olyat, hogy még olyan is hatással volt a betegre, kiment hozzá a pap egy hagyományos faluba, tudom is, kiről van szó, elment a pap, és azt mondta neki, hogy hát mit tudom én, János bácsi, itt vagyok, olyan jó lenne, ha rendezné Istenné a dolgait. Nekem nincs semmi, hagyjon. Azt mondta a plébáros neki, János bácsi, én sok betegnél jártam, magának nem sok ideje van, meg fog halni. De a temetésen nem visszük ki a lobogókat, nem lesznek ki nagy gyertyák, mert megtagadta a szentséget. Így lesz, plébános úr, így, akkor meggyónak. Tehát valakinek ez is számított, hogy mit hagyok maga után. Így volt a katolikus ember is, hogy nem temetnek el. De még volt egy nyomósabbok. Volt a gyónás. És elment gyónni, elmondta a bánatát. És akkor a pap vigasztalta, mondott neki segítséget, meg mondta, hogy higgyen Istenbe, az életét tisztelje, szeresse, és ezáltal át tudott lendülni a nehézségeken. Amíg a másik ember magába hordozta a bajait, addig ő kiadta magából. És nyilván, hogy ma másként ítéljük meg a öngyilkosságot, mert tudjuk azt, hogy szinte nem is beszámítható sok ember az öngyilkosság elkövetésekor. Ez is semmiféle megkülönböztetés nincs már a temetéseken. És például egy Juhász Gyula írja az Ismeretlenes című versében, aki kispap volt, Vácott, aztán, de végig nagyon hívő ember volt, Krisztus hívő, de elkövetett kétszer sikertelen öngyilkosságot, utána harmadjára az lett, És azt mondja, én még a pisztolygolyóban is téged kerestelek, mármint az Istent. Hogy még abban is téged kerestelek. Tehát miután tudjuk azt, hogy a öngyilkosság nem olyan magától értetődő dolog, megzavarodott lélekállapot, ezért ugyanúgy eltemetjük és imádkozunk érte. És ez már a keresztény erkölcstannak a felülvizsgálata. És ugyanígy a halálbüntetés is, mert ez is ide tartozik. Korábbi kiadásokban, még a legelső kiadásában a nagy katekizmusnak még ott volt, hogy bizonyos esetekben megáltalkodott bűnözőknél semmi javulás nem várható, stb. Ott az államhatalomnak elfogadta, a pallos jogát, hogy kivégezhet. Ma azt mondja, hogy ne legyen, azt mondja az új katekizmus. Mostani pápánk is azt mondja, hogy ne legyen többi halálbüntetés. Mert azt mondják azt, hogyha valaki a életfogytiglani börtönt kapja, az egyrészt nem vette el az életét, alkalmat ad neki a megjavulásra, és az méltó büntetés is, nagyon súlyos büntetés lehet. Tehát itt is van egy ilyen felülvizsgálat, ilyennél. És hát az önvédelmet is ugye elő lehetne hozni, hogy jogos az önvédelem, de a mértékek arányában. Tehát nem lehet megölni egy embert akkor, hogyha valaki rám fogja a vízipisztolyt. Jó, hogy megöllek. És akkor ugye én azzal védekezem, hogy meg akar törni. De látom, hogy csak vízipisztoly van nála. Én nem ölhetem meg. És hogy ott is az arányosság. Tehát ezek roppant bonyolult kérdések, nagyon nehéz esetek, kezdve attól, hogy tényleg az élet ellen vagyunk haragunkkal, tetteinkkel, egészen a háborúig, de a keresztényeknek a tanúságtevét se az, hogy az élet pártján állnak. Ugyanis azt mondjuk, hogy az Istentől kaptuk az életet, és neki tartozunk számadással. És hát, hogy védeni is kell az életet. És erre kellene ránevelnünk az ifjúságot is. Nagyon nehéz olyan korban, amikor a korszellem egészen mást mond. Talán az egyéni tanúságtevések azok, amelyek tudják a mai fiatalságot ebbe az irányba indítani, hogy az élet pártjára álljanak. Belong Gellért, aki az egyházmegyénk papja volt, 10 parancsolat egyes pontjaihoz írt egy-egy kis imádságot. Az 5. parancsolathoz szóló, vagy ahhoz kapcsolható imádsága, az nagyon jó eligazítás lehet az átlagember számára is, anélkül, hogy a részletező erkölcsi kérdésekbe belemennénk az 5. parancsolat kapcsán. Ne ölj! Tárd ki előttünk, Uram, az életnek csodálatos távlatait, maga fölé emelkedő erő feszítéseit. Őrizd meg lelkünket attól az észszerűségtől, idézőjelbe téve az észszerűség, mely csak egy utat mutat a haragosnak, haragosával való viszonya megoldására. Az életuntnak, a reá nehezedő probléma elintézésére. Az eltehetetlenülő öreg, a gyógyíthatatlan beteg, a sarjadozó magzat felszámolására, az egyetlen úl a gyilkosságot, a megsemmisítést, vagy a megsemmisülést. Midőn látszatra értelmetlenné válnak életek, akkor gyulladhat föl egészen tisztán teremtő szándékod és gondviselő jóságod, amellyel létben tartod ezeket az eszünk szerint még nem, vagy már nem létbe való embereket. Tilalmaddal arra késztetsz, hogy nekivágjunk ezeknek az értelmetlenségeknek, és fölfedezzük a sötét világokban is a csodás isteni erőt, mely a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani, és a köveket is meg tudja szólaltatni, ottól az emberi ész már elhallgat. Add meg az élet élni akarásához szükséges bátorságot, találékonyságot, kockázatvállalást, és segíts meg, hogy egy életet emésztő, gépesített világban és az észszerűségre beállított civilizációban megérezhessük az élet titkának tiszteletét, az élet áldozatának áhítatát, és az élet vállalkozó merészségét, mely általad nagyobbnak tudja magát az elébe tornyosuló nehézségeknél, és hisz az özön vizeket is túlélő megmaradásban. És hisz abban, hogy te vagy az élő Isten, és te adtad az életet. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Enciklikák.
2: Humanae Vitae, 6. Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról. Róma, 1968. 3. rész, 4. pont. A tisztaságnak kedvező környezet megteremtése. Élve az alkalommal, felhívjuk a nevelők és mindazok figyelmét, akik a társas együttélés felelős intézői, annak szükségességére, hogy a tisztaságra való nevelésnek kedvező légkört kell teremteni, azért, hogy az igazi szabadság győzhessen a szabadosság fölött, megtartván az erkölcsi rend törvényeit. Mindaz tehát, ami a tömegkommunikációs eszközökben az érzékiséget szítja, és az erkölcsi bomlást növeli, ezen kívül minden pornográf írást és szemérmetlen látványosságot nyíltan és egyöntetűen és minden erővel el kell utasítaniuk azoknak, akik a világ kultúrájának felterjesztésével, főleg a lelkek javának támogatásával kötelesek törődni. Hiába próbálják ugyanis ezeket a gonoszságokat a művészetekből, vagy különféle tanításokból, vagy a szabadság ürügyén, amely szabadságot ezen a téren a közhatalom esetleg engedélyez, igazolni. 5. pont. Üzenet az államok vezetőinek. A népek kormányzóinak, akik elsősorban felelősek a közjóért, és olyan sokat tudnak tenni a jó erkölcsök támogatására, mondjuk, ne engedjék, hogy népük jó erkölcseit valaha is megrontsák, akadályozzák meg, hogy az állam alapvető sejtjébe, a családba törvényes úton olyan gyakorlatot lopjanak be, amely ellenkezik a természetes és az isteni törvényekkel. A népesség növekedésének kérdését az államnak más úton kell megoldani. Egy bölcs családpolitika és a nép nevelése útján, amely nevelés figyelembe veszi az erkölcsi törvényt és a polgárok szabadságát. Jól tudjuk, hogy ez a kérdés milyen nagy nehézségeket jelent a vezetőknek, főleg a fejlődő országokban. Gondjaik láttán adtuk ki a Populorum Progressio kezdetű enciklikát. Most pedig elődünkkel, 23. János pápával együtt megismételjük e szavakat. Ezeket a kérdéseket úgy kell megoldani, hogy olyan utakat és módokat találjon az ember, melyek nem ellenkeznek saját méltóságával. Ezzel ellentétes megoldásokat kínálnak azok, akik magát az embert és egész életét materialista módon értelmezik. Ezt a kérdést csak úgy tudjuk megoldani, ha a gazdasági és társadalmi fejlődés mind az egyes ember, mind az egész társadalom igazi javát szolgálja. Mater et magistra enciklika. Súlyos igazságtalanság lenne, ha a gondviselést tennénk felelőssé azért, ami a nem elég bölcs vezetésből, a társadalmi igazságosság iránti érzéketlenségből, a saját célra összeharácsolt vagyonokból, vagy azon terhek és munkák vállalásának megtagadásából következnek, amelyekkel egy népet és minden gyermekét jobb életmódhoz lehetne segíteni. Bárcsak megújítanánk erőiket a felelős hatalmak, mint ezt néhányan dicsérjük, kíséretes módon már teszik, és ne hagyják abba a kölcsönös segítségre való törekvést az emberiség nagy családjának részei között. Hisszük, hogy majdnem végtelen tér nyílik itt a nemzetközi szervezetek működése előtt. 6. pont. A tudósokhoz. Most hozzátok intézzük bátorító szavunkat, tudósok, akik igen nagy szolgálatot tudtok tenni a családoknak és a házasságoknak, illetve a lelkiismeret nyugalmának, ha arra törekedtek, hogy kutatásaitokkal felderítsétek azokat a tényezőket, melyek elősegítik a születésszabályozás erkölcsös rendezését. Elsősorban azt kívánjuk, ez korábban 12. Pius pápa kívánsága volt, hogy az orvostudomány eléggé biztos alapot adjon a természetes cikluson alapuló születésszabályozáshoz. Így a tudósok, főleg a katolikusok kutatásai eredményekkel bizonyítják azt, amit az egyház tanít, nem lehet igazi ellentmondás az élet továbbadására vonatkozó isteni törvények és az igazi házastársi szeretet ápolása között.
1: Enciklikák.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Egy elmaradt ballagás. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Ebben az esztendőben szinte minden középiskolában április 30-án volt a ballagás. Magam is érintett voltam. Feleségem fia fejezte be a középiskolát, és vett búcsút attól. Ilyenkor a szülők, rokonok, barátok, ismerősök, néha könnyeiket is törölgetve, ott állnak az osztálytermek előtt, az iskola udvarán, a sportpán, ott, ahol épp zajlanak az események, és virágcsokrokkal, apróságokkal rakják tele a lányok és a fiúk kezeit. Természetesen mi sem tettünk másként. Amíg várakoztunk és figyeltük az ifjakat, jutott eszembe, hogy nekem a gimnáziumi ballagásom 1974. május 10-én volt, de az általános iskolából nem ballagtatott el senki. És miért nem? Nem azért, mert nem voltak hetedik osztályosok, akik közül Molnár Éva lett volna a ballagtatóm, hanem azért, mert nem lehettem jelen a törökkoppányi általános iskolában az adott napon. A kötelesség Budapestre szólított. 1970-ben megnyertem a megyei történelemversenyt, és bejutottam az országos döntőbe. Egy alig 800 lelkes faluból eljutni a fővárosba. Az eljutás azonban nem volt egyszerű. Nem a közlekedés miatt, hanem azért, mert a verseny időpontjáról, helyéről a Somogy megyei tanács közoktatási ügyekben illetékesei semmi jelzést nem adtak. Édesem végül is a Kaposváron dolgozó öccse, Helysz Károly nagybátyám révén kiderítette, hogy mikor és hol. Amikor nagybátyám az illetékeseknél érdeklődött, akkor azt a választ kapta, hogy valami falusi gyerek nyerte meg a megyei versenyt, de nem érdemes elküldeni az országos döntőre, úgyse jut semmire. Mire a nagybátyám, akit az illetékes személyesen ismert, elárulta, hogy az unokkölcséről van szó, így megtudta az időpontot és a helyszínt. Volt vagy 3-4 nap még a Budapesten megrendezendő döntőig. Az adott 3-4 nap nem a ballagásra való készülődésről szólt, hanem a versenyre való felkészülésről. Történelemtanárnőm kísért el Budapestre, szállás a hotel ifjúságban, pótágyas szobákban nekünk vidékieknek. A döntő napján kiderült, hogy a versenynek korábban felkészítő tábor is volt. A döntőbe jutottak 3 vagy 4 napot tölthettek különböző helyeken, ahol különböző feladatokkal is megismerkedhettek, illetve az ott elhangzottakról, látottakról beszámoltak a versenyen, amiért pontot kaptak. Néhányan, mi vidékről jöttek, természetesen csak néztünk és hallgattunk, és nem tudtuk azt sem, hogy a Gellért hegyen álló szabadságszoborhoz koszorút kell vinni, amit szintén pontoznak, elvégre a verseny hazánk felszabadulásának 25. évfordulójához kapcsolódott. 21 néhány vetélkedő fiatal közül, ha jól emlékszem, valahol a 13. hely környékén végezhettem. Egy emléklap és egy könyv lett a jutalmam, és egy máig élő tapasztalat. Az esélyek soha nem egyenlők, ráadásul saját ballagásomról is lemaradtam. Még szerencse, hogy az osztálytablóra a fényképeket már korábban elkészítették, és így azon megnézhetem magam, ha betérek az egykori általános iskolámba, Törökkoppányba. Abba az iskolába, amely ballagás nélkül engedett el, de soha nem felejtem el, hogy mit adott nekem, és kiknek köszönhetem a megtanultakat. Barabás János, Bosnyák Magdolna, Bősze Gábor, Erős Lénárd, Fodor Imréné, Geiger Mária, Vide Irén és Zana Jenőné.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
2: Kedves hallgatóink, következő műsorunkban a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó fő előadását hallhatják. Kapcsoljuk az élő közvetítés helyszínét.
3: Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A Nagymarosi Ifjúsági Találkozó mottójával köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Nagymaroson vagyunk a templomban. Eső várható, ezért itt már elkezdte a fő előadást Fábri Kornél püspök atya. Benne vagyunk, hallgassanak bennünket. A helyszínen Takács Ilona és Koncsik Domonkos tevékenykedik.
4: Ez meghatároz, de mondhatnám azt, hogy Isten szeretett bűnös gyermeke. Ez is meghatároz. És majd később lesz szó, de éppen azért, hogyha nem vagyok tisztában az identitásommal, abból szorongás jön, hogy akkor nem tudom, hol van a helyem most, mi az, ami igaz, mi az, ami nem igaz, mi az, ami biztos az életemben, mi az, ami nem. És ezért keresünk fogódzókat az életben, amiben garantáltan fogódzhatunk. Ugye régen azt mondtuk, hogy hiszem, ha látom. Ma én azt mondom, akkor se hiszem, ha látom. Ugye hány olyan videó kering az interneten, ami AI generált, köze nincs a valóság, úgyhogy már abban is kételkednem kell. És emlékszem, nagyjából 10 évvel ezelőtt volt egy TEDx-es előadás, ahol az előadó kitette, 4 részre osztva a képernyőt, Obama amerikai elnöknek az arcát, illetve hát Obama beszélt mind a 4 részletben, és az előadó megkérdezte, hogy önök szerint melyik a hamisítvány? Mind a 4. Tehát azt jelentette, hogy ha már van hangom fönn az interneten, ha van egy képem rólam, akkor bármit a számba lehet adni.

most nagyon dolgozik. Úgyhogy eleve keressük az identitásunkat, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami valós a mai világban. Ha Isten teremtett, akkor nem selejt vagyok, és nem véletlen. Ő akar téged. És ez a kiinduló pontunk, hogy nem véletlenül vagy. Sőt, azt mondom, hogy Isten jobban akar téged, mint a szüleid. A szüleik egy gyermeket akartak jó esetben, Isten pedig téged. Név szerint. Ő már tudta, hogy ki leszel, a szüleid még csak vártak ott valakit, aki növekedett. Ugye a teremtés könyve is azt írja az egész teremtésről, hogy Isten látta, hogy ez jó. Hogy a világ jó, amiben mozgunk, vagyunk, az a világ az jó. És hogy sokszor hallunk olyat, hogy hát nem jó ez a világ, és egyszer mondta nekem egy férfi, hogy hát, atya, én ennél jobb világot teremtettem volna. Szerény. De ezt azzal a szürke állománnyal mondod, amit a jó Isten teremtett beléd. Tehát egy kicsit olyan, ha ez nem lenne, akkor ezt se tudnád mondani, tehát hagyjuk a jó Isten teremtését, a megváltását is, mindezt nagyon jól megcsinálta. Úgyhogy nekünk már csak benne kell élnünk, mozognunk és lennünk. Úgyhogy az az üzenet ennek a nulladik pontnak, hogy nem kell magadat kitalálnod. A jó Isten már kitalált téged, meg is alkotott, aztán, hogy mivé fejlődsz, az már azért rajtad is múlik. És fontos, hogy előbb szerettek, mint hogy bármit is teljesíthettél volna. És hányszor kételkedünk Isten szeretetében, és ilyenkor mindig azt mondom, hogy nézz rá a megfeszített Jézusra, a keresztre. Ő nem azért halt meg, érted, mert megérdemelted, mert annyira jó fej vagy, és hát tényleg egy megváltást megérdemelsz. Hiszen már 2000 évvel ezelőtt volt, mielőtt bármit is bizonyíthattál volna, hogy mennyire megérdemled, hanem megelőlegzett szeretetből. Ugye innen indulunk, hogy az egész világot Isten szeretetből teremtette, és talán Babis mondta, hogy Isten széles jókedvében teremtette a világot. És most, hogy nyílnak a virágok, hogy kicsit nézd meg egyet közelebbről, de egyszerű pipitért, és annyira döbbenetesen szép, megvan minden része alkotva, és aztán ha elmész egy akváriumba, és ott mutatnak ilyen mélytengeri halakat, mondom,

amire rá lehet építeni az életet. Hogy a görögök sok Isten hívő nép voltak, kicsit kivetítették a maguk emberi világát, legyen...

Benedek pápa fogalmazott, a tolerancia diktatúráját éljük, az azt jelenti, hogy mindenkinek rá kell hagyni az ő igazát, hogy neked is igazad van, nekem is igazam van. Ha valaki azt mondja, az oltárterítő ez piros, hát neked piros, nekem inkább fehér, de egy őrület felé megyünk, mert így minden relativizálódik, pedig tudjuk, hogy az igazság az objektív. Sőt, olyan szempontból szubjektív, inkább egy szubjektum, maga Jézus Krisztus. Nekünk ő az igazság, és ő rá tudunk építeni. Mit jelent Krisztusra építeni az életet? Hát benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy, hogy ráépítsd az életedet? Azaz, nyilván nagyon sok hatás ér benneteket. Kellőképpen manipulálva is, hogy olyan bizonyos erők, akinek az az érdeke, hogy te ezt hízd, akkor afelé fognak terelni. Algoritmusnak hívják ezt az eszközt, amit használnak erre, úgyhogy nagyon észnél kell lennünk, hogy kinek és minek hiszünk. Nekünk egy megingathatatlan alapra kell építenünk egy ingatag világban. Most egyre inkább ezt látjuk. Tehát Jézus a megingathatatlanra, és egy ingatag világban élünk, nekünk őt kell keresnünk, és innentől kezdve az ő tanítására figyelni, mert ha hisszük, hogy ő valóban szikla, akire lehet építeni, akkor meg kell ismernünk a tanítását. Szóval az első pont, hogy mindannyian keresünk valamit, amire építeni tudunk. Ugye Pál Athénban nem kigúnyolja az embereket, hanem látja, hogy nagyon vallásosak vagytok. Tehát ezzel kezdi, van egy ilyen captatio benevolentiae, egy ilyen jó indulat felindítása, hogy látom, hogy vallásosak vagytok, ami egy pozitív érték. Ugye a 20. század előtt mindenki vallásos volt. Vagy így, vagy úgy. Régen a természetvallások voltak, a kereszténység eljött, de az, hogy ateizmus az egy ilyen 20. századi találmány, amiről sok országban nem is tudom mit kezdeni, tehát mindenki keres valami fundamentumot, amire építhet. Azt mondhatjuk mai fordításban, hogy mindenki hisz valamiben. Mindenki épít valamire. Mindenki keres identitást, és azt mondhatom, hogy mindannyiunk életében vannak axiómák. Ugye, van, aki érettségizik mostanában? Na, hajrá! Akkor ti még tudjátok, hogy matematikában az axióma az micsoda, hogy egy olyan tétel, amit egyszer bebizonyítottunk, és amire innentől kezdve már lehet hivatkozni. Tehát nem kell minden egyes matematika példánál, hogy Pitagórasz tételt használom, bizonyítani, hogy A négyzet plusz B négyzet egyenlő C négyzet, mert egyszer is mindenkor bebizonyítottuk, tehát a Pitagórasz tételre már hivatkozhatom. Most az életedben is vannak ilyen axiómák, amik ilyen fix dolgok az életünkben, amire tudok építeni. Amit nem lehet megkérdőjelezni. Amire azt mondom, hogy ez nálam egy fix dolog. Szoktam mesélni az Isten élményeimet, hogy remélem neked is sok ilyen van. Amit azt javaslok, hogy érdemes leírni, amikor éppen megtapasztalod Istennek a cselekvését az életedben, mert ugye vannak bőesztendők, meg szűkesztendők, vannak ilyen lelki szárnyalások, és van, amikor hát lelki szárazságban vagyunk, és ilyenkor jó elővenni a korábbi tapasztalatokat, hogy de hát miért kételkednék? Lehet, hogy most nincsen semmi égi jel. De hát itt van, az elmúlt időszakban ennyi mindent megtapasztaltam. És tudjátok, nagy szentek élték meg ezt a lelki szárazságot, ezt a lélek sötét éjszakáját. Avilai Szent Teréz 20 éven keresztül, Teréz anya 30 éven keresztül semmilyen jelet nem kapott az égiektől. A Jóisten biztos úgy látta jónak, hogy figyelj, megmondtam mindent, jó úton haladsz, csak kövesd ezt. Amikor a GPS-t használunk, én szoktam használni, és bemegyek egy alagútba, akkor megmondja, hogy a GPS vétel megszűnt. Na de mi történik akkor, hogy nyilván nem fog megállni, hogy jaj, most hova tovább. Hanem egyszerűen ugyanazzal a sebességgel, irányjal megyek tovább, és az alagút végén megint felvesszük a szállat, hogy újra helyreállt a kapcsolat. Tehát ezért kell, hogy kapaszkodjunk a korábbi tapasztalatainkba, hogy lám, itt és itt megtapasztaltam Istennek a jelenlétét, egy gondviselését, egy ima meghallgatás, és ezekbe szabad és kell is beleavatkozni, sőt, majd látjuk, hogy erről majd tanúságot is kell tennünk. Tehát az első, az identitásunk. Ugye, ha minden rárakódott tulajdonságtól megfosztjuk magunkat, akkor hogyan identifikálnám magamat? Tehát mondhatom azt, hogy minél öregebbek lesztek, annál több minden rakódik rátok. Tehát megszülettem Kornélnak, kis pucér gyerekként. Azóta lettem pap, meg püspök, meg lelkipásztorintézet igazgatója, meg ifjúsági referens, meg az ilyen rárakódások, de ez mind nem az identitásom. Ezek feladatok, ezek kötelességek, de hogyha minden ilyet lehántok magamról, akkor mi marad? Kicsoda Kornél? Kicsoda Julcsi? Kicsoda János? Kicsoda Péter? Hogy hogyan definiálod magadat? Mert igazából csak ez marad. Ugye üres kézzel jöttünk erre a világra, így is megyünk majd el,
de közben a mennybe kincseket gyűjthetünk. Tehát ki vagyok én? Mert amint tudom, hogy ki vagyok, akkor innentől kezdve nehezen leszek manipulálható. Ezért fontos az, jó megismerni a családfádat is. Én ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam, mert az édesanyámnak az ágáról második Andrásig megvan a családfánk. 13. század. Ez egy nemesi család, és így tudom, hogy felrajzolódik a magyar történelem, ha végigolvasom a családfát. Így könnyű, de tudom, hogy honnan jöttük, és hogy a Balogh Semjén törzsel érkeztünk a Kárpát-medencébe.

tartoznak, hát a hitünk az meghatároz. Tehát egészen más vagyok, hogyha abban hiszek, hogy majd visszaszületek gidisztaként ide a földre, vagy hogy ha minden véget ér a halállal, mert a hitem kihat az életemre. Aki vagy és amit csinálsz, az meghatároz. És kéz a kézben jár ez a kettő, aki vagy és amit csinálsz. És ez a kettő nem szétválasztható, mert hogy abból tudok gyűjteni és abból tudok adni, ami éppen vagyok és amin van. És ezt úgy hívják, hogy szeretet. Tehát ami vagy és amit csinálsz, az mind a szeretetben nyilvánul meg. Kell beszélni újra az áldozathozatal szépségéről. Tudod, amint tudod, hogy ki vagy, onnantól kezdve tudod, hogy ha én keresztény vagyok, akkor Jézusnak azért vannak ilyen kemény mondatai, hogy aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel kereszt, kövessen. Azaz áldozatot is kell tudni hozni. Tehát egy 10 évvel ezelőtt Hasi, ugye Becsei H. Miklós mondta, hogy mi van? Mi van? És a szüleinek a szemére vetette így nyilvánosan, hogy nektek megvolt egy célotok, itt a rendszerváltás volt annak idején, de nekünk nem adtatok célt. Miért élek? Mi az én célom? Én, mert hogyha van egy célom, akkor azért tudok áldozatot is hozni. Ha nincsen célom, akkor élek bele a világba. Ezért kell, hogy legyen célod. Nyilván rövid távú, hosszú távú, közepes távú. Akik érettségiznek, nyilván szeretnének jól leérettségizni, menni tovább egyetemre, jól lehet családot alapítani, jól lehet jó munkahely, aztán nyugdíj, na de utána. Tehát mindig kell, hogy legyen előtted cél, mert az az, ami tovább hajt. Ugye Pál sokféle istenségnek emelt oltárt lát. Ugye elmondja, hogy és ezek között volt az ismeretlen Istennek szóló oltár, de mik a mai kornak az oltárai, amin áldozunk, amiért teszünk? A mai kor oltárai, az a teljesítmény, aztán a testkép, hogy is nézek ki. Ugye már külön szó van erre, amikor valaki csúfolnak a külsője miatt, és nyilván elkerülendő. Tehát hányan járnak gyúrni, ugye, hogy jobban nézzenek ki, én nem szoktam. Aztán a siker, az is egy oltár, hogy sikeres akarok lenni. Aztán mennyi követőm van, hány lájkot kapok. Ezek mind ilyen oltárok, aminek áldozunk az oltárán. Egyszer, talán ezt meséltem korábban, volt egy svájci misszionárius, egy civil valaki, és a keresztányát elhívta, hogy menjen el vele, hogy vagy Mozambikba, vagy Zimbabvéba, nem tudom, valahova Afrikába, 4 hétre egy misszióba nyáron. És megkérdezte a 17 éves keresztányát, egy svájci lányt, hogy eljössz velem Zimbabvéba, vagy Mozambikba, amikbe nem tudom, hova mentek. Mi volt az első kérdés? Van internet? Mondta, hogy hát az nincs. Akkor nem megyek. Hát én kiírtam volna, hogy sziasztok, 4 hét offline cső, elmentem Zimbabvébe. Majd visszajövök. Nem, azt mondja, hogy annyira nagy a függés a lájkoktól, a visszajelzésektől, egyebektől, hogy ezen is áldozott, feláldozott egy 4 hetes zimbabvéi utat. Szóval lehet, hogy nem mondjuk ki, hogy ez oltár, de mégis, nézd meg, hogy te milyen oltárokon áldozol. Ilyen a dopamin, hát erre már külön iparág van. Érdemes meghallgatni Pöltl Lákosnak a internetfüggésről szóló előadását, amit a Országos Lelkipásztori Intézet YouTube csatornájára feltettünk. Hát ő beszél erről, hogy a Reels videók, a játékok mennyire felnyomják a dopamin szintet egészségtelenül magasra, olyan szintre, amit még ráadásul fokozni kell folyamatosan. Ugye bennünk dopamin termelődik, ami egy boldogságot ad, de ez, hogyha természetben vagyok, ha sportolok, ha társaimmal vagyok, termelődik természetes szintig. A Reels videók akkor termelik a dopamint benned, mielőtt megnyitottad volna. Mert az van benned, hogy a következő jobb lesz. Nem tudom, lehet, hogy csak én estem bele ilyen hiába, hogy hát van egy 10 percen, nézegetek egy kis videókat. Mert ezek egy jó pofák, mert itt tudom én, hát másfél óra után abba is hagytam. Csak én vagyok ezzel? Ki az, aki már őszintén ebbe beleesett, hogy a francia akart volna ennyit nézni? Köszönöm szépen. Hát itt van az, hogy manipulálnak bennünket. Ez a dopamin, hogy a következő is jó legyen. Erre külön iparágban a figyelmedet akarják, és az alvás idődet. Itt is kell egy elhatározás, már pedig ekkor elmegyek aludni. 6. haszagat, akármit ígér a következő videó. Aztán az érzelmek, az is nagyon hangsúlyosak manapság, és szinte egy csomó mindenben érzelmi alapon döntünk. Mi mindent áldozunk fel az érzelmek oltárán. Pedig van szabad akarat, amivel az érzelmeket felül tudom írni. Aztán a kapcsolatok, mi mindent megteszünk, ugye már rosszul vagyunk, hogyha valaki visszautasítja a kapcsolatomat. Van egy ilyen fiatalok közötti mondás, hogy

hogy láttamra tett. Azaz, amikor messenger üzenet, és látod, hogy látta, de nem válaszolt. Mi az, hogy nem válaszol? Nekem. Azonnal. Ugye? Tehát, és ezen is áldozunk, hogy a fenébe nem számítok neki. Még meg is sértődhetünk, ha nagyon akarunk. De azt mondom, hogy ezek porózus sziklák. Nem kemény sziklák. És a sziklamászók sem fúrnak ilyen porózus sziklába olyan biztonsági csatokat, amihez bele tudják fűzni az ő madzagjukat. Tehát ha ezekre építek, akkor könnyen kiesik a talaj a lábam alól. És emlékszem, hogy 17 éves voltam, egy kedves osztálytársammal elmentünk Bulgáriába, Burgaszba, és hát volt ott a tengerből kiálló szikla, meg egy kicsit arrébb is, ő nagy sziklamászó volt, én inkább szörföztem egész héten, ő pedig sziklákat mászott, aztán elmentünk sziklát mászni együtt. És hát nem volt velünk semmilyen biztosítás, meg ilyesmi, úgyhogy egy ilyen meredek sziklafalon mentünk, ami hát alattunk volt még egy 5 méter, és utána a tenger, de a tenger alatt is látom, hogy még kicsit kijebb jön a szikla, tehát ott lezuhanok, akkor valószínűleg a sziklára csattanok, és egyszer csak mentünk így arrafelé, és kiszakadt a lábam alól a szikla. Két kézzel fogtam, így dobogott a szívem a torkomba, mire végre találtam egy fix dolgot a lábamnak. Tehát ez az, amikor olyan dolgokra akarunk súlyt helyezni, olyanba kapaszkodom, ami nem stabil. Egy gránit sziklával nincsen gondom, de ez inkább ilyen mészkős volt, ami könnyen omlik. Tehát a sziklamászók eleve megnézik, hogy milyen sziklára mennek fel, és onnan a porózus a szikla, arra nem építenek egy életet. Nem is fúrják bele a biztonsági kis csatjukat, talán fel sem mennek rá. Mennyi porózus szikla van a mi életünkben? Kérdés, hogy milyen a te sziklád, amin a biztosító kötél tartóját rögzíted? Mire építesz? És olyan jó, hogy van szentírásunk, mert a szikláról nagyon sok mindent mond nekünk. A 18. Zsoltár első 3 verszakában, versében ezt olvassuk, hogy én szeretem a sziklámat, aki maga az Isten. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Így hangzik ez a Zsoltár. Szeretlek, Uram, erősségem. Te megmentesz az erőszaktól. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzám menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mencsváram, akit magasztalok. Isten olyan szikla, akit én szerethetek, akit magasztalhatok, mert bízhatom benne. Mi nem valamiben hiszünk, hanem valakiben. És akkor itt jön a második, hogy Isten nem távoli. Ez az, hogy benne élünk. A hit nem egy vallási dekoráció. Ugye szoktam mondani, hogy legjobb, hogyha valaki hívő és vallásos egyszerre is. Nagyon sokan vannak a maguk módján hívők, ők általában nem vallásosak. Ennél már csak egy rosszabb kategória van, a vallásos, de nem hívő. Aztán vannak a kevertek, ugye, amikor egy kis ezotéria is belefér, kis babona is, de hát feltámadását persze, igen, de azért reinkarnáció is. Tehát ilyen mixed hitem van. Hát az a legrosszabb, mert most akkor miben vagyok biztos? És ha hát nézzük körül a világban, ezzel találkozunk, hogy mindenkinek igazat kell adni. Azt mondja Pál apostol itt a beszédében, hogy nincs messze egyik őtöktől sem. Tehát ezzel már megnyugtatja, hogy itt van, tapintható módon, Isten jelenlétében vagyunk. Mert hogy a hit, az bizalom. A görögben egy szó van erre, ez a pisztis. Nincsen két szó arra, hogy hiszem, vagy hogy bízom. Akkor azt mondom, hogy hiszek, akkor azt jelenti, hogy bízok. És amikor bízok valakiben, akkor azt jelenti, hogy tényleg rámerem bízni magamat. Hogy elhiszem azt, amit mondasz, és eszerint próbálom élni az életemet. A hit nem egy információ. Hogy igen, tudjuk, van egy Isten, Szent Háromságos Isten, köszönöm szépen, de mit kezdjek vele? Nem is érzés. Hányszor panaszkodunk arra, hogy most nem érzem Isten jelenlétét. Akkor is jól imádkoztam, hogyha nem éreztem semmit. Igen. A hit az kapcsolat. Egy élő kapcsolat Istennel. Bármikor megszólítható. És válaszol. Persze kellő türelemmel kell lenni, mert lehet, hogy nem rögtön válaszol. A Jóisten nem egy instant Isten, nem egy ilyen, beírom a ChatGPT-be, és már jön is a válasz, akár igaz, akár nem. Tegnap is kérdeztem tőle valamit, aztán írtam, hogy hát ez kamu. Igen, elhamarkodottan válaszoltam. Ezzel már vitatkoztam vele, hogy tudsz olyat mondani, hogy nem tudom? Hát zavarba jött. Mert erre nem képes. Aztán valaki barátom átküldött egy képet, amikor valaki kérdezett ChatGPT-t egy gombára, hogy ez ehető? Igen, ehető. Következő kép, ott van a sírja. I'm sorry.
itt tényleg ez valóban nem lehető, és a gondod összeállt neked egy listát a lehető gombákról. Kösz szépen. Szóval a hitből kapcsolat lesz, aminek a kötőanyaga az imádság. Lehet gyenge az imád, de Jézus érti. Nem neked kell erősnek lenni, a sziklának, ami tart. Mit olvasunk még a Szentírásban a szikláról? Az, hogy mézet fakaszt a sziklából. Ugye a második törvénykönyv 3.13-ban olvassuk, hogy ugye hegyes vidékre helyezte, hogy a mező gyümölcsét egye, mézet szívjon a sziklából, olajat a kemény sziklából. Azaz kell testi és lelki táplálék. Ugye a mézet azt én szeretem, finom, édes, méhek is gyártják, hál' Istennek. Aztán, hogy így áll a sziklából, ez meg a Számok könyve 20.11, hogy a Mózest ismerjük, felemelte a kezét, ráütött kétszer bottal a sziklára, és bőséges víz fakadt. Úgyhogy ihatott a nép és jószága. Tehát mézet és vizet is kapunk a sziklából. Azaz Isten gondoskodik rólunk, ezt tapasztalta meg a vándorló nép. És erre a sziklára építem egyházamat, ezt mondja Jézus, Péter hitére. Amit elvettett, de szegletkő lett. Elvetették ezt a követ, Jézus magát, de szegletkő lett, és a szegletkő az egy fontos alkotóeleme az épületnek. És ezért mondom azt, hogy a hit az nem elmélet. Inni kell belőle, táplálkozni kell belőle, mert minden ebből fakad. Meghatároz a hit, hogy miben hiszel és kiben hiszel. Hogyan? Tehát minden tett, ami a hitünkből származik, ezt erősíti. És ezért vagyunk ma itt. Ide tartozik a szentségimádás, előadás után lesz. A csend, erre is jó, hogyha tudsz időt találni. Nem csak most, hanem a mindennapjaidban is. Én meg vagyok győződve, hogyha minden ember csak napi 20 perc csendre leülne, sokkal békésebb világban lennénk. Mert rendeznénk a gondolatainkat, helyreállna a világrendje, hogy ezt hívják egzámennek, vagy esti lelkiismeret vizsgálatnak, hogy leülök és átnézem a napomat. Mit köszönök meg a jó Istennek? Miért kell bocsánatot kérni? Milyen elhatározást teszek a holnapi napra? Ima élet, bibliaolvasás, alapigék, hogy vannak-e alapigéid, hogy mik az alaptörvényeid, amely meghatározzák az életedet. Ugye papoknál mi szoktunk választani egy papi jelmondatot, sok esetben a Szentírásból, ami úgy meghatározza az életünket. Én emlékszem, a diákonusi jelmondatom volt az, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért. Mert akkor én már játszottam ezt a játékot, ezt 30 éve kezdtem, és hát ezért lehet hálát adni az esőért, akkor is, amikor szabadtéri programot terveztünk, mert hát, ha nem adunk hálát, akkor is esik. Tehát, hogy mi mindenért lehet hálát adni, és egy csomó olyan dolog van az életünkben, ami olyan természetesnek tűnik. Néha hálát adok, hogy de jó, hogy ivóvíz folyik a csapból. Hogy meleg víz folyik, mikor zuhanyozni szeretnék, és nincsen éppen Exodus. Bár minden elismerésem az Exodusosoké, én csak az Exodus lentet csinálom, nagy böjtit, ott lehetett meleg vízzel zuhanyozni. Isten nagyobb dicsőségére. Tehát, hogy adunk-e hálát ezért, hogy ágyban aludtál az éjszaka, gondolom. Vagy hogy volt reggelid. Adunk ezért hálát, vagy tiszta levegőt szívhatunk. Úgyhogy az, hogy adjatok hálát mindenkor mindenért, abban benne van az is, hogy a rossz dolgokért is tudok hálát adni. Most jöttem be, és kiesett a kezemből a botos táskám rá a lábamra. Mondom, alleluja. Lára, hogy minden fel van ajánlva, ez se veszed kárba. Lehet, hogy most valaki nagy örömmel megy a mennybe a tisztelő tűzről, mert hogy felajánlom érte. Ugye? Adok érte hálát. Lekéstem a vonatot. Dicsőség az Úrnak. Tehát egészen más lelkületem lesz, hogyha tényleg tudok mindenért hálát adni. Próbáld ki. Úgyhogy ma legalább 5 dologért adjál hálát, jó? Ez csak így házi feladat. Úgyhogy mi az alaptörvényed? Mi alapján élsz? Mi alapján éled a hitedet? Mi a legfontosabb tanítása neked Jézusnak? Benne élünk, tehát Isten közelebb van, mint gondolnánk. És ezért a hit nem csak templomi program, nem csak, hanem kapcsolat valóban. És sok fiatal úgy érzi, talán te is, hogy Isten távol van. A hit egy szabályrendszer. Kinek kell ez? Én szabad akarok lenni. Az élet valódi része valahol máshol történik. Pedig nem. Nem tudom, jártál-e már olyan hegyoldalba, ahol vágytak egy hegyi ösvényt egy meredek szakadék mellett, és korlát véd, hogy nehogy le tudjál esni. Vajon emiatt is panaszkodunk? Hát én szabad akarok lenni, arra megyek, amerre akarok, nem? De jó, hogy ott van az a korlát. Mert a hitünk behatárol ugyan, de ez mindig segítség. A törvények nem akadályok, hanem éppen szabaddá tesznek. Én hiszem azt, hogy a vonat nem akkor a legszabadabb, hogyha lerakom az Alföld közepén.
meg se bírna moccanni, hanem rárakom a sínre. Be van korlátolva? Be. Gyorsan tud rajta menni? Bizonyos országokban igen. Tehát amikor Párizsból Marseille-be leérsz 3 óra alatt, 900 kilométer, akkor azt mondom, hogy igen, a sín nélkül meg se bírna moccanni az a vonat, az a TGV. Úgyhogy milyen jó, hogy vannak korlátai, milyen jó, hogy szabály szerint tudunk menni, mert akkor nem kell azt keresgélni, hogy mi szabad és mi nem. El szoktam mesélni egy kisfiút, aki logopédushoz járt, és hát bement első alkalommal, tehát 8 év körül volt, hogy fölrakta a lábát az asztalra, és rágógumizott. De erre azt mondta a logopédus néni neki, hogy jó napot kívánok, lábat letesszük, rágót kiköpjük, és kezdünk. És a 3. alkalommal ez a fiú megköszönte a logopédus nének, hogy köszönöm, hogy végre valaki megmondja, hogy mit szabad és mit nem. Ugye tudjátok, az a jó és rossz tudásának a fája, az egy szép szimbólum, hogy nekünk nem kell mindenről tudnunk, nekünk engedelmeskedni kell tudni. Ez egy legfőbb erény, ha tudok engedelmeskedni Istennek. Úgyhogy örüljünk annak, hogy kaptunk életszabályokat, megkaptuk a játékszabályát az életnek attól, aki az egészet megalkotta. Ugye, hogyha nem szabályosan játszunk egy játékot, az könnyű elrontani. Milyen jó, hogy lehet szabályosan játszani, mert ismerjük a szabályokat. Ugye Pál azt mondja Aténban, hogy keressétek a távoli Istent, de nem azt mondja, hogy keressétek a távoli Istent, hanem azt, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hozzátok is közel van, aki még nem hisztek benne, vagy tévesen hisztek benne. És ez nagyon radikális, ugyanis Isten ott van a kérdéseidben. A tőle kapott agyunkkal tudunk kérdéseket feltenni. Ott van a kapcsolatainkban. Nagyon meghatározó, amikor párválasztásnál van, az egyház nem véletlenül mondja azt, hogy olyat választ, akivel egy hitem vagy. Mert lehet, hogy most még nem, most még nagy a ösztön, meg a motiváltság, hogy másikat elvegye feleségül, vagy hozzámegy valakihez, hogy csak legyen már, vettem már valaki. Olyan a gyereknevelés, és akkor most hittalra járassuk, megkereszteljük, ne kereszteljük. Nagyon sok feszültséget tud okozni, persze vannak pozitív példák is, ahogy Péter apostol mondja, hogy az asszonyok úgy éljék a hitüket, hogy ez hasson a férjükre. Tehát itt is fontos, hogy a hitben egyek legyünk. A kapcsolatainkban ott van. Az örömeinkben. Az igazi öröm az, amit az Istentől kapunk. És ebben minden szent közös. Nem tudom, hogy szenteket ábrázoló képek vannak-e, de általános tapasztalatom az, hogy nem sugárzik róluk az öröm. Na, erről nem ők tehetnek, hanem az alkotóik, mert minden szentben közös, hogy van örömük, van belső derűjük, az Isten kapcsolatból fakadó derű. Aztán ott van Isten a sebzettségeinkben is. Ő látja a szívünket is. Mi azt szerint ítélünk, amit látunk vagy hallunk, de Isten a szívedet is látja. És ezért a hitnek nagyon fontos szerepe van a sebzettségünkben is, hogy tudjuk, hogy hol találjuk a gyógyulást. A kérdés, hogy lehet, hogy Isten közelebb van hozzád, mint a telefonod. Pedig azt sokszor elővesszük. Azt mondják a statisztikák, hogy naponta 280 jelzést ad a telefonunk. Pittyen, zörög, mindig megzavar. Úgyhogy szabad offline napot is tartani. Ezt most farizeusként mondom, mert én sose tartok. De valamikor simán lekapcsolom. Mikor éppen podcastet veszek fel, akkor nyilván le van némítva. És hogyha én alszom, akkor lenémítok mindent. Felem, akkor a világnak vége lehet. Én muszáj pihennem, mert ismerem magamat. De a harmadik, hogy benne mozgunk, azaz a hit, az nem passzivitás, hanem elindulás. A kereszténység nem nézőtér. A mai kultúra az igazából fogyasztóvá tesz, mindent kipróbálni akarunk elköteleződés nélkül, és aztán innen jön a korai kiégés, majd meglátom életérzés. Ugye mi régen megbeszéltünk 3 hónappal korábban, hogy oké, találkozunk, nem tudom én, május 28-án, 3:10 a Moszkva téren az óra alatt, és nem volt mobiltelefon meg ilyesmi, akkor tudtuk, hogy ott lesz a másik is. Most meg, délután 3, átjössz 5-re? Még nem tudom. Tudod, mi van mögötte? A FOMO. Félek, hogy valamiből kimaradok. Hát, hogy jön egy jobb ajánlat, hogy átmegyek a másikhoz 5-re. Ez van mögötte. Ez a devalválódás, amikor leértékelem, hogy na hát, ha valami jobbat kapok. Hál' Istenem, most már van egy jobbó, az a joy of missing out, örülök, hogy valamiből kimaradok. És ebből nyugodtan lehet rendet csinálni. Nem kell félni semmit, a mai kisgyerek is nem akarnak aludni, mert félnek, hogy valamiről lemaradnak. Hát igen, az egészséges fejlődésről lemaradnak, ha nem alszanak eleget. Jézus viszont mindig mozgásba hív, mindig indít. Azt mondja, hogy kövess engem. Egy kilépés a komfortzónánkból, kockázat, amikor a hit útjára lépek.
eszembe jut Harasztovics Arnold, aki a Zarándokpotmát szerkeszti, és ő december 18-án felmondott a munkahelyén azért, hogy a Biblia egy év alatt podcasteket tudja csinálni. És csak az adományokra számít, 4 gyermeke van, nekem egy minta, hogy ő kilépett a vízre. A biztosat elhagyta, azt számolt, hogy nagyjából 300.000 forinttal kevesebbet fog keresni így, de azt mondja, nem lehet ezt másképp csinálni. Úgyhogy csak azokra számít, akik adományaikkal segítik, eddig bejött. Mert hogy voltak, akik azt mondja, na, havi 1-2 000 forinttal megtámogatom, mert ér nekik annyit. Úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy ő megmerte ezt lépni, úgyhogy nem úgy van, hogy én szingliként, hanem családja, feleség, 4 gyerek, és azt mondja, hogy én most az Istennek adom ezt az évet, rábízom, hogy ő gondoskodjon rólunk, és így tudja csinálni azt, amit ugye sokakkal együtt csinál. Szolgálat is az, hogy benne mozgunk, teszünk valamit a másikért, megvan a szolgálati helyem. Aztán misszió, hogy Isten azért hívott téged ma is ide, hogy legyen mit megosztanod másokkal. A szomszédod elkárhozik, ez zavar? Osztálytársadnak van hite? Beszéltél már neki valaha is? Erről majd később lesz szó. Úgyhogy a hit az nem komfortzóna, az élő hit az mindig mozgásba hoz. És tudjátok, az a jó, hogy ha már a szikla példára visszatérünk, hogy élő kövek vagytok. Az egyház nem tömeg, hanem test, amiben nem vagy egyedül. Ezért mondjuk nem az, hogy élek, mozgok és vagyok, hanem élünk, mozgunk és vagyunk együtt. Én veletek együtt szeretnék üdvözülni. Nem egyedül. De Péter első levele azt mondja, ő hozzájárultatok az élő kőhöz, amelyet, bár az emberek elvetettek, Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelkiházzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. És az a jó, hogy minden kő különbözhet. Nem tudom, jártatok-e már Barcelonában, ott van a Sagrada Familia templom, nagyjából már elkészült, de ott az volt a Gaudinak az ötlete, hogy csak adományból épülhet. Nem lehetett állami támogatás, vagy bármilyen szponzor, csak adományokból. Hát szerintem abban az épületben nincs 2 egyforma kő. Ha valaki látta, keressetek rá, Sagrada Familia, Barcelona, fantasztikus, olyan, mint a Hundertwasserház Bécsben, aztán nagyjából ott van, de hogy tényleg abban nincs 2 egyforma kő. És az a kérdés, hogy te milyen kő vagy? És olyan jó, itt is különböző kövek vagyunk, vannak zenészkövek, van ministránskövek, van sekrestéskő, van vigasztalókő, van bátorítókő, van technikuskő. Te milyen kő vagy? Hogy épülsz bele ebbe a Isten élő kövekből épült egyházába? És ez felszabadító, hogy nem kell másolatnak lenned. Tehát mindenki különböző lehet, egészségedre. Tüsszentőkő. Tehát Isten nem sorozatgyártásban alkotott, hanem egyedinek. Egyszeri és megismételhetetlen csoda vagy, de szükség van rád. Tudjátok, a cigány testvéreinknél van egy ilyen szokás, hogy nem fejezik be a ház építését, mert azt tartják, hogyha befejezik, akkor meghal. Lehet látni Erdélyben egy bizonyos városban hatalmas palotákat, felveri a gaza környékét, de a palota ott van, és egyik sincs befejezve. Lehet, hogy elfogyott a pénz, vagy ez van mögötte, hogy nem akarom befejezni, mert akkor meghalok. Tehát állandó építkezésben vagyunk, és Isten egyháza, mint élőkövekből folyamatosan alakul. És ehhez te is kell lesz. Tehát milyen kő vagy? Én nem tudom, papkő vagyok. De a lelkiháznak be kell népesednie. Tehát nem elég, hogy egy házunk van. Jézus erre küldött téged is, meg engem is, hogy tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Úgyhogy különben, ha nem népesül be egy ilyen ház, akkor lehet, hogy szép, de üres. És az a jó, hogy mindenkinek van benne hely. Ez egy olyan lelki ház, ami még sosem épült fel teljesen, mert akárki csatlakozik hozzá, mindig megvan az ő helye. Mint a puzzle-ban, ott mindig van egy hiányzó darab. Kivéve a végén kiraktuk, de ez egy ilyen végtelen darabú puzzle. Itt fontos a közösség, a szolgálat, a küldetés és a továbbadás. Te is kaptad a hitet valakitől. Ugye valaki azt mondja, hogy az a jó keresztény, aki éli a hitét, de nem beszél róla. Én egyben biztos vagyok, hogy neked valaki beszélt Jézus Krisztusról. Különben ma nem lennél itt. Különben ülhetnél egy dombtetőn, nézni, hogy milyen szép a világ, biztos valaki megalkotta, de ennél többet nem tudunk róla. Ez kinyilatkoztatott vallás a miénk.
Isten maga lett emberré az, hogy elmondja, hogy mi végre teremtett téged. És ezért kell, hogy te is tudjál beszélni Jézusnak másokról. Ki kapja meg rajtad keresztül ezt az örömhírt, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy egyszülött fiát elküldte nekünk, aki meghalt és feltámadt, hogy örök életünk legyen, hogyha hiszünk benne. Mert azáltal, hogy mi tudjuk, hogy kiben élünk, mozgunk és vagyunk, meg kell osztanunk azokkal, akik nem tudják, csak élnek bele a világba. Neked el kell mondani, hogy miért is vagyunk itt. Nem könnyű, de Pál apostol is nagyon okosan tette, ő elmondta, amit el kell mondani, a többit a Jóistenre bízta. Volt, aki kinevette, volt, aki követte. Volt, aki azt mondja, hogy mi máskor is meghallgatunk róla. A hit az elköteleződés, nem csak érzés. Ha a hitünk meg a vallásosságunk az érzéseinken múlna, akkor úgy járnánk, mint a régi vicc volt, amikor megkéri valaki a rendőrt, hogy hát nézze már meg, hogy az indexe működik-e. És hogy bekapcsolja, azt mondja, jó, nem jó, jó, nem jó, jó, nem jó. Na, tehát, hogy azóta már másfajta rendőrök vannak, ez egy régi vicc volt. De hogyha ez alapján múlna, akkor nagyjából így lenne a hitünk is, hogy ma hiszek, ma nem hiszek, ma éppen ilyen kedvem van. De a hit az nem kérdés, hogy nem egy érzés, hanem elköteleződés. A mai világ mit akar? Mindent gyorsan, azonnali, kényelmes és dopamin vezérelt. Ehhez képest a hitünk az egy hosszú távú projekt. Örökké fog tartani. Ugyanis a szeretet az nincs áldozat nélkül. Ezt meg kell tanulnunk, és a ti generációtoknak is meg kell tanulni, hogy ha szeretek, azzal áldozatot tudok hozni a másikért. Tehát újra kell beszélnünk az áldozat szépségéről, az áldozat hozatal szépségéről. Hogy azt tesz értékessé, hogyha másokért tudsz adni. Emlékszem, Kaposfüreden még hát ott fával fűtöttünk zömmel, mert volt egy nagyon kedves gazdálkodó, aki felajánlotta a fát, tehát az ingyen adta. Hát megjöttek ilyen méteres rudakba, hát azt fel kellett fűrészelni, fel kellett hasogatni. És volt két srác, akit elhívtam, hogy ők is segítsenek. Érettségi után voltak, sőt már egyetemisták voltak, bérmálkozós csoportban voltak. És hát két napon át hasogattuk fel a fát, és a végén azt mondja az egyikük, hogy na, hát ennek a két napnak volt értelme a nyárból. Az egész nyarat a számítógép előtt töltötte. De azt mondja, most valami olyat tett, áldozathozatal volt? Igen, lemondott a játékról, kijött a házból, elfáradt, leizzadt, de azt mondja, ennek volt értelme. Tehát áldozatot hozni van értelme. Sőt, ha este átnézed a napodat, akkor érdemes úgy megnézni, hogy vajon ma mennyi időt szántam magamra, mennyit Istenre, mennyit a többi emberre. És minél több a második kettő, annál boldogabb leszel. Hoztál-e ma már áldozatot másokért? Egy pici lemondással, ha van nálad egy tábla csoki, ezt megosztod mással, ez már áldozat. És sokkal finomabb lesz a csoki, ha megosztod, hidd el. Ugye a kezdetben Isten az Édenkertbe teremtette az embert, és azért, hogy művelje, nem azért, hogy hávályozzon, meg kell művelni. Itt van adott minden lehetőség, ezen dolgozni kell, és a kapcsolatot is ápolni kell. A hitedet is gyakorolni kell. Mit ér az a hit, amit nem gyakorlok, ami nincsen hatással az életemre? Tehát a hitből tettek fakadnak. És mi ugye nem valamiben hiszünk, hanem egy személyben, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, ezért ez a hit, ez tényleg bizalom. A hit pedig tettek nélkül halott. Ha már benne élek, ha tudom, hogy ő teremtett, akkor tudom, hogy kinek higgyek, és ebből kell, hogy tettek fakadjanak. Kell, hogy megváltoztassa az életedet. Hányan számolnak be arról, hogy eddig nem voltak hívők, és amióta hívők lettek, azóta egészen más az életük. Valaki így fogalmazta, hogy olyan, mintha felkapcsolták volna a lámpát. Hogy eddig úgy élt bele a világban, nem nagyon tudta, hogy honnan jött, hova megy, mi a célja, és csak azt mondja, hogy miért nem hamarabb jött, 50 évesen kereszteltem. Aztán hamarabb is találkozhatott volna Jézussal. Ha lett volna valaki, aki hamarabb meghívja, lehet, hogy te leszel a következő, aki meghívsz egy ilyen embert. Úgyhogy megingathatatlan alapra építünk egy ingatag világban. És az épület alapja a lényeg. Mire építek? Nem valamire, hanem valakire. És ebből az alapból jönnek az álmaink, az életvezetésünk, rövidtávú, hosszútávú céljaink. És minden tettünk, szavunk és döntésünk. Az alapján tesszük, amiben hiszünk. Kérdés, hogy hol tartasz az utadon? Éppen most kapcsolódtál be a kereszténységbe? Már így nőttél bele? Hiába nőttél fel egy katolikus családban, meg kell hozni a saját döntésedet, hogy én ez alapján akarok élni. Én egy ilyen családban...

tartasz? Hogy a szentek közül, a szűzanyán kívül senki nem aratott rajtszél győzelmet. Vannak olyan szentjék, nagyon is hátulról kezdték. Tudunk ilyeneket mondani, Szent Ágoston. Igen, csak kicsapongó életet élt. Egy Szent Pál, ugye, aki hát gyilkosságban részes volt, ugye, aki megkövezték István diákonust, ő lábához tették rá a ruháikat, és Saul helyeselte István megölését. Szoktam mondani, hogy úgy ott lettem volna, amikor Saul, ugye levágják a fejét, viszi a hóna alatt, Mennyország kapuja felé, és István diákonus nyit neki ajtót. Hát, szia, Pali! És így dobálgat egy követ, hogy hogy vagyunk, hogy vagyunk. Hát tudjátok, a Mennyország az a csodás hely, ahol a gyilkos és az áldozata együtt lehet. Mert ott már nem lesz gyász, nem lesz fájdalom, nem lesz bűn, a sátánnak semmilyen hatalma nem lesz. Én annyira megnézném a földi világunkat, hogy egy napra a sátán nyugdíjba menne. Egészen másképp látnánk egymást, mert nem kísér bennünket. Úgyhogy ez a jó hírem, hogy akárhol is tartasz, lehet, hogy van egy múltad, nekem is van múltam, de van jövőm is, bűnösként. És az életszentség útjára kaptunk meghívást. A hit tehát bizalom, rábízom magam Istenre. És Istennek van egy álma az életeddel, és tégy meg minél többet ezért az álomért. Ez szenvedéssel is jár. Gondolj az olimpikonokra, mindenki örül nekik, könnyezzük, amikor szól a himnusz, akkor ott áll a dobogó felső fokán, de azt, amivel ezt elérte, azt sosem irigyeljük tőle. Emlékszem, Egerszegi Krisztina, ugye Egérke, világbajnok úszónk volt, egy pici alacsony lány. Hát egyszer volt egy riport vele, hogy neki hogy telik egy napja. 4-kor kell. 6-kor már a hidegvizes úszodában van, még januárban is. Én jártam egy évig úszni. Tudom, milyen az, amikor úgy kell végigmenni a folyosón a sátorig, hogy ilyen 3 centis rések vannak az üvegfal részei között, egyszerűen a fürdőgatyában, és kint meg hó van. Fú, tehát azt mondom, hogy ezt senki nem iríti tőlük, de higgyétek el, nincsen eredmény befektetés nélkül. Tehát kell, hogy áldozatot hozzád azért, amit van. Hány olyan szentünk van, aki az életét áldozta a hitéért? Mert hogy ha már tudom az igazságot, akkor alárendelek mindent. De a kereszt, Jézus keresztje nem csak a szenvedésről szól, hanem a szeretetről, mely elviseli a szenvedést is. Tehát a kereszt, amikor azt mondja Jézus, hogy vedd fel a keresztet, azt mondja, hogy szeress. És ha ebben az van benne, hogy keresztre kell menni, akkor elviseljük a szenvedést is a szeretetből. Ezt tesz értékessé, amit szeretetből teszel. És nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, amikor megterítesz otthon a többieknek. Csak úgy oda vágod a tányért, vagy gondolsz arra szeretettel, aki majd enni fog belőle. Vagy dúl szólsz, hogy miért nekem kell megteríteni. Vagy hogy viszem le a szemetet, amikor anyukám megkér. Hogy megint nekem kell. Vagy de jó, tehetek valamit a közösségért. Szeretettel viszem le azt a szemetes zsákot. Mert hogy minden ezen múlik, hogy szeretettel teszem, vagy nem. És akkor is, ha éppen senki nem lát. Egyszer barátom mondta, hogy azt szerint ítéli meg, hogy vannak ilyen közösségi alkalmak, AGP, ezt így szoktuk mondani, mindenki hoz valamit. És megnézi a süteményeket, és azt mondja, na ebben sok szeretet van. A muffinban. Bezzeg, amilyen, mondjuk egy Anna Pavlova torta. Ugye kis marcipár réteg, kis málna, kis csoki benne, rétegek, dísz a tetején. Na, abban sok szeretet van. Úgyhogy háziasszonyok, legközelebb sütit süttök, nézzétek, hogy mennyi szeretet van benne. Annál finomabb lesz. Jó? Zárója bezárva. A kérdés tehát, hogy hogyan éled meg a hitedet? Kellenek alapigék, amelyek, mint a segédigék a Bibliából, erről is beszéltünk. És mi kell még a hithez? Bizalom és bátorság. Kilépek-e merni a vízre? Merek-e kockáztatni? Az életszentség külső jele pedig az a belső öröm, ami minden szentben közös, akkor is, ha éppen nem látszik rajtuk. Megértem, hogy a Szent Sebestyénnek nem őszinte a mosoly, amikor éppen egy nyilak állnak ki belőle, de a belső derű az mindig az Isten kapcsolatból fakad. És én hiszem azt, hogy a életszentségnek egy külső jele az öröm. Ugye a régi mondás az, hogy ha egy szent szomorú volna, hát szomorú egy szent volna. Vagy hogy szomorú szent a szomorú szent. Tehát, hogy ezt az örömöt kellünk továbbadni, mert hogy örömhírünk van. Adjuk tovább másoknak.
Meglátszik az életemen, hogy kihez tartozom? Ugye vannak bizonyos csoportok, aminek a külsején már látszik, hogy kihez tartozik. Múltkor Pesten mentem, és egy ilyen punk csoport jött szembe, aztán már régen kiment a divatból, de nem, ilyen piros tarajjal, fekete jackivel, na ő, ez az identitásukhoz hozzá tartozik, jó néztek ki, oké, neki ez tetszik, hát hajrá. Vagy egy muszlim, hát látszik a ruháján, hogy ő muzulmán. Rajtunk mi látszik külsőleg? Igazából semmi. Lehet, hogy van egy kereszt a nyakunkon, de hát sokan hordtak már keresztet. Egyszer mesélt egy atya, beült a taxiba, és hát elég gyorsan ment a taxis, és hát ott lógott a tükrön a rózsafüzér, és kérdezte a papa, hogy nem fél ilyen gyorsan hajtani, és így megpöszkölt, hogy hát kiskopasz megvéd. Na, akkor még nem tudta, hogy papot visz. Utána már igen. De a pap mondta, hogy rendes borravalót adtam neki. Hát ne legyen egy rossz kép rögtön az egyházról. De hogy azért nem kiskopaszról beszélünk, hanem a világ megváltójáról. És ezért kell ráépítenem az életemet. Úgyhogy, ha már a külsőségeken nem látszik, hogy keresztény vagy, akkor a magatartásodon kell is. Szoktam mondani, hogy nagyon könnyű kereszténynek lenni, egyszerűen nem kell csinálni dolgokat. Nem kell hazudni, nem kell káromkodni, nem kell csúnyán beszélni, nem kell pletykálkodni, tehát, és hidd el, már ezzel kilóksz a társadalomból. Nem kell hőbörögni, nem kell zúgolódni. Úgyhogy, ha ezeket nem csinálod, már hidd el, hogy kilóksz a táborból. Én szoktam mesélni, amikor én szeretek teniszezni, és Kaposváron jártam ugye edzésre is, meg versenyekre is, és ott voltam egy edzésen, és jött egy edző a gyerekekkel, és mondja, hogy gyerekek, ma nem szabad csúnyán beszélni, itt van a Kornél atya. Mondom, nem miattam ne beszélj csúnyán, hanem magad miatt. Hát a szív bőségéből szól a száj. Minden szabad vizsga, hogy mi van benned. Ugye? Valaki úgy fogalmazott, amikor kicsit elkanyarította magát, hogy hát megsétáltattam az óemberemet. De mi már új ember vagyunk, ugye? Krisztusban. Meg kell, hogy látszon az életemen, hogy kihez tartozom. És nem akkor, amikor minden rendben van, hanem az extrém helyzetekben. Hadd meséljem el Vedres Csaba barátomnak a történetét, ő ateista családban nőtt fel, az Aftercrying meg Tom Screen együttes, most a Kairos Quintetnek a vezetője, nagyon fantasztikus zeneszerző, és hát nem hívőként nőtt föl, és katonaság volt, még akkor kötelező volt, és ott hát különböző csoportokkal volt idő beszélgetni a laktanyába, és akkoriban így együtt vitték a kispapokat, és hát voltak ott kommunisták, mindenfélék, mindenki mondta maga világnézetét, és egyszer csak elvitték őket egy hadgyakorlatra. Hideg is volt, ott elfagyott a lábujja, fele annyi ellátmányt kaptak, mint kellett volna, és azt mondja, hogy egyetlen egy olyan csoport volt, aki ugyanazt mondta itt a hideg, cudar körülmények között, mint a laktanyában, és ugyanazt is élték, ezek a bencés kispapok voltak. Ott ők megosztották a kenyerüket, mert kevés volt másokkal is. Tehát ez volt, ami hitelessé tette az ő, olyankor csak beszélünk róla, az nem nagy kunszt, de hogy ők meg is tették ilyen cudar körülmények között. Tehát ez az igazi, hogy amikor nehézek a körülmények, akkor hogyan viselkedek. Nem tudom, biztos jártatok ti is, talán Ausztriában, vagy magasabb hegyeken, ahol az út mentén nem csak ilyen sima kis útszéli karok vannak, hanem ilyen 3 méteres rudak. És nem megy nyáron, hát ennek mi értelme van? Hát nyáron semmi. De amikor leesik 1,5 méter hó, és eltűnik az útszéli karó, hát akkor már van értelme, hogy akkor itt van az útnak a széle. Hát ezért kell, hogy a hitünk olyan stabil legyen, hogy a nehéz helyzetekben is tovább tudjon segíteni bennünket, amikor nincs minden rendben, amikor nehéz helyzetben vagy. És ezért kell, hogy meglegyen az alaptörvényed, az alapigéd, ami átsegít akkor, amikor éppen nehéz helyzet van. Mondok egy két ilyen példát, hogy nekem például alapelvem volt az, hogy szűzen az oltárig. Mert ha ez nincsen meg, egy jobban sikerült buli után, hát lehet, hogy már másképp jövök ki a buliból. És hát nekem az oltár papsággal végződött, mert hogy az volt, hogy szeretném, hogy a feleségemmel majd ez a téren is lesz időnk mindent megélni kölcsönös odátadásban, úgyhogy nem akarok senkit tönkrevágni, hanem meghagyom az ő tisztaságát azért, hogy. És emlékszem, a papság előtti utolsó kedvesemmel is megállapodom, hogy szájra puszinál megállunk, nem kell több. Mert inkább ismerjük meg egymást, lelkileg, szellemileg. Úgyhogy ez egy alaptörvény, vagy az, hogy sosem leszek részeg. Ez egy nálam alapvető döntés volt, mert voltunk síelni egyszer, és egy kedves volt osztálytársam, megivott egy fél liter beherovkát,
nem kevés. Nagyon mókás volt egyébként, csak egyszer csak úgy eltűnt. Mondom, megnézem, egy szobában voltunk, hogy fölmegyek, hát ha ott van. Hát ott találtam, hát nem két lábon állt, hanem négy kézláb, és előtte volt a kitermelt róka. Kipucoltam, és ő fogadkozott, és soha többet nem iszom. Soha többet nem iszom. Na most másnap, ez még nem a videós világ volt, nem volt telefonunk, meg ilyesmi, másnap egy szóra nem emlékezett. Se arra, hogy berugott, se arra, hogy kihányta, se arra, hogy kiózanodott, semmit, törölték. Na mondom, ez nekem rangon aluli. Ezért nem leszek sose részeg. Az elmúlt 53 évvel sikerült eddig megtartani. A maradékot már valahogy kibírom. Úgyhogy... Jó. Befejezésként szeretnék kicsit megvizsgálni, hogy ki az, aki hallgatja a Biblia egy év alatt podcastet, vagy szokod néha hallgatni ilyesmit? Nagyszerű, oké. Hát akkor vizsga, jó? Tehát felsorolok ószövetségi vezetőket, nyilván ismerősen fog hangzani a nevük. Sammua, Safat, Higeál, Palti, Gaddiél, Gaddi, Ammiél, Szetúr, Nahbi, Geuel. Hol hallottunk róluk? Jó. Így van, számokkönyve. Nagyon jó. 13. fejezet. Jó, még kettővel kiegészíteni, hát a könnyebb lesz. Józsue, Káleb. Na elárulom, ők voltak azok, akik elmentek, hogy kikémleljék Kánaán földjét, aztán visszatértek. És ezek kapcsán szeretnék négy tulajdonságot mondani, ami a hitben élő ember tulajdonsága kell legyen. Ugye Káleb és Józsue különböztek a többiektől. Miben? Ugye visszatérnek, és nagyban beszámolnak, hogy fú, hát akkor a szőlőterem, meg fú, fantasztikus termőföld van, ó, de hát ott óriások laknak, úgyhogy inkább ne menjünk oda, rettegjünk inkább. És erre azt mondja Józsue és Káleb, hogy de Isten segítségével meg tudjuk hódítani. Tehát az első, ami a hitben élő embernek a tulajdonsága, hogy más a perspektívája, mint a nagy tömegé. Másképp látjuk a világot, Isten szemével látjuk a világot. Ugye sokan vissza akartak fordulni, azt mondta ez a tíz ember, hogy inkább menjünk vissza Egyiptomba, a megszokottba. Igaz, hogy rabszolgák voltunk, de azt legalább ismerjük. Hát ha már egyszer elindultál a hit útján, ne akar visszatérni a korábbi énethez. Nézd másképp a világot, előrefele tekintve. Valaki így fogalmazott, hogy köpt ki a múlt ízét. Ugye mit mondanak? Hát ott volt póréhagyma, dinnye, fokhagyma, húsos fazekak. Hogy köpt ki a múltnak az ízét, ne vágyjál vissza abba, ami lehet, hogy biztonságosnak tűnt, de rabszolga voltál. Hanem inkább előre a szabadságba, Isten gyermekének a szabadságában. Úgyhogy ne a húsos fazekak felé nézzetek, hanem az ígéret földje felé. A másik, hogy a hitben élő embernek más a véleménye. Ugye szemben a tízzel, akik azt mondták, hogy oda ne menjünk be, ezek megesznek vacsorára minket. Ehelyett mit mondanak ők? Hogy szemben a félelem ismételgetésével ők reményt tudtak mondani, reményt adtak a reménytelenségbe, hogy menni fog, higgyétek el, és milyen reménykedő emberek vagyunk. Ma kellenek olyan fiatalok, akik nem morognak. Ugye egy csomóan morogtak itt a nép közül, hát ilyen még víz sincs, meg ez a manna van csak, tehát minden rossz volt. És hogy nem kell morogni, meg kell nézni, mi a jó, és tovább menni előre. Remény kell, hogy sugározzatok a többieknek. És akik mernek az árral szembe úszni, olyan emberek legyetek. Lehet, hogy kisebbség vagy, de ha mersz az árral szemben úszni, hidd el, hogy egyre többen fognak követni. A harmadik, hogy az influencerek világát éljük, hogy a hitben élő ember is más hatással van a többiekre. Ahogy látod, miattam nem beszélhettek a gyerekek csúnyán. Hát ez már egy pozitív dolog. De hát, ha többet is tudunk adni a világnak ennél, a hit az fertőz. És úgy éld a hitedet, hogy az vonzó legyen mások számára. Hogy látják, hogy te hogy élsz, és azt mondja, na ez nekem is kell. Hogyha azt mondják, hogy ilyen katolikus, akkor nekem nem sokat kell változni, ez a rosszabbik hír. Hogy azt mondja, hogy sőt, hát hány katolikusnál jobb vagyok. Efelől nincsen kételjem. De mi nem a jó emberek társasága vagyunk, hanem azok, akik tudják, hogy hol van a megszabadítás, hol van az üdvösség. Úgyhogy hidd el, hogy hatsz a környezetedre. És a kérdés az, hogy te milyen környezetet teremtesz magad körül.
Volt olyan osztálytársam, aki, hogyha csúnyát beszélt a jelenlétemben, akkor is saját szájára ütött. És sosem mondtam neki, csak gondolta, hogy engem biztos zavar, mert én sosem beszéltem csúnyán. Tehát ilyen hatással is lehetsz a környezetedre. És a negyedik, másfajta álhatatosság van bennünk. Tehát az ilyen kereszténynek más a perspektívája, más véleményem van, árral szemben is tud úszni, más hatása van a többiekre, és más álhatatosság, azaz a kereszténység, a hit, hogy benne élünk, mozgunk, és vagyunk egy hosszú távú elköteleződés. Nem rövid távon, nem lesz rögtön siker, hanem hosszú távon gondolkodunk. Ugye a meccs az a végén dől el, és én teniszezem, és van egy nagyon egyszerű szabály, hogyan nyerje meg minden meccset. Az utolsó pontot nyerd meg. Ennyi az egész. Hogy előtte hogyan taktikáztál, mit csináltál, tök mindegy, az utolsó pontot te üsd be. Akkor nyertél. Tehát ezt szebben így fogalmazza a Szentírás, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Tehát mi nem csak a holnapig látunk előre. Ugye a Boda professzor mondta nekünk annak idején, hogy tudjuk, mi lesz, de hogy addig mi lesz, azt nem tudjuk. Tehát mi így kell élni az életünket, hogy tudjuk, mi lesz. És ehhez képest mindent alárendelek annak, hogy ezt a, amit tudom, hogy mi lesz, annak azt elérjem. És bármi, ami ettől eltérítene, annak ellene mondok. Tehát ezért kell, hogy legyen hosszú távú célod. És nem lehet ennél kevesebb, mint az örök élet. Befejezésül, de még annyit hadd mondjak, hogy ehhez mindenkinek szüksége van tükörre. Nem fizikaira, néha arra is, mert jó látni, hogy lecsúszó maradt a sliccem. Legutóbbi tapasztalatom, de jó, hogy volt egy tükör, hogy aztán nem kellene szégyenkeznem, hogy úgy megyek az emberek közé. De olyan embereid legyenek, akik visszajeleznek neked őszintén, és lehessen neked visszajelezni. Én olyan hálás vagyok neki, valakinek, hogy a liturgiában valamit rosszul csinálok, és megmondja, hogy hogyan kell jól csinálni. Mondja, köszönöm szépen, hogy mondtad. Így volt, kispapoknak tartottam lelki gyakorlatot a kritikus tömegnek. Nagyon árgus szemekkel néznek mindent, úgyhogy még az irgalmat kell tanulniuk egy kicsit, de a papszentelésig eljutnak odáig is. És rosszul füstöltem, mert én háromszor-három, jobbra-balra meg középre, és mondták, hogy nem, háromszor-kettő középre. És igazuk volt. Benne van a római misekönyvben, úgyhogy bárki olyan minisztrán szokott füstölni, mert hogy incenzálni, akkor háromszor kettő az oltári szentségnek középre, jó? Megjegyeztük mindannyian, nagyon fontos, enélkül nem lehet tovább menni. Úgyhogy legyenek őszinte visszajelzőid a környezetben, hogy igen, benne élsz még, benne mozogsz, és benne vagy. És most térjünk zárásként vissza az Areopagushoz. Voltak, akik kigúnyolták Pált, volt, akik halogatták a döntést, és volt, akik csatlakoztak hozzá. Ez nem a te bizniszed. Mi Jézus meghívottjai vagyunk. Ő már mindent megtett, ami az emberek üdvözítéséhez kell, még már csak tovább kell adni ezt az örömhírt. Hogy igen, van, aki már feltámadt a halálból. Hányszor hallom, hogy át onnan még senki nem jött vissza, mondom, dehogy nem. Éppen ezt hirdetjük. És ma is ez a három reakció van. A kérdés csak az, hogy benne vagy? Akarsz ezen az úton tovább menni? Akarsz hiteles keresztény életet élni? Minden szentnek van múltja, minden bűnösnek van jövője. Mi nem egy eseményben, egy hangulatban, vagy vallási kultúrában, hanem Krisztusban vagyunk benne. Mert Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, és ez az a biztos szikla, amire építhetjük a hitünket, amire építhetjük az életünket. És a vele való kapcsolatnak az eszköze az imádság. És egy jó hír, hogy az ő egyházán a pokol kapui nem vesznek erőt. Annyi minden rendszer eltűnt már a Földön az elmúlt 2000 év alatt. Az egyház itt van. Bízhatsz benne. Helyed van benne. Te is egy faragott kő vagy benne. Semmelyik másikhoz nem hasonló kő. A világ inog, Krisztus nem. Kérdés, hogy mire építed az egyház, mire építed az egész életedet? Úgyhogy azt most imádkozhatjuk Jézusnak, hogy Jézus, én nem csak tudni akarok rólad, hanem benned akarok élni. És arra gondoltam, hogy befejezésként énekelnék nektek egy áldást, ami szépen kifejezi, hogy miért is kell benne élnünk, mozognunk és lennünk, és miért Jézusra építjük az életünket. Tudja, nyugodtan énekelheti velem is, csak...

Köszönjük szépen Fábri Korné püspök úrnak a mai fő előadást, és ezt a megható közös áldást, amit elénekelhettünk együtt.

0: Most pedig a szentségimádás fog következni, és egy közérdekű közlemény, hogy itt is, és a közösségi házban is jelen lesz velünk az oltári szentségben Jézus, illetve egy nagyon fontos, amit már hirdettünk az előadás előtt, hogy lesz közbenjárás a szentségimádás alatt. Ennek a helyszíne a közösségi ház, illetve itt a templom oldalában is lesz néhány imádkozó pár, de nagyon sokan vannak, szóval bátran menjetek hozzájuk. Arról ismerhetőek föl ezek a párok, hogy egy sárga sál van a nyakukban.
1: A közbenjárás egy olyan lehetőség, amikor kettő testvér, kettő testvéred készen áll arra, hogy Isten elé vigye veled együtt azt a problémát, ami benned van, vagy azt a nehézséget, vagy azt a kérdést, és arra hívunk titeket, hogy merjetek nyitott szívvel oda menni. Ők úgy szolgálnak, úgy vannak jelen, hogy amit mondotok, azt bizalommal megtartják, és amit mondotok, azt bizalommal kezelik. Úgyhogy merjétek nyugodtan megnyitni a szíveteket az imádságban, és úgy néz ki formailag a közbenjárás, hogy ha odamész egy párhoz, akkor általában megkérdezik a nevedet, hogy amikor imádkoznak, akkor tudják a nevedet mondani az imában, amikor imádkoznak, érted? És jellemző egy olyan gesztus, hogy a vállára teszik az imakérőnek a kezüket. Ez annak is a jele, hogy ott vannak és támogatnak, a bizalom megerősítésének is a jele. Illetve létezik a nyelvek adománya, amely az első korintusi levélben is olvasható, hogy a nyelvek adományát megkapták a mi testvéreink, a ti testvéreitek, amikor a Szentlélek sóhajtozik bennünk, és a Szentlélek imádsága az, amit hallhatunk, amikor valaki nyelveken szól. Úgyhogy ha azt halljátok, hogy imádkoznak értetek, és nem értitek, amit mondanak, akkor ne ijedjetek meg, nem halandzsáznak, hanem a Szentlélek nyelvén szólnak.
0: És a legutóbbi alkalommal ősszel úgy volt, hogy a párok jártak körbe, de most nektek kell oda menni hozzájuk, hogyha van valami szándék a szívetekben, de nem kell ilyen nagy dologra gondolni, bármivel oda mehettek. Úgyhogy bátorítunk titeket, hogy használjátok ki ezt a lehetőséget. Illetve van gyónásra is lehetőség. Itt hátul a hátsó két gyóntatószékben.
2: Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. A nagymarosi ifjúsági találkozónak ez a mottója. Hallottuk Fábi Kornél püspökatyát élőben. Ő volt a fő előadó, és örömmel mondom már a Mária Rádió hallgatóinak, hogy itt áll mellettem. Szeretettel köszöntelek, Püspök atya, régen ismerjük egymást, ezért tegeződünk. Az lenne a kérdésem, hogy te benne vagy? Hogy vagy benne?
3: Hát a sűrűjében. Én is szeretettel köszönöm a Mária Rádió hallgatóit. Abszolút, hát nem lehetünk kívül. Ugye bárki, még az ateista sem tud kiszakadni Istenből, mert hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, és ez nem fakultatív, ez tény. Hogy Isten annyira szeret bennünket, körül is vesz bennünket, ott van közvetlen mellettünk, akkor is, ha éppen nem érezzük, és egy örökké valóságon benne élünk. Úgyhogy ez az örömhírünk, hogy nincs a halál a vége semminek, hanem Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, és ezért bármikor megszólítható. Mert nagyon távoli lenne, akkor nehéz lenne megszólítani, nagyon kiabálnunk kellene, de itt van velünk. Csendes, magányunkban is meg tudsz hallgatni bennünket, meg tudjuk szólítani. Úgyhogy akár most, aki hallgatja a rádió után, egyedül van otthon, de nyugodtan most a adás után, nyugodtan hallgass, szólítsa meg, hogy Uram, itt vagy, én szeretlek téged. Kérlek, hogy légy velem, mutasd meg jelenlétedet.
2: A hétköznapokban ezt hogyan éled meg? Megkérlek, hogy mondj legalább egy gyakorlati példát, ami segíthet a hallgatóknak.
3: Hát azzal kezdem a reggelemet, hogy jó reggelt, Istenem, drága Jézus, jó reggelt. Már tudatosítom, hogy itt vagyok a jelenlétében. Imádság. Érdemes sok időt szánni az imára. Nekünk papoknak ott van a zsolozsban, a rózsafüzér, szentségimádás, annyi minden. Tehát egy élő kapcsolatot építünk, mert a hitünk az kapcsolat alapvetően. Úgyhogy, és az, hogy a minden tettünkre is kihat a hitünk. Tehát abból cselekszünk, hogy mit hiszünk. Én azt

0: mi volt az első nagymarosi élményed, amikor itt voltál Nagymaroson ifjúsági találkozón? Biztatjuk a hallgatókat, hogy jöjjönek el, hát ha kedvet kapnak. Milyen volt az neked?
1: Ez nagyon régen volt, hát főleg a 30 év alatti hallgatókat hívjuk, mert ez ifjúsági találkozó. Sokan nem tudnak kiszakadni ebből a közegből, úgyhogy már ilyen, nem is tudom, ifjúsági találkozó-e. Régóta is ifjúsági. Nagyon jó, hogy papként itt lehetek én is, vagy püspökként is, de ez alapvetően ifjúsági találkozó, és hálásan sok-sok fiatalt látok most is. És talán újra azt látjuk, hogy egyre többen jönnek újra. Most, amikor elkezdtünk járni még a 90-es évek elején, akkor ez volt a találkozó a katolikus ifjúságnak. Azóta már rengeteg lehetőség van a forrásponttól kezdve, a különböző táborok, egerszalók és egyebek. Úgyhogy most érdemes kijönni, egyrészt gyönyörű idő van, itt nem esik az eső, hogyha valaki szeretne jönni, amúgy is a templomban vagyunk, mert gondoskodtak a szervezők arról, hogy nehogy megázzunk. Úgyhogy az első tapasztalatom, emlékszem, a kis csoport maradt meg, hogy találkoztam újabb emberekkel, és jó barátságok szövődtek itt is. Úgyhogy a szentségimádások, a tanúságtétek, a tanítás, a szentmise, az örömteli együttét, a dicsőítés, ez mind ide vonzott, és sokat jártam erre. Úgyhogy bárki mondom, hogy ha még nem indult el, még érdemes elindulni, hiszen délután 6-ig itt leszünk, 4-kor lesz a szentmise, úgyhogy érdemes eljönni.
0: És mi az, ami most a szívedben van, egy gondolat, amit beletennél a hallgatók szívébe?
1: Hogy a hit az ajándék, el szabad kérni. Amikor kételkedünk, akkor is ez a mondat jusson eszünkbe, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. Sosem lehet távolabb tőlem, mint én önmagamtól, sőt, de Szent Ágoston mondja, Isten közelebb van hozzám, mint én önmagamhoz. Úgyhogy ez a tudat legyen, hogy Isten sohasem hagy el, mindig ott van. Akkor is, ha éppen úgy érezzük, hogy távoli. De talán mi vagyunk távol, de ő mindig közel van.
0: Akkor legyünk benne mindannyian. Nagyon köszönöm, a jó Isten áldjon meg érte.
1: Köszönöm szépen, hát benne vagyok.
0: Köszönöm szépen.

Élő közvetítésünket hallották a nagymarosi ifjúsági találkozóról. A fő előadó Fábri Kornél püspök atya volt. Hívjuk a Mária Rádió hallgatóit, hogy délután jöjjönek, kapcsolják be a készüléket, és hallgassák majd a Szent Misét, ami 16 órakor kezdődik. Itt a technikai pultnál szolgál Koncsik Domonkos, Takács Ilonát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Osservatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak, és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkeit kiontott szent férmossal el.

0: Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánó latort, kibízva Krisztushoz kiált, s menny üdvösségét élvezi. Csodálandó nagy szentitok, világnak bűnét elveszi, s a testben járók vétkeit eltörli Krisztus teste már. Mi más lehetne nagyszerűbb, bűnt megbocsájt az irgalom, félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Gondolj ránk, Urunk, és látogass hozzánk segítségeddel. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, irgalma örökké megmarad. Ki tudná elmondani az Úr hatalmas tetteit? Dicséretét hiánytalanul hirdetni ki képes. Boldog, aki megtartja a törvényt, akinek tettei mindenkor igazak. Gondolj ránk, Urunk, hiszen szereted népedet. Látogass hozzánk segítségeddel. Hadd lássuk választottaid boldogságát. Hadd örvendjünk nemzeted örömének, és dicsekedjünk örökségeddel. Atyáinkkal együtt mi is vétkeztünk, bűnbe estünk, gonoszat cselekedtünk. Atyáink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, mérhetetlen irgalmadra nem gondoltak, és lázadoztak, amikor elérték a Vöröstengert. De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát. Rákiáltott a vörös tengerre, és az kiszáradt. A mély tengeren akár a pusztán vezette át őket. Gyűlölőik hatalmából kimentette őket, s megszabadította ellenségeik kezéből. Sanyargatóikat elnyelte a tenger. Egy sem maradt életben közülük. Hittek ezért ígéreteiben, és dicséretét énekelték. De csak hamar megfeledkeztek tetteiről, és nem bíztak Isten terveiben. Telhetetlen vágyra gerjedtek a pusztában, a sivatagban Istent kísértették. Kielégítette a korsóvárgásukat, és torkig jól lakatta őket. A táborban pártot ütöttek Mózes ellen, és Áron ellen, aki az Úr szentje. De meghasadt a föld, s elnyelte Datánt, és eltemette Abiron hadát. Lobogó láng csapott fel seregük ellen. Láng emésztette el a bűnösöket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Gondolj ránk, Urunk, és látogass hozzánk segítségeddel. Alleluja. Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek az Úr a ti Istenetek szövetségéről. Alleluja. Borjút öntöttek Hóreb hegyénél, és leborultak az aranyképmás előtt. Dicsőségüket fölcserélték a füvet legelő borjú képével. Elfeledték szabadító Istenüket, aki Egyiptomban jeleket művelt. Kán földjén csodákat, a vörös tengernél félelmetes dolgokat. Már arra gondolt, hogy eltörli őket, ha nem lett volna Mózes, akit kiválasztott. Ám ő résen állt színe előtt, elfordította az Úr haragját, hogy ne ártson nekik. semmire sem becsülték a megígért földet. Nem hittek ígéreteinek. Zúgolódva ültek sátraik mélyén, nem törődtek Isten szavával. Ekkor fölemelt kézzel megesküdött nekik, hogy eltiporja őket a pusztában. Szétszórja nemzetségüket a pogányok között, elszéleszti őket messze országokba. Aztán meg Bál Peort kezdték imádni, holt bálványnak adott áldozatból lakomáztak. Minden tettükkel Istent ingerelték, romlás zúdult ezért fejükre. Fölállt akkor Pinehász és ítéletet tartott, mire megszűnt a csapás. Ez érdemül számított neki, nemzedékeken át, mindörökre. Meriba vizénél is felháborították, még Mózest is bajba sodorták, mert keserűségbe hajszolták lelkét, és ő meggondolatlan szóra nyitotta száját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vigyázzatok, meg ne feledkezzetek az Úr a ti Istenetek szövetségéről. Alleluja. Szabadíts meg minket, Urunk, és gyűjts egybe a pogányok közül. Alleluja. Nem írtották ki a pogányokat sem. Noha az Úr meghagyta nekik. Elvegyültek a pogányok közé, és cselekedeteiket eltanulták. Bálványaik szolgálatára adták magukat, és ez lett végül a vesztük. Saját fiaikat áldozatul adták, és lányaikat a démonoknak. Ártatlan vért ontottak, saját fiaik és lányaik vérét. Kánoán bálványainak áldozták őket. Vérrel szennyezték be az országot. Bemocskolták magukat cselekedeteikkel. Hitszegőkké váltak tetteik által. Haragra lobbant akkor népe ellen az Úr, és megutálta örökségét. Pogányok kezére adta őket. Gyűlölőik uralkodtak rajtuk. Ellenségeik sanyargatták őket. Megalázást szenvedtek azok keze alatt. Újra meg újra mentésükre jött. Ők azonban szándékaikkal tovább ingerelték, és bűneikbe visszaestek. Ám ismét rátekintett nyomorúságukra, és meghallgatta könyörgésüket. Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk. Szánalmat ébresztett azok szívében, akik fogságba hurcolták őket. Szabadíts meg minket, Urunk Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent nevedet magasztaljuk, és dicséreted legyen dicsekvésünk. Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké, az egész nép mondja, úgy legyen, úgy legyen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szabadíts meg minket, Urunk, és gyűjts egybe a pogányok közül. Alleluja. Örvendezik a szívem, alleluja. Énekemmel adok hálát az Úrnak, alleluja.
2: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal. Erről ismerjük fel, hogy az igazságból valók vagyunk-e, és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket. Ha szívünk vádol minket valamivel, legyünk nyugodtak. Az Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és amit tetszik neki, azt tesszük. Az az ő parancsa, hogy higgyünk fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást parancsa szerint. Aki teljesíti parancsait, benne marad az Istenben, és az Isten is ő benne. Annak, hogy ő bennünk marad-e, a lélek a próbaköve, akit adott nekünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Aki teljesíti Isten parancsait, benne marad az Istenben, és az Isten is ő benne. Annak, hogy bennünk marad-e a lélek a próbaköve, akit adott nekünk, alleluja. Az Úr teremtette a bölcsességet a szent lélekben, és kiárasztotta minden művére. Annak, hogy ő bennünk marad-e a lélek a próbaköve, akit adott nekünk, alleluja.
3: Olvasmány Nizzai Szent Gergely püspöknek az énekek énekéről mondott szent beszédeiből. Ha a szeretet végül is teljesen elűzi a félelmet, a félelem pedig átváltozik és szeretetté válik, akkor majd úgy találjuk, hogy az üdvözülés után az egység következik. Tudnélik minden egyesül az egy és egyedüli jóval abban a tökéletes formában, amelyet az énekek énekének a galambjában látunk. Mert valami ilyesmi tűnik ki a következő szavakból. Ez az én galambom, az én tökéletesem. Egyetlenje anyjának, szülője választottja. Mindezt az evangéliumban az Úr szava világosabban is kifejezi. Miután minden hatalmat átadott tanítványainak, és megáldotta őket, az Atyához szóló imádságban még más ajándékot is ad az arra méltónak. A legfontosabb és legnagyobb ajándékot adja, azt, hogy többé ne forduljon elő nálunk soha se a széthúzás, semmi választásban vagy döntésben, hanem mindnyájan egyek legyenek szorosan, egybekapcsolódva, az egy és egyedüli jóval, hogy így a Szentlélek által létrehozott egységben, miként az apostol mondja, a béke köteléke fűzze össze őket, s mindnyájan egy test legyenek, és egy lélek. Az egy reményben, amelyre a hivatásuk is szól. De igazán jobban tennénk, ha pontosan sorra vennénk a Szent Evangélium szavait, így olvassuk. Legyenek mindnyájan egy, amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is egy bennünk. Ennek az egységnek összetartó ereje a dicsőség. És hogy a Szentlélek ez a dicsőség, senki sem vonja kétségbe. Aki okosabb, és tovább olvassa azt, amit az Úr maga az eddigiekhez hozzátesz, a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Valóban ugyanazt a dicsőséget adta tanítványainak akkor is, amikor így szólt hozzájuk, vegyétek a Szent Lelket. Ezt a dicsőséget, amely mindig is az övé volt, mielőtte világ lett volna, akkor kapta meg, amikor magára öltötte az emberi természetet, amelyet a dicsőséggel a Szentlélek dicsőített meg. S ezután az apostoloktól kezdve mindaz, akik ővele kapcsolatba jutott, részesedett a dicsőségben, azaz a Szentlélekben is. Ezért mondja, a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy ők is egyé teljesedjenek. Éppen ezért az, aki gyermekből felnövekedve tökéletes férfiúvá válik, eléri a szellemi életkor mértékét, amit eszünkkel fel tudunk fogni, végül pedig képes lesz a Szentlélek dicsőségének befogadására a minden bűntől mentes állapota és tisztasága által. Ez tehát az a tökéletes galamb, akire a jegyes tekint, amikor azt mondja, ez az én galambom, az én tökéletesem. Nem nevezlek többé szolgának benneteket, hanem barátaimnak, mert ismeritek mindazt, amit köztetek tettem. Vegyétek a vigasztaló Szent Lelket, ő az, akit az Atya küld nektek. Alleluja! Ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Vegyétek a vigasztaló Szent Lelket, ő az, akit az Atya küld nektek. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Dél óra bús emlékez, örök

Minket szívbéli halak öt, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát,

0: Halleluja, halleluja, halleluja. Kimerült a lelkem, míg várom segítségedet, de nagyon reménykedem igéidben. Kifáradt a szemem, míg ígéretedre várok. Azt kérdem, mikor vigasztalsz meg. Kiszáradtam, mint borostömlő a füstön, de rendelkezéseidet nem felejtem. Ki tudja, hány napja van még szolgádnak? Mikor ítélkezel már üldözőimen? Kiásták a vermet számomra a gőgösök, akik nem élnek törvényeid szerint. Kipróbált hűség minden parancsolatod, álnokul üldöznek, segíts meg engem. Kis híja, hogy el nem törölnek a föld színéről, de én nem hagyom el parancsaidat. Kegyelmed szerint éltess engem, ajkad bizonyságait megőrzöm. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Elvetettél minket, Istenünk, és magunkra hagytál. Megharagudtál ránk, fordulj felénk újra. Megráztad a földet úgy, hogy meghasadt. Gyógyítsd meg töréseit, mert megingott. Népedet kemény próbára tetted. Kábító borral itattál minket. De jelt adtál azoknak, akik félnek téged, hogy megmeneküljenek az íj elől, hogy megszabaduljanak azok, akiket szeretsz. Szabadíts meg jobboddal, és hallgass meg minket. Isten így szólt szentélyében, újjongva osztom fel Szihemet, Szukkot völgyét is felmérem. Gileád az enyém, és enyém Manassze is. Efraim sisak lesz fejemen. Júda királyi jogarom, Moáb az én mosdót állam. Sarumat Edomra ráteszem, és csatakiáltásom Filisztea fölött hangzik. Az erős városba kivezetel engem, Edomba kiirányítja léptemet. Csak te, Istenünk, aki elvetettél minket, és már nem vonulsz ki seregünkkel, Istenünk. Adj nekünk segítséget gyötrelmeinkben, mert az emberi segítség mit sem ér. Istennel nagy dolgokat viszünk végbe, ő tiporja porba ellenségeinket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgasd meg, Istenem, panaszkodó szavamat. Őrizd meg engem, hogy ellenségeimtől ne kelljen félnem. A gonoszok cselszövése elől rejts el. Szabadíts meg a gonosztevők dühöngésétől. Nyelvüket, mint a kardot, jó élesre fenték. Mérgezett nyíl minden szavuk, hogy rejtekükből leterítsék az ártatlan embert. Gyorsan röpítik nyilaikat, nem félnek semmitől. Egyre vakmerőbbek gonosz terveik. Egymást biztatják a gonoszságra, titokban tört vetnek, és azt kérdik, ki láthat minket? Kiforralták gonosz tervüket, szándékukat végre is hajtották. Mély titok az ember, örvénylő titok a szíve. De nyilát kiröpíti Isten, váratlan csapással rajtuk üt, és saját nyelvük tőrébe ejti őket. Akik látják, fejüket csóválják, és félelem fog el minden embert. Hirdetik az Úr nagy tetteit, és műveit megértik. Az igaz örvend az Úrban, és ő benne bízik. Ő benne dicsekszik minden igaz szívű. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztus feltámadt a halálból elsőként a halottak közül. Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel. Amint ugyanis Ádámban mindenki meghal, úgy Krisztusban mindenki életre is kell. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, alakítsd lelkünket a jó cselekedetek által, add, hogy mindig a jobbat válasszuk, és lelkünkben egészen átéljük húsvét szent titkát, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

0: Hírpercek.
1: Dabason rendezték meg a Mentefest Váci Egyházmegyei Ifjúsági Fesztivált. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. A mesterséges intelligenciának a szakrális művészetben jelentkező korlátait tárja elénk a vatikáni bélyeg illusztrátor. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 3 napra Dabas adott otthont az első Mentefestnek. A Táncsics Mihály gimnázium területét vették birtokba a fiatalok, akik eljöttek a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének első fesztiváljára, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. A Mentefest egy keresztény fesztivál, amelynek egyik célja, hogy a fiatalok úgy érezhessék jól magukat, hogy közben a mindennapjaikat átható nehézségeikről is beszélhessenek. Az előadások témáját is ennek megfelelően válogatták a szervezők. Löw Gergely atya a tinédzser kort érintő nehézségek közül a látszólagos pörgés és a belső magány feloldására kereste a megoldást. Az előadáshoz kapcsolódva 2 tanúságtétel is elhangzott. A meghívott előadók között Pál Feri atya is szerepelt. Előadásában a tartós párkapcsolat építéséről beszélt. Az egész hétvégés keresztény ifjúsági fesztivált Szent Mise zárta. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az Egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. 14. Leó pápa megválasztásának első éves évfordulója alkalmából május 8-án a Vatikán emlékbélyeget adott ki a Szent Atya portréjával, amelyet Raúl Berzsóza spanyol festő illusztrált. Az EVTN News a mesterséges intelligencia által generált katolikus képek értékéről kérdezte a művészt. Találkoztam ilyen képekkel, szépek, sőt lenyűgözőek voltak, mégis úgy érzem, hogy már láttam, mondta Berzsóza. Válaszában kiemelte, hogy az AI korlátja az, hogy nem éli át, amit ábrázol, nem érzi az ábrázolt téma lényegét. A művész ezzel szemben az alkotásához mindig hozzátesz érzéseiből valamit, mutatott rá az illusztrátor. Úgy vélem, hogy a szakrális műveket nem csupán látjuk, hanem egyúttal befogadjuk, mint egy hitbeli gondolat végső kifejezését. Ezek a képek nem csupán díszítő jellegűek, hanem az evangelizáció eszközei, nyilatkozta a spanyol festő. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóan jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Örök ige részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13-ra 10 perckor. Lelkiség irodalom 13-ra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkiség és a honvédelmi minisztérium műsora 13-ra 25 perckor. Perikópa, Jelencs István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiség irodalom 14 óra 30-kor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perctől. Kapcsolunk a Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra, ahonnan a találkozó záró szentmisét közvetítjük 16 órai kezdettel. Tanúságtétel, személyes vallomások megtérésére a hit erejéről 17 óra 30 perckor. Murányi Nikolett beszélgetése dr. Bíró Csilla, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával 18 órától. Körkép, regionális magazin 18 óra 40-kor. A Zsolozs Maesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Ilyenek ki a mennyek országa, a Homoki Nagy Katalin olvasó saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét ketyhiekről 20 órától. A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora 20 óra 16 perctől. Szentkulti podcast Pavel Cevula atyával 21 óra 5 perctől. Talentum, beszélgetések életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz, Barsi Balázs atya emlékedése 23 óra 20 perckor. A Zsolozsba befejező imórát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Béke. És minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjén csend lakik. S a végtelenség összhangot zenél, s örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz. És mindenik gyötrődés győzelem. S a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Testvéreim, a boldogság örök. S e tájon mind elmúló, ami jó, s az élet, a szép nagy processzió, mely indul örvény és síkok fölött, az égi táj felé tart csendesen. S egy stációja van, a végtelen. Juhász Gyula, béke.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cődör Mária.
4: 20. motoros búcsú. A motto: jó példával élni két kerékem. Idén is megrendezésre kerül a kerékpáros és motoros zarándoklat, mégpedig 20. alkalommal. Az Ecsét település szélén festő ilyen szép környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolnánál, május 15-én, 16-án. A helyszín lehetőséget ad a két

0: Az ünnepélyes megnyitó után Kószó András zászlókészítővel és fotóssal Rimóci Béla beszélget. Ezt követően Porpáci Rihárd mentőmotoros előadását hallgathatják meg az érdeklődők. 11 óra 30 perckor dr. Hidán Csaba László, régész történész, harcművészeti bemutatója színesíti a programot. Majd Regő Dániel íróval való beszélgetést követheti a hallgatóság. 14 órakor ünnepi szentmise keretében megáldják a motorokat és a motorosokat. A 20. alkalom keretében szentmisét mond és a motorokat megáldja főtisztelendő Novák József felfidéki plébános. A szentmise előtt a Szkíta Motoros Egyesület kérésére felszentelik a Drapály János motorkerékpár versenyző emlékére készült kopjafát, amely Kékestetőről került az új helyre. A szentmise után az Ecsédi Motoros Egyesület jóvoltából és a Motorosok a Motorosokért Alapítvány felajánlásában látják vendégül az ideérkező motorosokat, érdeklődőket. A napot a településen történő motoros felvonulás zárja 17 órakor. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Szent Rita búcsú. Szent Rita búcsú 2026. május 17-én vasárnap 9, 11 és 17 órai ünnepi miserenddel, rózsaszenteléssel és Szent Rita erekével való áldással a Szent Rita templomban, Budapest 8. kerületében, a Kun utca 5 szám alatt. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róbertől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub.
1: Programajánlót hallottak.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Rózsafűzér imát a keszthelyi Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
2: A betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a jó Istennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, Imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szemszűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön hozzám? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen

0: betegeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyok!

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézus!

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

0: Hírpercek.
1: Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Katolikus filmsztár lett az első keresztény miniszterelnök egy 77 millió lakosú indiai államban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Osservatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Ünnepel az indiai Tamil Nadu állam katolikus egyháza, miután a katolikus hitben felnőtt filmszínészből politikussá lett Joseph Vijay, május 10-én letette a miniszterelnöki esküt. Ez történelmi jelentőségű esemény. Az első nagy indiai állam vagyunk, amelynek katolikus miniszterelnöke van. Reméljük a pozitív változásokat, amelyeket a miniszterelnök már bejelentett, nyilatkozta George Antonissami, érsek az EVTN News-nak. Világpártja, a TVK 2024-ben alakult. Most debütálóként megdöbbentő győzelmet aratott a közel 60 éve kormányzó párt ellenében. Az új miniszterelnök korrupciómentes kormányzást ígér, és néhány óra alatt három rendeletet írt alá. Az egyik a szegényeknek nyújtott villamos energia támogatásról, a másik a nők biztonságával foglalkozó munkacsoport felállításáról, a harmadik pedig a kábítószer ellenes egységek létrehozásáról intézkedik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, amelyet prófétái által a szentiratokban előre megígért, fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő test szerint Dávid nemzetségéből született, a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas fiának bizonyult. Általa nyertük a kegyelmet és az apostolok küldetését, hogy neve dicsőségére munkálkodjunk a hitért minden nép között. Ezeknek ti is közéjük tartoztok, Jézus Krisztus meghívottai. Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre meghívott. Kegyelem és békesség nektek, atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Először is hálát adok Istennek minnyájatokért Jézus Krisztus által, hitetekről ugyanis az egész világon dicsérettel szólnak. Tanúm az Isten, akinek fia evangéliumát hirdetve szívvel, lélekkel szolgálok, hogy imámban mindig megemlékezzem rólatok, és szüntelenül azért könyörgök, hogy egyszer Isten segítségével eljuthassak már hozzátok, hiszen nagyon szeretnélek látni benneteket, hogy megerősödésetekre némi lelki ajándékot juttassak nektek. Más szóval, hogy a hitben, amely épp úgy a tiétek is, mint az enyém, kölcsönösen megvigasztaljuk egymást. Tudtotokra adom, testvérek, hogy már többször szándékoztam hozzátok menni, de mindig akadályba ütközött. Szerettem volna közöttetek is elérni némi eredményt, mint a többi pogány nép között. Adósa vagyok görögnek és barbárnak, tudósnak és tudatlannak. Ezért, amennyire tőlem függ, készen vagyok rá, hogy nektek, rómaiaknak is hirdessem az evangéliumot. Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívőnek, először is a zsidónak, aztán a görögnek. Isten igazsága nyilvánul meg benne, amelyet a hívő hittel nyer el, ahogy írva van, az igaz a hitből él. Isten haragja eléri az égből az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal. Ami ugyanis megtudható az Istenről, az világos előttük, maga Isten tette számunkra nyilvánvalóvá. Mert ami benne láthatatlan, örök ereje és isteni mi volta, arra a világ teremtése óta műveiből következtethetünk. Nincs hát mentségük, mert fölismerték az Istent, mégsem dicsőítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba, és érteni nem akaró szívük elhomályosult. Kérkedtek bölcsességükkel, és oktalanná váltak. A halhatatlan Isten fölségét fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak és a csúszómászó képmásával. Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta őket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény előtt hódoltak, mint a teremtő előtt, aki mindörökké áldott. Ámen. Ezért szolgáltatta ki őket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel. A férfiak hasonlóképpen abba hagyták az asszonnyal való természetes életet. Egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi-férfival űzött ocsmánságot. De meg is kapták téveigésük megszolgált bérét. Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék. Az Isten is romlott eszükre hagyta hát őket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe. Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravassággal, tele irítséggel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rossz indulattal. Megszólók, rágalmazók, istengyűlölők, gyalászkodók, fennhéjázók, kérkedők, agyafurtak, szüleik iránt engedetlenek, értetlenek, hitszegők, lelketlenek, könyörtelenek. Bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét művel méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sőt, a tetteseknek még helyeselnek is.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: május 16-a. És nem látják meg azt, aki régóta készíti. Izajásnál olvassuk ezt a 22. fejezet 11. versében. És nem látják meg azt, aki régóta készíti. Annyi lehetőséget kapunk az életben, hogy megváltozzunk, de többnyire nem élünk ezekkel a lehetőségekkel. Szanhérib, a szír király, Krisztus előtt 701-ben körülvette Jeruzsálemet. Isten azért rendelte oda a városfal köré az asszírokat, hogy Júda népe az Úrhoz forduljon, és megbánja tévesztéseit. Sajnos Isten népe nem válaszolt helyesen erre a megtérésre hívó támadásra, hanem lakmároztak, vigadozással ütötték el a valós problémákat, illetve megerősítették a védműveket. Ezékiás király számos védelmi intézkedést tett, ahogy azt a Krónikák második könyvében olvassuk, és biztosította a város vízellátását is. Isten népe tehát nem változott. Bizalmát csak az emberi megoldásokba helyezte. Mi cselekedhetünk megfeszülve, de az Úr készít el minden érvényes és hatékony megoldást. Ő nélküle minden cselekvésünk olyan, mint a fénykép egy kinagyított részlete, amely önmagában értelmetlen, mert a sok részletnek össze kell állnia egy egészszé. Isten nélkül minden cselekvésünk olyan, mint a helyben futás. El lehet benne fáradni, de semmit nem haladunk. Az Úrral készülnek el a dolgok. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megtörve. Megtört emberek vagyunk. Megtört ember vagyok, és megtört ember vagy te is. Összetörtségünk olyannyira szembetűnő és kézzelfogható, hogy annyira nyilvánvaló és sajátságos, hogy gyakran nehéz elhinni, hogy megtörtségünkön kívül másról is lehet gondolkodni, beszélni. Megtörtségünk csak a miénk, senki másé. Ugyanolyan egyedi, mint kiválasztottságunk és áldottságunk. Megtöretésünk módja ugyanúgy kifejezi az egyéniségünket, mint kiválasztottságunk vagy áldottságunk. Félelmetesen hangozhatám, szeretetként magunkhoz kell ölelnünk saját megtörtségünket is. Éppen úgy, ahogy el kell ismernünk egyéni kiválasztottságunkat és egyedi áldottságunkat. Beszélnem kell, mert meg kell próbálnom egy kicsit közelebb férkőzni a megtörtségünkhöz. Mint már mondtam, ez egy teljesen személyes élmény. És társadalmunkban ez általában a belső megtörtséget, a szív összetörtségét jelenti. Bár sok ember szenved testi vagy értelmi fogyatékosságtól, és nagy a személyiség, a szegénység, nagy a hajléktalanság, sokan alapvető emberi szükségleteiket sem tudják kielégíteni, de az a fajta szenvedés, amivel naponta leginkább találkozom, a megtört szív szenvedése. A megtört szív szenvedése a leggyakoribb, amivel találkozom. Újból és újból látom a férjek megtörtségét, a feleségek megtörtségét, a szülők megtörtségét, a gyermekek megtörtségét. A szerelmesek, a barátok, a munkatársak közötti zátonyra futott kapcsolatok végtelen fájdalmát. Úgy tűnik, a nyugati világban az okozza a legfájdalmasabb szenvedést, ha visszautasítanak. Az a legnagyobb szenvedés a nyugati világban, ha semmibe vesznek, ha lenéznek, ha egyedül hagynak bennünket. Saját közösségemben, ahol sokan komoly fogyatékossággal élnek, a szenvedés első számú forrása nem maga a fogyatékosság ám, hanem az azt kísérő érzés, hogy az illető haszontalan, értéktelen, nem becsülik és nem szeretik. Sokkal könnyebb elfogadni azt, hogy nem tudok beszélni, vagy nem tudok járni, vagy egyedül enni, mint belenyugodni abba, hogy nem jelentünk sokat egy másik embernek. Mi emberek hatalmas veszteségeket vagyunk képesek rendíthetetlenül elviselni, fájdalmakat is, azonban ha azt érezzük, hogy nincs többé, mint adnunk másoknak, hamar elveszítjük az életkedvünket. Ösztönösen tudjuk, hogy az élet örömeinek forrása az, ahogyan másokkal együtt élünk. A fájdalom pedig abból ered, hogy ez az együttélés kudarcot vall. Szembetűné, hogy összetörtségünket gyakran a szexualitásunkkal kapcsolatban éljük meg a legfájdalmasabban. Saját és barátaim küzdelmei világosan mutatják, mennyire központi szerepet játszik a szexualitásunk abban, hogyan gondolkozunk és érzünk önmagunkkal kapcsolatban. Szexualitásunk rávilágít arra, milyen hatalmas vágy él bennünk a bensőséges érintkezésre. Testünk vágyai, hogy megérintsenek, megöleljenek, biztonságot adóan átkaroljanak minket, szívünk legmélyebb vágyódásai közé tartoznak, és kézzelfogható jelei az egység keresésének. Pontosan ez a mély kapcsolódás utáni áhítozás az, ami körül olyan sok szenvedést tapasztalhatunk.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek, mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irítség és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Dicsértessék a Jézust Krisztust, köszöntöm az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adásában, valamennyi hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Műsorunk tartalmából. A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével.
1: Nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
2: Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszörűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön.

0: A lurdi katonai zarándoklaton vesz részt ismét a Magyar Honvédség a katolikus tábori püspökség vezetésével e hónap végén. Ennek apropóján hallják Berta Tibor katolikus tábori püspököt.
1: Atya, neked mit jelent egy zarándoklat?
2: Bármennyire is úgy tűnik, hogy a zarándoklat az egy ilyen nagyon sokrétű dolog, hogy abban benne van gyaloglás, benne van imádság, benne van ének, fölkészülünk, hogy elindulunk, hogy megérkezünk. De valójában a legfontosabb dolog szerintem minden egyes zarándoklatnál, hogy ott, azon a zarándoklaton Jézus Krisztussal kell találkozni a Szent Misén. Az összes többi az, hogy megiszunk egy kávét, ebédelünk, mind-mind igazából csak olyan elemek, amelyek lazán kötődnek ehhez. A legfontosabb elemnek tartom minden egyes zarándoklatnál a Szent Misét. Jézus Krisztussal való találkozás. És nem szabad elbagatelizálnunk ezt a dolgot, hogy hát igen, mert hogyha imádkozunk, akkor ott az is egyfajta találkozás. Igen, persze. Templomi éneklés is egyfajta találkozás. Az is az. De a Jézus Krisztussal való az igazi találkozás a Szent Misében történik meg. És sehol máshol.
1: És ez mennyiben az egyes embernek a találkozása, és mennyiben a közösségé?
2: Az egyes embernek a közösségben való találkozása Jézus Krisztussal. Szinte minden templomunkban található egy missziós kereszt. És azon általában az van rajta, hogy menj meg a lelkedet. És akkor évszámok, hogy mikor volt az adott évben ott egy ilyen missziós beszéd sorozat. És azt gondolom, hogy pont talán a Máté szerinti evangéliumból kiindulva, hogy nagyon fontos persze, hogy megmentsem a lelkemet, de hogy megmentsem a másik embernek a lelkét. Hogy a férj megmentse a feleségének a lelkét, a gyerekeinek a lelkét, hogy a gyerek megmentse az édesapja lelkét, az édesanyja lelkét, a nagyszüleimét, a rokonaimét, a barátaimét, az elöljáróimét, a főnökeimét, a beosztottaimét. Ez egy közös dolog. Az Istent úgy szólítjuk meg, hogy mi atyánk. És valójában, amikor én zarándoklok, egyénileg is el tudok menni zarándokolni természetesen, csomóan végigjárják az El Camino-t. Mindig az a nagy kérdésem nekem, sikerült-e találkozni Jézus Krisztussal? Vagy csak egy jót gyalogoltam? Vagy csak úgy éreztem, és abba az illúzióba rángattam bele magamat, hogy most valami történik velem. Az nem elég, hogy én egyedül vagyok, és csöndben vagyok, valami más. Tehát az a kérdés mindig, hogy találkozunk-e Jézus Krisztussal? Találkozunk-e vele? És ebből a találkozásból születik-e az életemben valami radikalitás? Mi történik abban a Máté szerinti evangéliumban, a 9. fejezetig, ahol meghívja Mátét? És előtte van a hegyi beszéd, tehát elmondja a boldogságokat Jézus, elmondja, ti vagytok a föld sója, elmondja az aranyszabályt, hogy amit tegyetek, stb. Stb. És Máté ezt követi. Máté ezt követi valójában. Máté ebbe akar benne lenni.
1: Az mennyiben fontos, és talán itt kicsit utalok a tábori püspökség, a tábori lelkészségnek hivatására is. Mennyiben fontos, hogy ezt a találkozást esetleg a katonák megbeszéljék egymás között?
2: Igen, hát ez lenne a mi nagy-nagy feladatunk, hogy a zarándoklat után, vagy a zarándoklatra, akiket hívtak a tábori lelkészek, és hadd mondjam el azt a nagy, nagy titkot, hogy a zarándoklatunkra azért a katonák úgy jönnek el, hogy oda kell menni az emberhez. Tehát nem elég a levelem, nem elég a felhívásom, oda kell menni az emberhez, és ránézni, hogy gyere már el a zarándoklatra. Légy szíves. Próbáld ki.
1: A mai kor hozza ezt, hogy meg kell szólítani, mert egyébként lehet, hogy magától értetődő lenne, hogy valaki akár ateistaként kíváncsi, és csak közösségi szellemért megy el, vagy aki hívő, az azt mondja, hogy megnézem, hogy mit kapok ettől lelkileg.
2: Furcsa dolgot fogok mondani, nem elég már, hogy harangozunk. Erre nem gyűlnek össze az emberek. Embereket néha még zavarja is a harangszó. Nem elég, hogy megjelenik a honlapon, vagy egy papírlapon, a fali újságon. Még csak talán az sem elég, hogy e-mailben írunk egy levelet, vagy megküldjük ezt a felhívást. Én azt hiszem, hogy a személyes megszólítottság az egyik legfontosabb dolog lenne ebben. És persze az lenne a legjobb, ha ezt a zarándoklatot meg is beszélnénk utána. Hogy mi történt itt, hogy kit mi fogott meg valójában, hogy mi zajlott le benne. Hogy mi volt a szimpatikus, mi volt a nem szimpatikus. Ugye nagyon sokszor fölteszik a kérdést, hogy azon kívül, hogy Jézus beszélt az apostolaival, és amit mi el tudunk olvasni, ezen kívül még miről beszélt velük? Azt hiszem, hogy nagyon hétköznapi dolgokról, nagyon emberi dolgokról. Minden bizonnyal, amikor meggyógyítja Máté meghívása előtt Péter anyósát, nem hiszem el, hogy utána nem kérdezte meg a Pétertől, hogy van az anyósod. És lehet, hogy ilyen nagyon, nagyon vulgárisan hangzik ez, de teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetett velük minden bizonnyal. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy abban is benne volt a tanítás. Tehát amikor azt mondta, hogy nézzétek az ég madarait, vagy a mező virágait, hát az is egy hétköznapi beszéd, nem? Mi azt hiszük, hogy ez ilyen szónoklatok voltak ezek. De én szerintem ő teljesen, bocsánat a szóért, hogy normálisan beszélt a tanítványaival. Nem állt ki, és...
1: Nem volt semmi pátosz ebben.
2: Nem volt semmi pátosz benne, nem állt ki a szószékre. És teljesen hétköznapian mondta el az Istennek a szavát. Hát pont ez benne a lényeg, hogy annak a fölséges, mindenható és örökké való Istennek a szavát, aki adta a Sínai hegyen a 10 parancsolatot. Itt van valaki, és nagyon szépen írja ezt le a Benedek pápa a 3 kötetű könyvébe, hogy itt van valójában az az Isten, akit Mózes csak hátulról láthatott. És itt most megjelent az az Isten valójában. Hogy ő vele beszélhettek. Ő neki a hangját halljuk Jézus Krisztusban.

0: azt hiszem, hogy ez egy olyan, ez is egy olyan zarándoklat, ami talán meghatározó tud lenni az emberek életében.
1: Milyen lelkülettel, milyen elvárásokkal, nem is elvárásokkal, milyen érzésekkel indulnak útra, hogy megtalálják-e azt, amiért oda elzarándokolnak a résztvevő katonák? Nem tudom, hogy erről nyílik-e lehetőséget beszélgetni a résztvevőkkel.
0: Ez a 3 nap, vagy 2,5 nap, ez egy nagyon-nagyon feszített tempójú dolog. Én évekkel ezelőtt magamnak azt fogalmaztam meg, és szoktam is erről beszélni, hogy Mária pont azért mondja ezt Bernadettnek, hiszen a templom az egyenlő az eukarisztiával, a templom egyenlő a szentmisével. Tehát azért mondja, hogy építsenek ide templomot, mert a Krisztussal való kapcsolatra, a Krisztussal való állandó kapcsolatra szeretné fölhívni a figyelmet. És hát, hogyha jól megnézzük, akkor amióta csak ott az arándokhely, vagy a kegyhely létezik a jelenések utánjától, ahol templomok épültek, ugye 3 templom van egymás fölött a Lourdi kegyhelyen, illetve hát számos helyen még ott a szentélyeknek a területén, hát ott nap mint nap mutatnak be szentmisét. Nap mint nap ott van a találkozás lehetősége Jézus Krisztussal. Nap mint nap lehet a szent áldozásban ő vele találkozni.
1: Ha mi egyszerű halandók a jelenésekben csak bízunk is, de jeleket minden esetre várunk arra vonatkozólag, hogy a hitünk megerősödjön ebben a kaotikus világban. Látsz-e olyan jeleket, amelyek arra mutatnak, hogy a katonák, a hívők egyre inkább erősödnek lélekben akkor, amikor a környezetünkben egyre kaotikusabbá válik a világ?
0: Néha lebecsüljük azokat az élményeket, amelyeket egy ilyen esemény hordoz magával. Ugye a jelenések barlangjának egy sajátságos milliója van. Ami reggeli szentmisénk, az hál' Istennek nagyon korán van, és akkor még hát szinte mi vagyunk ott a grottánál. Hát én azt hiszem, hogy ezek az élmények nagyon fontosak, és egyre jobban, én tényleg azt gondolom, hogy egyre jobban erősödik az a vágy a katonák, a katonaságon belül is, és a katonáknak a lelkében, hogy valamiképpen megtalálni egy olyan szilárd pontot abban a világban, amiről te beszélsz, abban a nagyon gyorsan változó és kissé összesűrűsödött és nagyon kaotikusnak tűnő, vagy talán kaotikus világban, amiben most élünk. És hál' Istennek ezek az események azért egyfajta kiutat tudnak mutatni ezekből a sűrű helyzetekből.

0: Nádasi Alfonz hadinapló. A kötet felolvasását folytatjuk, ezúttal is az egykori tábori lelkész sorait Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
1: Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nála mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van menyasszonyuk. Nála és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra vagy fél óráig, úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű emberben nyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni. Az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy láttam, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam meg.

Köszönöm a figyelmüket, az Inter Arma Caritas Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 614. adását hallották. Elköszönök Önöktől, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Műsorunk újabb tartalommal jövő szerdán jelentkezik majd, ismétlésben pedig szombaton és hétfőn hallható a műsor. Visszahallgatható valamennyi adásunk a Mária Rádió honlapján. Ajánlom szíves figyelmükbe. A felülről való bölcsesség először a tiszta, azután a békeszerető, méltányos, engedékeny irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Dicsértessék!

0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
4: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
5: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdetten Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett bibliaidézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozásaként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-éig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

de csak Mária állt ott lent. Indultam hát, hogy beeresszem. Míg elmondta, hogy hol járt, csupán János volt velem. Így szólt, elvitték az urat, s nem tudjuk, merre van. A sziklasír üres, a teste eltűnt nyomtalan.

0: Hírek.
1: A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Observatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak, és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Az apostolok cselekedeteinek beszámolója szerint, amelyet mindjárt olvasunk is, a föltámadott Jézus 40 napon át rendre megjelent, elsősorban az apostolok között, de sok más hívő ember előtt is, megjelenéseinek a sorát azzal zárta, hogy a 40. napon fölment a mennybe. Az egyház ezen a húsvétot követő 40. napon, áldozó csütörtökön ünnepli Jézus mennybe menetelét, de ez az ünnep nálunk is, más országokban is átkerült a húsvétot követő 7. vasárnapra. Így a most következő vasárnapon nem a 7. vasárnapra előírt misét fogjuk mondani, hanem a mennybe menetel ünnepére előírt szent misét. Ennek az olvasmánya az apostolok cselekedeteiből való. Így szól. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen megmutatta, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt Isten országáról. Együtt étkezett velük, és megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, mint mondta, hallottátok tőlem, János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Az egybegyűltek erre megkérdezték, Urunk, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időt és a pillanatokat. Ezek megválasztását hatalma körébe vonta az Atya. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőt tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt, a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, szemük láttára fölemeltetett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték az eget, amin ő eltávozott, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. A szentmise szent leckéjét, második olvasmányát Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből vesszük. Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fönséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból föltámasztotta, és a mennyben jobbjára ültette. Fölébe emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, és minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Az ünnepi mise evangéliumát Szent Máté könyvéből vesszük. Ennek az evangéliumnak az utolsó jelenete, utolsó sorai ezek. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, föl arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Némelyek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Nekem adatot minden hatalom, a mennyben és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. A három olvasmány közül legrészletesebben az ünnepnek a titkát, vagy a mondani valóját az első fejtegeti, vagy érinti, hiszen abban beszéli el Jézus mennybe menetelével kapcsolatos, mennybe vitelével kapcsolatos tapasztalatukat, Szent Lukács, az apostolok tapasztalatát. Ugye érdekes ezt meggondolnunk, hogy Jézus megszületett, és aztán meghalt, mégpedig fiatalon, 33 éves korában. És utána pedig, amikor az apostolok is, meg sok más tanítvány kétségbe esett, és úgy gondolta, hogy rossz véget ért Krisztus küldetése, akkor Jézus föltámadt harmadnapra a halála után. Mikor aztán megjelent a tanítványok előtt, akkor azok azt gondolták, hogy hát így újra meg újra megjelenik közöttük majd, és támogatja az ő tanúságtételüket, és velük lesz, vagy velünk lesz mindaddig, amíg meg nem érik az egész világ, hogy az Isten gondolata beteljesedjék, és azután ugye a történelem lezáródjék. De nem így tervezte az Isten. A feltámadott Jézus megjelenéseinek a sora rövid időn belül lezárult. És azután ez a Jézus búcsút vett a tanítványaitól, nem úgy, mint ahogy a halála előtt búcsúzott tőlük, mint akire nagy megpróbáltatás vár, hanem úgy, mint aki hazatér a mennyei atyához, és elfoglalja azt a helyet, amely őt megilleti a megtestesülésének a története, ezzel bizonyos mértékig befejeződik. De mégsem fejeződik be, mert a Szent Lelkét elküldi az apostoloknak, mert akkor is, ha látható módon nem jelenik meg újra az apostolok a küldöttei között, vagy az egyház élő tagjai között, de velünk marad, hogy az evangélium záró mondata mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És ahogy a Szent Lecke mondja, hogy minden lába alá vetett az Isten, amikor a halálból föltámasztotta és a mennyben jobbjára ültette, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Jézus földi küldetése lezárult ezzel, hogy meghalt értünk, és azzal, hogy megjelent közöttünk a föltámadása dicsőségében, és nem úgy marad velünk, hogy látjuk őt az emberi alakjában, hogy a sebhelyeit megtapogathatjuk, mint ahogy Tamásnak mondta, hogy tapogasd meg a sebhelyeimet, és higgy. De velünk marad úgy, hogy a lelkét kiárasztja ránk, aki eszünkbe juttatja mindazt, amit

emlékezünk rá akkor, amikor teljesítjük a meghagyását, egyétek, ez az én testem, ígyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, hanem valóban őt magát vesszük magunkhoz, és azután az ő élete hat át bennünket, hogy a küldetésünket teljesítsük. Ebben az időben, amelynek a múlására vonatkozó terveit Isten nem árulja el nekünk sem, őt sem bízta meg azzal, hogy a jövőről valami pontos képet adjon nekünk, mi vár ránk, mi vár az egyházra, mi vár az emberiségre. A beteljesedésről viszont képet ad. Pilinszkinek, a költőnek van egy ilyen érdekes sora, vagy néhány sora, a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Hát valahogy így vagyunk mi is. A jövőről nem sokat tudunk, az ugyanolyan készületlenül ér bennünket, mint a nem hívő embereket, de az, hogy ennek a jövőnek a eseményeit az az Isten határozza meg, aki Krisztust elküldte közénk, és ez olyan úton vezeti végig az emberiséget, amelyik a Krisztus megjelenéséhez és a atyai ház kapujának a megnyilásához vezeti a világot is, az emberiség történetét is, azt tudjuk. Valahogy így van velünk ez a Jézus, aki mennybe ment. Ugye milyen érdekes, amikor a föltámadott Jézus megjelent a tanítványok között, akkor olvassuk újra meg újra, hogy azok marasztalták, az Emmauszi tanítványok mondták, éppen Lukács jegyezte fel az evangéliumában, hogy mikor ráismertek, hogy maradj velünk, mert esteledik, és akkor leültették, és nem maradt velük, megtörte a kenyeret, oda nyújtotta, fölismerték, és megszólította őket, mondta, hogy menjetek vissza a többiekhez, és mondjátok el, találkoztatok velem, és eltűnt a szemük elől. Megint a költőt idézem, ugye úgy van velünk, hogy itt hagyott magunkra, és lehetett láng, de nem lehetett hamva. Nem úgy maradt velünk, hogy látható módon a életét, a földi életét meghosszabbítva itt élne, mint sok ezer éves ember, szokatlanul megjelenve legalábbis közöttünk, hanem ugyanúgy élt, mint mi, az időnek a vándoraként, és egy életem, egy halálom alapon, amikor a élete a végéhez ért, akkor csak ugyan lezárulódott ez az élet, és ő visszatért az atyához, akitől eljött, amikor megtestesült, de velünk marad, és a vándorlásunkat, a földön róla szóló tanúságtételünket megerősíti, és azután segít abban, hogy az Isten megváltó, üdvözítő szeretetéről tanúságot tegyünk itt a földön, és hogy az egyházban, meg az egyház körül, a világban is, az emberek között is jelen valóvá legyen az az Isten országa, amelyet ő elhozott, amelynek a eljöveteléért imádkozunk, és amelynek a beteljesedése akkor köszönt ránk, amikor majd ő látható módon újra megjelenik. Így van velünk, és így áldja meg a emberek előtt vállalt tanúságtételünket, az egyháznak a munkáját, ige hirdetését és a Isten szeretetéről szóló tanúságtételét. Ezekre gondolunk most, amikor a mennybe menetelének az ünnepét üljük, és azután nem fájó szívvel nézünk utána, hanem megrendült lélekkel kérjük, hogy ránk is árassza le a Szent Lelket, Szent Lélek kiáradásának az ünnepe közeleg, a pünkösd egy hét múlva lesz, és azután ez a lélek által tegye elevenné a kapcsolatot, amelyet vele föntartunk, és általa az atyával is, hogy az atya a mi botladozó földi életünkben jelen való legyen, hogy ő is velünk maradhasson a világ végéig, és azután ugye segítsen abban, hogy betöltsük azt a küldetést, amit ránk bízott, hogy az emberek ne tétova vándorként keressék a helyüket a világban, hanem fölismerjék itt a földi életben is a Teremtő és az üdvösséget adó Isten nagyságát, az ő szeretetének a hatalmát, meghívásának, az örök életbe szóló meghívásának a szólítását.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói Litániát imádkozzuk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Szüzek Szent Szüze,
2: könyörögj érettünk.
1: Krisztus Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Egyházunk Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szűz Világ Szent Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Szeretetlen méltó Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
2: könyörögj érettünk.
1: Nagyokosságú

0: Nagyhatalmú szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Irgalmas szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Hűséges szűz,
1: könyörög érettünk.
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk.
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk.
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk.
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk.
0: Ájtatosságnak jeles edénye,
1: könyörög érettünk.
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk.
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk.
0: Elefánt csontorony,
1: könyörög érettünk.
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk.
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk.
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk.
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk.
0: Angyalok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Proféták királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Apostolok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Hitvalló királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Szüzek királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynője,
1: könyörög érettünk.
0: A teledő bűn nélkül fogantatott királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Mennybe felvett királynő,
1: könyörög érettünk.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Családok királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Béke királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk, Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Jézus.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk, Jézus.
0: Imádkozzál éretünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, add, Urunk, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és az örökké tartó örömet élvezzük Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Egy elmaradt ballagás. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Ebben az esztendőben szinte minden középiskolában április 30-án volt a ballagás. Magam is érintett voltam. Feleségem fia fejezte be a középiskolát, és vett búcsút attól. Ilyenkor a szülők, rokonok, barátok, ismerősök, néha könnyeiket is törölgetve, ott állnak az osztálytermek előtt, az iskola udvarán, a sportpán, ott, ahol épp zajlanak az események, és virágcsokrokkal, apróságokkal rakják tele a lányok és a fiúk kezeit. Természetesen mi sem tettünk másként. Amíg várakoztunk és figyeltük az ifjakat, jutott eszembe, hogy nekem a gimnáziumi ballagásom 1974. május 10-én volt, de az általános iskolából nem ballagtatott el senki. És miért nem? Nem azért, mert nem voltak hetedik osztályosok, akik közül Molnár Éva lett volna a ballagtatóm, hanem azért, mert nem lehettem jelen a törökkoppányi általános iskolában az adott napon. A kötelesség Budapestre szólított. 1970-ben megnyertem a megyei történelemversenyt, és bejutottam az országos döntőbe. Egy alig 800 lelkes faluból eljutni a fővárosba. Az eljutás azonban nem volt egyszerű, nem a közlekedés miatt, hanem azért, mert a verseny időpontjáról, helyéről a Somogy megyei tanács közoktatási ügyekben illetékesei semmi jelzést nem adtak. Édesem végül is a Kaposváron dolgozó öccse, Heisz Károly nagybátyám révén kiderítette, hogy mikor és hol. Amikor nagybátyám az illetékeseknél érdeklődött, akkor azt a választ kapta, hogy valami falusi gyerek nyerte meg a megyei versenyt, de nem érdemes elküldeni az országos döntőre, úgyse jut semmire. Mire a nagybátyám, akit az illetékes személyesen ismert, elárulta, hogy az unokkölcséről van szó, így megtudta az időpontot és a helyszínt. Volt vagy 3-4 nap még a Budapesten megrendezendő döntőig. Az adott 3-4 nap nem a ballagásra való készülődésről szólt, hanem a versenyre való felkészülésről. Történelemtanárnőm kísért el Budapestre, szállás a hotel ifjúságban, pótágyas szobákban nekünk vidékieknek. A döntő napján kiderült, hogy a versenynek korábban felkészítő tábor is volt. A döntőben jutottak 3 vagy 4 napot tölthettek különböző helyeken, ahol különböző feladatokkal is megismerkedhettek, illetve az ott elhangzottakról, látottakról beszámoltak a versenyen, amiért pontot kaptak. Néhányan, mi vidékről jöttek, természetesen csak néztünk és hallgattunk, és nem tudtuk azt sem, hogy a Gellért hegyen álló szabadságszoborhoz koszorút kell vinni, amit szintén pontoznak, elvégre a verseny hazánk felszabadulásának 25. évfordulójához kapcsolódott. 21 néhány vetélkedő fiatal közül, ha jól emlékszem, valahol a 13. hely környékén végezhettem. Egy emléklap és egy könyv lett a jutalmam, és egy máig élő tapasztalat. Az esélyek soha nem egyenlők, ráadásul saját ballagásomról is nem maradtam. Még szerencse, hogy az osztálytablóra a fényképeket már korábban elkészítették, és így azon megnézhetem magam, ha betérek az egykori általános iskolámba, Törökkoppányba. Abba az iskolába, amely ballagás nélkül engedett el, de soha nem felejtem el, hogy mit adott nekem, és kiknek köszönhetem a megtanultakat. Barabás János, Bosnyák Magdolna, Bősze Gábor, Erős Lénárd, Fodor Imréné, Geiger Mária, Videi Rén, Izona Jenőné.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Május 20-án este a Börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élménybeszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
5: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
6: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
7: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
4: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: József Tischner, hogyan éljünk?
2: Megáldva. A modern életvitel egyik velejárója az, hogy túlságosan elfoglaltak vagyunk. Elfoglaltunk vagyunk ahhoz, hogy észrevegyük, ha éppen áldásban részesülünk. Talán amiatt van ez, hogy rossz helyen keressük a megerősítést. Gyakran megesik, hogy az emberek jókat mondanak rólunk. De mi elhárítjuk ezt azzal, hogy szóra sem érdemes, felejtsd el, semmiség az egész, és ehhez hasonlókkal. Ezek a megjegyzések az alázat jelének tűnhetnek. Valójában azonban azt mutatják, hogy nem vagyunk igazán készek az áldás befogadására. Nem könnyű nekünk, elfoglalt embereknek, elfogadni az áldást. Lehetséges, hogy a valódi áldást kínálók csekély száma, az áldást elfogadni képes és hajlandó emberek hiányának tudható be. Kifejezetten nehezünkre esik, hogy megálljunk, odafigyeljünk, és tisztességgel elfogadjuk a nekünk szánt jó szavakat, akár dicséreteket. Ezt az értelmi fogyatékosokkal való együttélés tette nyilvánvalóvá számomra. Sok áldást tartogatnak nekem, ám ha én mindig elfoglalt vagyok, mindig valami fontos ügyben járok el, hogyan is foghatnám fel az áldásaikat? Például Ádám, közösségünk egyik tagja, nem tud beszélni. Nem képes segítség nélkül járni. Nem képes segítség nélkül enni, öltözködni. De ennek ellenére nagy áldást jelent azok számára, akik időt szánnak arra, hogy vele legyenek, hogy átöleljék, vagy csak üljenek mellette. Még nem találkoztam olyan emberrel, aki, ha hosszabb időt töltött Edemmel, ne érezte volna az áldást. Ez a fajta áldás az egyszerű jelenlétből fakad. Ám te is tudod, milyen nehéz egyszerűen jelen lenni. Mindig olyan sok a tennivaló és az elvégzendő feladat, hogy az egyszerű jelenlét könnyen feleslegesnek, sőt, akár időpazarlásnak is tűnhet. Ám ha nem törekszünk tudatosan az időnk elvesztegetésére, akkor nehezen hallhatjuk meg az áldást. A figyelmes jelenlét segítségével meglátjuk, milyen sok áldás vár ránk. A minket megállító szegények áldása. Az új életről mesélő virágzó fák. A nyíló virágok áldása. A szép zene áldása. Ha elmész egy szép kiállításra és megállsz a képek előtt, a festészet, a szobrászat, vagy akár az építészet áldása, de mindenek előtt a hála, a bátorítás, a kedvesség és a szeretet szavain hozzánk érkező áldás. Ezt a számtalan áldást nem kell kitalálnunk, itt vannak. Minden oldalról körülvesznek bennünket, csak nem veszük észre. Nekünk jelen kell lennünk az áldások számára, és meg kell fogadnunk azokat. Nem erőltetik magukat ránk, csupán gyengéden emlékeztetnek minket arra a gyönyörű, erős, de rejtező hangra, amely nevünkön szólít bennünket, és szépeket mond rólunk. Szívből remélem, hogy a két javaslat, az ima és a jelenlét segítségedre lehet abban, hogy magadénak tudd a téged megillető áldottságot. Nem tudom eléggé hangsúlyozni ennek a fontosságát. Ha nem vallod magadénak az áldottságot, hamar az átkozottak földjén találod magadat. Az áldottak és az átkozottak földje között nagyon keskeny a semleges terület. Ha van egyáltalán, választanod kell, hogy hol akarsz élni. Az áldottság földjén-e, vagy az átkozottak földjéne. És ezt a döntést minden pillanatban meg kell hozzad.

0: Hírek.
1: Dabason rendezték meg a Mentefest Váci Egyházmegyei Ifjúsági Fesztivált. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. A mesterséges intelligenciának a szakrális művészetben jelentkező korlátait tárja elénk a vatikáni bélyeg illusztrátor. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 3 napra Dabas adott otthont az első Mentefestnek. A Táncsics Mihály gimnázium területét vették birtokba a fiatalok, akik eljöttek a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének első fesztiváljára, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. A Mentefest egy keresztény fesztivál, amelynek egyik célja, hogy a fiatalok úgy érezhessék jól magukat, hogy közben a mindennapjaikat átható nehézségeikről is beszélhessenek. Az előadások témáját is ennek megfelelően válogatták a szervezők. Löw Gergely atya a tinédzserkort érintő nehézségek közül a látszólagos pörgés és a belső magány feloldására kereste a megoldást. Az előadáshoz kapcsolódva 2 tanúságtétel is elhangzott. A meghívott előadók között Pál Feri atya is szerepelt. Előadásában a tartós párkapcsolat építéséről beszélt. Az egész hétvégés keresztény ifjúsági fesztivált Szentmise zárta. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az Egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. 14. Leó pápa megválasztásának első éves évfordulója alkalmából május 8-án a Vatikán emlékbélyeget adott ki a Szent Atya portréjával, amelyet Raúl Berzsóza spanyol festő illusztrált. Az EVTN News a mesterséges intelligencia által generált katolikus képek értékéről kérdezte a művészt. Találkoztam ilyen képekkel, szépek, sőt lenyűgözőek voltak, mégis úgy érzem, hogy már láttam, mondta Berzsóza. Válaszában kiemelte, hogy az AI korlátja az, hogy nem éli át, amit ábrázol, nem érzi az ábrázolt téma lényegét. A művész ezzel szemben az alkotásához mindig hozzátesz érzéseiből valamit, mutatott rá az illusztrátor. Úgy vélem, hogy a szakrális műveket nem csupán látjuk, hanem egyúttal befogadjuk, mint egy hitbeli gondolat végső kifejezését. Ezek a képek nem csupán díszítő jellegűek, hanem az evangelizáció eszközei, nyilatkozta a spanyol festő. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hátadok Isten irgalma szeretetért, imád kérek István és Adél szabadulásáért, és kérek imád a családokért, a gyermekekért, és kérek még imád egy nagyon fontos így jó kimeneteléért. Köszönöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus szeretettel, kérem a kedves imád.
3: és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szűzanya közben járását, családom megtérésért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hídben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségét, Leó pápa egészségét. Kedves imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók, szeretteim, lelkük, üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, az egész világon, a háborúk megszűnéséért, Magyarország békéjét és az egész világ békéjét. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád szeretnék kérni Katalinért, munkatársáért, a diákokért, buszvezetőkért, hogy egészségben hazaérjenek a kirándulásról. Valamint Gáborért, Pálért, családtagjaikért, Katicáért, Zsitáért, Mátáért, Lajosért, Terézért, gyógyulásukért, Magdolnáért és családtagjaiért, Magdolnának külön is a születésnapja alkalmából, Anikóért és családtagjaiért, Máriáért, testvéréért, szabadulásáért a függőségből, Dr. Erdő Péter bíboros úrért, kórházi fertőzések minimálisra csökkenéséért, szerzetesekért, papokért, politikusokért, mentősökért, rendőrökért, tűzoltókért. Köszönöm.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát szeretnék adni, és hálaadó imát is érek azért, hogy Terikéért eddig is imádkoztatok, mikor kértem, betelefonáltam, és javul az állapota, gyógyul, és kérem, ezért hálát adok, igen, és kérem, hogy továbbra is imádkozzatok érte, mert jó lelki állapotnak örvend, az már megvan neki, és hinni tud a gyógyulásába, és nem hagyja el magát. Ezt mind a ti imádságotoknak köszönhetjük. Továbbra is kérjük az imákat. Amen.
6: Imád szeretnék kérni elhunyt szüleimért, nagyszüleimért, testvéreimért, gyermekeimért, férjemért, anyósomért, élő fiamért és élő két unokámért, és magam gyógyulásáért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Születésnapom alkalmából a közösség imáját kérem, hogy segítsen továbbra is a Jóisten. Köszönöm szépen!
8: Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja Önöket!
9: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek imád a családom élő és halott tagjaiért. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászúram, és minden hallottunk emlékére, és Magyarország és a tanulásukért, munkájukért, mindenféle káros emberétől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek, imádta magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, a Mária Rádióért és dolgozóért, az útonlevékért, a hontalanokért, azokért, akikért sose imádkozik senki, minnyájunkért, drága keresztény, magyar hazánkért.
8: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát elhunyt és élő szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, beteg Zsókáért, gyógyulásáért és a családjáért, és a háborúk és minden háború megszűnéséért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
10: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádióért, a Mária Rádió dolgozóért. Kérném az ima szándékot Széles Dóráért, Kovács Furzsináért, Horváth Nelliért, és azokért a Keszthelyi Ronaldásról és diákányokért, akik szombatonként imádkozzák a rózsafüzet élvezés délután. Kérném rájuk is az uráldását. Kérném az ima szándékot még a háború megszűnéséért, a világ békéért, és köszönöm Úr Jézusnak az eddig kapott kegyelmeket, és köszönöm, hogy meghallgattál, dicsértesse.
11: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Újjongjatok az Úrnak, minden földek! Szolgáljatok az Úrnak vidámsággal! Járuljatok színe elé vidám énekszóval!

0: Hirdessétek annak hatalmas tetteit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő világosságára. Alleluja!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: a szenvedésért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Ma egy napos lelki gyakorlaton vettem részt. Amikor az utolsó tanításon voltam, a pap arról beszélt, hogy a világnak mennyire szüksége van Isten irgalmára. Ez egy kivételes időszak, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége van Isten irgalmára és az imádságra. Ekkor meghallottam lelkemben ezt a hangot. Ezek a szavak neked szólnak. Tégy meg mindent, ami erődből telik irgalmasságom művéért. Azt akarom, hogy tiszteljék irgalmasságomat. Egy utolsó esélyt adok az emberiségnek, és ez az irgalmamhoz való menekülés. E szavak után megértettem, hogy semmi sem menthet fel a kötelesség alól, amit az Úr vár tőlem.

0: Istenem, milyen gazdag a te irgalmasságod! Az emberek fiai szárnyad oltalmába menekülnek, megrészegülnek házad dús javaitól, gyönyörűséget patakjával itatod őket, mert nálad van az élet forrása, és világosságod által látunk világosságot. Terjeszd ki irgalmadat ismerőidre, igazságodat az igaz szívűekre.
1: Atyám, érettük könyörgök, hogy egyek legyenek mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem, mondja az Úr. Alleluja.

0: Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világ győzelmes királynője, keresztények segítsége, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranolder János római katolikus által

0: általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafüzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
1: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért.
0: Iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért.
1: A betegekért.
0: Elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
1: Hálát adunk a jó Istennek, a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Mindegyben kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Miután megkeresztelkedett, Jézus azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, ráereszkedik. És íme hangszólt a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mivel elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs boruk. Jézus ezt mondta neki. Az én gondom ez, vagy a tiéd? Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. A nász meg megizlelte a vizet, ami borrá lett. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafűzérének harmadik titka. Aki meghirdette Isten országát. Jézus Galileába ment, hirdetvén Isten evangéliumát. Itt a pillanat. Közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: lelkeket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. Ott előttük elváltozott. Az arca ragyogott, mint a nap, a ruháik pedig olyan fehérek lettek, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés, és beszélgettek vele. Péter megszólalt, és ezt mondta: Uram, jó nekünk itt lenni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vénj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isten dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta. Vegyétek, ez az én testem. Azután vette a kenyhet, hálát adott, odaadta nekik, és ittak belőle mindnyájan. Ezt mondta nekik. Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
6: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

Rádió. Az áldás gondolatokat hallják. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, ott mindig történnek csodák. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, igenné fonódnak össze szavaink. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, egymás szívei fölött őrködünk. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, őszinte érintésekből él a szenvedély. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, együtt változunk jóvá. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, mindig találunk megbocsájtani valót. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, derűsen viseljük egymás rossz napjait. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, az évek ösvényén kézen fogva kísérjük egymást. Ahol a legerősebb szeretet jelen van, áldásul vagyunk a Föld.

0: Hírpercek.
1: Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Katolikus filmsztár lett az első keresztény miniszterelnök egy 77 millió lakosú indiai államban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Osservatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Ünnepel az indiai Tamil Nadu állam katolikus egyháza, miután a katolikus hitben felnőtt filmszínészből politikussá lett Joseph Vijay, május 10-én letette a miniszterelnöki esküt. Ez történelmi jelentőségű esemény. Az első nagy indiai állam vagyunk, amelynek katolikus miniszterelnöke van. Reméljük a pozitív változásokat, amelyeket a miniszterelnök már bejelentett, nyilatkozta George Antonissami, érsek az EVTN News-nak. Világpártja, a TVK 2024-ben alakult. Most debütálóként megdöbbentő győzelmet aratott a közel 60 éve kormányzó párt ellenében. Az új miniszterelnök korrupciómentes kormányzást ígér, és néhány óra alatt három rendeletet írt alá. Az egyik a szegényeknek nyújtott villamos energia támogatásról, a másik a nők biztonságával foglalkozó munkacsoport felállításáról, a harmadik pedig a kábítószer ellenes egységek létrehozásáról intézkedik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A Szent misét a nagymarosi ifjúsági találkozóról közvetítjük.
2: Mert benne élünk. Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Benne vagy? A mai nap témájával köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a nagymarosi ifjúsági találkozóról. Takács Ilonát hallják. A technikai pultnál Koncsik Domonkos. Szent misét közvetítünk a nagymarosi plébánia templomból a főcelebráns Fábri Kornél püspökatya, a zenei szolgálatot az Emmanuel közösség adja. Kapcsolódjanak be Szent mise közvetítésünkbe, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Békesség veletek.
1: És a teremtőnek.
2: Isten hozott benneteket a nagymarosi szentmisén. Sokan vagyunk, de kis helyen is boldogan elférünk. És ennek a szentmisének a kezdetén szeretnénk néhány rövid köszöntőt mondani, mert hogy 60 évvel ezelőtt több minden is történt. Egyrésztről 60 évvel ezelőtt szentelték pappá Bermiklós püspökatyát, gyémántmisés idén. Tapsoljuk meg őt!

Őneki azért is nagyon sokat köszönhetünk, sőt mind a kettőjüknek, hiszen ő egyházmegyéjük adott mindig is helyt, illetve azóta, mióta Váci egyházmegye Nagymaros, azóta az ő egyházmegyéjük ad helyt a találkozónak. Nagyon köszönjük azt a támogatást, amelyet újra és újra kapunk tőletek, ahogy aztán persze sok évig abban is nagyon nagy támogatásunk volt, és Zsolt atya, hogy része volt a stábnak is. És végül, de nem utolsó sorban, mai napon Kornél atya egész nap felünk volt, főelőadás, fakultáció most a szentmisén, és azért azt is elmondom, hogy eredetileg a szentmisét Bíboros atya mondta volna, aki ugye több hónapja beteg, őt helyettesítve is vállalta el Kornél atya ezt a szentmisét, úgyhogy Bíboros atyáért imádkozunk, neki pedig nagyon köszönjük, és stílusosan az ő kérésére, mert tudjuk, hogy szereti nem csak inni kap, hanem azért, hogy mindig fit maradjon, kap mást is. Istenért ezt is köszönjük szépen.

Nagyon kedves a Bencétől. Köszönöm szépen, mert nem óriás szivar van, hanem teniszlabdák, úgyhogy mielőtt még valaki másra gondolna. Úgyhogy én köszönöm szépen a meghívást, és tolmácsolom Bíboros atyának a szeretetteli üdvözletét, úgyhogy ő is imádkozik, értetek, és ő lenne legszívesebben itt, de most még, hát ha ló nincs itt a szamár, úgyhogy most helyette én mutatom be ezt a szentmisét, és köszönöm szépen mindkét Váci püspök atyának, hogy együtt misészedünk, és az atyáknak is a közös szolgálatot, és örülök, hogy ilyen sokan együtt vagyunk, és ahogy a délelőtt is mondom, hogy örülök, hogy esik az eső, mert ha nem örülök, akkor is esik. Úgyhogy, és kell az eső, úgyhogy adjunk háládért, a májusi eső aranyat ér, mi pedig a Jóisten házába jöhettünk be, úgyhogy az ő szentege alól ide bejöttünk az úrházába, úgyhogy jobb az úrházában egy nap, mint máshol ezer. De mai napon vigília misét tartunk, hiszen holnap Urunk mennybemenetelét ünnepeljük, itt valahol ilyen interregnum között vagyunk, mert valahol már megünnepelték Urunk mennybemenetelét a 40. napon, mi most vasárnap ünnepeljük, úgyhogy a mai napon adjunk hálát azért a 40 napért, ami alatt Jézus több mint 550 embernek megjelent, hogy bizonságot adjon nekik arról, hogy ő él, és hogy van folytatása az életünknek, ez pedig a mi reményünk. Ezt a szentmisét értetek ajánlom fel, a ma 70 éves nagynénémért, illetve azokért a mise szándékokért, ima szándékokért, amit írtatok, és amit ide fogunk hozni majd a felajánláskor. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok. János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő azt felelte. Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erőtölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította őket. Galileai férfiak, miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment. Ez az Isten igéje.

0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mi rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, és minden néven nevezendő méltóságnak, nem csak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész egyház fejévé tette. Ez az ő teste és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ezek az evangélium igéi.
1: Amen.

0: Mi mai napon ünnepeljük azt, hogy Urunk végleg befejezte a földi életét, csak azért, hogy velünk maradjon utána is, hiszen minden egyes szentmisében közénk jön az Eukarisztiában. De szükség volt erre a 40 napra, hogy tényleg több mint 550 embernek megjelenjen, hol egyénenként, hol egyszerre 500 embernek. És érdekes módon Jézus nem Pilátusnak jelent meg először. Milyen izgalmas lett volna, nem? Megjelenik, hogy itt vagyok, Pilátus. Nemrég találkoztunk, emlékszel? De nem. Jézus kiknek jelent meg? A tanítványainak, akik aztán tanúskodni fognak róla, mert hogy nem csak azt tudják elmondani, hogy igen, élt egy ember, aki meghalt, aztán feltámadt, hanem akik már előtte jártak 3 éven keresztül, hallgatták a tanítását, látták a csodákat, tanúi voltak mindannak, amit Jézus tett. És ezért Jézus a tanúságtevőknek jelent meg. És hogyha néha úgy érezzük, hogy mintha Isten távol lenne, akkor fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy vajon nem azért van ez, mert én nem vagyok tanúságtevő? Teszek tanúságot az életemmel Jézusról? És arra gondoltam, hogy van 3 szavunk a mai napra, és azt kérdezem, hogy mi az, hogy EMV, már biztos mindenki tudja, hogy az, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. És erre a 3 betűre gondoltam még néhány dolgot hozzátenni, hogy mi feladatunk most, hogy Jézus a mennybe ment, ránk bízta, hogy tegyünk tanítvánnyá minden nemzetet, és aztán ehhez megkapjuk a Szent Lelket, ugye Pünkös napján, mert hogy nélküle nem tudunk mit tenni. Úgyhogy az első azt mondja, hogy építsetek, építsétek Isten országát. Erre kaptunk együtt meghívást, erről délelőtt is volt szó, hogy együtt épüljünk Isten szent egyházává, élő kövekből templommá. Azaz építsetek. Rombolni nagyon könnyű. Látjuk most, sorra halljuk a híreket a világból, itt-ott ezt-azt lebombáznak, igen, az nagyjából 3 perc, de újraépíteni sokkal nehezebb. És ezért kell nekünk folyamatosan építenünk. Kicsit olyan ez az egyház, meg az Isten országának az építése, mint amikor valaki egy folyón fölfelé evez. Nem lehet abba hagyni az evezést, mert rögtön elkezd visszafele folyni, visszafele csurogni. Itt van most velem 20 volt piarista osztálytársam, akikkel voltunk többször csónaktúrán, és emlékszem, mikor hát Hernádon meg a Sajón lefele mentünk, de utána Tiszán fölfelé. Ráadásul annyi szúnyog volt, hogy nem lehetett, hogy a normális ember a Duna vagy a folyásnak a szélén megy fölfelé, mert ott kisebb a sodrás, de ott nem lehetett evezni, mert annyi szúnyog volt, hogy a fősodor közepén mentünk szembe az árral. Hogy erre is kaptatok bátorítást délelőtt, hogy merjünk szembe úszni az árral, hát szembe evezni is merni kell, és sosem szabad abba hagyni. Amint abba hagytuk az evezést, már is megálltunk, és elkezdtük visszacsurogni. A lelki élet is ilyen, hogy előre kell haladni, Isten országát is építeni kell. Tehát az első az E betű. A másik az M betű, ez pedig az, hogy merjetek. Ugye legyetek bátrak, legyen bátorságunk, merészeknek kell lennünk. Ki kell tudnunk lépni a komfortzónánkból. Erre Ferenc pápa is sokszor felhívta a figyelmünket, hogy merjünk, legyünk bátrak. Amikor a vak Bartimeust felszólítja Jézus, hogy hívjátok ide, akkor neki is ezt mondják, hogy bátorság, kelj fel, téged hív. Hagyd el azt, ami eddig megszokott volt. Ne vágy vissza a póréhagymához, a dinnyéhez, meg a húsos fazegakhoz Egyiptomba, hanem előtted van az ígéret földje. Legyél bátor, merjetek. És ha már megkaptuk ezt a küldetésünket, hogy Jézussal építhetünk, merhetünk, és a harmadik az, hogy vállald el, mert hogy ki más lesz helyetted, ugye? A próféta is ezt kérdezi, hogy hát ki megy el az én nevemmel, kit küldjek, és itt vagyok, Uram, engem küldj. Vállald el, hogy ne másra várj. Lehet, hogy ahhoz az emberhez, akivel ma találkozol, neked szól a küldetésed. Annyira hálás vagyok itt mindazokért, akik szervezők, rendezők, zenészek, atyák, akik mindig beletettek valamit, elvállalták azt a feladatot, vagy éppen a piros pólósok, akik tettek azért, hogy ez a találkozó összejön, és nem akarok mindenkit felsorolni, mert még sokkal többen vannak, de ők elvállalták. Úgyhogy építs, merj, és vállald el. És az a jó, hogy ezt nem kell egyedül tenni, mert hogy május van, és ilyenkor a szűzanyát szoktuk köszönteni, úgyhogy még van 3 szava erre az EMV-re, édesanyánkkal, Máriával válvetve. Úgyhogy ő mindig velünk van, mindig is kérjük, hogy imádkozzon értünk most is halálunk óráján. És hogyha ő segít nekünk, akkor nem vagyunk egyedül. Ő is ott volt az apostolokkal pünköskor, ő ugye teljességben megkapta a Szent Lelket, hiszen tőle fogant az Úr Jézus, de pünköskor neki is szüksége volt egy újabb lélek áradásra. És nekünk is újra és újra erre van szükségünk, de ő közben jár értünk. Ő is bevállalta, hogy Kánában közben járjon az enyhén spicces csapatnak a további itatásához. Mert hogy ez történt, tény, ami tény. És Jézus az ő szavára megteszi. Úgyhogy édesanyánkkal, Máriával válvetve tudjuk építeni, merni az Isten országát. És ha így teszünk, akkor ezt mindezt vidáman kell tenni, azaz énekeljetek világszerte, mindenkor világszerte. Mert hogy Isten dicsőítjük, akár merre megyünk. Arról tudjátok meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt, és hogy az örömünket kell, hogy megirigyeljék tőlünk. Van-e öröm a szívünkbe? Tudunk-e mindig énekelni, mindig dicsőíteni az Istent? Mert hogy annak idején Snellgyőgy püspök atya mondta, hogy lógó orral nem lehet evangéliumot hirdetni. Látszik-e rajtunk az öröm? Ha nem, akkor el kell kérni. Minden reggel ezzel kezdem, hogy jó reggelt Istenem, drága Jézus, jó reggelt, és hogy kérlek, add meg nekem a mai napra elegendő kegyelmet, a te békédet és a te örömödet, hogy jeled lehessek ebben a világban. Ezt te is megtehetsz, nem saját ötlet, loptam én is, Lizziói Szent Teréztől. Add nekem a te békédet és a te örömödet, és egy olyan béke, amit csak ő tud adni, és olyan öröm, amit a világ nem tud elvenni. Úgyhogy legyen bennünk ez a három betű, EMV, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Építsetek, merjetek, vállaljátok el. És édesanyánkkal, Máriával válvetve, énekelve világszerte mindenütt. Amen.
1: Amen.

0: Álljunk fel és valljuk meg a hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül a mindenek jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Forduljunk testvéreim örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját Atyának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges eljövetelét.
1: Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról. Könyörögjünk az egyház előjáróért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkről. Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket. Könyörögjünk az egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybe menetele adjon erőt nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak. Könyörögjünk egyház községünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében.
0: Urunk Istenünk, segíts, hogy mindig híven szolgáljuk szent fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, ami Urunk által.
2: Kedves testvérek, most jön a kolduló barát. Bizonyára tudjátok, hogy egy ilyen találkozónak a megszervezése nagyon-nagyon sok befektetéssel jár, sokaknak a munkája, önkéntes munkája, de bizony kellenek anyagiak is. Nagyon szeretjük ebben a találkozóban, hogy nagyon sokat adtok bele, és így nem csak használjátok a találkozót, hanem segítetek annak föntartásában is. Hálásan köszönjük minden adományt, amit adtok, amiből a technikai és egyéb költségeket fizetni tudjuk. Isten fizessen meg nektek minden jóságotokért. Köszönjük szépen nagy lelkűségeteket.

Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugye... És neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyél, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az üdvösséget a választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Nepomuki Szent Jánossal, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2: Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, jelenlevő Kornél püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és ezért nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség veletek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallék magad, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én.

Hirdetném az áldoztatás rendjét, mivel különleges körülmények között vagyunk, ezért fokozottan figyeljünk a Jézussal való találkozásra, segítsük egymást ahhoz, hogy minél könnyebben tudjunk odajárulni az áldozáshoz. Áldozni 15 helyen lehet majd, itt a templomban 5 helyen, itt középen elől 2 püspök atya fog áldoztatni, a templom közepén fog egy atya áldoztatni, illetve hátul a boltívek alatt fog szintén egy atya áldoztatni. Kívülről is lesz áldoztatás a templomon a 2 bejáratnál, az oldalajtónál és a főkapunál. Kérem, hogy mindenki a hozzá legközelebb eső áldoztatóhoz járuljon. A közösségi teremben 4 atya fog majd átmenni áldoztatni, ott is arra kérnélek benneteket, hogy a legközelebb eső áldoztatóhoz menjetek, és a pavion alatt is lesz 1 áldoztató. Gluténmentes ostyával is van lehetőség áldozni, ez a sekrestye bejáratánál lesz erre lehetőség.

mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. És te benne vagy. Itt vagyunk a világban, és keressük a helyünket benne. Közben felberül bennünk, mi az alap, amire ráépíthetjük az életünket, és kik vagyunk hívő keresztényként. Mi az, ami megtart, hogy megmaradjunk? A hit nem pusztán gondolat vagy hagyomány, hanem élő kapcsolat Krisztussal, amely erőt, irányt és otthonosságot ad, és életünk központja lehet. Isten nem távoli, hanem jelen van a mindennapokban, döntéseinkben és kapcsolatainkban. Így a hit nem korlát, hanem iránytű az életben. A legmélyebb igazság rólunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és az ő jelenlétében, ő benne önmagunk lehetünk.

0: foglaljatok helyet mindannyian, hiszen most, mielőtt vége lenne a szentmisének és a záróáldást megkapnánk, mai napon nem tudtak bevonulni a gyerekek, mert hát nem volt itt hely. De azért jó, hogyha tudtok róla, hogy ma is volt gyerekmaros, erről hallgassatok meg egy rövid összefoglalót.
1: Benne élünk, mozgunk és vagyunk, a gyerekekkel a mozgás ebből különösen hangsúlyos, pláne, hogyha a négy fal között kell megoldani. Szerencsére meg tudtuk oldani, sok játékkal, vidámsággal, szeretettel, mosolygós kiflivel, voltak nagyon jó előadóink, volt egy gyönyörű szép szentségimádásunk, és a gyerekszentmise is a műfházban most ér véget néhány percen belül.
2: Én azért vagyok most itt, hogy az önkéntesek nevében szóljak most hozzátok. Szeretettel várunk minden fiatalt és régebb óta fiatalt, hogy jöjjön a gyerekmarosra segítőnek, mert nagyon árad a kegyelem, és hisszük azt, hogy amit mi megtapasztalhatunk itt, akár a Szent Misében, akár a saját közösségünkben, az a gyerekek fele is ugyanúgy tud áradni, és szeretnénk kérni titeket, hiszen szükség van segítőkre, hogy ez továbbra is ugyanúgy tudjon működni, ahogy eddig is működik, és hisszük, hogy ez továbbra is működni fog.
1: Aki benne van abban, hogy össze a gyerekmarosra is jöjjön, a gyerekmaros.hu oldalon minden információt megtalál, de a narancssárga pólósokat is nyugodtan meg lehet kérdezni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: megvallom, szíven ütött, hogy a Nagymaros most éppen a benne élünk, mozgunk és vagyunk, EMV jegyben van együtt. Döbbenetes ez, viszont a Szentlélek sugta meg Pálnak, hogy ezt a klasszikus pogány világot, görög-római világot úgy szólítsa meg, hogy egy költőjüknek a sorait idéze. Döbbenetes ötlet volt ez. És az, hogy benne élünk, mondjuk is vagyunk, ezt Pál másod is felhasználta. Amikor a római levél 6. fejezetét kinyitjuk, elég az elején, egy fura kérdésen, jó rávető kérdés az, hogy tudod-e, hogy mit jelent az, hogy bele vagy mártva, merítve Jézus szeretetébe, halálába és föltámadásába. A két vélet emeli ki, hogy bele vagy merítve Krisztus halálába és föltámadásába. Ez édes 17 éves leány tavaly, mi kis csoportban, ahol igyekeztek megkeresztelkedni végre fölnőttség hajnalán, vagy pedig elmérni a Krisztusi életben végre Jézusra találkozni eurisztikusan. Egyik megkérdezte, hogy elég bátor volt, hogy mi az, hogy meg kell halni. Hát én élek vagyok, friss vagyok. Hát nyilván nem fizikailag, hanem erkölcsileg szó ez a szó. Mikor az ember utál magát, mert olyan bűnös volt, hogy rosszul tett valamit, mikor halálos utálom magamat, hát ezt kell bedobni Jézus sírjába, és nem magunkat pusztítani vele. Vagy amikor egy ilyen helyzetben egy másik képet mondok, amikor beleöltözünk Krisztusba, ez egy másik kép, beleöltözünk, egy mennyasszony ruhába például, amit éppen eskedtem is, vagy mondjuk egy ciszterci, egy formaruhába, egy ilyen szeretesi ruhába, amit 30 éven, 40 éven át készre vettem föl zárt szobába egy-egy órára. Hát ez vagy jelentene meg valamit. Vagy amikor az ember benne él a szőlőtőbe, és annak a vérkeringésből tud egyszerűen élni és értetni. Fantasztikus dolog. Elmúlt vasárnap, hogy ez a benne, ez nagyon előfordult, és nem csak a halál, még fantasztikus, benne kell élnünk Krisztus föltámadásába is, bele kell merülnünk. Hogy a Balatonba menünk, a Velencéről belemerülünk, hát bele, hogy a gyógyfőre belemerülünk, hát bele kell merülni. Egy kis esőcsap a legkeresztelésnél sokszor csak annyi, de ez jelképesen sokkal többet jelent egy belemerülésért Krisztus sorsába. Hát ez egyet értünk ebbe, és engem azóta rendkívül mozgat, hogy ahol lehet mondom, hogy a keresség az ennyi, belemerülni Krisztusba, benne élni, mozogni és lenni. Azt kérdezem meg most nagyon márta, mert rám bízták. Ki fontolja meg, hogy ki az, akit most úgy szíven ütött az Úr, aki most belekerült Jézus mélységeibe egy elmélkedés, kisugatja remek szavaiba, vagy valamilyen kép nyomán. Ki az, akit közöttünk, de ez nem játék most. Tudsz-e arról, mersz-e arra vallani, hogy ez a mai nap ez ért neked valamit, hogy valahol az Isten nagyon megmozgatott. Világos? Lesz valami következménye, de most nem árulom el, csak mondanám, hogy aki úgy gondolja, hogy ma belemerült Krisztus szeretetében, itt vagy a szomszédban, a közösségi teremben, vagy bárhol, kint az udvaron, hát kezed föl! Jó. Bátran még mindig lehet. Jó? Köszönöm, lehet tenni. Hát egy ilyen füzet ad nektek a betonatya, Balázs Béla hitünkről, rajta, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, és a ficánkolnak a halak, olyan nagyszerű mozognak és úszkálnak. Tehát aki most föltette a kezét, jelentkezze majd az információnál a szentmise után, jó van? És mindenkit megdobunk egy ilyen füzettel, jó? Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, és mivel május hónap van, szentmise végén majd Szűzanyát is köszöntjük. Most pedig még egyszer nagyon köszönjük egész napi szolgálatát Kornél atyának, paptestvéreknek, összes segítőnknek. Jó Isten segítsen benneteket hazafele úton is.

Mielőtt a záróáldást adnám, én köszönöm szépen a meghívást. Még egyszer tolmásom Bíboros atyának a üdvözletét és imáit. Köszönöm szépen a zenei szolgálatot. Tudjátok, könnyű úgy püspöknek lenni az ember, van egy házi zenekara. És ha valaki szívesen hallgatná a mai szentmisét, vagy a több ének, amit elhangzott rajta, akkor az emmanuelközösség.hu-n keresse meg a zenei albumokat, most tavaly nyáron jelent meg a legutóbbi, sok szép ének van rajta, amit most is hallhattunk, tehát emmanuelközösség.hu, és ott ingyen hallgathatók ezek az énekek, zenék, úgyhogy használjátok egészséggel, sokan énekelnek a CD-n is, akik itt vannak, úgyhogy én egy tapsot adjunk a zenészetnek is, mert sokat dolgoztak ezeket.

0: köszönjük szépen nekik, és hát köszönjük szépen a nagymarosiaknak, hogy befogadtak bennünket. Ők is egy nagy tapsot megérdemelnek. Úgyhogy ősszel veletek ugyanitt, hogyha minden jól megy, és hát közben is találkozunk itt ott a táborokban. Jó? Úgyhogy most az Úr legyen veletek!
1: És az
0: legyen áldott az Úr neve!
1: Most is örökké!
0: Az Úr a mi segítségünk!
1: Aki az eget és az örökre
0: áldjon meg titeket a mindenható Isten, akinek egyszülött fia a mai napon fölment a mennybe, és utat nyitott nektek oda,

0: Még egyszer köszönjük az Emmanuel közösség tagjainak a zenei szolgálatot. Még egy nagy tapsot úgy gondolom megérdemelnek. Köszönjük szépen. Most pedig a várovárt sorsolás fog következni. Nagyon sok nevet dobtak ebbe a dobozba, úgyhogy húzzuk is ki, hogy kik lettek a póló nyertesei. Kettő nevet fogunk kiúzni. Doppergést kérek, hogy izgalmas legyen. Ó, belé, az első győztes! Az, aki az infobutnál átveheti a nagymarosos pólót, nem más, mint...
1: Diana Ugró.
0: Belé, Diana Ugró az első győztesünk, ki lesz a második győztes? Nagy tapsoló, belé, belé, pepe!
2: Ez Noémi,
0: mindkettőtök át tud venni egy nagymarosos pólót az infobútnál. Köszönjük a bájos segítőknek a húzást.
3: És köszönjük, hogy itt voltatok velünk, hogyha még egy kicsit tudtok maradni, akkor még fontos dolgokat hirdetünk, például azt, hogy a következő találkozónak az időpontja 2026. október 3-a lesz. Ne felejtsétek el, október 3 a következő találkozó időpontja.
0: Lesz. És lesz a pirosok pólósok által vezetett tánc a templom udvarán? Itt kint, a templom mellett, úgyhogy ha elköszöntünk hivatalosan...
4: Szent mise közvetítésünket hallották a nagymarosi plébánia templomból, a nagymarosi ifjúsági találkozóról. Elnézést kérünk a néha felmerülő technikai problémák miatt, de a légköri viszonyok közbeszóltak, de örülünk az esőnek. A Szent misét Fábri Kornél püspök atya celebrálta, a zenei szolgálatot az Emmanuel közösség adta. Építsetek, merjetek, vállald el, ne másra várj. Édesanyánkkal, Máriával válvetve, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Örömünket kell, hogy megirigyeljék tőlünk. Add nekünk a te békédet, örömödet. Fábri Kornél püspök atya gondolataival köszönök el a Mária Rádió hallgatóitól. Takács Ilonát hallották, a technikai pultnál Koncsik Domonkos szolgált. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Nagy Zsolt, Menyhért Pió vagyok. Polgári budai családban születtem és nevelkedtem. Megtapasztalhattam a családnak az összetartó erejét. Szüleim nem voltak hívők. Előző rendszerben születtem és cseperedtem fel. Apai nagymamám volt hívő, annyit lehetett tudni róla, hogy templomba jár, de nem nagyon beszélt róla. Viszont azt láttam rajta, hogy az irgalmasság cselekedeteit gyakorolja. Ezt így utólag mondom, hogy már tudom, mik azok az irgalmasság cselekedetei, akkor csak azt láttam, hogy mindenkivel segítőkész, mindenkivel egyenlőnek érzi magát, senkinek nem érezte magát, hogy fölötte lévő, pedig gazdag családból származott. Ez nagyon megfogott engem, sőt, ő tanította meg nekem a mi atyánkot, ami a mai napig nagyon emlékezetes számomra, hogy a mami, ahogy őt hívtam gyerekkoromban, ott az Üllői úti kis lakásban megtanította nekem a mi atyánkot. Nem vittek templomba, viszont egy templomos élményem van. Egy gimnáziumi osztálytársam elhívott, hogy imádkozzunk együtt az édesanyjáért, aki agyvérzést kapott. És akkor elmentünk a Szent Imre templomba Budapesten a 11. kerületben, és ott imádkoztunk az édesanyjáért, és valahogy azt éreztem akkor, hogy az Istennek kedves és fontos, és meggyógyult, aztán az édesanyja felépült, és valahogyan boldog voltam ettől. Ez az egy, és utána sem mentem be a templomba, hát ez is így hívásra történt végül is, de ez egy nagyon szép emlék és élmény. Végül is a kulcs motivum az a feleségemmel való megismerkedésem volt, aki hívő családból származott, ferences lelkületű szülei voltak. Náluk tapasztaltam azt meg, hogy azon kívül, hogy két ember szereti egymást, mint házas pár, azon kívül van valami többlet. Ezt nem tudtam akkor, hogy pontosan micsoda, de mintha még lenne ott valaki, valamilyen élmény ez. És hát aztán utána persze, hogy megismerkedtem velük, beszéltek a hitről, beszélgettünk is, és akkor onnantól kezdve rendszeresen elkezdtünk templomba járni, akkor még menyasszonyommal, aztán később feleségemmel, főleg a pasaréti templomba. Nagyon magával ragadott a Szent Mise. Érdekes, hogy nem jártunk közösségbe, pedig Pasaréten elég híres közösség van, katolikus részről is és református részről is, de valahogy senki nem szólított meg, hogy menjünk közösségbe. És annak ellenére, hogy én csak hátakat láttam magam előtt, a Szent Misének az ereje, a liturgiának a szépsége, Grácián atya volt akkor ott a plébános, az ő prédikációi, szeretetteljes kisugárzása, hogy a gyerekekkel bánt, tehát az magával ragadott engem, és mit sem tudtam akkor még a hitről.
2: Aztán valahogy mégis elmélyedtél benne.
1: Amihez talán ez köthető, az a közösség. Hogy megélhetem a hitemet úgy, hogy templomba járok, közel kerülhetek papokhoz, keresztény emberekhez, és együtt élhetjük meg a hitünket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, ez Fóton történt meg, mert amikor Veresegyházra költöztünk, akkor itt még semmilyen közösség nem volt, illetve utólag tudjuk, hogy már Csírájában volt, de az akkori plébános nem mondott erről semmit, amikor elmentem hozzá, úgyhogy Fóton kezdtük élni a lelki életünket, oda jártak a gyerekeink a katolikus óvodába, ökumenikus iskolába, és sok barátunk lett ott, sok keresztény testvérünk, és az első nagy élmény az Máriacell volt, nem sokkal utána az ifjúsági találkozóra Sebők Sándor plébános atya minket küldött el egy másik házaspárral, a keserű házaspárral. Hát ott hívők ezrei voltak, és énekeltek, és örültek. Ez nagyon sokat adott nekem. Megéltem a keresztény örömet, azt hiszem, a kereszténységnek az örömét.
2: Kicsit előre szaladtunk, mert átléptük a beavató szentségekben való részesülésedet és a házasságot. Ezekre hogyan emlékszel?
1: Hát ez egy nagyon emlékezetes alkalom volt a szentségi házasságunknak a megkötése, mert édesapámmal nem volt akkoriban túl jó a kapcsolatom, és valahogy ő nem is támogatta a házasságunkat. Nem a kereszténység miatt, igazándiból lehet, hogy az is belejátszott, nem tudom ennek pontosan a lélektanát, de arra a pillanatra mindig emlékszek, és ezt minden évben, amikor megünnepeljük a házasság évfordulónkat, akkor ezt mélyen át is élem, hogy az én mennyei atyám viszont áldását adta a házasságunkra. És ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés volt.
2: Ekkora már részesültél a beavató szentségekben?
1: Nem, 40 éves koromban bérmálkoztam. Előtte volt egy olyan kanyar az életemben, hogy én nagyon kerestem a hitnek az útját, és elég sok olyan dologban volt részem, amit ma ezotériának nevezünk, és ezt körülbelül 30 évvel ezelőtt sikerült végleg letennem Medjugorjében, amikor a Szűzanyánál voltunk, szintén egy ifjúsági találkozó volt ez, és ott nagyon határozott hangon az úr azt kérdezte tőlem, ez is visszhangzik a mai napig bennem, hogy miért nem vagyok neked elég? Mert hogy közben a keresztény hitemet is próbáltam gyakorolni, meg a vallást, csak mellette még sok minden mást is. És akkor ezeket sikerült letennem egy Szent Gyónásban, miután visszajöttünk Medjugorjéből, Katona István atyánál, akire most is nagy hálával emlékszek vissza.
2: Milyen ezoterikus dolgoktól szabadultál meg ekkor?
1: Ebben volt csikung, volt jóga, agykontroll, annak mindenféle fokozatai. Nagyjából ezek.
2: Feleséged hogyan viszonyult ezekhez?
1: Egy ideig volt, amit együtt csináltunk, az agykontrollt nagyon ellenezte. A csikung, ami ilyen testmozgásnak tűnt, meg gyakorlásnak, csak úgy, mint a jóga, azt akkor még nem fogtuk fel, vagy nem tudatosodott bennünk, hogy milyen forráshoz megyünk akkor, amikor ezeket gyakoroljuk. Ma nekem ez a legfontosabb, hogy mindig az Úr legyen a forrás. Hogyha az Úr a forrás, akkor nincsen baj. De ha nem ő a forrás, nem ő van a dolgok mögött, és ennek bizony a mélyére kell nézni sokszor, akkor lelkileg én nem vagyok jó helyen.
2: Mit változtatott az életedben az ezektől való megszabadulás?
1: Csak a keresztény hitemet gyakoroltam, ott fejlődtem, keresztény lelkiségeket ismertem meg, voltam kurzión például, az is egy nagy lökést adott.
2: Például mit?
1: Hát ezzel a mondattal, amit az előbb mondtam, hogy miért nem vagyok neked elég, ezzel egy nagyon egyértelmű választ kaptam arra, hogy nekem nincsen más utam, és nekem nem kell más utakat kerestem. Tehát egy meggyőződést kaptam, egy keresztény meggyőződést. Aztán, amik a különböző imamódok jelentettek, azok közül, ami megmaradt a mai napig, sokat gyakoroltam, az a szemlélődő imádság, de gyakorlom a rózsafüzér imádságot is Medjugorje óta, és ezek nekem tulajdonképpen azt jelentik, hogy Isten mindenhol ott van, és mindenben ott van. Legyen az öröm, legyen az bánat, én nagyon szívesen fordulok fájdalmamban a keresztre feszített Krisztushoz, örömömben a feltámadt Úrhoz. Tehát megkaptam a kereszténységtől mindent, amire igazándiból a lelkem vágyott. Mert ahogy említettem, nagy kereső voltam. Szerettem volna a boldogságot, ami talán minden ember vágyik, és nem tudtam, hogy ez hol van elrejtve. Eleinte a Szent Mise, ami nagy hatással volt rám, nem töltötte be azért azt az űrt, ami volt bennem. És kerestem, hogy mivel tudnám ezt betölteni. Egy időben az alkoholfogyasztásom is nagyon megnövekedett, ezt is hál' Istennek sikerült teljesen letenni, mint ahogy a dohányzástól is sikerült megszabadulnom, és ezt mind az Úrnak köszönhetem. Egyértelműen tudom, hogy itt engem az Úr segített meg, mert magamtól nem tudtam volna ezekből kijönni.
2: Mit jelent ő számodra?
1: Tulajdonképpen mindent, de nyilván lehet cizellálni ezt. Jézus a szabadító, Jézus a megváltó, legalábbis az enyém. ő az, aki engem megszabadít, és a bűneimtől megváltott. Ennél nagyobb dolog nem történhet, azt hiszem, amit egy ember tehet a másikért, egy Isten ember ebben az esetben, hogy az életét adja barátaiért, így aztán értem is. Az oltári szentség pedig csodálatos valóság, mert Jézus itt hagyta magát nekünk, és valóságos testben van itt, a kenyér színében. Amikor kihelyezzük az oltári szentséget, akkor egy nagyon sajátos légkörben tudok én imádkozni, tudom szemlélni az Urat, és hát tanulmányoztam Szent Kárló Akutisz révén az eukarisztikus csodákat is, amiben úgy sikerült elmélyülni, sőt, férfi közösségünkkel kinyomtattuk nagyba ezeket az eukarisztikus csodákat, hanem is az összeset, de a magyarok közül, magyarra le van fordítva nagyon sokat, és aztán ez el is indult a maga útján ez a kiállítás. Itt ugye arról van szó, hogyha valaki beüti azt, hogy eukarisztikus csodák az interneten, akkor az ő kiállítása, amit elsőként felhoz az internet, és akkor ott meg lehet nézni ezeket a képeket, leírásokat, ahol az Úr teljesen egyértelműen megjelenik olyan alakban, hogy vérző szívizomsejt, amelyik agóniát szenvedett el, vércsoportja is megvan, hogy melyik vércsoport, és mindegyik eukarisztikus csodában ugyanezt látják, tehát hogy ennyire valóságosan meg tudja magát mutatni az Úr. Nyilván azért, mert kicsi a hitünk, és akkor ezzel ráerősít. És Kárlónak is nyilván ez volt a célja, hogy megmutassa az embereknek, ki is van itt, hogyha eddig nem hittétek volna, akkor ezeket nézzétek meg. Én igyekszek egyszerűen imádkozni az Úrhoz. Szeretem napomat felajánlani neki, mint egy baráttal úgy beszélgetek vele. Reggel felajánlom neki a napomat, illetve hát a Szent Háromságos Istennek, de Jézust van, hogy külön szólítom meg, van, hogy a Szentlélek Úristent külön szólítom meg, és hát azért csodálatos a Szent Háromság, mert hogyha az Urat szólítom meg, akkor is megszólítom az Atyát, szóval mindhármukat megszólítom külön-külön személyben is, és nagyon sokat jelent nekem a karizmatikus közösség, és nagyon sokat jelentenek a dicsőítések, mert attól úgy lángolni tud a szívem, a lelkem, még jobban rá tudok kapcsolódni az Úrra, és hát mivel Szentlélek szemináriumot végeztem két alkalommal is, meg egy sebekgyógyulása kurzust is elvégeztem, ezért így tagja vagyok az itteni Veresegyházi karizmatikus élőforrás közösségnek is, és hát nem is nagyon van csodálatosabb dolog, mint amikor együtt dicsőítjük az Urat, illetve amikor a dicsőítés után imádkozunk, sőt, ima szolgálatban megyünk, épp most voltunk Gödöllőn a Szent Háromság templomban egy ilyen közbejáró imádságban szolgálni többen a veresegyházi közösségből, és ez csodálatos, hogy az Úr ezzel megbízott engem és testvéreimet is.
2: Mit ad neked a másokért való közbenjárás?
1: Mint hogyha a helyemen lennék. Tehát, mint hogyha az Úr ezt szeretné tőlem, és én azt csinálom, amit az Úr szeretne tőlem.
2: Van olyan emléked, amikor megtapasztaltad a közbenjáró imád erejét? Visszajelzést kaptál róla?
1: Nagyon sok ilyen van. Ami elsőre eszembe jut, az a nagybőjti időszak most húsvét előtt, akkor az Úr szinte elragadtatásban egy imádságra hívott egy testvéremért, akit nem ismertem olyan nagyon közelről, de azt tudtam, hogy problémái vannak, egészségügyi problémái, és ahogy az Úr erre elhívott, nagyon erőteljesen imádkoztam érte, nem magamtól, tehát a lélek imádkozott bennem, tehát ebbe ez a csodálatos, hogy nem én akartam imádkozni, hanem az Úr elhívott egy imádságra, és ez az imádság, ez olyannyira hatott, hogy ez a fiatal anyuka, aki most ráadásul egy sikert babákat hordoz, és lélegeztetőgépen volt, akkor, amikor ez az imádság történt, mert a férjével beszéltem, akkor jobban lett, levették a lélegeztetőgépről, és nem sokkal utána hazaengedték. Több hónapos nagy próbatételek után, úgyhogy az is kérdéses volt, hogy életben marad-e.
2: Veled előfordult, hogy valamilyen nehézségen a hitet segített túljutni?
1: Említettem az alkohollal való küzdelmemet, ott nagyon sokat segített a hitem, hogy ebbe a betegségbe, mert ez egy betegség, sokan nem beszélnek róla betegségként, de alkoholizmus az alkoholbetegség valójában, hogy ebből ki lehet gyógyulni, fel lehet épülni pontosabban. Ez hit nélkül nem ment volna, ez csak Jézussal ment. Lehet, hogy másnak megy, ezt nem tudom, de nekem nem ment volna az egész biztos. Nem fogyasztok alkoholt most már több mint 10 éve, és 16 éve vagy 17 éve nem dohányzok.
2: Környezetedre milyen hatással van a te Isten melletti elkötelezettséged?
1: Azért nagyon hálás vagyok, hogy minden gyermekem a hit útján jár. Valamelyikőjük kevésbé, valamelyikük jobban gyakorló katolikus, de mindenki a hit útján jár, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy az a szeretet, ami a családunkban volt, és ami nem csak tőlem és a feleségemtől jön, sőt, nem tőlünk jön, hanem a jó Istentől, és ezt próbáltuk továbbadni a gyerekeknek, úgyhogy, mint a legtöbb szülő, mi is biztos, hogy rengeteg hibát elkövettünk, de mindig azt lehetett érezni, és ezt sokan meg is fogalmazzák, akik jönnek hozzánk, hogy milyen szeretet van itt. És ez a szeretet, ez Jézus Krisztus, ez a szeretet, ez a jó Isten. Tehát minthogyha mi egyel többen lennénk.
2: Imádkoztok közösen? Olvassátok a Szentírást? Beszéltek erről otthon?
1: Beszélünk mindenképpen, mert az ige nélkül nehéz, sőt nem is lehet Istenről beszélni. Tehát idézünk a Szentírásból, vagy hivatkozunk a Szentírásra egy-egy esemény kapcsán, az nagyon gyakran előfordul. Most a feleségemmel hallgatjuk Fábri Kornél atyának a 365 nap alatt a Bibliát, tartjuk a lépést. Most ez van napirenden, illetve a rózsafüzér imádság, amit igyekszünk elmondani minden nap, ha lehet a feleségemmel együtt, vagy úgy, hogy együtt vagyunk, és egyikünk mondja.
2: Milyen kapcsolatban vagy a szűzanyával?
1: A szűzanya nélkül nem vagyok képes Jézus Krisztust érteni és befogadni. Rám nagyon nagy hatással volt Grignon Szent Lajosnak több műve is. Minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján felajánlom magamat a szűzanyának, hogy ő legyen a szívem királynője. Nagyon szeretek úgy áldozni, hogy a szűzanya fogadja be Jézus Krisztust, az engem támogató és engem szerető szűzanya, mert magamtól egyszerűen nem vagyok bűn nélkül való a szűzanya, bűn nélkül való. Az oltári szentséget is nagyon szeretem úgy szemlélni, hogy a monstrancia körülötte az a szűzanya, és az ő mélyében van ott Jézus Krisztus. Úgyhogy számomra szűzanya nélkül nem létezik hit, és az ő segítsége szeretete nélkül, úgyhogy az imádságaimban is rendre őt mindig segítségül hívom. Közben járó imádságoknál nagyon gyakran az a sugalmazás, hogy az ő ereje nagyon sokat számít, és meggyőződésem, hogy a gonosz erőkkel kapcsolatban ő az, aki leginkább fel tud lépni, mert ő ugye ember volt, tőle menekül a sátán, nem tudja elviselni a jelenlétét. Ezt sokan mondják, azt egyházban sokkal okosabb emberek, mint én, de hogy én is ezt tapasztalom, hogy távozik a gonosz, hogyha őt hívom. Mondjuk így a saját életemből ezt egyértelműen tudom mondani, hogy ha rossz gondolataim vannak, valami kísértést szenvedek, akkor ha a szűzanyát őszintén, bátran, egyértelműen hívom, akkor ezek elporladnak. Én nagyon hiszek a szentek közösségében, hogy a hitvallásunkban is benne van, tehát én nagyon gyakran hívok szenteket segítségül. Kettőt emelnék ki, Szent Pió atyát. Szent Pió atyának meggyőződésem, hogy a lelki gyermeke vagyok, ezt ő mondta nekem, úgyhogy neki elhiszem. A kapcsolatom úgy kezdődött vele, hogy elkezdtem könyveket olvasni az ő életéről, ami nem csak, hogy békét hozott, meg megnyugtatott, hanem ilyen elképesztő nagy hatással volt rám. És amikor egy elmélkedését olvastam a Getsemáni kertben Krisztus szenvedéséről, tisztán láttam, hogy Jézusnak egy csepp vére értem esik le. Az pont én értem volt. És ez Pió atya imádságán keresztül tudott megmutatkozni. Úgyhogy őt nagyon gyakran hívom segítségül, ő is nagyon közel volt a szűzanyához. Gyakorlatilag a szűzanya naponta látogatta őt, hogy el tudja viselni a szenvedéseket és a kísértéseket, és ferences, kapucinus. És érdekes módon a másik pedig Szent Carlo Acutis. Nagyon sokat olvasom azt a kis viszonylag vékony könyvet, amit kiadtak róla. először, aztán most egy kicsit kibővítették néhány gondolattal, meg olvastam az édesanyjának a könyvét róla, sok mindent megnéztem interneten, amiket lehetett, filmeket, bejátszásokat, és őt is szoktam segítségül hívni, és ő is csodálatos módon tud segíteni. Erről is tudnék történeteket. Egyet mondok, Veresegyházon segítünk egy arlói közösséget. Arló cigány lakta település, és nagyon sok jó kapcsolat született az arlói testvérek és mi közöttünk, és szerveztem az eukarisztikus kongresszusra egy csoportos regisztrációval, hogy együtt menjünk oda. El is mentünk, tartottam az informatikussal is a kapcsolatot a regisztráció kapcsán, nem sikerült bejutnunk, mert hogy nem stimmeltek az adatok vagy a jegyek, ilyen technikai probléma lépett föl, és akkor azt mondták, de akkor már eltelt egy óra, hogy menjenek oda egyesével, egy ilyen jó hosszú sorba álljanak be, és mindent leellenőriznek velük kapcsolatban, tehát a személyigazolványukat, tehát ez egy ilyen hosszas procedúrának nézett ki. Akkor már elkezdődtek az előadások, úgyhogy én elég feszült voltam és ideges, és egyszer csak bevillant az, hogy Kárlóhoz kell fordulni. És akkor olyan magam egyszerűségével mondtam, hogy Kárló, hát te az informatikusoknak a zsenie vagy, itt valami elakadás van, elromlott közben egy számítógép is, amikor bejutottunk volna már, akkor az elromlott. Másik géphez kellett átmenni, szóval ott nagy összefogás volt az ellen, hogy mi bejussunk. És akkor Kárló mondta, hogy menj oda a informatikus vezetőhöz. És akkor oda mentem, és mondtam, hogy hát figyelj, beregisztráltunk, nem tudunk bejutni, most már itt vagyunk, nem tudom, másfél órája, valamit kéne csinálni. És akkor azt mondta, hogy hát akkor adok minnyájatoknak egy fehér karszalagot. Fehér karszalag az a szervezőké volt, amivel mindenhová be lehet jutni, és akkor az egyik testvér mondta, hogy hát jó, de így nem kapunk csomagot, mert ugye adtak egy ilyen szeretett csomagot, és én nem tudom, hogy hogyan, mert ez egy ilyen nagy tér volt, ahol mindez történt, ez a regisztráció. Valahogy meghallotta a terem másik végén valaki, vagy lehet, hogy meg se hallotta, csak látta, hogy mi történik, és hozta a csomagokat mindenkinek. Tehát mindenki kapott csomagot, és simán bejutottunk egyik pillanatról a másikra. Ami azért volt nekem megdöbbentő, mert én úgy kértem Kárlót, hogy hát hogy az informatikában nagyon jó volt, és hát itt oldja fel itt a gubancokat, amik keletkeztek, és az ő megoldása meg nem ez volt, hanem tessék, itt van, ahova, mindenhová bejuttok.
2: Hogyan tudnád összefoglalni a hitben járás szépségét?
1: Az jut eszembe így elsőre, de minden példa sánta, hogy aki nem a hit útján jár, az olyan, mint hogyha fekete-fehérben nézni a világot. Aki pedig a hit útján jár, az pedig színesbe. És eszembe jut, hogy éppen ma reggel, amikor mentem a munkahelyemre, kaptam egy szivárványt. És amikor a szivárványt látom, akkor én a szövetséget érzékelem, hogy az Úr szövetséget kötött a népével, és én a népéhez tartozom. Ez hit nélkül nem megy. Hit nélkül a szivárvány az egy szép szín, ha az ember színesbe látja a fekete-fehérpát, akkor meg a szivárvány elveszti a jelentőségét. Tehát egészen más szemmel nézi az ember a világot, vagy én másképp nézem a világot. A hit adja meg a látásmódot, hogy valahogy szeretettel nézzünk a világra, hogy éljük át, hogy mi ebben a világban kiemeltek vagyunk, mert az Isten egyenként szeret bennünket, és egyenként értékel minket, és őtőle kaptuk az életünket, még mielőtt anyánk méhében megfogantunk volna, hogy a zsoltáros mondja.
2: Kedves hallgatók, Nagy Zsolt Menyhért tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Dabason rendezték meg a Mentefest Váci Egyházmegyei Ifjúsági Fesztivált. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. A mesterséges intelligenciának a szakrális művészetben jelentkező korlátai tárja elénk a vatikáni bélyeg illusztrátor. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 3 napra Dabas adott otthont az első Mentefestnek. A Táncsics Mihály gimnázium területét vették birtokba a fiatalok, akik eljöttek a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének első fesztiváljára, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. A Mentefest egy keresztény fesztivál, amelynek egyik célja, hogy a fiatalok úgy érezhessék jól magukat, hogy közben a mindennapjaikat átható nehézségeikről is beszélhessenek. Az előadások témáját is ennek megfelelően válogatták a szervezők. Löw Gergely atya a tinédzser kort érintő nehézségek közül a látszólagos pörgés és a belső magány feloldására kereste a megoldást. Az előadáshoz kapcsolódva 2 tanúságtétel is elhangzott. A meghívott előadók között Pál Feri atya is szerepelt. Előadásában a tartós párkapcsolat építéséről beszélt. Az egész hétvégés keresztény ifjúsági fesztivált Szentmise zárta. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az Egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. 14. Leó pápa megválasztásának első éves évfordulója alkalmából május 8-án a Vatikán emlékbélyeget adott ki a Szent Atya portréjával, amelyet Raúl Berzsóza spanyol festő illusztrált. Az EVTN News a mesterséges intelligencia által generált katolikus képek értékéről kérdezte a művészt. Találkoztam ilyen képekkel, szépek, sőt lenyűgözőek voltak, mégis úgy érzem, hogy már láttam, mondta Berzsóza. Válaszában kiemelte, hogy az AI korlátja az, hogy nem éli át, amit ábrázol, nem érzi az ábrázolt téma lényegét. A művész ezzel szemben az alkotásához mindig hozzátesz érzéseiből valamit, mutatott rá az illusztrátor. Úgy vélem, hogy a szakrális műveket nem csupán látjuk, hanem egyúttal befogadjuk, mint egy hitbeli gondolat végső kifejezését. Ezek a képek nem csupán díszítő jellegűek, hanem az evangelizáció eszközei, nyilatkozta a spanyol festő. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Murányi Nikolett beszélgetését hallják dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: A budapesti stúdióban Murányi Nikolettet hallják, dr. Bíró Csillával beszélgetünk, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával. Az Árpád ház királyi hercegnőiről kiadtak egy könyvet, a Magyarság Kutató Intézet közösen a Kortárs Női Reflexiók Fórumával. A külföldi udvarokba került magyar származású királylányok életéről és tevékenységéről szól ez a könyv. Erről fogunk beszélgetni, és dr. Bíró Csilla munkásságáról. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
1: Sok szeretettel üdvözlöm, és a kedves hallgatóságot is.
0: Mikor jelent meg ez a könyv?
1: 2025 második felében, tehát egy meglehetősen új kiadványról van szó. Magát a tanulmánykötetet megelőzte még 2023-ban egy konferencia a Magyarság Kutatóintézetben, amelynek az volt a feltett szándéka, hogy olyan az Árpád házhoz vagy az Anjou házhoz köthető magyar származású királyi hercegnőkről fogunk tanácskozni, akik Európa különböző udvaraiba kerültek. Ugyanis azt tapasztaltuk, hogy nincs egy rendszerezett, összeszedett tudás velük kapcsolatban. Sok tanulmány létrejött, de ahogy ez egy hiánypótló, tehát egy hiánypótló konferenciát szerettünk volna, és azt hiszem, hogy maga a kötet is, amely végül megvalósult, hiánypótló lett. Nagyon sokat köszönhetünk professzor dr. Kásler Miklósnak, a Magyarság Kutatóintézet akkori igazgatójának, aki kifejezetten szorgalmazta mind a konferenciát, mind a kötet megjelenését, és ő volt az, aki arra búzított minket, hogy külföldieket is vonjunk be. A konferenciába már nem tudtunk külföldieket bevonni, de a tanulmánykötetbe lengyel és amerikai külföldi szakértőket kértünk fel.
0: Azt szeretném megemlíteni, hogy ön az egyik szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
1: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is, Jéújvári Zsuzsanna, a Kortárs Női Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutatóintézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya árpádházi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon elhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá Árpádházi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, Árpádházi Jolánta királynéről, Árpádházi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anjou házból származó királylány, Anjou Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
0: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
1: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
0: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
1: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek az egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár Árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nem nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
0: Hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
1: Többféle síkon is hozzájárultak. Nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogyha Szent Kingára gondolunk, aki kis Lengyelországba került, és Szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják Szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek. Nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
0: Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt, a hitükben is megmaradtak. Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy élték meg, ez a fő kérdés szerintem? Vagy mit gondol erről?
1: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató, pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha

0: mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösség befogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
1: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
0: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István állam alapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni. Tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt. Tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
1: Hatottak-e ők vajon a fogadó ország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
0: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak mondjuk Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb., de természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
1: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
0: Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt, az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogaila nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anjou Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mindtevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben. Tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és egy gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
1: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
0: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja

0: magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig igaz, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
1: Pedig nem is az ő döntésük volt.
0: Így van.
1: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki, sokan a fiatalok közül.
0: Hát,
1: pedig az a saját döntésük.
0: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
1: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
0: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpádházi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
1: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
0: Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpádházi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából. Persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben felnőtt létére, nyilván a nyelv ismeretesen biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, például az úgynevezett pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesrend, templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épületegyüttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Johannes Komnénosz, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
1: Abban a korban egyedülálló volt.
0: Egyedülálló volt, és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
1: Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
0: Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
1: Tehát nem itthonról kapta a példát?
0: Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
1: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
0: Több mindenkit is ki lehet emelni, nyilván talán a legismertebb példa Árpádházi Szent Erzsébet, aki gyakorlatilag az élete minden szakaszát Isten irányításával élte, és nem véletlenül maradtak fönt a legendái között olyan történetek, mint a rózsacsoda, amely elvileg még Magyarországon történt, de hát mivel, hogy 4 évesen ő már nem volt Magyarországon, tehát szinte hihetetlen, hogy ha valóban így történt, persze vannak olyan verziói is, hogy ez már Bajorországban történt, de télvíz idején, amikor ugye azért a középkori telek hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja II. András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és ami feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
1: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
0: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója, Turgótusz írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével, de vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be, tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, De pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban. És
1: mit jelent ez, hogy királytükör?
0: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
1: Talán mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
0: Igen, igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az Intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
1: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
0: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
1: Ez vagy egy hát tanulmány legalább, akkor.
0: Igen, tehát erről a hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
1: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
0: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról, ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük, akár a férjükkel egyeztetve. Olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább. De
1: tud ilyet említeni?
0: Ő igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
1: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
0: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is, tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az volt, hogy akiket szentté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
1: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
0: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, meg kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már a kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarságkutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók. Az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöhettek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
1: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
0: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarságkutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpádház királyi hercegnőinek életéről.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Observatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak, és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.

0: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.
1: A Mária Rádió Kelet-Felvidéki körképek kezik a Bódva-Menti Szepsiből.
2: Április végén Kassára is ellátogattak a Pilis Csabai Központú Aquinói Szent Tamás Akadémia hallgatói. Vezetőjük Lakner Zoltán Lehel elmondta, hogy képzésük részét képezi például 6 különálló többnapos tanulmányút a történelmi Magyarország területén, így a Felvidék, valamint Erdély, Délvidék és Muravidék tájait is bejárják. Pünköstkor pedig Csíksomlyóba is elmennek. A Felvidéki út során Kassa és térsége, majd Sáros, Szepes és Liptó megye következett a történelmi emlékhelyek és keresztény emlékek megismerésével. És végül Alsóbodokon tisztelegtek Isten szolgája Eszterházy János emléke előtt. Az akadémiai képzés célja, hogy a jelentkező 18 és 35 év közötti legalább érettségivel rendelkező keresztény fiatalok számára egyedülálló és tandíjmentes, a közélet iránt érdeklődő keresztény szemléletű képzést nyújtsanak. Nem titkolják, hogy a kereszténység, az értelmiségi küldetés és a hazaszeretet központi szerepet kap a tartalmi céljaik között.
1: Az érdeklődők a Kárpát-medence bármelyik részéről jelentkezhetnek. A teljes ellátással és ösztöndíjjal támogatott 10 hónapos képzés során nem csupán tanulmányi modulokkal ismerkednek a kereszténység, magyarság, közélet, gazdaság, tudomány, művészetek és irodalom világából, de csapatépítés, hitbéli elmélyülés is folyik. Az előadók között kiváló szakembereket, kutatókat, közéleti személyiségeket, művészeket, lelkiatyákat is találunk, mint Freud Tamás neurobiológus, Lakner Zoltán Lehel szociológus, Kőrösi Beáta pszichopedagógus, Kiszeli Zoltán politológus, avagy Hosztie Zoltán lelkiatya.
2: A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, ugyanakkor előnyt jelent az alapképzésben és mesterképzésben megszerzett oklevél. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben, korábban főiskolai szintű képzésben szerzett oklevélrel rendelkezik, az akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésén a keresztény közéleti mediátori szakirányon elismert szakképzettséget tanúsító oklevelet kap. Az alapképzés során például ilyen témakörökben tudnak elmélyülni: önismeret és kommunikáció, nemzet és történelem, média és kommunikáció, teológia és vallásismeret, politológia és társadalomismeret, gazdaság és pénzügyek, szellem és irodalom, művészet és művelődés.
1: Az akadémián alapelve szerint az aktív közösségi élet jelentős mértékben hozzájárul az egyéni fejlődéshez, tehát a képzés kollégi jellegű, bentlakásos formában valósul meg Pilis Csabán. A hallgatók egy ágyas, saját fürdőszobával rendelkező szobákban folytathatják elmélyült tanulmányaikat, amit az akadémia teljes ellátással, szállás, étkezés, utazás és havi ösztöndíjjal is támogat. A Pilis gyönyörű természeti környezete és annak közelsége ideális helyszínt biztosít az elvonuláshoz és a hatékony tanuláshoz. A mindennapi imádságot és az önismereti mini tréningeket is magába foglaló kollégiumi életstílus pedig elősegíti a hit jobb megértését, támogatja az önismereti fejlődést, miközben hallgatóink részt vehetnek számos közösségi, lelki, kulturális és sportprogramon is.
2: Jelentkezni az érettségik után is lehet az Aquinói Szent Tamás Akadémia honlapján, ahol rengeteg kiegészítő információt találhatunk. Az elmúlt évek során több erdélyi és felvidéki fiatal is szerzett oklevelet. Vannak, akik azzal a szándékkal kapcsolódtak be a képzésbe, hogy bővüljön látókörük, tisztában lássák a világot, és határozottabban tudjanak dönteni a további tanulmányaikról, a pályaválasztásról.
1: A Magyar Kultúrkörben május első vasárnapján ünneplik az édesanyák napját. Az elmúlt évek tapasztalata után a Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskola Központ a nagy érdeklődés miatt is a szabadtéri színpadon rendezte meg a műsorát. Egybe kapcsolva a Csemadok Alapszervezet szervezésében megvalósult Szepsi Csombor Márton napok nyitó rendezvényével, ahol Csala János, a magyar közösség polgármester jelöltje emlékezett, majd Molnár Árpád református lelkipásztor és Gábor Bertalan katolikus esperes plébános mondott áldást.
2: Az anyák napi műsorban természetesen az óvodások voltak a legsikeresebbek. Az egyházi óvodai részlegen már három csoportban foglalkoznak a gyermekekkel, és örömteli, hogy az iskola első osztályába is 29 gyermeket írattak be a szülők. Kedves színfoltja volt a rendezvénynek, amikor minden gyermek egy szál rózsával köszöntötte a zsúfolt nézőtéren keresgélve édesanyját. A Vakvarnyúcska alkalmi népi zenekar, Bodnár Attila, Dobor Zoltán és Nagy Imre felállásban pedig már elmaradhatatlan kísérő jelensége az Egyházi Iskola Központ műsoros rendezvényeinek.
1: Május 11-e az Egyházi Iskola Központ névadójának, Boldog Salkaházi Sárának születésnapja és egyben emléknapja is. Erre emlékeztek május 7-én a Szepsi Esperesi Körzet magyar papjainak összejövetelén az iskola kápolnájában, melyet három éve Erdő Péter bíboros és Bernát Bober kassai érsek áldott meg és szentelt fel, éppen három éve, amikor Eszterházi János emléktábláját is leleplezték és megáldották.
2: A hely szelleme, szellemisége üzenettel bír, hiszen dokumentumok igazolják, hogy Eszterházi János, egy térség magyarjainak prágai képviselője, az Egyesült Magyar Párt vezetője itt, Szepsiben találkozott Salkaházi Sárával. Mindketten Jézus útjára lépve népünk lelki megtisztulása védelmében jutottak mártírsorsra. Kísérje áldás emléküket!
1: Köszönik figyelmüket a Mária Rádió Szepsi önkéntesei, Cehelnyik István műszaki munkatárs, valamint Molnár Sarolta és Mihály Molnár László hírolvasó szerkesztők. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Katolikus filmsztár lett az első keresztény miniszterelnök egy 77 millió lakosú indiai államban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Osservatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Ünnepel az indiai Tamil Nadu állam katolikus egyháza, miután a katolikus hitben felnőtt filmszínészből politikussá lett Joseph Vijay, május 10-én letette a miniszterelnöki esküt. Ez történelmi jelentőségű esemény. Az első nagy indiai állam vagyunk, amelynek katolikus miniszterelnöke van. Reméljük a pozitív változásokat, amelyeket a miniszterelnök már bejelentett, nyilatkozta George Antonis Sami, érsek az EVTN News-nak. Világpártja, a TVK 2024-ben alakult. Most debütálóként megdöbbentő győzelmet aratott a közel 60 éve kormányzó párt ellenében. Az új miniszterelnök korrupciómentes kormányzást ígér, és néhány óra alatt három rendeletet írt alá. Az egyik a szegényeknek nyújtott villamos energia támogatásról, a másik a nők biztonságával foglalkozó munkacsoport felállításáról, a harmadik pedig a kábítószer ellenes egységek létrehozásáról intézkedik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kollégám.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió monoron, az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet, Urunk, mennybe menetele fő ünnepének előestéjéről imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is.

0: Könyörögjünk! Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vígadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak, Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
2: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves kicsi és nagyobb hallgatóim! Ma egy igaz történetet mesélek el az életemből. Ez akkor történt velem, amikor olyan kicsi voltam, hogy még iskolába sem jártam. Fogadjátok szeretettel! Csillagot szagolni. Az én boldog, drága kövelhímzett gyerekkoromra gondolva, különös, huncut fénnyel integet felém egy emlék. Öten voltunk testvérek, fészek-meleg családban. A legkisebb nemrég bújt ki a pólyából, a legnagyobb meg épp hogy kisiskolás. Dúlt a nyár, tele örömmel minden napunk. Hol friss záporba futottunk ki mezitlábasan, tocsogtunk gőzölgő, sokszemű tavakban. Hol görög dinnye várt ránk széles mosollyal. Máskor lombsátrat építettünk, s naphosszat hasaltunk benne az illatos félhomályban. Este felé lángos illat szállt a konyhából, s fonódott össze szelíd harangszóval. Jó volt az esti mese után fáradtan álomba zuhanni. Az egyik este azonban másképp alakult, mint a többi. A vacsoránál édesanyám csillogó szemmel bejelentette, hogy ma éjjel, aki akar, jöhet csillagot szagolni. Hát, hogy ne akartunk volna, ilyenről ugyan még sohasem hallottunk, de amit édesanyánk javasol, az csak jó lehet. Csillagot szagolni? Azt hogy kell? Mikor megyünk? Hova? Ugráltunk örömünkben. Majd meglátjátok, felelte titokzatosan. Most minnyájan lefekszünk, s ha majd feljön a hold, fölkeltelek benneteket, és indulunk. Akarjátok? Akarjuk, zúgtuk kórusban, s valóban úgy éreztük, hogy életünkben még soha semmit nem akartunk annyira, mint ma éjjel csillagot szagolni. Fölkelni sötétben, amikor ágyban a helyünk, még ilyet? Le is feküdtünk nagy nehezen, aludt, aki bírt. Aztán eljött a pillanat, amikor villany kattant, s ugrottunk ki az ágyból. Soha olyan gyorsan még nem került zokni a lábunkra, már is álltunk sorban az ajtóban, s kint, az ajtó előtt, tárt karokkal várt bennünket az éjszaka. Elindultunk a temető felé. Az nekünk kedves kirándulóhelyünk volt, ismerős még nem nyugodott benne. Az erős holdfényben árnyékunk lábunk elé borult. Fejünk felett sziporkáztak a csillagok. Néha kutya vonyított, egészen másképp, mint nappal. A háztetőn macska sétált, élte éjszakai életét. Denevér repkedett a fejünk felett. Titokzatos árnyak bókoltak a bokrok között, és csend volt, nagy csend. Mi szorosan fogtuk egymás kezét, különösen édesanyámét, hiszen azért mégiscsak éjszaka volt. Különös éjszaka. Suttogva beszéltünk, nehogy felébredjenek az emberek a házukban, akik most mit sem sejtve alszanak. Áthaladtunk a temetőn, azon túl szőke búzatábla állt. Pipacsai aludtak, csak álmukban rezzentek meg néha-néha. A búzatábla kis öblében tanyát vertünk, biztonságba helyeztük az otthoni finom falatokat. Puha plédre kuporodtunk anyuci köré, s ő nagy szívvel mesélni kezdett a csillagokról. Mik azok, hogyan keletkeztek, mi a nevük, hány fényévre vannak tőlünk. Mi felrepültünk, s megérintettük őket a kezünkkel, tejúton porzottak lépteink. Hallottuk meteorok zúgását, látni véltük üstökösök fénycsóváit, megtelt velük az ég.
s mindezt Isten teremtette az idők kezdetén. Tudatlan kis fejünkben sehogy sem fért el a végtelen, de szívünkbe beköltözött azon az éjjelen. Beleborzongtunk Isten végtelen nagyságába, hatalmába és szeretetébe. Fogtuk egymás kezét és anyuciét, s rajta keresztül Istenét. Ő áldom mosolygott ránk, beburkolt hatalmas és gyöngét szeretetével, a búzatábla szélén, azon a különös éjszakán.

Kedves gyerekek, elbúcsúzom tőletek. Örülnék, hogyha ezentúl, amikor éjszaka a csillagos égre néztek, néha-néha eszetekbe jutnék én is. Búcsúzóul, hallgassunk meg együtt egy dalt. Nekem nagyon tetszik.

0: és Balázs. Felébredek, nem az vagyok, ki voltam. Elalszom, holnap megint más leszek.
1: Kedves kicsi és nagy hallgatóim! Következő mesémmel jövő szombaton találkozhattok, este 7 óra 25 perckor. Várok mindenkit szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Osservatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak, és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Életre, halálra. Istenünk megismételhetetlen egyéniséget, világra szólóan egyedi személyiséget adott nekünk. De ugyanígy sose volt és sose lesz családba ágyazott be bennünket. És olyan nemzetben él családunk, ami szintén nincs más a világon. Itt kell élnünk és halnunk, és itt tanuljuk meg a világot gondolkodásunkban és nyelvünkben megfogalmazni. Ha belegondolunk abba, amiben nem szoktunk, ebbe az egyediségbe, akkor szívbe markoló csodát látunk, és a megismételhetetlen egyediséget érezzük. Ezért is felelősek vagyunk Isten előtt, hogy a legjobbat hozzuk ki ebből, és a legjobban éljünk páratlanságunkkal, életre, halálra. Hallgassuk meg erről Kosztolányi Dezsőt. Mint aki búcsúzik, beszélni akarok, itt éltem. Vér a véretekből, magyarok. Mint akit égő szókra gyújt fel a halál, szájam kigyulladt víziókat kiabál. Együtt örökre, együtt veletek, kuckóba, sáncba, ronyba, harcos feletek. Mi volt ez? Szívembe harsog az egész, láng és korom, megtébolyul, ki belenéz. Sírtam miatta én is bekorán, én is zokogtam hosszú véres lakomán. Éreztem a semmit, a szégyenmarást, de láttam egykor kánaáni aratást, kerek eget, amely egy családot ölel át. Paraszt leányok hercegnői derekát, bő dáridót, mely könnyeinkbe belefúl, ifjú erőt, bűnt tékozolni pazarul. Mégis mindent, ami tiétek, szeretek. Vén bajuszotok, puffat, lilás, kék eretek, úrkedvetek, melynek párja nem akad, öreg nehézkes, régi ízű szavakat, a déli váb vizében úszó gabonát, tükröztetett kastélyt, ezüstlő havon át, halottjaim csontját a földben. Halovány matróna arccal, mélyen alvó nagyanyám. Rokontalan, sívó magányom egyedül. A hosszú őszt, mely visszanézve menekül. Jaj, életem engem bilincsbe veretett. Élő bilincs, forró bilincs, te, szeretet. Bilincsben jár mindig a tiszta szerelem. Ember jussom, testvér bilincsben perelem. Haraptam ezt, és kincsre vágytam, ami nincs. Csókoltam ismert álom. Áldás, e bilincs. A lelkem, ha kérte, amit a sors nem adott, Arany János bűvös szavával mulatott. Itt és csak itt. Ezt nem és nem feledem. Holtomban is csak erre járok, keleten, izzóba bújt, és szívig döf az öröm. De szép, vidám, vad áldomás volt. Köszönöm.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a feleletek.
0: A mai napon a Mátor Emlék Szentpóti Nemzeti Szentében fohászkodunk nemzetünk lelki megújulásáért. Tekintsünk föl mindannyian a hit szerzőjére és bevégzőjére Jézusra. Ő mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Kedves testvérek, a Magyar Katolikus Egyházban holnap ünnepeljük Urunk mennybe menetelét, és a Szentmiséken Szent Máté evangéliumából lesz egy részlet, amelyben Jézus úgynevezett missziós parancsot ad a tanítványainak, és ez a parancs ez átszáll a tanítványok által alapított, Jézus által alapított a tanítványok közreműködésével, Anyaszentegyházra is érvényben van mind a mai napig. Így szólt Jézus, menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket mindarra, amit megparancsoltam, hogy megtartsák mindazt, amit megparancsoltam nektek. És elnézést a szóbotlásért, de pont ez az elmélkedésem célja, hogy itt egy kulcsfontosságú szó hangzik el, hogy tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. Mert arra megtanítani sem könnyű egy embert, hogy mik Jézus parancsai, hogy azt megértsék és megtanulják. Ez sem könnyű feladat, főleg, hogyha a kisiskolásoknak kell tanítani hittanórából, és utána attól kezdve egy életen át abból kéne éljenek. De nem ez a nehéz feladat, hanem a nehéz feladat az, hogy tanítsátok meg arra, hogy megtartsák. Arra megtanítani, hogy megtartsák Jézus tanítását, ez azt jelenti, hogy egy életformára megtanítani. Az új ember új életformájára megtanítani, és az új ember a kerességgel jelenik meg. Ezért nem véletlenül, hogy Jézus összeköti a kerességi parancsot ezzel a megtartás parancsal, hogy megtartsák. Mert a keresztelésben beöltöznek Krisztusba az emberek. Krisztushoz hasonlóvá válnak, és sok minden egyéb más, amit sokszor elmondunk az Anyaszentegyházban, hogy mivel jár a keresség. De éppen erről van szó, hogy akkor ezt kéne megtartani, hogy Krisztust öltöttük magunkra, és ezt meg kéne tartani, hogy Krisztusba öltözve éljünk, hogy vele együtt legyünk. Erre kéne megtanítani az új generációt, és mi magunk is éljük ezt az új ember életformát, amelyre tulajdonképpen az egész emberiség várakozik, csak tudatlanul. És persze a probléma az az, hogy erre mindig vissza kell térni, hogy felnőtt korban még ez csak-csak megy, mert a kerességnek a tapasztalása az egy nem mindennapi dolog, a felnőtt ember érzékeli azt, hogy Krisztusba öltözik be, hogy ő új ember lett, hogy föltámadt ahhoz képest, ami az előző pillanatban volt, pedig sok mindent megtanult arról, hogy mi lesz a kerességkor, de amikor megtapasztalja, akkor arra gondol, most egy egész új ember lettem. De mi van akkor, amikor egy csecsemőt keresztelnek meg, és neki nincsenek ilyen élményei, emlékei? Hát nekünk felnőtteknek kellene együtt élni Krisztussal, az új ember életét, beöltözve az ő föltámadt életébe vele lenni, és ezt a példa az, ami vonzóvá kéne tegye a kereszténységet az emberiség számára, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus az emberiségnek fölkínál és adni akar. Amen.
1: Imádkozzunk a családokért, hogy béke és biztonság uralkodjon.

Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzel a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körültünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsásson meg, és kérünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzá, ahová bűneink jutattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápáljon és értessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezzel mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrása legyenek. Érezzék meg oltalmazó szeretetet áldásait, papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a föláldozat várát. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel, egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva, békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellen tudjunk mondani a gonosznak. Segíts meg egy összesség magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építőjelessünk annak az országnak, amely nem az erősség jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örökége szülanyja Mária, Szent István királyunkat a oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járkozban értünk Szent Fiatnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit ott a Fiat mond nekünk. Urunk Isten, ragyogtass meg fölöttünk arcad fényét.
1: Adj nekik megnyugulást, emelj fel őket. Add, hogy örömmel járásunk a te esvényeidben, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Így az eljöttel.
0: Nyugodalmas jó éjszakát és egykor a boldog végórát adja meg nekünk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent.
2: Hirdetjük a testvéreknek, hogy itt Mátra Verebély Szentkúton jövő héten szombattól hétfőig, május 23-tól 25-ig tartjuk a pünkösdi búcsút. A programot a kegyhely hirdető táblái.

0: Mária Rádió.
1: A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának hazánkban és hazánk határain túl. Szeretettel köszönti Önöket Sós Károly műsornak a szerkesztő műsorvezetője. Márton Áronról szóló havi műsorunkat hallják élőadásban. Kedves hallgatók, a húsvéti időszakban vagyunk még, a húsvéti liturgikus időszakban, és ezért ezzel kapcsolatos beszédeiből hoztam néhányat a kedves hallgatók számára. Az első ilyen Márton Áron beszéd címe a hit sorsa a mai világban. Az ember a hit és a kétely között vergődik. Aki ma a keresztény hitről olyan emberek előtt beszél, akik hivatásuknál vagy öröklött hagyományaiknál fogva nem jártasok az egyházi beszédmódban és gondolkodásban, tapasztalni fogja, hogy amit mond, idegenül hangzik. Érezni fogja, rá is talál Kierkegaard, a neves filozófus ismert példaszerű elbeszélése. Dániában kigyúlt a falu szélén megtelepedett vándorcirkusz. Az igazgató a bohócot, aki már fel volt öltözve szerepéhez, a faluba szalasztotta, hogy segítséget hozzon. A tűz a letarolt és kiszáradt mezőn keresztül falu felé is elterjedt. A bohóc a faluba rohant, és kérte a falusiakat, hogy segítsenek a tüzet oltani. A falusiak azonban ügyes fogásnak vélték, azt hitték, hogy a bohóc csak közönséget akar töborozni. Nevettek rá hajta,

0: és amikor a bohóc sírni kezdett, és összetett kézzel kérte őket, még jobban nevettek. Milyen jól játssza a szerepét. Hiába próbálta a tömeget meggyőzni, hogy a helyzet komoly, és a veszély közel van. Csak röhögtek rajta. Közben a tűz belekapott a falu szélén álló házakba és épületekbe is, és a cirkusszal együtt a falu is leégett. Harvey Cox a Város Isten nélkül című könyvében felújította ezt az elbeszélést. Azt mondja, ilyen ma a teológus és a pap helyzete, mint a bohócé. Senki sem veszi komolyan. Mondhat, amit akar, azt mondják róla, hogy szerepet játszik. Bármennyire igyekszik, hogy a helyzet komosságára irányítsa a figyelmet, nem hallgat rá senki. Előre tudják, mit fog mondani, és azt is, hogy annak, amit mond, semmi vagy valami kevés köze van a valósághoz. Meg lehet hallgatni, de nem kell nyugtalankodni amiatt, amit mond. És ez a kép valóban talál a teológiára és a prédikációra. Azzal a gondolkodással és beszédmóddal, amit örökölt és megszokott, szinte lehetetlen, hogy meghallgatásra találjon. Sőt, talán ennél is többet kell mondanunk. Talán azt kell mondanunk, hogy ez az elbeszélés is, bármennyire találó, nagyon leegyszerűsíti a dolgot. Ebből úgy tűnik ki, mintha a bohóc, vagyis mi esetünkben a teológus és a pap mindent tudna, egészen világos hírt hozna a falusiak, vagyis az emberek, akik hitetlenkednek, semmit sem tudnának. Ha tehát a bohóc letenni a bohóc ruhát, és lemosná arcáról a festéket, mindent rendben volna, hinnének neki. Csak hogy a dolgok nem ilyen egyszerűek. Nem elég a bohóc ruhát levetni és a púdert letörölni. Nem elég a régi köntöst levetni és a teológiai mondani valót, amint sokan vélik, modern köntösbe öltöztetni. Aki a modern élet ritmusában és gondolatvilágában élő ember előtt hitről beszél, valóban bohócnak tűnik, vagy mi inkább olyan valakinek, aki egy ősrégi koporsóból kel ki, és az ámuló embereknek réges nyelven rég elfelejtett dolgokról kezd regélni. S ha komolyan veszi a feladatát, rá fog jönni, hogy az igazi nehézség nem a köntös, és nem a megszokott, illetve elkopott szavak és kifejezések, nem a tolmácsolás, hanem az, hogy a saját hite is veszélyeztetve van a hitetlenség közepette. A hívő is törékeny edényben hordozza a hitét. A hit olyan, mint a nyitott ablakba kitett mécses lángja. A szél kioltja, és akkor érezzük világosan, amikor ráront a lélekre a kétely kísértése. Egyszerre bizonytalanná válik minden, ami addig biztos és magától értetődő volt. Világosan szemlélhetjük ezt az újkor egyik legkedvesebb, látszólag legaktívabb és legproblémamentesebb szentjének, Liziói Szent Teréznek, vagy ahogy a népnyelven nevezik, Kis Szent Teréznek a példáján. Olyan környezetben nőtt fel és élt végig, amelyben az életét teljesen áthatotta a valóság. A hit rányomta bélyegét egész életére, gondolkodására, mindennapi tevékenységére. És ez a hitből élő, a szentség legmagasabb csúcsán járó gyermekned lélek élete végén lelki gyötrelmeiről olyan megrázó vallomásokat vetett papírra, hogy nővértársai eltitkolták a nyilvánosság elől. A Liziói Szent Teréznek a Vallomások naplója című könyvében olvashatunk erről. Naplójának csak a legújabb kiadásában jelennek meg mindezek szóról szóra. Idézet, a legmegáltalkodóbban Martelliástának a gondolatai rohannak meg, írja Szent Teréz többek között. A hit elleni kételyek gyötrik, hite, mintha szétfoszlott volna. A nagy bűnös bőrében érzem magam. Eddig az idézet. A látszólag nyugodt világban egy drága lény látszólag csendes és zavartalan életében egyszerre felnyílik az örvénylő mélység. Aki ennek a szakadéknak a szélére sodródott, annál már nem egyik vagy másik hittételről, Mária mennybevételéről, vagy a Jónásról van szó, hanem mindenről, az egész hitről. A hívő ember helyzete olyan, mint a hajó törötté, aki egy csupasz gerendába kapaszkodva hányódik a végtelen óceán hullámain. Csak ez a gerenda, a hite köti az Istenhez. A hit, ami a környező veszélynél erősebb, de a veszély jelen van, a hitetlenség tengere hullámzik körülötte. De ilyen egyszerű a hitetlen ember helyzete és sorsa is. Ha a hívő embert a kételkedés sós vize marja a hitetlent is. Ha a hívőnek problémái vannak hite körül, problémái, kételjei, gondjai vannak a hitetlennek is, a hitetlensége felől. Benne is felmerül a gondolat, vajon a világ csak ugyan olyan-e, ami ennek ő képzeli, vagy pedig azoknak van igazuk, akik hisznek. Hát, ha mégis létezik Isten. Ez az emberi egzisztencia dilemája. Hát, ha. És ez senki sem kerülheti ki. A hitetlen lelkében is, bármennyire pozitivista, és bármennyire régen és határozottan elvetett minden természet fölötti valóságot, él a bizonytalanság. Vajon a pozitivizmusé-e az utolsó szó? Amint a hívő ember hitét veszélyezteti a hitetlenség kísértése, úgy nyugtalanítja a hitetlent a hit lehetősége. Ha nem akarja önmagát becsapni, és nem akar az igazság elől kitérni, a hitetlennek is és a hívőnek is be kell vallania, hogy nem tud egészen megszabadulni sem a kételytől, sem a hittől. A hit a hívőt a kétely ellen védi, a hitetlent a kételyjel környékezi. Ez az emberi sors alapformája. A kételkedés és a hit. A bizonytalanság és a bizonyosság szirtjei között kell az életbe hajóját a biztos irányba vezetnie. És a hívő és hitetlen között talán éppen a kételj lehet a kapocs. A kételj, amely megajándékozza mind a kettőt, hogy önmagával megelégedett legyen, és önmagába bezárkozzék. A kételj a hívővel megizlelteti a hitetlen sorsát, és a hitetlenben felkelti és ébren tartja az érdeklődést a hit iránt. Eddig Márton Áronnak ez a beszéde. Márton Áron püspöknek egy másik beszéde, szintén ebben a húsvéti időszakban keletkezett, amihez felhasználta Martens és Friske Kommentár zu Messbuch című könyvének harmadik kötetét. A beszédnek a címe a keresztüzenete. Aki a kereszt mélyebb értelmébe belelát, megvan mentve. Minden földi szenvedésből megtalálja a kivezető utat, mert minden földi nyomorúságnak megtalálja az értelmét. A kereszten kínban vonagló Krisztus szenvedése felfoghatatlan. Az elgondolható legnagyobb ellentmondás és értelmetlenség, hogy az emberi akarat és hatalom ilyen megsemmisítő teljességgel megállhat és érvényesülhet Istennel szemben. A megfeszített minden kínja és ellenségeinek minden szitka és gúnya visszhang nélkül, válasz nélkül hal el a süket ég alatt. Mintha az ég boltozatba részvétlen, áthatolhatatlan vasbeton volna, amely mögött nem lakik Isten, és a keresztnek ez a megrendítő botránya lesújtó, állandó. Nem enyhíti a feltámadás tényesen. A feltámadás csak a megfeszített barátait győzte meg, ellenségeit nem. Mintha igazolná a Isten igazságtalanságait, ahogyan mondani szokták. A történelmen végig hangzik ez a panasz, hogy az ártatlanok imája és a szorongatottak segélykiáltása mindig meghallgattatlanul marad, hogy az élet előnyeit mindig Isten ellenségei élvezik, a barátai ugyanakkor megszégyenülnek. És az Isten hívő keserű vereségei és veszteségei tehetetlen kísérletei, hogy a vallás ügyét diadalra vigyék. Az egyház megszégyenítése, elnyomása, megalázásai, mind ezt a látszatnak igazolni. De hát ez nem lehet másképp. Ennek így kell lennie, ha Krisztus nem szállott le a keresztről, hogy elnémítsa ellenségeit, akik a keresztje alatt az ő végtelen kínján gúnyolódtak, így ki volt szolgáltatva az embereknek. De hogyan lehet hinni az így felfeszített Istenben? Felszólították, hogy szálljon le, hogy bizonyítsa a hatalmát, és nem tette. És a kereszténynek el kell fogadnia, hogy ez a tehetetlenség, kiszolgáltatottság és kisebb rendűség keresztény sors ebben a világban. És még súlyosabb helyzet is, mert ami következik, még rettenetesebb. Felhangzik a végtelenül elhagyott lélek zokogása. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Idézi a püspök az evangéliumban olvasható szavait Jézusnak. Áthatolhatatlan éj borult rá, és körülfogta a lelkét. Pilátus előtt beszélt utoljára, amikor megvallotta, hogy Isten. Azóta némán tűrt mindent, a megostorozást, a tövis koronát, a katonák gonosz, kegyetlen tréfáit, Heródes gúnyolódását, a csőcselék gyalázkodását. Csak egyszer nyílt szóra az ajka, s akkor is ő, a keresztet hordozó ember, Jeruzsálem sajnálkozó asszonyait vigasztalta. És aki eddig isteni öntudattal és fölénnyel viselte szenvedéseit, most emberfeletti fájdalmában olyan panaszra fakad, mint a legnyomorultabb ember. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Olvashatjuk a Máté evangélium 27. fejezetének 46. versében. És ezt Isten fia mondja atyának. Az Isten fia panaszkodik kimondhatatlan fájdalommal a hangján atyának. Amilyen joggal állította, hogy ő az Isten fia, ugyanolyan joggal panaszolja, hogy a kereszten a kín és a halál legszörnyűbb és legfagyosabb pillanatában az Isten elhagyta. Meg sem merjük kísérelni, kielemezni, megmagyarázni, hogy mi minden ment végbe Krisztus lelkében. Éjszaka volt, mérhetetlen nyomasztó éj, melybe emberi értelemmel nem lehet behatolni. Amint a tudomány nem tudta megfejteni azt a sötétséget, mely Krisztus halálának a pillanatában borult a teremtett világra, úgy sejteni sem tudjuk azt az éjszakát, mely a haldokló Krisztus lelkében összegyűlt. Eddig Márton Áronnak ez a beszéde, amelyet aztán a következő néhány gondolattal egészített ki. A kereszt jelenti az isteninek a teljes tehetetlenségét, az isteni emberi életnek a teljes és végleges maradék nélküli megsemmisülését itt a földön. Ellenségeinek a diadala teljes. A kereszt alatt szabadjára engedhették, és fenékig élvezhették kárörömüket. Gúnyolták az által menők, értsd úgy, hogy jövő menők, a húsvéti zarándokok, a búcsusok, akik virágvasárnapján talán még a hozsannázó tömegben mellette tüntettek. Gúnyolták esküdt ellenségei a főpapok és írástudók, és még a vele megfeszített gonosztevők közül is az egyik szitkot szólt rá, mint a nálánál is alább lenne, akiről a nép között az járt szájról szárja, hogy mindent jól cselekedett. Az egyház szentségeibe és liturgiájába belevonta a teremtett dolgokat is. Ennek a hallatlanul nagy apostoli feladatnak a kimondásával és kitűzésével véget ért a föld zűrzavaros története. Beköszöntött a teremtett dolgok megszentelésének az ideje, nem csak a szentségek és szentelményekben való alkalmazása által, hanem a kerességben újjászületett és a kegyelmi élet által megnemesedett ember célszerű, értelmes feldolgozása, és értelmes használata által. Eddig Márton Áron püspöknek a keresztről mondott beszéde. Márton Áron püspök egy szép beszédet tartott, amelynek a címe a keresztség kapcsolata és a húsvéti misztérium. Húsvét éjjele az egyház életében a gyújtópont, mely megvilágítja az egész egyházi évet. Nem véletlen, hogy a liturgia reformja a húsvétot bevezető hét liturgiájának reformjával kezdődött. Az egyház legszívesebben ezen a szent éjszakán kereszteli meg azokat a katekumenokat, akik erre a hosszú heteken, hónapokon át készültek. Ezzel is hangsúlyozni kívánja a szentség méltóságát és jelentőségét, mely által az ember Krisztus testének élő tagja lesz. Sajnálatos azonban, hogy a keresztségnek ez a jelentősége nem, vagy csak halványan él a keresztények tudatában, főleg a régi keresztény országokban. Ennek két oka van. A legtöbb kereszténynek, akik mindjárt születésük után részesültek a keresztségben, nincs közvetlen élményük erről az eseményről. Nem érzik, hogy ez a személyüket mennyire érinti, és kötelezi, hogy mindent fel kell ajánlanunk Isten országának a szolgálatára. Másikok, hogy igen gyakran olyan gyermekek részesülnek a keresztségben, akiknek a szülei gyakorlatilag nem élnek keresztény életet. A keresztség felvétele, illetve kiszolgáltatása csak külsőleges szertartássá devalválódott, nem érezteti és nem érzik annak az egész keresztény életre szóló rendkívüli jelentőségét. Ezért a keresztények sem tekintik a keresztséget és az egyházba való felvételüket életük döntő pillanatának, a Krisztus testébe való beiktatódás és az újjászületés pillanatának. Manapság sokan nem is a keresztséget tartják a keresztény és nem keresztény közötti konkrét választóvonalnak, hanem azt, hogy az illető mennyiben él vagy nem él az evangélium szerint. Ebben az a veszély rejlik, hogy a hitnek bizonyos alapigazságai elhalványulnak a keresztény tudatban. Ezért is jó alkalom a húsvét éjjele, hogy a keresztség döntő jelentőségét emlékezetünkbe idézzük. János keresztsége a zsidóknál az Úr idejében szokásban volt az úgynevezett prozelita keresztség. Bizonyos felavató szertartás azok részére, akik a pogányságból csatlakoztak a kiválasztott néphez. Némelyek ezt éppen olyan fontosnak tartották, mint a cirkumcisziót, azaz a körülmetélést. A keresztény keresztség megértéséhez azonban ennél sokkal jelentőségteljesebb a János féle, tehát itt keresztelő Szent Jánosra kell gondolni, keresztség. János a bűnbánat keresztségét hirdeti. A messiás ideje elközelgett. A Jánosféle keresztség, melyet a pusztában szolgáltatott ki, beiktatta a megkeresztelt Ábrahám igaz ivadékai közé. Izrael sokszoros hűtlensége miatt a körülmetélés önmagában már nem bizonyult elégségesnek az üdvösség biztosításához. Csak is egy kis töredék menekül meg, hirdették a próféták. S János keresztségének a tulajdonképpeni jelentősége az, hogy ehhez a töredékhez nyitotta meg az utat, azoknak, akik megkeresztelkedtek. Ezek elkerülhetik Isten büntetését. Ez a keresztség felszólítás az erkölcsi megtérésre. Aki a keresztséget kéri, annak meg kell vallania és bánnia bűneit. János keresztségének az objektív értékét a kísérő szavak jelzik, idézet, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett az Isten országa. Máté evangélium, 3. fejezet, 2. vers. Az evangélium szerint a János keresztsége csak előkészítő a messiás keresztségére, a tűz és a lélek által való megkeresztelkedésre. János keresztségének páratlan jelentőségét az a tény adja meg, hogy egy napon Jézus is kérni fogja ezt a keresztséget. Ekkor egészen új valóság kezdődik. A messiás, aki tűzzel és lélekkel keresztel. Az evangéliumok jelzik Jézus megkeresztelkedésének mély teológiai jelentését. Jézus kéri és elfogadja Jánostól a keresztséget. Ezzel a szertartás alapjában megváltozik, teljesen új értelmet nyer. Jézus, a messiás, Isten előlegezett üdvrendi cselekedetére a fenntartás nélküli engedelmességgel válaszol. A hűséges kicsiny töredék egyedül az ő személyére korlátozódik. Az ő hűsége valósítja meg az üdvösséget, megnyitja a lélek idejét, mikor Jézus megkeresztelkedik, elfogadja a hivatalos beiktatását, mint messiás. A lélek leszáll rá, mert Jézus a lélek üdvözítő működésének hatalma, alkalmas talaja. De Jézus csak azért a messiás, mert ő az Isten ember, Isten választotja, szeretett fia, akiben Istennek kedvetelik. Ő a keresztelő előtt volt. A keresztséggel kezdődik nyilvános működése, és ez a keresztség erőteljesen jelzi az utat, melyet járnia kell. Isten szolgájának, az Isten bárányának a művét kell végrehajtania, hogy elvegye a világ bűneit, ezért ennek a keresztségnek a teljes értelme a második keresztségben, az ő halálában teljesedik be, és itt egy idézet következik a Lukács evangélium 12. fejezet 50. verse, amely így szól, keresztséggel kell megkeresztelkednem, mennyire vágyom, hogy beteljesedjék. Eddig az idézet. Ezzel a halálban való megkeresztelkedéssel lesz Jézus, Isten igaz népének elsőszülöttje, az új világ szegletköve, s hogy Isten országának az építésébe bekapcsolódjék, minden embernek szól a felhívás, hogy Jézus Krisztussal élő kapcsolatba kerüljön, és a lélekben megkeresztelkedjék. Az egyház, mely a Jézus nevében keresztel. A Szentírás és a Szent Hagyomány gyakran foglalkozik azzal a rituális cselekménnyel, mely által az ember Krisztus misztikus testének az egyháznak tagja, és ebben az értelemben már itt a földön Isten gyermeke és az új világ polgára lesz. A keresztség azzal, hogy az embert beiktatja a mennyei atya családjába, objektív létrendi kapcsolatot létesít Isten és az ember között. A lélek ebben a családban működik, és az ember itt nyeri meg a képességet, hogy az atya választ adhasson felszólítására, mellyel az üdvösséget felajánlja. A keresztség, a lélekben való újjászületés, a fürdő, melyben a régi ember alámerül és felmerül az új ember, segíti az embert, hogy kijusson a bűn mindent körülfoglaló hínárjából a szeretet egyetemes közösségébe, a sötétség és elhagyatottság világából a határtalan testvériség új világába. A keresztség tisztulás és megvilágosodás. Mind a kettőt műveli, de ez a lélekben való keresztség csak Jézus nevében történhetik. A keresztségnek Jézussal, az Isten népének elsőszülöttjével való élő kapcsolata nélkül nincs semmi értelme. A keresztség elválaszthatatlanul hozzá van kapcsolva a názáreti Jénus művéhez, elsősorban pedig az ő megváltói kereszthalálához. Az egyház által kiszolgáltatott keresztség reális kapcsolat a húsvét misztériumával. Összeköti az embert a kereszttel és a feltámadással. Jézus Krisztus teremtette meg a megváltó átmenetet a régi világból az újba, és az ember csak Krisztushoz kapcsolódva találhat el az atyához. A keresztség lényeges és elsődleges hatása, hogy összekapcsol Krisztussal és az ő örök áldozatával, mely egyszer s mindenkorra megtörtént a kereszten. Ezért tartozik hozzá a keresztség szertartásához a forma, a szöveg, hogy a megkeresztelt embert bevezesse az üdvösség rendjébe, és összekösse annak kezdetével, Jézus Krisztussal, aki érettünk meghalt és feltámadott. A keresztség végül a hit szentsége is. A lélek belenyomja a jegyét kitörülhetetlenül a keresztelt lelkébe, és megadja neki a képességet, hogy életét a hit szerint alakítsa. De a hit szerinti élet nem valósul meg szükségszerűen. A felnőtt katekumenek rendes körülmények között hosszabb időn át kell készülnie tanulással és életmódja megváltoztatásával Jézus példája szerint. Ezért a keresztség a megkeresztelt embert eligazítja a másik keresztség a halálban való megkeresztelkedés felé, melyben végképp megnyílik az átmenet a feltámadt Jézus Krisztusban az örök életre. A keresztség a missziós küldetés alapja. A nép, melybe a hívő a keresztség által beiktatódik, nem azonos a föld népével, nem ebből a világból való, s igazi arca csak a halál után tűnik elő. De már a földi élet ideje alatt is magán viseli a nép jellemző vonásait, dinamikus természetét, állandó növekedését. Az emberiségnek, mielőtt Isten országának az üdvössége véglegesen megnyílnék előtte a földön, évezredeken keresztül dolgoznia kell e nagy művön, melynek a vége rejtve van. Ez a mű pedig csak akkor valósul meg, ha Krisztus misztériuma gyökeret vel minden nép életében és minden kultúrában. Az, hogy az evangélium minden embernek hirdettetik, azt jelenti, hogy már a földön elkezdődött a Jézus Krisztusban gyökerező egyetemes testvériség kozmikus megvalósulása. Ez mutatja azt, hogy az emberiség üdvössége úgy, ahogyan azt Isten öröktől fogva elgondolta, mennyire függ a missziós tevékenységtől, s mindattól, ami ennek a feltétele. A keresztség tehát világot átfogó, sőt kozmikus táblatokat nyit meg. Az ember nem azért lesz az egyház tagja, hogy itt csak a saját üdvösségéhez vezető utat járja. A keresztséggel és az egyházzal való beiktatódással az ember egyetemes missziós felelősséget vesz magára. A megkeresztelt embernek, mint az egyház tagjának feladata, hogy Krisztussal együtt részt vegyen az emberiség és a teremtés megmentésében. És ezt a kötelességet, mely a keresztséggel kezdődik, még növeli és erősíti a bérmálás szentsége, melyet rendszerint a püspök szolgáltat ki, aki misszionárius a Krisztusnak. Ha a megkeresztelt ember részt vesz az egyház missziós küldetésében, hozzájárul az egyház munkájához, a lélektől nyert kegyelem erejével. Az egyház pedig missziós munkájával segíti a nem keresztény embert abban, hogy a keresztség felé tájékozódjék. A misszió célja tehát nem a keresztség, hanem az, hogy az emberiséget a keresztséghez segítse, hogy az embert azon a nehéz úton kísérje, mely a hitetlenségből a Jézus Krisztusba való hithez vezet. Az emberek különböző okokból, és egyik oka lehet a misszió elégtelensége is, nem mindig lesznek az egyház tagjai már a földön. Csak a halálban keresztelkednek meg, ha hívek maradtak a lélek világosságához és lelkiismeretük szavához. A keresztényeknek azonban nem szabad elfelejteniük, hogy mindenkinek és minden egyes embernek az üdvössége függ az ő missziós feladatuktól, mely a keresztség felvételével kötelességük lett. Eddig Márton Áron püspöknek a keresztség kapcsolata és a Húsvét misztériuma című viselő beszéde. Kedves hallgatóim, műsorunk végére értünk. Kérem, imádkozzanak önmagukért, családjaikért, a világ békéért, a Szentatyáért és a betegekért, és kérjék Jézus Krisztus bőséges áldását mindezekre a szándékokra. Találkozunk 4 hét múlva a szokott időben. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Sós Károly. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Jó estét kívánok!
1: A Közösség szolgálatában című műsorunkban Márton Áron püspök életét és korát mutattuk be.

Gárdonyi Géza, ne félj! Mintha látnám a fehér ruhás szentet, amint Jairus házához közelget, s hírül hozzák, hogy meghalt már a lányka. Jézus ránéz az elsápadt apára. Ne félj, csak higgy. Ha ránk is így szakad a fájdalom, szerettünket látva a gyászpadon, s kiáltjuk, nincs már, nincs, aki megmentsen, törjön át Jézus szava a búcscsenden. Ne félj, csak higgy. Gárdonyi Géza.

0: Hírpercek.
1: Dabason rendezték meg a Mentefest Váci Egyházmegyei Ifjúsági Fesztivált. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. A mesterséges intelligenciának a szakrális művészetben jelentkező korlátai tárja elénk a vatikáni bélyeg illusztrátor. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 3 napra Dabas adott otthont az első Mentefestnek. A Táncsics Mihály gimnázium területét vették birtokba a fiatalok, akik eljöttek a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének első fesztiváljára, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. A Mentefest egy keresztény fesztivál, amelynek egyik célja, hogy a fiatalok úgy érezhessék jól magukat, hogy közben a mindennapjaikat átható nehézségeikről is beszélhessenek. Az előadások témáját is ennek megfelelően válogatták a szervezők. Löw Gergely atya a tinédzser kort érintő nehézségek közül a látszólagos pörgés és a belső magány feloldására kereste a megoldást. Az előadáshoz kapcsolódva 2 tanúságtétel is elhangzott. A meghívott előadók között Pál Feri atya is szerepelt. Előadásában a tartós párkapcsolat építéséről beszélt. Az egész hétvégés keresztény ifjúsági fesztivált Szentmise zárta. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az Egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. 14. Leó pápa megválasztásának első éves évfordulója alkalmából május 8-án a Vatikán emlékbélyeget adott ki a Szentatya portréjával, amelyet Raúl Berzsóza spanyol festő illusztrált. Az EVTN News a mesterséges intelligencia által generált katolikus képek értékéről kérdezte a művészt. Találkoztam ilyen képekkel, szépek, sőt lenyűgözőek voltak, mégis úgy érzem, hogy már láttam, mondta Berzsóza. Válaszában kiemelte, hogy az AI korlátja az, hogy nem éli át, amit ábrázol, nem érzi az ábrázolt téma lényegét. A művész ezzel szemben az alkotásához mindig hozzátesz érzéseiből valamit, mutatott rá az illusztrátor. Úgy vélem, hogy a szakrális műveket nem csupán látjuk, hanem egyúttal befogadjuk, mint egy hitbeli gondolat végső kifejezését. Ezek a képek nem csupán díszítő jellegűek, hanem az evangelizáció eszközei, nyilatkozta a spanyol festő. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést. Egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz. Szeretsz engem?
5: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
0: Mária Rádió.

0: A Mátra Verebé Szent Kúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
1: Dicsértesek a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Mátra Verebé Szent Kúti podcast sorozatában. Mai beszélgetésünket folytatjuk itt Egerben, a Minarita templomnál, és a vendégünk Cebulá Pável Minarita atya. Köszönöm szépen, hogy elfogadtál meghívásomat.
2: Én köszönöm.
1: A beszélgetésünk kezdetén szeretnének meghívni, hogy mondjál valamit a hivatásodról. Hogy lettél ferences?
2: Már olyan régen volt, hogy alig emlékszem rá, de arra emlékszem, hogy a gyerekkoromban igen, voltak olyan megvillanások, olyan gondolatok, hogy talán Isten engem is hív arra, hogy őt szolgáljam. Amikor készült első áldozásra, balesetben, vagy lehet, hogy a kommunista titkos szolgálat segítségével, a Minarita atya, aki készített fel az első áldozásra, meghalt. És akkor először jött a kérdés, hogy vajon ki fogja pótolni őt, helyettesíteni őt. És időnként utána ez a gondolat visszatért, és érettségi előtt nagyon konkrétan föltettem Istennek a kérdés, hogy mit akar, mi az ő terve velem kapcsolatban is. És egy ilyen hivatást tisztázó lelki gyakorlaton Isten nagyon világosan megmutatta, hogy arra hív, hogy szerzetes legyek, Minarita, ferences és pap. Tehát én végül is fölismertem Isten akaratát, és igent mondtam rá, és ennek már hát az idén 41 éve lesz. Igen, tehát 85-ben léptem be a rendben rögtön érettségi után.
1: Még tisztázzuk, hogy te Lengyelországban léptem be, mert hiszen lengyel vagy.
2: Pontosabban félig lengyel, tehát apám lengyel volt. Azért mondom, hogy volt, mert Mennyországban talán ez már nem számít annyira, hogy ki milyen nemzetiségű, de az volt. Anyukám pedig litván volt, és az ő részéről, tehát két nagybátyja pap volt. Az egyik egyházmegyis pap, a másik szaleziai Litvániában. És utána ugye 44-ben, 45-ben menekültek a szovjetek elől is, és így került mai Lengyelország területére. Tehát félig lengyel vagyok, félig litván, de Lengyelországban születtem, és hát a hivatásom történetéhez az is tartozik, hogy bár otthon anyukám, meg az ő édesanyja, tehát az én nagyanyám és nagybátyám beszélgettek egymás között litvánul, de minket nem tanítottak. És nem olyan régen rájöttem arra, hogy ha tudtam volna litvánul, akkor biztos az előjárók a litvánjába küldtek volna. De mivel nem tudtam litvánul, akkor tudtam jelentkezni Magyarországra. Ez 91-ben volt, igen, pár hónappal azelőtt, hogy Szent II. János Pál pápa jött Magyarországra először. Két rendtársammal együtt megérkeztünk Miskolcra 1991. július 15-én, igen, Szent Bonaventura napján. Erre emlékszem pontosan. És utána történt egy nagyon intenzív nyelvkurzus, igazán két hónap alatt átnéztük majdnem az egész nyelvtant, akkor döbbentem rá, tehát azelőtt nem tudtam semmit magyarul, de az volt a döbbenetes, hogy a magyar nyelvtan nagyon-nagyon logikus, és igazán kevés kivétel van, ellenkezőleg ugye a lengyel nyelvben, de hát hála Istennek ezt gyermekként tanultam. Úgyhogy két hónap után átkerültünk ide Egerbe a szemináriumba. De hála Istennek, mi már Lengyelországban elvégeztük a szemináriumnak a negyedik évét, tehát a teológiában, és itt akkor a szeminárium 5 éves volt. Lengyelországban már akkor 6 éves volt. Úgyhogy visszakerültünk negyedik évre, és ennek köszönhetően a téli vizsgai időszakban nem volt vizsgánk, hanem volt több időnk, hogy tanuljunk magyarul, tehát akkor a tavaszi vizsgai időszakban kellett letenni első vizsgákat magyar nyelven. Igazán...
1: Milyen volt?
2: akkor ugye még nem volt semmi elektronikus ilyen szótár, digitális szótár, a nagy magyar-lengyel-lengyel-magyar szótárt kellett lapozni, úgyhogy volt, amikor egyszerűen fájt a kezem. De tényleg Isten kegyelme, hogy valamennyire sikerült elsajátítani ezt a csodálatos gazdag nyelvet.
1: De miért éppen Magyarországra jelentkeztél?
2: Két oldalról meg lehet közelíteni ennek a kérdésnek a válaszát. Tehát amikor jelentkeztem, ez nagyon egyszerű helyzet volt. Tehát jött az előjáró, tartományfőnök és a Kelet-Európa generális asszisztense, és ő feltette a kérdést, hogy nem mennél Magyarországra, mert föld alól három minarita jelentkezett újra közösségi életre, és segítséget kértek Lengyelországból, ahol három tartományunk van, és mindegyik tartomány egy-egy kispapot felajánlott. És igazán talán életemben legrövidebb megkülönböztetés volt, tehát két-három percig gondolkoztam azon, hogy mit tegyek, és utána jelentkeztem Magyarországról, pedig nem tudtam semmit magyarul. Valamit tudtam Magyarországról, mert voltak magyar ismerőseim. Igazán szerintem később derült ki, hogy Isten, legalább anyukámnak ez volt a felfogása, hogy Isten miért küldött engem Magyarországra. Tehát anyukám litván, de anyukám a lengyelek között nevelkedett. Nagyon szereti Szent Hedviget, akinek köszönhető ugye a litványa kereszténysége. Amikor édesanyám először eljött Miskolcra, igen, a diakonátusi szentelésemre, elvittem őt a Győzsgyőri várba, és mondtam, hogy hát Nagy Lajos építette ezt a várat, tehát Hedvig édesapja. És anyukám akkor mondta, hogy akkor most már értem, hogy Isten miért küldte a fiamat Magyarországra, hogy megköszönje a litványa megkeresztelkedését. És azóta ez tehát nagyon elevenen bennem van. Ugyanakkor évek során meg kellett tapasztalnom, hogy a mai litvánok vagy nem tudnak semmit Szent Hedvigről, vagy olyan hamis tudat információ van bennük, hogy Szent Hedvig a Jagella, mint hazaáruló felesége. Ez nagyon szomorú. Egyébként a lengyel-litván kapcsolatot szerintem lehet összehasonlítani a magyar-szlovák kapcsolattal. Hát ezért is nagyon fontos számomra a népek közti megbékülést, illetve a múltnak, a múlt sebeinek a gyógyítása, amiről ért Szent II. János Pál pápa. Ezek nagyon fontosak, mert ugye elvileg tényleg testvérek vagyunk, ugye rokonok, barátok, de ami nincs megtisztítva ugye a szeretet tüzében, akkor valahogyan valamikor visszaüt, pedig szükségünk van egymásra. Tehát szomorú tapasztalnom, hogy mai Litvániában vannak olyan lengyel iskolák, amelyek nagyon nehéz helyzetben vannak, mert nem kapnak pénzt. A hatóságok ugye be akarják zárni. Szlovákiában is hasonló problémákkal küzdenek az ott élő magyarok, akik mindig ott voltak. Tehát mint Litvániában ugye évszázadok óta ott élnek lengyelek. Ezt nem is mondjuk diaszporának, hanem régen ugye évszázadokon keresztül ez egy állam volt, egy ország. Sajnos az ördög nem alszik, úgyhogy nekünk többet kell tennünk azért, hogy béküljünk ki egymással.
1: A béke küldetés mellett mit mondanál, mi a magyarországi missziót? Hogyan látod magad itt és most, mint ember, ferences, szerzetes, hát lengyel és litván nép valamiképpen képviselője is?
2: Hát ez nagyon érdekes és összetett kérdés, mert évek elmúltával úgy látom, hogy a feladatok is változnak. Tehát volt, amikor, emlékszel, hogy rögtön szentelés után valamelyik újságíró feltette a kérdést, hogy akkor meddig maradtak Magyarországon, mondom, ameddig kell. És utána közben történt 2007-ben, hogy engem áthelyeztek Amerikába, pontosabban Connecticutban, ilyen amerikai lengyel, vagy lengyel-amerikai plébányára. De pár hónappal utána kiderült, hogy a Manhattanen lévő Szent István magyar plébányának nincsen magyar lelkipásztora, úgyhogy két éven keresztül én voltam a magyar New York-i lelkipásztor. Akkoriban már csak egy magyar plébánya létezett az egész New York államában. Tehát minden vasárnap délelőtt lengyül angolul miséztem, délután pedig magyarul. És Amíg Magyarországon éltem, addig például nem énekeltem a magyar himnuszt, tehát a nemzeti imát. Mondtam magamban, ez az övék. De amikor ugye ebbe a számozatésre kerültem, tehát ilyen magyar migráns lettem, a többi innen a Kárpát-medencéből származó magyarok között, különböző országokból, ott kezdtem énekelni a himnuszt. Tehát valahogyan lehet mondani, hogy szívemben ott, a többi magyar migráns között ott lettem a magyar is. És tudatosan vállaltam.

0: hogy ugye találkozások révén az ember is egyfajta hiddá tud válni, hogy tényleg ne csak felszínesen találkozunk, hanem a lelki egységünk, ami igazán csak Krisztusban lehetséges, de hogy ezt ne akadályozzuk. 2006-ban nagy örömmel vettem részt egyfajta magyar-szlovák találkozón Esztergomban, a Erdő Péter Biboras atya, prímás atya meghívta a szlovák püspököket, és akkor kölcsönösen kimondták, aláírták egy nyilatkozatot, amely nagyon hasonlít ahhoz a nyilatkozathoz, amit a lengyel püspökök adták ki 1965-ben a német püspökök felé. Megbocsátunk, bocsánatot kérünk. Sajnos a köztudatban ez a hír nem nagyon ment át, de azóta is úgy látszik, hogy Isten arra hívott meg, hogy ezt a folyamat, ezt a művet, mint Isten művét fajtassam, vagy valahogyan részt vegyek benne azáltal, hogy Isten szolgálja Eszterházy János boldogalvatási perében posztulátor lettem. Úgy látom, hogy ez a per nem önmagáért indult, hanem ennek a pernek a célja a magyar-szlovák kibékülés.
1: Hogyan lettél az Eszterházy János boldogalvatási ügyének posztulátorra?
0: Nagyon nem akartam.
1: Miért?
0: Mert tudtam, hogy ez nagyon nehéz feladat, hát nagy kereszt, mert ugye Eszterházy János aránylag nem régen élt, tehát, és itt jelennek meg a múltnak a sebei. Mint politikus, ugye szolgálta a magyar érdekeket, de elsősorban ugye keresztény volt, és így értelmezte is a szolgálatát, hogy az evangéliumnak a szolgálata, vagyis Krisztus szolgálni az emberekben, függetlenül attól, hogy milyen nemzethez tartozik. Tehát kereste az igazságot, az igazságosságot, azon dolgozott, hogy Csehszlovákia vagy kisebb Szlovákia tiszteletben tartja az emberi jogokat. Ugyanakkor voltak ellenségei, mint Benes vagy mások, és háború után ugye bár ártatlan volt, sőt, egész háború alatt segítette a zsidókat, mentette a zsidókat, lengyeleket, de azokat a szlovákokat is, akik nem értettek egyet a fasiszta kormánnyal. Háború után pedig, mint háborús bűnös halálra ítélték. És lehet mondani, hogy kommunista rendszer kétszer meg akarta ülni őt, tehát fizikailag, utána pedig meg lehet mondani, hogy lelkileg is, ugye, tehát amikor gulákban volt, vagy kisebb a csehszlovák kommunista börtönökben, de halála után is meg akarták ülni az emlékét. Nem volt szabad beszélni róla, emlegetni őt egyáltalán. Tehát még halála után is féltek tőle. Nagyon, nagyon érdekes. De amikor, ha jól emlékszem, 60 év után nagy nehezen egy prágai temetőben megtaláltak a közös sírt, amelyben oda volt temetve Eszterházy János urnája is, és kiemelték ezeket a hamvakat, bár nem volt semmi vizsgálat, és ezek a plédabazok ugye elrozsdásodtak is, ezek a hamvak ugye összevegyültek, de egy ilyen urnáni hamvat összeszedtek, és akkor megtörtént a temetése a szülőföldjén, Nyitra mellett. Ennek a temetésnek, ez már önmagában is csoda volt, hogy magyar, szlovák és lengyel püspökök vettek részt, tehát a krakói érsek Marek Jendrasevszky atya, ő volt a főcelebráns, és az ünnepség után a temetés az egybe a kápolna felszentelése volt. A kápolna titulusa pedig a kereszt felmagasztalása. És Jendrasevszky, tehát a krakói érsek atya, most már nyugdíjas, akkor mondta, hogy Eszterházy János megérdemli a boldogalvatási pert is, el is indította. Tehát ahhoz, hogy elinduljon ez a per, a krakói érseknek meg kellett szerezni, vagy a születés szerinti, vagy elhalálozás szerinti helyi püspöknek az engedélyét. Így sikerült megszerezni ezt az engedélyt az alamuci érsektől. És erre hivatkozva a krakói érsek Vatikántól erre kérte a Vatikán engedélyét. A Vatikán megengedte elindítani ezt a pert, és ezáltal Eszterházy Jánosnak azóta jár az a titulus, hogy Isten szolgálja. És emlékszem, hogy amikor december volt, és éjszaka kocsival utaztam Egerből Krakóba, és egész úton imádkoztam, Uram, ha nem akarod, hogy posztulátor legyek, akkor készen vagyok akár most is valami balesetben meghalni. Na de megérkeztem

0: Krakóba, és következő nap le is tettem az esküt. Azért mondom, hogy ez nehéz, mert nagyon, főleg Szlovákiában nagyon sok hamisság el van terjedve emberek között. Emlékszem, hogy egyszer Pozsonyban történészekkel találkoztam, és hát a beszélgetésünkből úgy láttam, hogy konzervatív gondolkodásúak, milyen hívő katolikusok. De amikor kimondtam Eszterházy János nevét, olyan, mint a jégkarszak ránk zudult volna, teljesen megváltozott a hozzáállásuk. Azt mondták, hát ez a ti szentetek. Pedig olyan nincsen, tehát vagy közös szent, vagy nincs szent. Úgyhogy nagyon komolyan harcolni kell, hogy az emberek megismerik János, amilyen valójában volt. És igazán nem csak, mert itt nagyon fontos, tehát a boldogavatási per nem a hitvalló felé megy, hanem virtanúság felé. Tehát be kell bizonyítanunk a per folyamán, hogy lehet, hogy a hóhírak, a gyilkosak nem egyenesen Krisztusért ültik meg. Tehát nagyon sokszor ez egyértelmű ugye helyzet, hogy például a muzulmánok gyakran, és nem most olyan régen szörnyű ugye, videót láttunk, hogy próbáltak rávenni keresztények, hogy tagadják meg hitüket, tagadják meg Krisztus, és ezt nem tették meg, ezért megöltik őket. De itt maga keresztelő János is nagyon jó példa arra, hogy ugye Herodes nem azt mondta, hogy na, te Krisztushoz tartozol, ezért megöllek, hanem megölte keresztelő János, mert keresztelő János vitte meg az Isten törvényét, vagyis az igazságot a házasságról. Tehát keresztelő János, és szerintem Eszterházy János is, odaadtak illetüket, vagyis azért megöltik őket, mert ők hűségesek voltak Krisztushoz is. A Krisztusba vetett hitből fakadó tettekért megöltik őket. Egyébként most már ez egy külön kategória a szentélyavatási perekben, tehát az illet feláldozása. És az első ilyen eset volt Kolbe Szent Maximilián. Mert ugye amikor Auschwitzban jelentkezett, hogy az illetét feláldozza egy családapaért, akkor a parancsnak kérdezte, ki vagy te, és akkor azt mondta, katolikus pap vagyok. És érdekes, hogy ez elég volt, hogy igen, akkor pedig nyugodtan lelőthette volna mind a kettőt ott helyben. És mégis az, akiért Maximilián jelentkezett, túlélte a háborút. Igaz, hogy az ő gyermekei nem, de Maximilián odament az iksi kamrába, ahol hát szörnyű állapotok voltak, tehát Isten káromlása, borzasztó. De amíg ereje volt, addig hangosan imádkozott, gyóntatott, tehát végig kísérte azokat, akik ilyen szörnyű halára lettek ítélve.
1: Kivé váltok neked személyesen az Eszterházy János és a Maximilian Mária Kolbe? Milyen hatással volt, vannak rád?
0: Egy családi történet, üten vagyunk testvérek, és anyukám mesélte, hogy 70-ben, de akkor még Maximilian nem volt még boldog avatva sem, de a szomszédoknál keresett valami kölcsön, tehát pénzt akar kérni, mert nem volt. És azt mondja, hogy ott közben imádkozott Maximiliánhoz, aki mondom, még akkor nem volt boldog avatva, és azt mondja, utána soha többi életében nem kellett kérni kölcsönt. Tehát gyerekkorom óta, meg hát az, hogy mindenütt a plébánián nevelkedtem, és ott éltek rendtársak, akik személyesen ismerték Maximiliánt. Úgyhogy gyerekkorom óta Szent Maximilián nagyon-nagyon fontos volt, főleg, mint, ha jól emlékszem, Szent II. János Pál pápa a család védőszentjének nevezte őt. Lehet, hogy nem hivatalosan, de talán használta ezt a kifejezést. Azért, mert életét áldozta fel egy családapáért. Eszterházy János az más eset, mert sokkal később szereztem meg róla tudomást, és sokáig, vagyis addig, amíg nem kezdtem olvasgatni az ő börtönleveleit, Eszterházy János csak egy hős volt, kommunizmusnak áldozata. De amikor elkezdtem olvasni az ő leveleit, akkor derült ki, hogy nagyon mélyen hívő ember volt, illetve ami a legerősebb tőle, az ellenség szeretet. Tehát az, hogy Eszterházy János 4 évig gulágban volt, és ott hát beteg lett, komoly tüdőbajai voltak többek között, tuberkulózis. Úgyhogy ő apránként lassan haldokolt. De minden vasárnap, tehát az egész hét be volt osztva is, minden vasárnap imáit és szenvedéseit az ellenségeiért is ajánlotta fel. Egyébként, amikor már elindult a boldogalvatási per, akkor ugye a család jött össze, János családja is. Valaki emlegette, hogy Eszterházy János idesanyja, tehát Elzsbéta Tarnowska grófnő, aki Krakóból származott, egész földi illetében minden nap imádkozott Sztálinért. Sztálin halála után is. Egyébként nem olyan régen nagy szombaton jártam, és ott hallottam a szakkal nyugdíjazott érsektől, hogy Gustav Huszák, aki ugye később Csehszlovákia elnöke volt, köztársasági elnök, halála előtt kibékült Istennel. Számomra egyértelmű, hogy János szenvedései és a ellenségeiért, hóhíraiért felajánlott szenvedései elhozták ezt az eredményt, ezt a gyümölcsöt, hogy egyik legfontosabb hóhírja halála előtt kibékült Istennel, szentségekhez járult. Tehát mint Krisztus követője nagyon komolyan vette ezt az ellenség szeretetet, sőt sajnálta azokat, akik rosszat tettek. Tehát semmiképpen nem ítélkezett fölöttük, hanem sajnálta, imádkozott értük. A másik nagyon fontos dolog, hogy többször volt lehetősége megszökni. Tehát először, mint politikus, amikor a Kossuthi kerület visszakerült Magyarországhoz 1938-ban, és János meg lett választva a szlovák parlamentbe éppen Kossáról, és volt lehetősége átköltözni Budapestre. Tehát egy szép, kényelmes életet élni, mint az országház képviselője. De ő azt mondta, hogy nem, ő maradt azokkal a magyarokkal, akik maradnak Szlovákiában. Később háború végén is volt lehetősége megszökni, de maradt Szlovákiában. Akkor ugye, amikor elment Huszákhoz panaszkodni, hogy Benes dekretumok alapján nagyon rosszul bánnak a magyarokkal, kitelepítik őket, akkor Huszák letartóztatta és átadta NKVD-nek. És így került Moszkvába, majdnem egy évig Lubjánkában volt, hát borzasztó, nagyon hosszú kihallgatásokon vett részt, és amikor visszakerült Gulágból Pozsonyba, Csehszlovákiába akkor, akkor az elején kórházba helyezték őt. Akkor a család megszervezte a szökést, tehát onnan is lett volna lehetősége megszökni, és ő azt mondta, hogy nem, hogy maradt. Pedig már akkor nagyon beteg volt, Gulágban majdnem 5 évet töltött le, és hát tudta, hogy mi a csehszlovákiai kommunista börtön, és ennek ellenére erről is lemondott. Tehát ez számomra azt jelenti, hogy tudatosan vállalta a keresztet, vagyis lehet egyenesen mondani a halált. Mint politikus nem tudott igazán semmit csinálni, de mint Krisztus követője feláldozta magát népéért, nemzetéért, hazájáért, de Krisztus iránti szeretetéből, mert itt nagyon fontos, igazán elég sok levele megmaradt, de az egyik az úrnapján íródott, és azt írja benne, háború végén imádkoztam, hogy akár szenvedések árán is Isten formáljon engem, tisztítson meg, hogy az ővi legyek. Ez volt egyetlen vágya, hogy az ővi legyek. És később, amikor húga Mária, néha ugye a kommunisták megengedték, hogy meglátogassa őt a börtönben, már amikor visszajött Oroszországból, Szovjetunióból. Mária azt írja naplójában bátyáról, hogy ő, aki régebben minden sértést sokáig megőrzött, most mindenkinek mindent megbocsát. Úgy látszik, hogy ez is hatása volt húgára Máriára, ami számomra is a legfontosabb dolog. Tehát az ellenség szeretete, ez a szeretetnek a csúcsa.
1: Te hogyan állsz hozzá a vértanúság fogalmához, úgy általánosságban? Valamiképpen nekünk kötelező, elérhetetlen, megdöbbentő, vonzó, ijesztő, vagy lelki fordulást ébresztő, mint keresztényeknek?
0: Bármennyire furcsán is hangzik, de szerintem mindegyik egyszerre is lehet. Mert igen, emberileg ijesztő, sőt, az ember ösztöne, hogy megvigye az életét. Itt pedig arról van szó, hogy feláldozom életemet. Mondok konkrét példát. Igen, 91-ben, amikor Magyarországra kerültünk, pár héttel azután jut a hír Perúból, hogy ott a kommunista gerillák megöltek két lengyel minoritát, két lengyel atyát, Zbyszeket és Mihályt, akik nem régóta kezdték ott a missziójukat Perúban, elég magas hegyek között. Mind a ketten tudták, hogy kommunista gerillák jönnek értük. A helyi püspök is kérte őket, hogy meneküljenek. Ők azt mondták, hogy nem, hogy maradnak az emberekkel. És az egyik napon, az esti misén, éppen arról szólt az evangélium, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét, én miattam evangéliumért, megmenti azt az örök életre. Ezután, a mise után jöttek értük a kommunista gerillák. Kivittik a faluból, és lelőtték. És még vérükkel megírtak egy ilyen rövid levelet, amely arról szól, hogy azért ölték meg, mert ők a nép ellenségei voltak. Tehát, mert a népben elaltatták a forradalmi tudatot. Ezért szerintem lehet beszélni, hát régóta, már gyerekkoromban ugye hallottam, hogy van véres vértanúság, magyarul kicsit ez furcsán hangzik, ugye, tehát vörös vértanúság és fehér vértanúság. És igazán mind a kettő lehet nehéz. Nézzük meg a lüziai kis Szent Terézt, aki szintén úgy, mint János, tuberkulózisban szenvedett, és az utolsó két éve olyan nehéz volt, hogy sokáig nem is hozták nyilvánosságra az ő naplóját ebből az időszakból, mert kis Szent Teréznek komoly kísértései voltak a hit ellen. Borzasztóan szenvedett. Egyébként ez is érdekes, hogy Eszterházy János bár saját magáról azt vallotta, hogy ő jezsuita lelkiségű, és minden évben részt vett lelki gyakorlaton, Manrizámon, de ha szabad itt mondani, legkedvencebb szentje kis Szent Teréz volt, és ezért amikor gulágban volt, visszaemlékezve azt írja, hogy minden nap kis Szent Terézzel és Kaszap Istvánnal imádkoztam azért, hogy ne halljak meg szentségek nélkül. Vagy ha ez nem lesz lehetséges, hogy tudjam indítani magamban tökéletes bűnbánatot. Tehát kis Szent Teréz, akihez szerintem utána Szent Vedise által is hasonlóvá lett, nagyon jó példája, világos példája annak, hogy mit jelent a fehér vértanúság. Tehát lehet, hogy nem közvetlenül halálról van szó, de a szenvedés, a kereszt, az kereszt. És nem mindegy, hogy hogyan állok hozzá, vagyis hogyan viszonyulok hozzá, hogy elfogadom-e, vagy vergődök, vagy próbálok küzdeni ellene. És ez Jézus nélkül egyszerűen szerintem nem lehetséges. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak, akik feláldozzák illetüket valami gonosz szándékból, gonosz indításból, de más, ha valaki szeretetből, akár apránként is feláldozza az illetét.
1: Nekem az érdekes egy kicsit, hogy ezt mondják az emberek, hogy a vértanúság az nem egyszeri művelet, hanem az Isten egy adott embert az egész életén át készíti erre a kegyelemre, a feláldozásra. Mit gondolsz, hogy mennyire igaz, vagy mennyire csak utólag mi úgy látjuk?
0: Én hiszek abban, hogy Isten, mivel szereti minden gyermekét, tehát törődik vele, és a másik, hogy az életben nincs semmi véletlen. Ezt valahol Magyarországon hallottam, hogy a véletlen az a Szentléleknek a beceneve, vagy fedőneve. Tehát nincs semmi véletlen. Isten gondoskodik rólam, tehát formálni akar, hogy előbb-utóbb egyesüljek vele. Én nem tudom mikor, tehát nem tudom se a napot, se az órát, még az évet sem. Ugyanakkor tudjuk, hogy vannak szentek, akiknek Isten előre megmutatta haláluk napját. Voltak olyanok. De voltak olyanok, mint Szent Márton, egyébként érdekes, mert Szent Márton az első szent, aki nem vértanú, tehát mint hitvalló szent illetovatva, és azt mondta, hogy ő legszívesebben már hazamenne, tehát ugye a mennyei atyához, de ha másoknak szüksége van rá, akkor marad. Tehát, hogy Isten döntse el, hogy most... Ez mint a Szent Pálnál, ugye, hogy Krisztusért elmennék már, de miattatok még maradok, pedig nagyon szívesen elmennék. voltak, akik igenis siettek haza, például persze nem úgy, hogy öngyilkosak lettek, hanem vágyakozva az Istennel való együttélésre. Például most már szent Pier Giorgio Frassati, Péter György Frassati, aki fiatal egyetemistaként halt meg, de alig már azt hiszem 20 éves volt, amikor azt mondta, azt írta, hogy földi élete legboldogabb napja a halálnapja lesz. Pedig nagyon tele energiával volt, sportolt, nagyon sokat segített másokon, de azt mondta, hogy a legboldogabb napja a halál napja lesz. Úgyhogy, ha tényleg Krisztusért akarok élni, vagyis Krisztusból, az ő erejéből, az ő szent lelkében akarok élni, akkor nem azt keresem, ami számomra kényelmes, vagy amit jónak tartom, hanem mindig azt keresem, amit Isten akar. Uram, te mit akarsz? Ugye Szent Ferenc imádkozott a Szent Damianai kereszt előtt. Uram, mit akarsz, mit tegyek? Menj, építs újjá egyházamat, templomomat. Ugyanakkor ez nagyon fontos, mert szabad akaratunk van, tehát senki helyettem nem tud dönteni, hogy mit akarok. A szívem mi? Nekem kell döntenem. És Isten tökéletesen tiszteletben tartja szabadságunkat, szabad akaratunkat. Ugye nem lehet kényszeríteni se a szeretetre, se a barátságra. Nekem kell döntenem, mit akarok. Persze, azzal a tudattal, hogy saját erőmből, hát igazán én azt szoktam mondani, hogy semmi jóra nem vagyok képes, sőt, a saját erőmből minden, a legnagyobb rosszra is képes vagyok. Csak Isten kegyelme megőriz a rossztal, és segít a jóra.
1: Egyébként, ahogy mondod, arra gondoltam, hogy ez nagyon érdekes, összetett helyzet, mondhatni, hogy egyrészt szabad akaratunk van, és szabad akaratunk nélkül nem lehet elfogadni az Isten akaratát, de ha virtuóságra gondolunk, akkor lehet, hogy egyedüli eset, vagy nagyon kevés eset, hogy valaki vállalta szabad akaratából a virtuóságot, mert éppen a virtuóság helyzete az egy kényszer, hogy éppen valaki másnak akarata az, hogy ez az adott ember meghaljon. Hogy ez a szabad akarat előre, talán mintha készítene erre a helyzetre, amikor kényszerből, legalább úgy kívülről nézve, mert ha János evangéliumában olvassuk a Jézusról, hogy ő mondja, nekem senki, az életemet senki sem
0: veheti el tőlem.
1: Én magam, de az Jézus volt.
0: Igen, Jézus az élet ura. Na most azért vannak esetek, nagyon sok eset van, például az első ferences vértanúk, vagy otrántai vértanúk, amikor a törökök jöttek át, ugye Puliába is, és lemészároltak az egész város, 816 embert, de miért? Azért, mert nem akarták áttérni a muszlim hitre. Tehát volt lehetőségük megtagadni Jézust, és akkor megmenekültek volna. Tehát azért vannak esetek, amikor az ember ezt végig tudatosan vállalja, ugyanakkor, ha az ember nem ellenzi az Isten akaratát, és így fogadja el a halált. Tehát nem mintha ezt kereste volna. Bár voltak a szentek, akik nagyon vágyakoztak a vértanúságra.
1: Avilai Szent Terjész kicsi korába. Hála Istennek megállították.
0: Például. De szerintem ez másodlagos. Tehát az első, a legfontosabb az, hogy mit akarok. Ugyanazt, amit a megváltó mesterem, aki egybe a barátom, a testvérem is, sőt, vőlegényem, ezt akarom, vagy valami más, amit én képzeltem el. És nagyon döbbenetes példák vannak arra, hogy az emberek hogyan készültek a halálra.
1: Hogyan?
0: Most konkrétan egy francia férfira gondolok, Jacques Fesnek hívják. Nagyon lehet mondani, hogy nagyon rossz életet élt. Vágyakozott a változásra, és ezért vett részt a bankrablásban. És igazán hát az volt a baj, hogy fegyver volt nála, és amikor ugye jöttek a rendőrök, akkor az egyiket leelőtt, és halálra ítélték. És a börtönben valahogyan találkozott Jézussal. Tehát amikor várta a kivégzést, a hívő lett. Nagyon-nagyon mélyen. Akkor kezdte írni a naplóját, mint az egyetlen ajándékot, amit a lányának hagyott, és azt írja benne, ez egyébként a könyvnek is az a címe, 5 óra múlva meglátom Jézust. Tehát tényleg vágyakozott arra, hogy meglássa Jézust. Félünk a haláltól, mert ugye a halál a bűnnek a következménye, és Szent Pál azt írja, hogy az ördög ezen keresztül, a félelmen keresztül tart minket fogságban. És tényleg csak Jézus az, aki szabaddá tesz minket. Tehát ha engedjük neki magunkat, akkor szabaddá tehet minket ettől a félelemtől. Ami nem egyszerű, mert maga Jézus is átélte ezt a félelmet, vagyis a halállal járó szenvedéseket, már a Getsemáni kertől kezdve egészen a keresztig. De ez a Krisztus követése.
1: Na, éppen ilyen módon visszajutottunk a fehér vértonsághoz, hogy talán próbálnánk egy kicsit lefordítani ezt a helyzetet, azt a szemléletet az átlagos keresztény életére. Mert addig csak szentekről volt szó, olyan kivételes példákról.
0: Bocs, nincs átlagos keresztény, mert mindenki más. Mindenki más. És ami az egyiknek nagy tettnek tűnik, akkor lehet, hogy a másiknál ez szinte semmiség. Készen Teris azt hiszem mondta, hogy ha csak egy füvet felemelet ugye a földről Jézus iránti szeretetből, akkor ez a tett már örökértékű. Tehát a szándéka az a legfontosabb. Ugyanakkor igen, voltak szentek, akik nagyon sok önmegtagadást, sonyorgatást vállaltak a bűnösök megtéréséért. Most a fatimai pásztor gyerekekre gondolok például, miután meglátták, hogy sok ember ugye pokolba kerül, akkor kis Ferenc meg Jacinta nagyon sok áldozatot vállaltak, csak azért, hogy megmentsük a lelkeket. De elfogadni az illetet, ennek körülményeit, ez is áldozat lehet. A lényeg az, hogy főleg minden szentmisén egyesüljek Jézussal az áldozatban, áldozat bemutatásában, vagyis mindig törekszem lelki áldozatot is oda helyezni, a kenyér is a bor mellé, tehát hogy ilyen módon is egyesüljek Jézussal, és ha megvan bennem ez a vágy, hogy egyesüljek vele, akkor ő képessé fog tenni arra, amit akar. Szent Péter, az első pápa, amikor megtapasztalta Jézus erejét, tehát a csodálatos, első csodálatos halfogásnál, mert ugye volt a második, már föltámadás után, de akkor azt mondta, Uram, menj el tőle, mert én bűnös ember vagyok. És Jézus azt mondta neki, ne félj, emberhalászát teszlek. Tehát, mintha azt mondaná, ne félj saját gyengeségeitől, vagyis attól a ténytől, hogy bűnös vagy, gyenge vagy. De ha rám bízod magad, én emberhalásszá teszlek. Segítelek, hogy tudja teljesíteni hivatásodat. A hivatásod pedig megmenteni az embereket. Mert bármennyire nem logikus, hogy a hal víz nélkül tudjon élni, de itt egy hasonlótról van szó, hogy kivenni a mélység sütétségéből az embert, tehát mint a halat kivenni a vízből, a tengerből, vagy a tóból. Tehát így megmenteni az embereket, hogy a világosságra vinni őket. Ez a emberhalász feladata. És tudjuk, hogy utána Péternek az útja nem volt olyan egyszerű. Szerintem egyik legerősebb pillanat, amikor egyik pillanatban Péter válaszolva Jézus kérdésére, hogy kinek tartják az ember fiát, azt mondja, te vagy a messiás, ugye? Tehát a Krisztus, ugye? Isten fölkentje. És utána Jézus kezd magyarázni, hogy mit jelent messiásnak lenni? Hogy szenvednie kell, sőt, meg kell halnia. És akkor Péter azt mondja, Isten ments! És akkor Jézus ugyanannak a Péternek, aki az előbb dicséretet kapott, hogy ugye nem a test és a vér nyilatkoztatta ez neki, hanem az atya, a mennyei atya. Tehát a Szentlélek ugye befogadta a Szent Lelket, és akkor meg tudta vallani az igazat, a hitet. De amikor ellenezte a keresztet, akkor Jézus nagyon keményen mondja, távozz tőlem, Sátán, mert csupa emberi módon gondolkodsz. Tehát az, a kereszt ellensége, és ne felejtsük, ez volt az első pápa, tehát abban a pillanatban, amikor nyitott volt a Szentlélekre, akkor megvallotta az igazat, de amikor Jézus megmutatta, kifejtette, hogy mit jelent ez az igaz, ez az igazság, vagyis milyen az igazi messiás, megváltó, egyben király is, de egyben főpap is, hogy ez szenvedése halállal együtt jár, akkor ez már nem fért bele Péter fejébe. Gondolom a többi apostolnak is biztos problémája volt ezzel. Tehát elfogadni, hogy a mesterem meg fog halni, feláldozza magát. Utána pedig Quo Vadis, merre mész Péter, menekülsz Rómából, üldözéstől, akkor én megyek helyetted újra meghalni a kereszten, mondta Jézus. Ezt mondja a legenda, de nagyon szépen ábrázolja azt, hogy Jézus, tudjuk, egyszer feláldozta magát, értünk, de ez az áldozat örökértékű, tehát öröki élő áldozattá vált. Miért? Hogy minket megmentsen. És akkor ugye nekem kell döntenem, akkor én egyesülök vele az én áldozataimmal, vagy menekülök. Csak akkor biztos, hogy semmi béke nem lesz bennem.
1: És miért a mai ember, sőt a mai keresztények se nem szívesen vállalják nem csak a vértanúságot, vagy ilyen szörnyűséget, hanem az áldozatot, a vesztegetést, a lemondást, az elszakadást, vagy ilyesmi, vagy talán néha, nagyon gyakran, a puszta kellemetlenséget se a hitükért.
0: Miért ezt nem vállaljuk?
1: Igen, nem szívesen. Inkább a kényelmet, a hamis békét keressünk.
0: Szerintem a legegyszerűbb válasz az, hogy nem bízunk Jézusban. Mert ha bízom Jézusban, ha hiszek neki, akkor igazán mindenre képes vagyok az ő segítségével, az ő erejével. Tehát itt van ez, amit Jézus ugye megfogalmazott. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Aki megmenti életét, én miattam is, az evangéliumért, megmenti azt az örök életre. Tehát a félelemnek lehet mondani az ellentétje a szeretet. Vagyis Szent János azt írja, hogy a tökéletes szeretet nem fér össze a félelemmel. Ki szabadít meg engem a félelemtől? Jézus. Miért? Mert szeret, mert ő maga szeretet, és az igazság, aki szabaddá tesz. Tehát szabaddá tesz önmagamtól, az azt jelenti az önzésemtől, de a félelemtől is. Nem félek meghalni, nem félek feláldozni magamat, mert hiszek Jézus szeretetében. Szerintem nincs más válasz.
1: Én bevallom, hogy néha ez a benyomásom, hogy mai világban a keresztény hit olyan egyfajta akciós lett. Leárazott egy kicsit talán, hogy kisebb áron lehet megnyerni ugyanazt, amit a múltban a szentek megnyertek. És ennek az ellentetje, hogy vannak, akik mindent megtesznek, mert nem bízzák magukat az Isten irgalmasságára. És hogyan megőrizzük ezt az olyan egészséges egyensúlyt, ezt a két hozzáállás között, hogy egyik, hogy majd én a saját verdítekemmel megnyerem a mennyországot, és bebizonyítom az Istennek, hogy méltó vagyok a szeretetére, és a másik, hogy a mennyország ugyanis leározott, akciós, és az Isten szeretete nekem egyszerűen jár.
0: Szerintem mind a kettő felfogás hamis, mert mit jelent, hogy méltó vagyok Isten szeretetére? Mert lehet mondani egyik oldalról, igen, méltó vagyok Isten szeretetére, miért? Mert ő megteremtett engem, megadta nekem az élet ajándékát, a létezésemet. Ilyen szempontból, tehát ez azt jelenti, hogy akart engem, és akar, most is akar, mert fenntartja az életemet, ugye, a létezésemet. Ugyanakkor nem tudom kiérdemelni, vagy megérdemelni az örök életet, a megváltást. Egyébként érdekes, tehát amikor az ember ugye létrejön az anyja méhében, már akkor ővi az örök élete. Csak ugye még nem tudjuk, hogy a mennyben, a boldogságban, vagy Isten nélküli életben, tehát a pokolban. De az élet már akkor örök. És csak Isten irgalmából, tehát kegyelméből. A kegyelem mit jelent? Ingyenes ajándék. Tehát mindig nagyon félek, amikor hallom, hogy na, még akkor is, amikor ugye a misekönyvben is vannak olyan könyörgések, hogy megérdemeljük valamit. Nem lehet. Sok szentnek a példája mutatja, tehát a bűnösségemnek a tudata, ha nem hinnék Isten irgalmában, akkor megölne engem. Tehát emlegettük Szent Pétert, hát itt van egy másik Krisztusnak apostola, a Judás, ugye? Mind a ketten lehet mondani, megtagadták Jézust, de az egyikben lehet mondani, megmaradt a hit, hogy Isten meg tud bocsátani, a másik valószínűleg, ugye miért akasztotta fel magát, mert reménytelen volt. Tehát, mint ember, igen, bűnös vagyok, szabad akaratom van, de ez a szabad akarat beteg, ezért ugye megy a harc a lélek is a test között. Ki menthet meg minket, kérdezi Szent Pál. Jézus Krisztus. Tehát én bűnös vagyok, de Isten önmagát áldozza fel értem, hogy újra az ővé lehessek, vagyis hogy boldog legyek. Mert ez a végső hivatásunk. Isten azt akarja, hogy boldog legyek. Tehát egyik oldalon méltó vagyok, de nem érdemlem meg. Ez itt olyan csodálatos. Az ő szeretete, mert teljesen ingyenes. Most térjünk vissza, hogy mit jelent ez a leárazott mennyország?
1: Egy kicsit olyan gondolkodás szerintem most uralkodik mindenhol, hogy mindenhol akciók vannak, leárazások. És akkor a lelki életben is lehet, nem kell ennyire feláldozni. Nem kell döntést hozni, vagy elszakadni valamitől. És ez nem, egyébként nem csak a hitünk életében, hanem például a házasságban is. Ez a mentalitás, hogy nem, akkor van boldogság máshogy, könnyebb módon. És az, én úgy vélem, ez nagyon hamis és félrevezető, és igazából becsapó.
0: Szent Maximilián, de érdekes, hogy Eszterházi János is majdnem egyformán megfogalmaztak. Nincs szeretet áldozat nélkül. Ugyanakkor csak a szeretet építhet, de nincs szeretet áldozat nélkül. Kisebb, nagyobb áldozatot mindig kell hozni. Nem lehet. Tehát az önfeláldozás az odaadás. És ha ez nincsen, akkor nincs szeretet. De tisztában vagyok azzal, hogy saját erőmből nem vagyok képes feláldozni magamat, de Krisztus segítségével, Krisztusért, az ő szent lelkével legalább beleegyezem Isten akaratába. Tehát nem ellenzem, engedem magam, ráhagyatkozom. Ez talán a legjobb megfogalmazás, hogy ráhagyatkozom. De miért? Mert bízom benne, bízom az ő szeretetében. És nagyon fontos, tehát hogy soha ne kitelkedjek Isten szeretetében, úgy mint Éva és Ádám, ugye, paradicsom kertben. Az ördögnek, a sátánnak, a kigyónak sikerült ugye fölübreszteni a kitejt, hogy vajon tényleg Isten szeret engem, ha korlátoz a szabadságomat, nem ehetek a jó és a rossz tudásának a fájáról. Isten nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ők, mint ő. Közben nagy Szent Vázul, de mások is egyházatják írják, hogy nem csak Isten gyermekei vagyunk, Krisztus társörökösei, hanem mi már Krisztusban Istenek vagyunk. Tehát ez a ember megdicsőítése, hogy Isten terve megvalósul bennem, Isten megdicsül bennem, és én az ővé válok.
1: Készülsz, vagy óvakodsz ilyen gondolattól, hogy Isten esetleg adhatna neked a vértanú halál kegyelmet? Gondoltál valamikor erre?
0: Talán nem, mert a mi országainkban nem nagyon, legalább fizikai formában nem nagyon van ugye keresztény üldözés. Ugyanakkor emlegettem rendtársaimat, akik 91-ben haltak meg, ugye, kommunisták kezéből. Érdekes, nem gondolkoztam ezen. Ugyanakkor ugye minden nap meghalni magamnak, az néha nagyon nehéz. De Isten ezért adja időt, hogy térjünk meg, mert nem akarja a bűnös halálát. Legyen meg az Úr akarata.
1: Pável, hogyha nagyon szépen köszönöm a beszélgetésünket. Gondolom, hogy a hallgatóink nevében és saját nevemben is mondhatom, hogy imádkozunk érted, a hivatásodért, a missziódért, hogy ezzel legalább hálát adunk tudni azért, amit most megosztottál velünk.
0: Én is köszönöm, és nagyon, tényleg nagyon kérlek, hogy imádkozzunk együtt, hogy legyenek új hivatások is, mert kihalunk. Pedig Isten azt akarja, hogy az ő emberei mindig legyenek jelenek a Földön, hogy tanúságot tegyenek. Tehát igen, jellé válni, Krisztus is jel, az ő keresztje is a jel, hogy mi is jel lehetünk mások számára, és ehhez kellenek ugye a férfiak is, nők, akik törekszenek arra, hogy önmagukat teljesen Krisztusnak szenteljék az ő országáért. Bízunk az Úrban.
1: Amen. Köszönjük szépen. Dicsértesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Katolikus filmsztár lett az első keresztény miniszterelnök egy 77 millió lakosú indiai államban. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Osservatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között, Istenben bízva. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Ünnepel az indiai Tamil Nadu állam katolikus egyháza, miután a katolikus hitben felnőtt filmszínészből politikussá lett Joseph Vijay, május 10-én letette a miniszterelnöki esküt. Ez történelmi jelentőségű esemény. Az első nagy indiai állam vagyunk, amelynek katolikus miniszterelnöke van. Reméljük a pozitív változásokat, amelyeket a miniszterelnök már bejelentett, nyilatkozta George Antonissami, érsek az EVTN News-nak. Világpártja, a TVK 2024-ben alakult. Most debütálóként megdöbbentő győzelmet aratott a közel 60 éve kormányzó párt ellenében. Az új miniszterelnök korrupciómentes kormányzást ígér, és néhány óra alatt három rendeletet írt alá. Az egyik a szegényeknek nyújtott villamos energia támogatásról, a másik a nők biztonságával foglalkozó munkacsoport felállításáról, a harmadik pedig a kábítószer ellenes egységek létrehozásáról intézkedik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9. Talentum. Beszélgetések életről és értékekről.
3: Dr. Pető Boton gyógyszerésszel Horváth Nelli beszélgát.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók! Dicsértessék a Jézus Krisztust! Én Horváth Nelli vagyok, kedves vendégem pedig dr. Pető Botond, akit mindenki a gyógyszerész úrként ismer. Botond egy ország kedvenc gyógyszerésze, akinek eltökélt célja, hogy edukatív tartalmaival eloszlassa a tévhiteket és újra presztízsbe emelje a gyógyszerészi hivatást. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
5: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
4: Akkor kezdjük is az első fejezetnél. Kérlek, mesélj a gyermekkorodról.
5: A gyerekkoromat azt viszonylag sok időt töltöttem a tévé előtt, viszont nem meséket néztem, hanem a Discovery és a National Geographic csatornákat néztem, és nagyon érdekelt, és nagyon foglalkoztatott már akkor is a tudomány és a különböző technológiai megoldások. Szóval talán ott indult el a tudomány iránti érdeklődésem, az volt az első pont, amikor beszippantott.
4: És mi volt ez az első lépcső, amikor elkezdtél afelé indulni, hogy megvalósítsd ezt a szenvedélyt?
5: Már általános iskolában is úgy látszott, inkább a reáltárgyakhoz húz a szívem. Aztán gimnáziumban is ez folytatódott, és ott elég erősen körvonalazódott, hogy inkább a reálvonal. Aztán a gimnázium évek alatt egy picit eltávolodtam a matek fizikától. Ugye az volt az eredeti elképzelés, hogy mérnök leszek, de a matek fizikától egy picit eltávolodtam, és akkor kellett egy új irányt találni, és ez igazából a kémia biosz lett, és hamarabb lett meg a kémia biológia iránti érdeklődés, mint hogy kitaláltam volna, hogy én gyógyszerész leszek. Tehát ugye kémiával, biológiával azért viszonylag limitált, hogy hova lehet elmenni tanulni. Lehet az emberből orvos, állatorvos, gyógyszerész, és nagyjából ez a három fő csapásirány. Nyilván lehet mással is foglalkozni, de talán ez a három legjellemzőbb, ahova mennek a diákok. És hát végül egy pályaorientációs napon dőlt el, hogy belőlem gyógyszerész lesz. Tehát egy Semmelweis Egyetemről érkező frissen végzett kolléga tartott egy beszélgetés, vagy tartott egy kis előadást nekünk, hogy mivel foglalkozott ő a diplomamunkája során, mit tudnak a gyógyszerészek, és azt éreztem, hogy ez egy annyira mély nyúlüreg, mert amiről beszélt, és amit ő elmagyarázott, az mind felfogható volt, mind megérthető volt, ahogy elmagyarázta, és ahogy átadta, csak sose gondoltam volna rá, hogy tartott a technika ahol, és akkor határoztam el igazából, hogy én erre a pályára fogok készülni.
4: Mennyire volt nehéz már tizenévesként céltudatosan készülni a Semmelweis Egyetemre?
5: Nehéz volt. Kifejezetten lusta diák voltam, mindig lusta diák voltam, ez egyetem alatt se változott. Talán mostanra már a munkamorálom változott, de ami nem érdekelt, azt sose tudtam tanulni. Szerencsére a kémia és a biológia az érdekelt eléggé, hogy motivált legyek. A kémia emelt érettségi azért az... Akkor az egy nagyon nagy és megugorhatatlan kihívásnak tűnt végül. Egyébként jól sikerült, és be is jutottam az egyetemre, de talán az volt az első olyan igazi kihívás, amivel szembesülni kellett.
4: Akkor nem úgy kell téged elképzelni tinédzserként, hogy éjjel-nappal tanultál.
5: Lekevésbé sem. Nem. Egy borzasztó lázadó diák voltam, nagyon nehezen tudtam elfogadni a szabályokat. Ezzel még a mai napig vannak problémák, de ennek ellenére azért sikerült elérni ezt, úgyhogy talán nem baj.
4: Pedig rendkívül fegyelmezetnek tűnsz.
5: A munkában?
4: Igen.
5: Abban igen. Abban, ami érdekel, ott tudok 100%-ot nyújtani, de hogyha mindig az a volt a fő problémám, hogyha nem látom egy feladatnak az értelmét, akkor azt egyszerűen fizikai fájdalomként élem meg, hogyha meg kell csinálnom. Úgyhogy most abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek, részben, nem teljesen, de részben azt csinálhatom, amit igazán élvezek, és amit igazán szeretek, és ebben azért ki tudok teljesedni.
4: Azt mondtad, hogy részben. Mit szeretnél még csinálni, amiben ki tudnál teljesedni még inkább?
5: Hát jelenleg még van egy főállásom. Most ugye már nem gyógyszerészként dolgozok, azt júniusban ott hagytam. Új kihívásokat keresve, egy nagy gyógyszeripari vállalatnál vagyok, egy viszonylag unalmas aktakukac munkát csinálunk, de van arra való kilátás, hogy talán fogok tudni foglalkozni teljes egészben edukációval, teljes egészben tartalomgyártással. Mert azt érzem, hogy abban tényleg ki tudok teljesedni, abban tudok az átlag felett teljesíteni. Egyrészt munkatempóban is, másrészt talán meg tudom szólítani az embereket úgy, ahogy más egészségügyi kolléga nem biztos.
4: Igen, téged nagyon sokan a gyógyszerész úrként ismernek a közösségi médiából. Veled azonosítják a gyógyszerészeket, ami azért egy nagyon jó szempont, mivel is sokkal könnyedebben közelednek az emberek az egészségügyhöz, és egyfajta érdeklődést is mutatnak iránta, és könnyebben kérdeznek is, hogyha mondjuk bemennek a patikába, vagy az orvoshoz, nincs bennük egy akkora félelmigát.
5: Hát ezért olyan szempontból nem vagyunk könnyű helyzetben, hogy azért, mert én csinálok videókat, attól nem hiszem, hogy az egészségügyel kapcsolatos általános álláspont nagyon sokat változna, de talán annyit sikerült elérni így szép lassan, most már több mint 2 évet csinálom ezeket az edukációs videókat, hogy az emberek elkezdik kapizsgálni, hogy lehet, hogy a gyógyszerész az nem csak annyit csinál, hogy odaadja azt a doboz gyógyszert, mert ugye a legtöbb ember ezzel találkozik, vagy ezzel sem, ugye csak a klasszikus mondata, hogy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét, és nem is érti, hogy mit csinál ott a mondat végén a gyógyszerészét rész. És ugye azért voltak olyan törekvéseim, hogy ezt egy picit jobban megmutassuk, és igyekeztem a videóimba bemutatni, hogy azért nem csak egy doboz átadásról van szó, hanem elég nagy mögöttes tudás van, lehet tőlünk bátran kérdezni. Azt nem tudom, hogy ennek van-e hatása más gyógyszerész kollégák életében. Nálam abszolút volt, tehát nálam egyértelműen lehetett érzékelni, hogy amint az emberek találkoztak a videóimmal, találkoztak azzal, hogy én fontos témákról összefüggően értelmesen tudok beszélni, sokkal nyitottabbak voltak, és sokkal bátrabbak voltak kérdezni. Amíg patikában dolgoztam, ez egy nagyon jó lesőérzés volt, és ez egy nagyon fontos dolog is, hogy merjenek az emberek kérdezni az egészségükkel kapcsolatban, mert mondjuk, hogyha az interneten kezdenek el keresgélni, akkor ott rengeteg az álhír, rengeteg a szűretlen információ, még az AI sem megbízható, ő is tud fals dolgokat mondani. Tehát fontos, hogy szakemberekbe legyen az embereknek a bizodalma. Bízom benne, hogy az emberek szemében
4: a presztízsét.
5: Talán ez egy nagy szó, mert nyilván a gyógyszerészeknek azért nélkülem is van presztízsük. Tehát, hogy ez nem én fogom a gyógyszerészeket feltenni a térképre, de talán én voltam az első olyan szempontból, hogy megmutattam, hogy ténylegesen mit csinálunk, mi az, amire mi képesek vagyunk, mik azok a területek, amikben mi kompetensek vagyunk, és akár kompetensebbek vagyunk, mint egy orvos. Mert vannak olyan területek, amikben mi vagyunk a jobbak, és vannak olyan kérdések, amikre mi tudunk relevánsabb választ adni. És ez fontos, hogy az emberek ezzel is tisztában legyenek.
4: Igen, én kifejezetten nagyon szerettem azokat a posztjaidat, amikor megosztottad a követőiddel, hogy ilyen egy patikai napod, egy ügyeleted, és ott tényleges képet kaptunk arról, hogy mit is csináltok. Annyi, de annyi szakma mögé nem látunk valójában.
5: Igen, ez a gyógyszerészeknek ugye kifejezetten nehéz, mert a gyógyszerész életút az egyébként ugye nem csak patikai munkából adódhat, és annak is csak a legfelső rétegét látják, vagy kapirgálják az emberek, ami ebből látszik, tehát ténylegesen annyi, hogy odaadunk egy doboz gyógyszert, de a gyógyszerészek dolgozhatnak az iparban, dolgozhatnak konkrétan a gyártósor mellett, dolgozhatnak adminisztratív munkakörben, de akár kórházban is. Az egy nagyon dinamikusan fejlődő terület lesz itt a következő időszakban, a kórházi gyógyszerészet területe, mert kezdik végre észrevenni, hogyha van egy ember, aki dedikáltan csak a gyógyszerekhez ért, és pontosabban tudja esetleg az adagolást, a kölcsönhatásokat, a mellékhatásokat, annak egyrészt származik előnye az olyan formában, hogy a beteg kevesebb időt fog a kórházban tölteni, másrészt anyagi előnye is származik a kórháznak, mert hogyha kevesebbet van ott, kevesebbet kell rá költeni, a gyógyszerelését lehet racionálisabbá tenni, a kórházi gyógyszerészeké a jövő.
4: Tehát lehet azt mondani, hogy az orvostudomány nincsen meg a gyógyszerészet nélkül? Kéz a kézben járnak?
5: Hát a gyógyszerészet az igazából az orvostudományból vált ki. Ez egy szükséges evolúciós lépés volt, hogy valaki dedikáltan a gyógyszerekhez értsen. Olyan elképesztő mennyiségű gyógyszerkészlet van a világon, hogy azzal nem lehet észszerű kereteken belül foglalkozni mind. És ez az, amiben egy gyógyszerész mondjuk többet tud, vagy jobban tudja esetleg mondjuk az orvosnál, hogy több hatóanyagot, több mellékhatást, több kölcsönhatást ismer. Szóval igen, egy szükséges eleme a gyógyszerész az egészségügynek, illetve ugye a gyógyszeripar is. Tehát ugye sokan ágálnak a gyógyszeripar ellen, ez egy nagyon gyakori hozzáállás, hogy gyógyszeripar betegít meg minket, és a gyógyszeripar maga a gonosz. Hogyha nem lenne modern gyógyszeripar, akkor a modern orvoslás az úgy, ahogy van, mehet a leves, mert nincsen egy fájdalomcsillapítunk, nincsen egy műtéti altatáshoz szükséges gyógyszer, nincsen egy antibiotikumunk. Pont nem olyan rég tartottam egy diabétesz konferencián előadást, és ott az inzulin útját jártuk be. Tehát ez egy olyan probléma, amit már 3500 éve is leírtak, és 100 évvel ezelőtt indult el az a folyamat, hogy tudjuk kezelni, és meg tudjuk menteni a cukorbeteg embereket, az egyes típusú diabétesszel élő embereket, és most már tényleg ott tartunk, hogy akár vissza is lehet fordítani, ez még csak kutatási fázisban van, de vannak már olyan emberek, akikben bétasejteket át lehetett ültetni, és azt életben tartani modern kilöködésgátló gyógyszerekkel, és ezzel a technikával el lehetett érni, hogy már nincs szükség inzulinbeadásra. Tehát amennyire az emberek ágálnak adott esetben a gyógyszeripar ellen, annyira szükséges, és annyira egy eszenciális és fontos eleme a modern társadalomnak, mert nélküle nem lenne gyógyítás.
4: Mit gondolsz, miért van az emberekben ez a fajta félelem?
5: Őszintén nem teljesen tudom, vagy értem, mert ha valaki belegondol ebbe egy picit részletesebben, vagy egy kettőnél több gondolatot rászán erre a témára, akkor azért belátható, hogy valószínűleg azok az orvosok, és azok a gyógyszerészek, és azok a kutatók, akik mondjuk 10 éveket tanultak, hogy ők vagy területtel specializáltan csak azzal foglalkozzanak, ők valószínűleg mind jót szeretnének tenni. Hiszen erre tettek esküt, és ez foglalkoztatja őket. Tehát mondjuk egy diabétesz kutatónak egyébként nagyon gyakori, hogy az megy, akinek mondjuk a gyereke cukorbeteg lesz. Neki nyilvánvalóan az az elsődleges szempont, hogy a lehető legjobb legyen az ő gyerekének, hogy megmentse az életét, vagy megkönnyítse az életét, és ugye a gyakori felvetés, vagy a gyakori kritika a gyógyszeriparra szemben, hogy mennyi profitot termel. Meg kell nézni, hogy az a bevétel, ami befolyik a gyógyszeriparba, azt mire költik? Újabb és újabb betegségeknek a gyógyítására. Szóval nyilván, úgyhogy én érintett vagyok, nem tudom ezt kívülről megítélni, hogy mi az oka annak, hogy az emberekben van egy ilyen erős ellenérzés, tehát nem tudom, hogy ezt hova lehet visszavezetni. Azért a COVID nem segített sokat ezen a helyzeten, tehát a COVID-oltásokkal kapcsolatos kényszer, az szerintem nem tett jót úgy általánosságban a gyógyszeripar megítélésének, az egészségügybe vetett bizalomnak sem tett jót. Ez egy nehéz téma. Az egyik oldalt ott van, hogy meg kell hagyni az embereknek az autonómiát, hogy maguk dönthessenek az egészségügyi ellátásukra. Viszont a másik oldalt meg ott volt egy lánguló egészségügy, ami egyszerűen nem bírta a terhelést és a nyomást. Azért a szerepel a céljaim között, hogy megmutassam a gyógyszeriparnak azt az aspektusát, hogy milyen elképesztően sok munka van egy termék fejlesztésében. Hány százezer ember dolgozik csak azon, hogy az a gyógyszer a lehető legbiztonságosabb legyen, és ezáltal talán egy picit el lehet mélyíteni az emberek bizalmát, és talán egy picit a kritikus hangokat meg lehet szólítani. Igyekszem azért a videóimba is néha-néha egy kicsit csaliként bedobva egy-egy témát a kritikusokhoz is szólni. Nyilván nem lehet mindenkit meggyerni, és nyilván nem lehet mindenkit meggyőzni, mert van, aki eldöntötte, hogy a gyógyszeripar az maga az ördög, de azért próbálkozom.
4: És honnan ébred benned ez a kitartó edukációs tudat az emberek iránt? Lehetséges, hogy pont ebből ered, amit az előbb körbe jártunk?
5: Ez régebbre nyúlik vissza, már általános iskolában és gimnáziumban is nagyon szerettem prezentációkat csinálni. Talán egy pici tehetségem is van hozzá, hogy több emberhez szóljak, és több embert meg tudjak szólítani, és le tudjam kötni a figyelmüket. Ezt majd a hallgatók eldöntik, hogy mennyire sikerül. Szóval viszonylag régre nyúlik ez vissza, és igazából a való élet szülte azt, hogy miért is kezdtem el ilyen edukációs videókat csinálni. Ugye nagyon sok tévhittel találkoztam a patikai munkám során, és emiatt azt éreztem, hogy egy szélmalomharc. Tehát elmondom egy betegnek, elmagyarázom, mondjuk 1 percben, 2 percben, 3 percben, de utána

0: társrésze is. Egy elég jelentős részét a hétköznapok szülik, tehát sok kérdés érkezik komment formájában, nagyon sok videó alatt jelölnek meg, hogy magyarázzam el, mi ez a folyamat, amit ott azon a felvételen látnak, mert ugye nagyon sok ilyen rövid videó, ami az interneten van. Ott csak látunk valamit, de nincs megmagyarázva, hogy mit látunk igazából, és ez is ad egy táptalajt a videóimnak, illetve ilyen szezonális aktualitásokkal, tehát miket vigyünk magunkkal, hogyan éljük túl a szilveszteri bulizást, ne a detoxikálóba kössünk ki, vagy azért fogok például a mellrákról, prostatarákról is beszélni, ugye azok vannak most itt időben közel, szóval mindig változó.
1: Hogyan fogadják az emberek?
0: Összességében jól, tehát a visszajelzések jók és pozitívak, annak ellenére is, hogy a kommentelők ugye általában sokkal ritkábban ír le valaki egy pozitív kommentet, mint egy negatív kommentet. Mert akinek tetszett a videó, az esetleg ott hagy egy lájkot, és elmenti a videót, hogy ebben volt egy értékes gondolata számára, de a negatív kommentek azok, amik sokkal könnyebben megszületnek, mert valamilyen indulatot felébreszt benne. Szerencsére nem kell ezzel annyira küzdenem. Igyekszem én sem annyira megosztó lenni, sokkal nagyobb nézettséget lehetne elérni, és sokkal sikeresebb is lehetnék ebben, hogyha megosztóbb személyiség lennék, hogyha káromkodva készíteném a videókat, hogyha egy prosztó, alpári stílusban készülnének, erre nagyon sok példa van, nem egészségügyi vonalon, szóval ez azért egy limit, amit én igyekszem nem átlépni.
1: Volt-e olyan személyes tapasztalatod, ami pozitívan hatott, vagy negatívan rád?
0: Hát pozitív az viszonylag sok, szerencsére nagyon sok. Most voltam egy gyógyszerész konferencián, és ott találkoztam, második alkalommal találkoztam egy idősebb hölgy gyógyszerész kolléginával, és csak lecsapott rám, és el akarta mondani, hogy ő nagyon szurkol nekem, mert hogy ő azóta nézi a videóimat, amióta először találkoztunk, és az egy nagyon pozitív élmény volt. Néha kellenek ezek.
1: Tehát akkor egyfajta közelséget is hoz a kollégáid szempontjából, és a generációk közt is át tud hitalni egy gátat?
0: A generációs gát az nincsen. Én legalábbis azt érzem. Alapvetően egyébként a gyógyszerész szakma inkább idősebb, mint fiatalnak mondható, és nekem szerencsére ezzel sose volt problémám, tehát mindig nagyon jól szót értettem az idősebb generációval is, rengeteget lehet tőlük tanulni, tehát hogyha csak a volt főnökeimre és mentoraimra gondolok, Adélra és Ádámra, ők is egy idézőjelben nyugdíjas házaspár, de ők nagyon-nagyon aktívan élik a hétköznapjaikat, és nagyon-nagyon aktívan benne vannak a patika üzemeltetésében, és én rengeteget tanultam tőlük, és rengeteget köszönhetek nekik, mert amikor én oda kerültem a Szent Mártonkátai gyógyszertárba, akkor egy nagyon nagy bizalmat szavaztak nekem, annak ellenére, hogy szinte teljesen kezdő voltam. És ez a bizalom, és az, hogy egyből mély vízbe kerültem, az az, ami felépítette.
1: Mi volt ez a mély víz?
0: Az, hogy egy nagyon tapasztalt kolléga hagyta el a gyógyszertárat, és aki vezette ezt a gyógyszertárat, ezt a Szent Mártonkátai gyógyszertárat, és az ő szerepébe kellett nekem belecsöppenni. És hát nyilván egy fél éves diplomával azért nehéz volt ezt az űrt betölteni, de ez egy olyan jellegű kihívás volt, és egy olyan jellegű nyomás, aminek meg kellett felelni, és rengeteg tanulást és kitartást igényelt, hogy ne adjam fel ott és akkor, mert azért voltak ebben nehézségek, és meg kell tanulni kezelni a betegeket, és meg kell tanulni kezelni a partnereket, és minden újdonság volt még akkor, de ez egy olyan jellegű bizalom volt a részükről, ami megalapozta az én szakmai önbizalmamat is. És az nekem nagyon sokat segített. Hogyha ővelük nem találkozok, hogyha ővelük nem sodor össze az élet, akkor lehet, hogy én már nem gyógyszerész lennék, mert a kezdeti időszakban nagyon nem élveztem. Tehát olyan gyógyszertárakban dolgoztam, ahol helyettes voltam, és a helyettes munkának az a legnagyobb hátrány, hogy nem vagy ott minden nap, nem ismered a betegkört olyan mélységben, nem tudod, hogy tegnap mi történt, azt sem tudod, hogy holnap mi fog történni, és az a szakmai munka rovására tud menni adott esetben, illetve nem is alakulnak olyan szoros kapcsolatok se a kollégákkal, se a betegekkel, és emiatt nem is élveztem különösebben azt a munkát, de ők megszerettették velem a gyógyszerészetet, és ez az a gyógyszerészet iránti szeretet volt az, amit meg akartam mutatni az embereknek.
1: Ezen kívül volt-e más olyan sorsfordító pont az életedben, ami nehéz volt kilábalni belőle, de te mégis mentél előre, haladtál tovább a céljaid megvalósítás érdekében?
0: Sok nehéz helyzet volt. Talán az egyetemi évek alatt A legnehezebb pont az volt, amikor szerves kémia

0: Kémiából már nem is tudom, hanyadik vizsgára kellett készülnöm, és mindig volt egy beugró a vizsga előtt. Egy elképesztően nehéz írásbeli beugró, és hogyha az nem sikerült, akkor nem is mehetett az ember szóbelizni.
1: Oh.
0: És a fél év már elkezdődött a többieknek, mi pedig még vártunk a külön dékáni engedélyre, hogy mehessünk még egy utolsó alkalommal megpróbálni, és hogyha az nem sikerül, akkor ott a vége. És az egy nagyon nagy mentális stressz volt, és az volt az a pillanat, amikor az a vizsga sikerült, és utána már nem nagyon, vizsgahelyzetben nem nagyon tudtak megizzasztani olyan szempontból, hogy addigra már mindent megcsináltak velünk, addigra már minden negatív érzés lezajlott az emberben, és egyébként én akkor annyira elkeseredett voltam, hogy jelentkeztem is egy másik egyetemre.
1: Hová?
0: Egy gazdálkodásmenedzsment szakra beadtam a jelentkezésemet Gödöllőre, fel is vettek. Ugye ez a téli vizsgaidőszak volt, tehát pont akkor lehetett épp jelentkezni más egyetemekre, fel is vettek, de végül ugye sikerült a vizsgám, és maradtam gyógyszerész, de az egy meghatározó pillanat volt így az egyetemi pályafutásom alatt. Utána a következő meghatározó pillanat, amikor Szent Márton Kátára kerültem, és újabban pedig az volt a legmeghatározóbb, amikor onnan eljöttem, mert most kezdett el igazán kinyílni a világ, és most adódnak olyan lehetőségek, amik azt gondolom, hogy egy életben egyszer fognak, és ezekkel megpróbálok a lehető legjobban gazdálkodni majd itt a következő időszakban.
1: Még akkor is, ha hiányzik a régi gyógyszertár, ahol kinevelődtél?
0: Igen, majd visszatérek még hozzájuk. Nem olyan rég voltam ott látogatóba, sajnos elég limitált a szabadidőm, de azért vissza-vissza fogok térni. A patikai világ azért azt gondolom, hogy hiányozni fog, főleg a betegek. Amikor bementem a legutóbb a Szent Mártonkátai gyógyszertárba, pont találkoztam egy olyan beteggel, akivel szinte minden héten beszéltünk, mert volt egy elég súlyosan beteg kislánya, akinek valahogy mindig rosszul írták föl a receptet, valahogy sosem stimmelt a pelenka felírás, valahogy sosem írtak fel eleget, valami probléma mindig volt. Hetente beszéltem ezzel a beteggel telefonon, és egyébként az egy elég rossz jel, de tudtam fejből a tajszámát a lányának. Tehát az egy nagyon rossz jel, hogyha a gyógyszerész tudja fejből a tajszámodat, akkor elég zűrös az életed, tehát akkor eléggé hányattatott a sorsod, és vele futottam össze. Azért megemlítette, hogy hiányzok onnan. És ez mindig jó. Nyilván nem örülök, hogy eljöttem olyan szempontból, hogy hiányoznak nekem is a betegek, hiányoznak a kollégák, de most ténylegesen most vannak olyan lehetőségek, amik szerintem nem fognak máskor adódni, és ezekkel most kell élnem.
1: Így van, fiatalon kell tovább szárnyalni. Mivel itt kiütközött az empátia ezen a ponton, amit meséltél, történeted, mit gondolsz, empátia hiány lehet végezni ezt a hivatást, a gyógyszerészetet?
0: Hát a hivatalos válaszom az, hogy nem. A félhivatalos válaszom az, hogy ennek ellenére azért sokan csinálják. De ez igaz mindenféle egészségügyi. Igazából mindenre, ahol emberekkel kell foglalkozni, de az egészségügyben ütközik ki a legjobban, hogyha valakiben nincsen empátia. És az azért az szomorú, hogyha más kínjával, szenvedéseivel nem tudunk azonosulni. Én azokat a kollégákat, akik nem élvezik a betegekkel való interakciót, arra bátorítanék, hogy nyugodtan keressenek másik hivatást. Olyan szempontból, ez most nem egy ilyen nagyképű és lekezelő kinyilatkoztatás, hanem hogy rengeteg helyen el lehet helyezkedni, ahol nem kell emberekkel foglalkozni. Lehet ugyanúgy szakmai munkát végezni, a gyógyszeripar tártkarokkal várja a gyógyszerészeket is, bárhol el lehet helyezkedni, ahol nem kötelező emberekkel foglalkozni, és legyenek a frontvonalon azok, akik akarnak emberekkel foglalkozni. Én egyébként azért nem orvos lettem, mert azt gondoltam, hogy nincs meg bennem az a mennyiségű empátia, ami ahhoz kell, hogy én minden nap embereket vizsgáljak is. Tehát nem csak az, hogy odaadni nekik a gyógyszert, megbeszélni a problémáikat, hanem ténylegesen kizárólag abból álljon a munkám, hogy én embereket vizsgálok. Azóta változott, és a gyógyszerészi munka azt gondolom, hogy sokkal empatikusabbá tett. Tehát lehet, hogy ez most már menne, de ez volt egyébként az egyik vízválasztó, amiért inkább gyógyszerész lettem.
1: Igen, fél szívvel semmit nem szabad végezni. Hogyan látod magadat a jövőben? Most úgy érzed, hogy tényleg azon a helyen vagy, ahova mindig is vagy te, hiszen sokszor említetted, hogy a gyógyszeriparban szeretnéd megvetni a lábadat.
0: Még nem ott vagyok, ahol szeretnék. Úton vagyok. Azt érzem, hogy úton vagyok végre, és nagyon gyorsan haladok azon az úton, amit én igazából el se képzeltem, de úgy néz ki, hogy ez megvan nekem rajzolva előre, ez az út, és ez, amin most járok. A hosszú távú célom az lenne, hogy a gyógyszeripar minden szintjén ott legyek, és minden szintjén az emberek picit velem azonosítsák, és minden szinten egy jelentős szereplő tudjak lenni. Ez részben megvalósult a gyógyszertárak szintjén, tehát patikusként ezt sikerült elérni, és most az lenne a cél, hogy a gyógyszeriparban, tehát konkrétan a gyártóknál, illetve nagy kereskedői szinten. Tehát ugye ez a három fő szintje van a gyógyszerellátási láncnak, és szeretnék mind a három szinten komoly szakmai névre szert tenni. Azt szeretném elérni, hogy ha az én nevemet hallják, akkor minden szinten tudják, hogy kire kell gondolni, tudják, hogy mire lehet számítani, hogy milyen színvonalú, milyen minőségű videókat készítek azokról a témákról, milyen színvonalú előadásokat tartok, és ez a most a hosszú távú célom az egész tartalomgyártással.
1: Drukkolunk, hogy ezt meg tud valósítani, sikerüljön. Beavatnál minket, hogy egy gyógyszeripari gyógyszerész tulajdonképpen mit is csinál?
0: Hát 100 000 dologgal foglalkozhat. Az én munkaköröm, illetve az én pozícióm az kvalifikációval és validációval foglalkozik. Az igazából annyit jelent, hogyha bármilyen folyamatot a gyógyszeriparban elvégeznek, az lehet egy tisztítás, mondjuk egy üsnek a tisztítása, egy berendezésnek a beüzemelése, azt le kell ellenőrizni, hogy megfelelő volt-e. Tehát ezt folyamatosan mindent ellenőrizni, és ez az, amivel jelenleg foglalkozunk, illetve ebbe a folyamatba tanulunk bele annál a cégnél, ahol dolgozom, de elképesztően sok területen lehet az iparban elhelyezkedni, lehet kutatásfejlesztésre egy laboratóriumban, lehet konkrétan termeléssel foglalkozni, és a gyártósorok között lenni, és a felszabadítással foglalkozni. Hát ilyen szempontból egyébként a gyógyszerészet az egy nagyon-nagyon hálás választás, mert elképesztően sok lehetőség adódik, iparon belül is, és kívül is.
1: Téged melyik területe vonz a leginkább?
0: Hát, hogyha nem foglalkoznék tartalomgyártással, akkor valószínűleg termeléssel, tehát konkrétan gyártósorokkal foglalkoznék, és valószínűleg egy felelős személy lennék, ugye a felelős személy az, aki egy gyógyszergyárnál azért felelős, hogy onnan kijöhessen a gyógyszer, tehát ő nyomja rá végső bélyeget a termékre, hogy az minden minőségében megfelel az elvárt követelményeknek. Valószínűleg ezzel foglalkoznék. Most, hogy a tartalomgyártás és az előadások és az edukáció bejött a képbe, a fő érdeklődésem az, hogy nálam sokkal okosabb, tehetségesebb, sikeresebb emberekkel találkozzak, és velük tudjak beszélgetni. Nagyon elkezdtem ezt az aspektusát élvezni a munkámnak, hogy cégvezetőkkel, igazgatókkal, kutatókkal, fejlesztőkkel beszélgethetek napi szinten, és egy 15 perces telefonbeszélgetés, most például egy hazai gyógyszerkutatással foglalkozó AI cég vezetőivel beszéltem pont tegnap telefonon, és egy 15 perces beszélgetés elképesztő távlatokat tud kinyitni az ember fejében. Tehát amikor elmagyarázza azt, hogy hogyan lehet szimulált hatóanyagokat, tehát hogyha a hatóanyagokat egy szimulált sejtnek odaadunk, és ott megnézzük, hogy az hogy kapcsolódik a szimulált fehérjékhez, akkor meg tudják jósolni, hogy milyen mellékhatásokat fog okozni az a gyógyszer. És ez nekem megint egy picit ahhoz a pillanathoz hasonlít az életembe, amikor a gimnazista éveim alatt eljött a gyógyszerész kolléga, és mesélt, hogy hol tart a technika, és most megint le vagyok nyűgözve, hogy hol tart a technika, és ezeket a pillanatokat keresem, amikor megérthetek valamit, és ezt majd utána én megpróbálom szintén átadni a közönségemnek ezeket a technológiai újdonságokat, illetve most részben azzal foglalkozunk az egyik projektben, hogy a különböző patikai innovációkat egy csokorba szedjük, és azt megpróbáljuk bemutatni, mert a gyógyszerész hivatás, illetve maga a patikai munka, az nagyon-nagyon konzervatív, tehát ugyanúgy készül adott esetben egy kenőcs, mint 50 évvel ezelőtt, kézzel, melegítéssel és ugyanazokkal a technikákkal. De vannak ettől azért már modernebb eszközök, és ezeket próbáljuk egy picit összegyűjteni és befogadhatóvá tenni. Nem olyan könnyű, tehát mondjuk egy 60-70 éves gyógyszertári kollektívának azért nehéz egy teljesen új technológiát bevezetni, de hát ez a mi kihívásunk, hogy ezt emészthetővé tegyük.
1: Botond fantasztikus volt hallani, hogy újabb és újabb szikrák pattannak benned, és reméljük, hogy egyre nagyobb lángra is fognak hevülni, és valami olyan fog kikerekedni belőle. Csillogó szemekkel figyelhetünk mi is. Most pedig egy drasztikusat szeretnék kérdezni.
0: Igen.
1: Hogyha választanod kéne a tartalomgyártás és a szakmai továbbfejlődésed között, melyiket választanád inkább?
0: Többször gondolkoztam el azon, hogy mit csinálnék, hogyha nem gyógyszerész lennék, és valahogy mindig odajukadtam ki, hogyha nem gyógyszerész lennék, akkor valószínűleg valamilyen szakmám lenne, de abból a szakmából előbb-utóbb én szeretnék az embereknek megmutatni dolgokat. Szóval valószínűleg a tartalomgyártást választanám, mert ehhez van tehetségem. És ezt sokáig tartott felismerni. Onnantól kezdve, hogyha az ember felismeri, hogy van egy adottsága, van egy tehetsége, akkor azt bűn nem kihasználni, nem élni vele, és nem a legjobbá válni abban. Szóval valószínűleg a tartalomgyártást választanám, szerencsére nem kell választanom, az a legnagyobb szerencsém, hogy szakmai tartalommal foglalkozhatok, és azáltal, hogy különböző videókat készítek, elképesztően sokat fejlődök szakmailag. Tehát nálam sokkal okosabb emberekkel beszélgethetek napi szinten, olyan előadásokra mehetek el, ahova egyébként be se jutnék jó eséllyel, és olyan dolgoknak kell utána néznem, ugye nagyon adhok jellegűek a videóim, tehát nagyon össze-vissza témákat dolgozok fel, és emiatt nagyon össze-vissza témáknak kell utána néznem, amiknek valószínűleg nem néznék utána, hogyha csak egy gyógyszertárban dolgoznék. Én nagyon örülök, hogy ezzel foglalkozhatok, ami, hogy egyszerre van szakmaiság, és egyszerre kiélhetem azt is, hogy tudok alkotni, tudok tartalmat gyártani, és tudok edukálni másokat. Talán ezzel én megtaláltam az utamat.
1: Így mindig tágul egyre a horizontod, és igazából nagyon nemes, hogy a szakmaiságodat nem megtartod magadnak, hanem a közönség elé tárod.
0: Ez szerepel egyébként a nem is hosszú távú terveim között, inkább a középtávú terveim között, hogy a szakasszisztensek képzésébe egy picit beszálljak. A szakasszisztens képzést azt eléggé leredukálták. Időtartamban is, meg amit tanítanak nekik, azt is. És szeretnék egy olyan képzést indítani, ahol elmondom, hogy szerintem mi a fontos egy gyógyszerészetben. Ez nyilván nem egy akkreditált képzés lesz, de megtanítani azt, hogy hogyan lehet nem csak a hatóanyagokról hogyan lehet érdemben kommunikálni a beteggel, hanem hogyan lehet mondjuk egy vitás helyzetet megoldani. Hogyan lehet azt megoldani, hogyha a beteg tele akar írni a panaszkönyvet, mert tévesen azt gondolja, hogy rossz gyógyszert kapott. Mert van ilyen, hogy valaki azt gondolja, hogy rossz gyógyszert kapott, de nem rossz gyógyszert kapott, hanem csak egy helyettesítő gyógyszert kapott, vagy bármilyen más probléma. Tehát megtanítanám őket, vagy szeretném megtanítani őket, hogyan lehet hatékonyan kommunikálni a beteggel. Emellett nyilván készítenék más szakmai jellegű videókat is nekik, de ez abszolút szerepel a középtávú terveim között, tehát remélhetőleg ezzel jövőre el tudok indulni.
1: Igen, ez nagy segítség lenne számukra abban, hogy rögtön gyakorlatban is tudják alkalmazni az elhangzottakat. Egyáltalán vannak percek az életedben, szabad percek, amikor egy kicsit meg tudsz nyugodni, és a fáradt gőzt kifújod, és mással foglalkozol?
0: Nincsenek. Ez elég szomorúan vagy lehangolóan hangozhat, de jelenleg ez az életem, jelenleg kizárólag ennek élek, csak a munka, és ez az elsődleges prioritás. Tehát nincsen párkapcsolatom, mert emellett a munkaterhelés mellett ezt nem lehet csinálni, nincsen különösebb szociális életem, tehát mindent erre az egy lapra tettem fel itt az elmúlt időszakban, és szakmai oldalon ez nyilván látszik. Ez egy nagyon gyors fejlődést tesz lehetővé, ezt tudom, hogy nem fenntartható. Tehát ezt nem lehet így hosszú ideig épelmével csinálni, és nem is javasolnám senkinek. Nekem most a lehetőségek így adottak, és emiatt jelenleg mindenre igent mondok. Tehát minden lehetőségre, amit én hasznosnak vagy pozitívnak gondolok, arra igyekszem igent mondani és elvállalni, hogyha mással nem ütközik. Tehát senki ne csinálja utána, nem érdemes, mert mindent fel tud emészteni így az életben, úgyhogy sajnos nincsenek nyugodt percek, és ha vannak, akkor is e körül forog az összes gondolatom. Nem tudok kikapcsolni.
1: Folyamatosan csak a szenvedélyed.
0: Sajnos vagy nem sajnos, attól függ, honnan nézzük. Alapvetően örülök ennek, mert én mindig attól tartottam, hogy lusta leszek. Mivel lusta diák voltam, azt gondoltam, hogy én egy lusta dolgozó ember leszek. Szerencsére nem így alakult, szerencsére jó munkamurált örököltem, illetve tanultam, de azért néha fárasztó, hogy folyamatosan a munkán jár az ember agya. Jó lenne néha kikapcsolódni, de ezt adta az élet.
1: És így szép is kerek számodra.
0: Igen.
1: Ha röviden kéne megfogalmaznod, mi a te missziód?
0: Az a helyzet, hogy ilyen mélységben nem gondolkodtam el ezen. Nincs egy kifejezett küldetéstudat bennem. Annak ellenére, hogy nagyon, nagyon determinált vagyok, nagyon, nagyon céltudatos vagyok, és nagyon határozottan csinálom azt, amit csinálok. Igazából ez egy olyan kérdés, amit majd hazafelé hazafele úton fogok gondolkodni, és majd este álmatlanul fogok tőle forgolódni, hogy mi az én küldetésem. Mert elképesztően sokat dolgozok, nyilván csak a végeredmény látszik, és csak rövid videók látszódnak, és ezt az emberek azt gondolom, hogy nem hiszik, vagy nem gondolják, hogy ebbe sok munka van, de elképesztően sok munkát teszek bele ebbe az egész projektbe, és igazából kéne ennek egy küldetést találni. Azon túl nyilván, hogy szeretném az emberekhez közelebb hozni a tudományvilágát, a gyógyszerek világát, kellene ennek egy mélyebb jelentőséget adni. Mert néha elgondolkozok azon, hogy miért is csinálom. Mi értelme annak, hogy én ezt csinálom, és erre nem tudok egy egyértelmű választ adni. Azért csinálom, mert azt érzem, hogy muszáj, mert ha nem csinálom, akkor egy idő után ugyanide térnek vissza a gondolataim, és ezzel akarok foglalkozni, de jó lenne ennek valóban egy nagyobb célt szentelni. Ezen el kell gondolkodnom, hogy mi lesz ez a nagyobb cél. Úgyhogy köszönöm a felvetést.
1: Úgy hiszem, hogy te meg fogod találni ezt a nagyobb célt. Én abszolút látom minden tartalmad mögött a lelkát. Cél, irány már megvan, hiszen annyira kevés olyan tartalommal találkozunk az online platformokon, ami tényleg építő jelleg, inkább minden csak lehúz, rombolásba dönt.
0: Nehéz a nézői igényekkel megtalálni a közös metszetet. Tehát az én sikereimnek a legnagyobb kulcsa talán az, hogy pont jól tudok közéleti, vicces, ostoba témákat elegyíteni úgy, hogy utána mégiscsak legyen egy edukációs része. Tehát pontosan patika mérlegen ki van mérve, hogy mennyi hülyeség az, ami belefér, és mennyi edukációt kell hozzátenni, hogy az egész videónak az eredője az mégis pozitív legyen. És ez az, amit talán én meg tudtam találni, de összességében nehéz megszólítani az embereket pozitív üzenettel, és nehéz megszólítani edukációs tartalommal. Elképesztő kihívás, és látom, hogy vannak más edukációs tartalomgyártók, akik ezzel küzdenek, és látom, hogy iszonyatosan jó videókat készítenek, szakmai szemmel, nagyon, nagyon magas színvonalat képviselnek, és nem nézi meg őket senki, mert a megszólítás nem megy nekik, és ezt az inger küszöböt, amit a rövid formátumú videók, a hírek, a szenzációhajház cikkek felépítenek az emberek fejében, azt a küszöböt nagyon nehéz egy pozitív üzenettel, vagy egy edukációs videóval átugrani.
1: Annyi fiatal van a mai világban, aki eltévejedett, nem tudja, hogy merre haladjon tovább, és egyszerűen nincsen fogózkodó pontja. Mit ajánlanál számukra, hogy hogyan induljanak el az érdeklődésüket, hogyan vértezzék fel egy olyan irányba, ami majd célra vezető lesz számukra?
0: Hát én ezt sokáig nem láttam át, vagy nem értékeltem, vagy nem értettem, hogy mekkora, milyen hatalmas nagy jelentősége van a környezetünknek, hogy milyen emberekkel vagyunk körülvéve, a mi személyiségünk fejlődésére és a sikereinkre. És ez a gondolat, ez így mostanában kristályosodott ki, hogy én igazából ennek köszönhetek mindent, és éppen ezért a fiataloknak is ez a javaslatom, vagy ez a tanácsom, hogy maguknál sokkal okosabb emberekkel vegyék magukat körbe. Tehát mindig ők legyenek, idézőjelben a legbutábbak a helyiségben, és akkor fognak tudni tanulni. És erre egyébként most elég sok lehetőségük adódik, nagyon sok konferenciára hívnak meg engem is, ahol én is a beszélgetés során én leszek a legbutább ember valószínűleg. Mert én tudom az adott témáról a legkevesebbet, és ez nem probléma. Ezért hálásnak kell lenni, hogy olyan emberekkel lehet találkozni, és olyan emberekkel lehet beszélgetni, akiktől tudunk tanulni, és akik tudnak minket inspirálni, és akik egy-egy jó mondattal, egy-egy jó szóval olyan gondolatokat tudnak ébreszteni, amiből lehet, hogy egy egész karrier lesz. Szóval nekem ez a tanácsom a fiataloknak, hogy járjanak el különböző rendezvényekre, tudományos konferenciákra, nagyon-nagyon sok olyan program van, ami diákoknak direkt ingyenes, és főleg egyébként, hogyha valaki kutató szeretne lenni, az egy annyira megfoghatatlan terület, hogy lesz valaki kutató, hogy lesz valakiből tudós. Ugye ez így megfogalmazódik egy diákban viszonylag fiatal, hogy ő szeretne tudós lenni, és hogy lesz belőle. Hát úgy, hogyha egy olyan társaságba bekerül, ahol különböző kutatási területről ott vannak emberek, és előbb-utóbb, hogyha sikeres emberekkel vagyunk körbevéve, akkor mi magunk is azzá válunk. És egyébként én is ennek köszönhetek mindent. Tehát voltak mentoraim, akiktől mindent meg lehetett tanulni. nem csak a szakmát, az emberi részét is a dolgoknak, hogy hogyan álljunk hozzá másokhoz, hogy hogyan álljunk a betegekhez. És azóta is nagyon-nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert olyan előadásokra, olyan konferenciákra hívnak meg, ami az elején nyilván rémisztő, hogy viszonylag keveset tudok az adott témáról, vagy hát nyilván egy átlagos nézőhöz, hallgatóhoz képest sokkal többet, de minél többet tud az ember, annál jobban látja a saját korlátait, és annál jobban látja a saját tudásának a határait. És eleinte ezért ijesztő is tud lenni egy ilyen nagyobb konferenciára elmenni, most például az AI-ról lesz egy konferencia gyógyszerkutatáson belül, és 3 olyan vezetővel, cégvezetővel fogok ott beszélni, akiknek ez az életük. Ehhez képest én bármennyit olvashatok itt a következő egy hónapban, nyilván egy behozhatatlan hátrányom van hozzájuk képest, de az a jó hírem van, hogy akik sikeres, intelligens emberek, ők ebből nem versenyt csinálnak. Ők nagyon szívesen megtanítanak. Ők nagyon szívesen elmagyaráznak dolgokat. Úgyhogy a fiataloknak csak annyi az üzenet, hogy hajrá, menjenek el ilyen rendezvényekre, kérdezzenek bátran, keressenek fel olyan embereket, akik rájuk inspirálólag hatnak, és akkor ők is jó úton lesznek előbb-utóbb. Mert engem is egy gyógyszerész inspirált, remélhetőleg én is tudok egy-két embert inspirálni, és ez egy szép lánc, és hogyha egyre többen csináljuk, akkor egyre több olyan ember lesz, aki értéket képvisel. És a tudás az ilyen szempontból fertőző. Tehát ha egy ember van a társaságban, aki értelmes gondolatokat odavisz, akkor előbb-utóbb a társaság is elkezd abba az irányba tendálni, és hogyha egy idő után mindenki értelmes dolgokról beszél, abból pedig nagy dolgok is születhetnek. Úgyhogy ennyi a tippem.
1: Én kívánom, hogy rengeteg mindenkit fertőzzön meg a tudás. Botond, mit mondanál el még a hallgatóknak, amit mindenképpen szeretnél megosztani velük?
0: Hát talán az egyik fontos üzenet, most itt visszakanyarodok a szakmai kérdésekhez, hogy az emberek az egészségükkel kapcsolatban hagyatkozzanak a szakértőkre. Nagyon-nagyon sok tévinformáció kering az interneten. Most nem olyan rég láttam egy videót, ahol egy bútoráruház oldala az inzulinrezisztenciával kapcsolatban akar edukációs videókat készíteni 2 misztikás videó után. És az emberek pozitívan reagálnak rá. Ami, hát hogy mondjam, azért több kérdés is felvet, hogy az emberek miért nem látják, hogy nem mindenkitől kell elfogadni tanácsokat. Több olyan esetbe futottam bele az elmúlt időszakban, hogy konkrétan a hatóanyag nevét nem tudta kimondani helyesen, és azzal a gyógyszerrel kapcsolatban egészségügyi tanácsot osztogattak. Szóval hagyatkozzanak a szakértőkre, hagyatkozzanak azokra az emberekre, akik ezt tanulták hosszú éveken keresztül, mert egy Wikipédia szószedet elolvasása után nem lesz senki szakértője a témának. Elő lehet úgy adni jó kommunikációs készségekkel, mintha, és az egy laikusnak nem is fog feltűnni feltétlenül, de attól még ott nem lesz egy tényleges, valódi tudás, úgyhogy bízzanak az orvosokban, bízzanak a gyógyszerészekben, és hagyatkozzanak rájuk az egészségükkel kapcsolatban.
1: Köszönöm szépen, Botond, hogy megtiszteltél a jelenléteddel, és elfogadtad a meghívást. Reméljük, hogy nagyon sok mindenki táplálkozott a szavaidból, és tudatosabban fognak figyelni ezentúl.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Én Horváth Nelli voltam, kedves vendégem pedig dr. Pető Botond.
2: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
5: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
6: Május 20-án este a Börtönpostában egy kétnapos börtönlátogatás élményeit osztjuk meg önökkel. Első nap Csengeren az Okos Börtönben jártunk, majd másnap a Tiszalöki BV intézetben több csoport fogvatartottal találkoztunk. A két élménybeszámoló között önkéntes levelezőnkkel, Dórival ismerkedhetnek meg. Hallgassanak bele a beszélgetésekbe!
7: Elhangzott, hogy ez az objektum okos. Hát igen, sok minden lehet okos, ami a test számára készül és fontos, de okos megoldásokat a lelki beszélgetésekben nem tud az ember előhozni, hogy szerintem csak a szeretet működik, és engem ez mindig megragad.
8: Ő az érzéseiről ír nagyon sokat, mert hogy nem tud senkivel se beszélgetni az érzéseiről. És igazából nagyon érdekes, mert azt is leírta ő, hogy ő nem is gondolta, hogy ő ennyi mindent tud magáról írni. Tehát, hogy soha nem volt ilyen helyzetben, soha nem kérdezte tőle, hogy te, hogy most hogy érzed magad, hogy ez benned milyen érzéseket kell. Tehát, hogy azt is tisztázni kellett egyáltalán, hogy mik azok az érzések. Hát én már 50 fölött járok, és tanítónőként dolgozom. Az, hogy mi így közösségként meglátogatunk fogvatartottakat, akik úgy várnak minket, mint a messiást. Azért ez nem olyan rossz átélni, hogy örülnek valahol nekünk, szóval azért az iskolában nem mindig ezt élem át, mikor megjelenek.
9: Ebben a börtönben van lehetőségünk a családi beszélőn is részt venni, és már mi bent ültünk a teremben, amikor, és a fogvatartottak is bent voltak, amikor megérkeztek a családtagok, párok, szülők, gyermekek, és hát bevallom, nekem könnyes volt a szemem, és így nehezen is tudtam visszatartani a könnyeimet, ahogy láttam, ahogy megölelik egymást, ahogy leülnek egymás mellé, és hogy mennyire örülnek egymásnak. Ebben az is nagyon fontos számomra, hogy vannak ugye olyan fogvatartottak, akiket várnak kint, tehát nem fordul el mindenkitől a családja, és ez egy nagyon-nagyon szép élmény volt.
6: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

0: Mária Rádió. Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Egy elmaradt ballagás. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Ebben az esztendőben szinte minden középiskolában április 30-án volt a ballagás. Magam is érintett voltam. Feleségem fia fejezte be a középiskolát, és vett búcsút attól. Ilyenkor a szülők, rokonok, barátok, ismerősök, néha könnyeiket is törölgetve, ott állnak az osztálytermek előtt, az iskola udvarán, a sportpán, ott, ahol épp zajlanak az események, és virágcsokrokkal, apróságokkal rakják tele a lányok és a fiúk kezeit. Természetesen mi sem tettünk másként. Amíg várakoztunk és figyeltük az ifjakat, jutott eszembe, hogy nekem a gimnáziumi ballagásom 1974. május 10-én volt, de az általános iskolából nem ballagtatott el senki. És miért nem? Nem azért, mert nem voltak hetedik osztályosok, akik közül Molnár Éva lett volna a ballagtatóm, hanem azért, mert nem lehettem jelen a törökkoppányi általános iskolában az adott napon. A kötelesség Budapestre szólított. 1970-ben megnyertem a megyei történelemversenyt, és bejutottam az országos döntőbe. Egy alig 800 lelkes faluból eljutni a fővárosba. Az eljutás azonban nem volt egyszerű. Nem a közlekedés miatt, hanem azért, mert a verseny időpontjáról, helyéről a Somogy megyei tanács közoktatási ügyekben illetékesei semmi jelzést nem adtak. Édesem végül is a Kaposváron dolgozó öccse, Helysz Károly nagybátyám révén kiderítette, hogy mikor és hol. Amikor nagybátyám az illetékeseknél érdeklődött, akkor azt a választ kapta, hogy valami falusi gyerek nyerte meg a megyei versenyt, de nem érdemes elküldeni az országos döntőre, úgyse jut semmire. Mire a nagybátyám, akit az illetékes személyesen ismert, elárulta, hogy az unokkölcséről van szó, így megtudta az időpontot és a helyszínt. Volt vagy 3-4 nap még a Budapesten megrendezendő döntőig. Az adott 3-4 nap nem a ballagásra való készülődésről szólt, hanem a versenyre való felkészülésről. Történelemtanárnőm kísért el Budapestre, szállás a hotel ifjúságban, pótágyas szobákban nekünk vidékieknek. A döntő napján kiderült, hogy a versenynek korábban felkészítő tábor is volt. A döntőben jutottak 3 vagy 4 napot tölthettek különböző helyeken, ahol különböző feladatokkal is megismerkedhettek, illetve az ott elhangzottakról, látottakról beszámoltak a versenyen, amiért pontot kaptak. Néhányan, mi vidékről jöttek, természetesen csak néztünk és hallgattunk, és nem tudtuk azt sem, hogy a Gellért hegyen álló szabadságszoborhoz koszorút kell vinni, amit szintén pontoznak, elvégre a verseny hazánk felszabadulásának 25. évfordulójához kapcsolódott. 21 néhány vetélkedő fiatal közül, ha jól emlékszem, valahol a 13. hely környékén végezhettem. Egy emléklap és egy könyv lett a jutalmam, és egy máig élő tapasztalat. Az esélyek soha nem egyenlők, ráadásul saját ballagásomról is nem maradtam. Még szerencse, hogy az osztálytablóra a fényképeket már korábban elkészítették, és így azon megnézhetem magam, ha betérek az egykori általános iskolámba, Törökkoppányba. Abba az iskolába, amely ballagás nélkül engedett el, de soha nem felejtem el, hogy mit adott nekem, és kiknek köszönhetem a megtanultakat. Barabás János, Bosnyák Magdolna, Bősze Gábor, Erős Lénárt, Fodor Imréné, Geiger Mária, Videirén és Zana Jenőné.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: A katolikus egyház idén is megünnepli a Laudato Si hetet. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. Szerzetes nővérek segítenek az őslakosoknak az Andok magaslatain. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A katolikus egyház minden évben közös imádsággal és tettekkel ünnepli meg a Laudato Si hetet, amely idén május 17-e és 24-e közé esik. 2026 esztendő központi témája a reménytől a cselekvésig, tájékoztatott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Caritas in Veritate Bizottság és a Laudato Si Movement. Ez a hívás arra ösztönöz minket, hogy aggodalmainkat váltsuk fel kézzelfogható tettekre. A remény ugyanis nem passzív állapot. Mindennapi döntéseinkben, közösségi életünkben, imádságainkban és a gondoskodás tetteiben éljük meg és osztjuk meg másokkal, fogalmazott Ferenc pápa az enciklikában. A remény annak felismerésére hív minket, hogy mindig van kiút, mindig változtathatunk az irányon, és mindig tehetünk valamit, hogy megoldjuk a problémákat. A felhívás egyszerű útmutatást kínál, válasz egyetlen konkrét cselekedetet, amelynek valódi súlya lesz ezen a héten. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. Missziós nővérek költöztek 2012-ben Argentína egy távoli vidékére, az Andok varázslatos, ám kietlen magaslataira, Juyuar tartományba, ahol a nép között megvalósítják a kilépő egyház eszméjét. Hozzájárulnak az ott élők jólétéhez, főként azzal, hogy közösséget teremtenek. Számolt be az eseményről a L'Observatore Romano. A nővérek a közösségek világi hívőivel és püspökökkel együtt a jelenlét új módjait keresik a területen, amely őrzi az őslakosok sajátos jellemzőit, ugyanakkor jelen vannak azáltal, hogy figyelnek és közösséget teremtenek. A misszionáriusok e közösségének pasztorális feladata két vidéki plébánia ellátása, amelyek 50 faluból állnak, és nincs papjuk. A jelenlegi küldetésük abból is fakad, hogy nők és nőkként járulnak hozzá az itteniek életéhez, megtanítva a túlélést a legkedvezőtlenebb körülmények között Istenben bízva. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Leó pápa homíliája Cserrig bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Interjú Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal a rend alapításának 900. évfordulójáról és a gödöllői premontrei rend alapításának centenáriumáról. A Szent Atya találkozott a genovai bérmálkozó fiatalokkal. Tartsatok ki Jézus Krisztus mellett. Szombaton délelőtt a Vatikánban találkozott Leó pápa a genovai főegyházmegye mintegy 600 bérmálásra készülő fiataljával, akiket 150 pap és hitoktató kísért el az audienciára. A Szent Atya rögtönzött beszéddel köszöntötte őket, elmondva, hogy egy püspök számára nagy öröm a bérmálás ünneplése, viszont szomorúság, ha utána a fiatalok eltűnnek a plébániáról. Ezért kitartásra kérte őket Jézus Krisztus mellett.
4: Una delle gioie più grandi del vescovo, penso in tutte le diocesi, è celebrare le cresime.
3: A Szentlélek ajándéka a bérmálás szentsége, amit pünkösd vasárnap szolgáltatnak ki a fiataloknak. Nagyon szép ebben a szentségben részesülni, mert a Szentlélek teljessége megadja a lelkesedést, az erőt, a képességet, hogy Jézus Krisztust kövessük, hogy mindig igent mondjunk az Úrnak, ne féljünk bátran követni őt, és megélni a hitet egy olyan világban, amelyik messze akar vinni minket Krisztustól. A Szentlélek különösen is velünk van jövő vasárnap, amikor pünkösdöt ünnepeljük. Az első tanítványok, az apostolok tapasztalatára emlékezve, akik megkapták a Szent Lelket, hogy hirdessék az evangéliumot, hirdessék Isten szeretetét. A bérmálandók ennek a küldetésnek lesznek a részesei, amire mindannyian hivatottak vagyunk, hogy elvigyük családunknak, barátainknak, mindenkinek. Ti is a lélek élő tanúi lesztek, aki bennünk él, mondta a fiataloknak a pápa. A bérmálás a püspök számára az egyik legnagyobb öröm. Olykor azonban a bérmálás után a püspök nem látja viszont a fiatalokat, akik eltűnnek a plébániáról, és ez szomorú.
4: In questo voglio chiedere che mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato perseveranza.
3: Azt kérem tőletek, hogy figyeljetek különösen a Szentlélek egyik ajándékára, amit úgy hívunk, kitartás. Ne feledjétek el, amit most megéltek, az örömöt, hogy Rómába jöttetek, együtt ünnepeltetek, imádkoztatok. Éljen élénken ez az öröm a szívetekben, és legyetek továbbra is Jézus Krisztus hűséges tanítványai. Tartsatok ki a hitben, térjetek vissza a plébániára, ahol nagyon sok tevékenység lehetőség van, de főként a hitéletbe, mert Jézus Krisztus veletek akar haladni mindnyájatokkal, és ez nagyon fontos. A hitet nem egyedül éljük, hanem együtt. Ezeknek a baráti, közösségi kapcsolatoknak a létrehozása pedig egy módja annak, hogy Jézus tanítványaiként éljük meg a kitartást, mondta a genovai bérmálkozó fiataloknak a Szentatya, majd együtt elimádkozták a Mi Atyánkot, és áldásával búcsúzott tőlük.
4: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Tanti auguri a tutti.

0: Leó pápa Cserrik bíboros gyászmiséjén. Az egyetértést segítette a népek között. Május 12-én 79 éves korában hunyt el a svájci bíboros, aki Olaszországban és San Marinóban képviselte a Szentszéket. Pénteken délután a Szent Péter Bazilikában 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a bíboros lelki üdvéért. Homiliájában méltatta a főpásztor odaadó és hűséges munkáját, amelyet az apostoli szék szolgálatában, a különböző pápai képviseleteken és az államtitkárságon végzett.
1: Ha contribuito con il lavoro spesso non appariscente, ma non di meno alla
0: Paul Emil Cserrik bíboros a diplomatákra jellemző gyakran nem látványos, de buzgó és fáradtságos munkájával hozzájárult Isten országa építéséhez. Hosszú éveken át türelmesen és lemondással segítette az egyetértést a rábízott lakosság körében, szembenézve azokkal az akadályokkal és kihívásokkal, amelyeket egy pápai képviselőnek vállalnia kell mindenki java érdekében.
1: Ha svolto la sua missione da prima come collaboratore in diverse nunziature.
0: Küldetését előbb nunciatúrai munkatársként kezdte, majd 1996-ban kinevezték Burundi apostoli nunciusává. Ezt követte Trinidad és Tobago és több karibi ország, Dél-Korea és Mongólia, majd Svédország, Dánia, Finnország, Izland és Norvégia, Argentína, végül 2017-től 2024-ig Olaszország és San Marino. Széleskörű egyházi és nemzetközi tapasztalatra tett szert, mely jól mutatja készségét és alkalmazkodó képességét, melyet lelkipásztori szeretetben gyakorolt az egymástól igen eltérő közegekben. Azokban az országokban és népeknél, amelyekbe a Szentatya nevében küldöttként érkezett, hogy a szeretet közösség szálait szője a helyi egyházak és az apostoli szék között, valamint megerősítse a baráti kapcsolatokat. Ferenc pápa a diplomatákhoz intézett 2025. januári beszédében arra szólította őket, hogy virágoztassák fel maguk körül a reményt, válaszolva a népek jó iránti vágyára és várakozására. Ezt a felhívást mi is gyakorlatba ültethetjük, hiszen a világnak olyan hírvivőkre van szüksége, akik segítik visszanyerni a bizalmat, és ehhez a jó tanúságtétel hozzájárul. Leó pápa a gyászmise homiliájában rámutatott. A halál misztériumával szemben emlékezzünk arra, hogy reményünk végső alapja túlmutat a történelmen, és Krisztus húsvétjában gyökerezik, az ő dicsőséges győzelmében a bűn és a halál felett. A legnagyobb csoda az örök életre való feltámadás, mely földi életünk minden fáradozásának és munkájának a megkoronázása.
1: Questo ci richiama anche alla dimensione essenziale della missione della Chiesa.
0: Ez az egyház küldetésének lényegi dimenziójára irányítja figyelmünket, átöleli és megvilágítja földi cselekvésének minden szintjét. Az egyház ugyanis az időben működik, de fáradozásainak célja túlmutat e világ valóságán, Krisztushoz akar vezetni. Ebben a nagy világosságban köszönünk el a szeretet Emil Cserrik bíborostól, akinek püspöki elmondata azt hirdette, Spes mea Christus, Krisztus az én reményem. Krisztus a mi úrunk reményt adott neki egész életében, olyan reményt, amelyben nem csalatkozott, mert a szeretetben gyökerezik, melyet Isten a Szentlélek által helyezett szívébe, és ami ma örökre beteljesedik, zárta homiliáját Leó pápa. Kedves hallgatóink, a következő percekben beszélgetést hallhatnak Balogh Péter Piusz gödöllői premontrei apáttal.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Balogh Péter Piusz atyát, aki a gödöllői premontrei apátság éléről jött el, mint apát. Mi első alkalommal beszélgetünk itt a rádióban. Isten hozott, kedves Piusz atya, és mindenekelőtt arról kérdeznélek, ami a premontrei rend életében egy közös nagy esemény volt, 5 évvel ezelőtt az alapításnak a 900. évfordulója, illetve egy centenárium ünnepség, amely már gödöllői magyar vonatkozású. Téd a szó.
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és a befogadást. A premontrei rend egy nagyon különleges időszakban, ott a 12. század elején formálódott az egyház keblén, amikor jó régen már voltak szerzetesek, de azok a szerzetesek azok mind bencés formájú vagy bencés regulájú szerzetesek voltak, akik hát inkább ugye kimentek a világból, és az ő kincseiket felhalmozva az egész egyházért dolgoztak és imádkoztak, de nem közvetlenül az emberekkel foglalkoztak. Viszont voltak nyilván papok is, püspökök is, akik az egyház élén evangelizáltak és munkálkodtak, természetesen sok nehézséggel. És egy olyan reformrend támadt 900 évvel ezelőtt, amely egyesítette papságot a szerzetességgel. Tudjuk, hogy azóta persze sok-sok olyan szerzetesrend van, hogy természetes, hogy pappá szentelik a tagjait, de akkor ez egyáltalán nem volt természetes, és azért is tehette meg Norbert ezt, Szent Norbert az alapító, mert ő maga is klerikus volt, Szantemben, német földön, ott Hollandia közelébe volt kanonok, még nem is volt pap, és hát úgy alapította az ő rendjét, hogy egy nagyon mély Szent Pál szerű megtérése volt, és valójában azt az indítást kapta a Szentlélek Úristentől, hogy a papságnak a megújítását a szerzetesi fogadalmak bevonásával tegye meg. És ez egy nagyon-nagyon komoly reform tevékenység volt akkor, 900 évvel ezelőtt, és ennél fogva rohamos gyorsasággal terjedt el a rend.
2: Mely területeken volt jelentős?
3: Ugye Prémontré, ez egy francia hely, előre megmutatott mező, előre megmutatott hely, ugye a fordítás, ahol letelepedtek, Laon közelében, de Németország, ugye Hollandia területe, és hát aztán később Európa sok-sok része, és még a rendalapító életében 1130-ban nagyváradi Várad-hegyfoki alapítás, ugye az Magyarországot is jelentette. Így az ő élete és az ő kisugárzása az első 100 évben robbanásszerű volt, egészen ugye a ferences meg a domonkos rend megalakulásáig, mert akkor utána már ezek a fajta tényezők megoszlottak, és nyilván ők is helyet találtak maguknak az Anya Szent Egyházban. Nos, a 900 éves évforduló azért fontos számunkra, mert a rendnek ez az alapvető karaktere és karizmája, hogy papi rend, lelkipásztori rend, egy olyan rend, amely először kapott pápai engedélyt arra, hogy plébániákat tartson fönn a 12. század óta. Ez számunkra nagyon fontos, és azt gondoljuk, hogy egyébként nagyon időszerű is. Magyarországon 1990 után, az újra kommunista idők utáni újraindulás után a rend nem csak az eredeti karizmájával él, tehát hogy plébániákat és templomokat működtet és tart fenn, hanem a kicsit több mint 200 éves közép-kelet-európai múltját, amennyiben tanító rendé vált ferences, ciszterci, bencés iskolákkal együtt ugye a 19. század elején. Ezt is magunkévá tettük, és ilyen módon a 21. századra legalábbis Magyarországon egy olyan rendé vált, amelynek nem csak templomai, hanem oktatási intézményei, iskolái is vannak.
2: És akkor a másik nagy esemény, a magyar centenárium?
3: Igen, a magyar centenárium az pont az iskolai, illetve iskola alapításhoz köthető, mert 1920 után, a trianoni nagy katasztrófa után az a kolostor szövetség, amely három premontrai kolostort számolt magába, ugye Jászót, Leleszt és Nagyváradot. Jászó és Lelesz felvidék, tehát Csehszlovákia lett, Nagyvárad pedig ugye hát most is Romániához tartozik, és közéjük ékelődik be ugye a kis Magyarország. Lehetetlen volt ezeknek a rendi atyáknak az együttműködése, és hát azokban az államokban pedig hát elkezdték ellehetetleníteni a katolikus oktatást és nevelést. Ilyen módon Klébezbe Kuno Takács Menyhértet, a jászóvári apátot szólította meg, hogy

0: Ez egy 7-8 év alatt készült el, ez a nagy épületkomplexum. És
1: a
0: két háború között, igen. 1924 és 48 között tudott ez működni, hiszen hát 48-ban ugye megtörtént az államosítás, aztán 50-ben pedig a szeretesrendek szétszóratása. Áldozatául esett természetesen ez is mindennek, de nagymúltú iskolává vált, és az 1990-es években még sokan éltek, akik érettségiztek 1948-ban vagy 48 előtt, illetve akik akkor akárhanyadikosként is, de elhagyni kényszerültek ugye a premontrei gimnáziumot. Még most is vannak olyanok, akik egy-két vagy három évet tanultak ott, és találkozunk velük.
1: Pius atya, te apád volt, mutasd be a közösségedet!
0: 1990-es évek elején léptem én be a premontrei rendbe. Egyébként zeneakadémia zongora szakot végeztem, igen, előtte, de a hivatás elért engem is még közbe, és az egyetem befejezése után aztán beöltöztem, és teológiát tanultam, teológia mellett az egyházzene szakot is elvégeztem, tehát gazdag volt az egyetemi időszakom igazán, és nagyon nagy szeretettel emlékezem vissza ezekre az évekre. 2000-ben szenteltek pappá, és akkor kerültem Gödöllőre. Zsámbéki rendházunkban volt egyébként az én formációs időszakom, Ulman Péter atya mellett, és 2000-től kezdve pedig Gödöllőn vagyok. Az első 15 évben nyilván a templomi munkálatokban, lelkészi szolgálatban, illetve az iskolai lelkészi szolgálatban, meg hát iskolában tanítottam nagyon sokféle tantárgyat, és 2015-ben választottak engem elöljáróvá, akkor még kormányzó perjelség volt Gödöllő, és 2018-ban nyert aztán apáti rangot ez a közösség, hiszen ugye a 100 éves évforduló kapcsán ugye tudjuk, hogy viszonylag régebbi a közösség, de ott volt egy 40 éves kimaradás ugye a történelmi nehézségek miatt. De a fejlődés, a intézményeinkben való fejlődés, illetve a személyi létszámban való fejlődés is azt mutatta, hogy bár lassan, de biztosan tudtunk előre haladni, és a rendi generális káptalan megszavazta azt 2018-ban, hogy legyünk apátság, és így tudjuk folytatni a mi munkánkat, és hát magába 900 éves ugye jubileumba is, mint apátság vegyünk részt. Jelenleg hatan élünk Gödöllőn, és ketten dolgoznak atyák Zsámbékon, és természetesen nagyon jó kapcsolatunk van a zsámbéki premontrai nővérekkel is.
1: Milyen lelkipásztori feladat hárul rátok?
0: Lelkipásztori feladatainkban úgy érezzük, hogy nagyon szeretnénk plébánosokként is, vagy akár templom igazgatóként is az evangelizációt, a feltámadt Krisztusnak a hirdetését, a hívek között a katolikus hit megszilárdítását, megerősítését szolgálni. Együtt a világi papsággal, de ugyanakkor belevonva a mi sajátos rendi karizmánkat, amely nem csak a közös lelkipásztori szolgálat, tehát az, hogy egy-egy templomban nem csak egy atyával, hanem több premontrai atyával is találkoznak a hívek, bár nyilván tisztségek, plébánosi tisztség vagy templomigazgatói tisztség megvan, de azért egy közösségi szolgálatunk ez. Másrészt pedig a rendi közösségünknek a liturgikus élete egy elég komoly liturgikus élet, mind a zsolozsma végzése, zsolozsma éneklése területén, illetve a szentmisének az ünnepélyes végzése területén, és mi ezt, mint rendi közösség így végezzük, és hát ezzel próbáljuk gazdagítani az iskolai közösségeinket is, meg a plébániai közösségeinket.
1: Kedves Pius atya, köszönöm a beszélgetést, Isten áltását kívánom az eljövendő időszakra, és további áldott római zarándoklatot.
0: Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Balogh Péter Pius gödöllői premontrei apáttal Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs, ferences atya elmélkedése.
1: A múlt vasár...

0: legszentebb azt mondta nekünk az Úr, hogy aki hallgatja szavait és szerinte cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, ki házát sziklára építette, szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, de az nem dölt össze, mert sziklára épült. Szikla. Ez egy kép. A szikla valóságos biztonságot ad fizikailag. Ez egy hasonlat. Viszont ha valakire építek, Jézus Krisztusra, ő azért nem egy darab kő, nem szikla, és nem fizikai kapcsolat van közöttünk. Ez egy hasonlat. Ilyen hasonlatokat, ahogy mondtam, mindig mondott az ember, amióta ember. Az etológus vizsgálva, megfigyelve az állatok életét, láthatja, hogy sok hasonlóság van az állati, az állatok csoportja és az ember. Sejt leszármazottja. Ugyanakkor Viktor E. Frankl figyelmeztette Konrád Lorenzet, hogy azért vigyázzon, mert amikor az állatok közösség életét vizsgálja, észreveheti, hogy az emberek közösség élete bizonyos pontokon, ahogy ezt egy magyar etológus is megállapítja, hihetetlenül különbözik az állatok csoportjába. Sőt, ha belegondolunk, áthághatatlan szakadék van köztünk. Az egymás közötti kapcsolatban. Miért? Azért, mert mi személy vagyunk, az állat meg nem személy. Én valaki vagyok, és ezt a valakit az Isten teremtette, ez nem abból a sejtből jött össze, amely egyesült anyám méhébe egy másik sejttel. Nem. Tehát maga ez a hasonlítás bizonyítéka annak, hogy az ember egyszerre két világban van. Benne van a fizikai világba, a biológiai világba, és ugyanakkor mérhetetlenül fölötte is van, mert szellemi személyiségünk van. Az állatok között nincs személyes kapcsolat, amely feltételezi a szabadságot, önzetlenséget, tudatos döntést egészen addig, hogy az egyik ember képes meghalni a másikért. A szikla fizikai valóságot jelöl, de ami ráépül, amire Jézus beszél, a ház, az emberi közösséget jelent, az a családot. És lehet valakinek szuper erős háza, de a család széthullott. Akkor mire építette a családját? Két világban vagyunk egyszerre. Az anyagi univerzumban, és ez a nagy világ, ez nem csak egy külső környezetünk, hanem mi is anyag is vagyunk. Viszont van egy másik kapcsolatunk, egymással szellemi, személyes kapcsolatban vagyunk. Az ember házának építése nincs fizika nélkül. Alapot csinálunk, téglát téglára teszünk. De az ember életének lényege nem a fizikai megkapaszkodás az univerzumba, arra csak a házat építjük, hanem a másik személybe. Már csak azért is, mert tulajdonképpen, nagyon fontos, amit mondok, nem mi kapaszkodunk az anyagba, hanem az anyag kapaszkodik belénk olyan értelemben, hogy az egész univerzumbannak nincs értelme az ember nélkül. Mert csak mi tudjuk, hogy létezik. Tehát őrültül belénk kapaszkodik az anyag és a világ mindenség. És minden élőlény, ezért mondja Szent Pál, hogy sóhajtozik Isten fiainak kinyilvánulása után. Micsoda bukás, amikor az ember kapaszkodik az anyagba, és tőle várja a megváltást, az üdvösséget, a boldogságot. Nem arra való. Az anyag kapaszkodik belénk. Úgy annyira, hogy ahogy Krisztus bebizonyította az ő dicsőséges föltámadásával, hogy a testünk is föltámad. Tehát a világ mindenség föltámad, az anyag az ember miatt, aki az Isten fiában van, egy új állapotra jut. Nem mi kapaszkodunk az anyagba, hanem az értelmesség, a létezés értelmének szintjén az anyag kapaszkodik belénk, mint egy azt mondva, hogy ti vagytok az egésznek az értelme, nem mi, mi azt se tudjuk, hogy vagyunk. Az Úr Jézus letartóztatásának éjszakáján egy szolgáló azzal állt Simon Péter elé, te is vele vagy, mert a beszéded is elárult téged. Galileai tájszólásba beszélt, mint ahogy van palóc tájszólás. Az emberi beszéd elárulja az embert. Hogy mi a felfogása magáról az emberről? Ebben a hasonlatban egy olyan létező személy utal a világgal, az anyaggal való kapcsolatra, amely fölött áll az anyagnak. Amikor azt mondjuk, hogy hát ez az ember, ez szilárd jellemű. Nem. Ez hasonlat. A kő a szilárd, de a jellem az nem szilárd, hanem mi. Végtelenül több. Építettél a feleségedre, a férjedre, megbízol a gyerekben. Tehát itt két világ van, szilárd jellem. Jézus ezt használja fel. Tehát akkor ismét és mindig oda jutunk, hogy az emberi személy, aki testével az anyagba beágyazva, személyével egy olyan valakibe kell, hogy megkapaszkodjon, akibe úgy bízik, mint ahogyan az a tégla megbízik a másik téglába. Persze ez nem bizalom, az fizika. Ez az állatok esetében nincs. Akkor az ember maga a szikla és kész. A kérdés, amely bizonyos szempontból az egyetlen égető kérdés, hogy egy személyes, tiszta, igazi, szeretett kapcsolatba meddig kapaszkodhatunk a másikba? A haláláig. Mert ha másik ember, aki szeret engem, aki téged szeret, akire ráépítetted a házadat, otthonodat, életedet, csak az anyagba kapaszkodó jelenség lenne, akkor halálával feloszlik ez a kapcsolat. Akkor maga az emberi élet lényege illúzió. Tükröződés lenne. Az anyag déli bábos kipárolgása. Viszont az anyag nem párologtat ki magával, és nem tükröz egy szabad szemét, mert az anyag nem szabad. Testvérek, minden predikációban elmondom, nagyon kérem, gondoljátok végig. A mi hitünk abszolút emberi mélységekre épül, ez nem egy ideológia, nem egy vallás. És olyan világban élünk, hogy a legmélyebb alapokra kell most ráépíteni. Nincs, hogy mondott valamit a pap, szép, stb. Az, amelyek elfelejtem. Ezen dolgozni kell. Hogy ez tényleg így van. Az ember legvégső identitása, önazonossága az, hogy valaki, és ez a valaki nem az anyagból van, de az anyagba van beleágyazva. Igen, nem magyarázható meg a személy egy teremtő Isten nélkül. Mert ha nem az anyagból való, akkor kívülről való. Az ember olyan lény, aki képes Istenre, de elszakadtunk tőle, na hát ezt nem kell bizonyítani. És önerőnkből sohasem mehetünk fel a mennybe, vagyis Istennel nem létesíthetünk abszolút biztos kapcsolatot, mit mond Jézus? Senki sem mehet fel a mennybe, vagyis Istenhez, csak az, aki lejött az Istentől, és most mond egy félelmet, aki most is ott van. Na most ilyent egy zsidó ember nem talál ki. A második isteni személy ember lett, és azt mondja, hogy mik közben én Istentől, az Atyától lejöttem, és majd fölmegyek hozzá, most is ott vagyok. A Szent Háromság titka. Melyik vallás alapító beszél erről? És ha nem beszél egy se, akkor nincs megoldva a személyes életünk. Egy egyszemélyes Isten nem tud szeretni, nem is személy. Világenergia. Mit érdekel engem a világenergia? A világenergia nem tud szeretni. Vége. Lesöpörtem az összes vallást ezen a ponton. Simon Péter Jézusnak ezt az identitását pillantja meg, hogy ki-e az Istennek ez a názáreti. És a názáretinek ki-e az Isten? Nem proféta, nem vallás alapító, nem nagy ember, nem erkölcsprédikátor, nem egy végtelenül jó szeretetről prédikáló filozófus, nem. Te vagy az élő Isten fia. Nem lehet alulról meghatározni. Te nem olyan vagy, mint Illés. Nem olyan, mint Mózes. Nem olyan, mint Buddha. Nem olyan, mint Lao Tse. Nem olyan, mint Mohamed. Péter itt kimondja a konstantinápolyi, níciai hitvallás lényegét, amit most imádkozunk, de másképp mondjak, bennfoglaltan. Téged csak az Isten felől lehet meghatározni. Na és akkor mondja Jézus, na most, mivel beléptél az én világomba, te is szikla vagy. De ne szóljatok senkinek erről. Meddig? A föltámadásig. Mert ott derül ki, hogy Jézus Isten. Hiszen ha hazudott volna, ha egy őrült zsidó lenne, akkor az Isten nem támasztotta volna föl harmadnapra, mégpedig kitalálhatatlan föltámasztással, mert nem jött vissza. Hanem az a test, amit eltemettek, az harmadnapon megdicsőült, nem tudunk mást mondani. Itt van, csak nem engedi látni magát. Nem kopog, hogy bejöjjön. A kenyér és a bor színébe ott van a föltámadott test. Tehát Isten igazolta a názáreti Jézust. Igen, ezért ölték meg, amit magáról mondott. De éppen ezt igazolta az Atya Isten, amikor a lélek erejével föltámasztotta. Ez a vasárnapunk. Most egy keresztény, aki nem jár vasárnap misére, az mitől keresztény? Az első 400-ban olyan is volt, hogyha háromszor, négyszer valaki lustaságból, vagy valamilyen nem jött misére, kiközösítették. Nincsen életkapcsolata názáretivel. Az ő személyében nem jön le az eukarisztiával, az oltári szentséggel a föltámadt Jézus, hogy a személyét beburkolja, hogy a halál ne ártson neki, és majd föltámaszza az utolsó napon. Kedves testvérek, azért még két megjegyzést tennék. Az egyik, Simon Jézus Isten kapcsolatát megvalva, maga is ebben a Jézussal való kapcsolatban szikla lett. Így az egyház Isten szilárdságban, örökké való biztonságban él, de csak ott, ahol ezt vallja. katolikusok nagy tömege már nem vallja. Tehát az egyház felszínén van. Ott tényleg litty-latty van. Ezt is változhatom másik vallásba, lemeszi, stb. Nem érti, hogy mit kapott. Nem érti. Minden emberi kapcsolat ezen kapcsolaton belül nyeri el beteljesedését, hitelességét, végső isteni szilárdságát. Ezért az esketés az nem egy templomi cirkusz, hanem a Szent Háromságos Istenbe belemeríti egy férfi és egy nő a szerelmét. Tehát többet nincs kilépés. Nem is lehet. Mert azt a szerelmet egy örökkévaló szeretetbe burkolja bele, és lehet, hogy kiadja a szerelem, lehet, hogy elhagyják, mint felbonthatatlan. Egyébként minden igazi emberi kapcsolat felbonthatatlan. Ha Krisztusban van, mert a Szent Háromság felbonthatatlan. A másik megjegyzés. Csányi Vilmos egyszemélyes csoportok és a globalizáció című remek művében, nem értek vele egyet sok filozófiai álláspontjába, de hát nem is mint filozófust olvastam, hanem mint etológust, aki az állatok csoportjával foglalkozik, és az emberi csoportokkal. És valami félelmetes jó dolgokat mond. Szinte kezébe adja a teológusnak, vagy a hívőnek, na most ezt gondold végig, kivéve azokat, hogy ő esetleg a szemét nem tartja Isten teremtésének, stb. Azt mondja, az autonóm személyiség a végső csoport redukció, az egyszemélyes csoport. Hát ez alakult ki mára. Mindig csoportokba élt az ember. Hát férfi és nő és gyerekek. Törzs. Nemzet. Ma érdekes módon tulajdonképpen egyszemélyes csoport van. Nincs csoport, hanem te vagy. És azt teszed, amit akarsz. Kitalálhatsz vallásokat, hiedelmeket, szokásokat, új törvényt, új emberi kapcsolatokat. Mindent kitalálhatsz. Abszolút egyedi lény vagy. Most ebből akarnak globális világot csinálni? Hát nem őrület ez? Ki is mondja, hogy ilyen nincs? Hát magába hordozza a mai világtendencia a saját fölrobbantását. Mert így nem egyik csoport a másikkal egyezkedik, ez már nem így van, hanem minden egyes ember egy külön csoport, egy külön világ mindenség, persze elszakadva az Istentől, ő maga az Isten, most tessék ebből egy szép, boldog új világot csinálni, ahol majd az egész emberiség szereti egymást. Hát azért erre utal ez az etológus. Félelmetes, félelmetes. Azt mondja, hogy tulajdonképpen a modern társadalomban tehát folyamatosan csökken a biológiai kötődés szerepe. Nő az elidegenedés, ahogy ezt a társadalomtudósok más alkalom, más oldalról megfogalmazták, és a társadalom szerkezete egyre inkább az egyszemélyes csoportok, az autonóm egyének egyezkedési struktúrájával írható le. A megapopulációban, tehát a nagy emberiség közössége, az individualizmus által kialakított biológiai szükséglet kielégítésére a technika számtalan megoldást is kínál. A média egyik funkciója, hogy folyamatosan reprezentáljon pseudocsoportokat, álcsoportokat. Tehát olyan csoport, hihetetlen, amelyek kielégítik azt a biológiai igényüket, hogy egy jól ismert csoport tagjai lehetünk, legyünk. A szappanoperák, a Szabó család, a Dallas szereplői ilyen pseudocsoportok, de a híradókban látható nemzetközi személyiségek jól ismert csapata is az. Ez a tudós etológussal természetesen filozófiai dolgokban nem mind értek egyet, de ezek a megjegyzések félelmetesek. Egyet megtanultam belőle. Itt az emberi személy a kérdés. Mert ha az emberi személynek nincsen a Szent Háromság Istennel kapcsolatban nem ő teremtette, hanem ő van, akkor ő egy istenség.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram, kezdj!

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen. Nagyon nyugalmas éjszakát, és amint haláli, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Dabason rendezték meg a Mentefest Váci Egyházmegyei Ifjúsági Fesztivált. Magdi nyomában motto köré szervezték a Gizella napokat. A mesterséges intelligenciának a szakrális művészetben jelentkező korlátait tárja elénk a vatikáni bélyeg illusztrátor. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 3 napra Dabas adott otthont az első Mentefestnek. A Táncsics Mihály gimnázium területét vették birtokba a fiatalok, akik eljöttek a Váci Egyházmegye ifjúsági lelkészségének első fesztiváljára, tájékoztatott a Váci Egyházmegye. A Mentefest egy keresztény fesztivál, amelynek egyik célja, hogy a fiatalok úgy érezhessék jól magukat, hogy közben a mindennapjaikat átható nehézségeikről is beszélhessenek. Az előadások témáját is ennek megfelelően válogatták a szervezők. Löw Gergely atya a tinédzserkort érintő nehézségek közül a látszólagos pörgés és a belső magány feloldására kereste a megoldást. Az előadáshoz kapcsolódva 2 tanúságtétel is elhangzott. A meghívott előadók között Pál Feri atya is szerepelt. Előadásában a tartós párkapcsolat építéséről beszélt. Az egész hétvégés keresztény ifjúsági fesztivált Szentmise zárta. Közös játék, alkotás, beszélgetések és csendesebb lelki pillanatok is helyet kaptak a Gizella napok Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó programjaiban, amelyek május 8-a és 10-e közötti hétvége során sok családot és fiatal látogatót vonzottak a Veszprémi Vármegyedbe, közölte az Egyházmegye. A Boldog Bódi Mária Magdolna alakjához kapcsolódó események célja az volt, hogy a résztvevők ne csupán halljanak Magdiról, hanem személyesebb módon is kapcsolódhassanak történetéhez. A programok mellett fontos szerepet kaptak a lelki alkalmak is. Többen keresték fel a Szent Mihály Főszékes Egyházban elhelyezett erekjét, ahol lehetőség nyílt személyes imaszándékok elhelyezésére és csendes elmélyülésre is. A programok jól mutatták, hogy Boldog Bódi Mária Magdolna története ma is képes megszólítani a családokat és a fiatalokat egyszerűségével és tisztaságával. 14. Leó pápa megválasztásának első éves évfordulója alkalmából május 8-án a Vatikán emlékbélyeget adott ki a Szentatya portréjával, amelyet Raúl Berzsóza spanyol festő illusztrált. Az EVTN News a mesterséges intelligencia által generált katolikus képek értékéről kérdezte a művészt. Találkoztam ilyen képekkel, szépek, sőt lenyűgözőek voltak, mégis úgy érzem, hogy már láttam, mondta Berzsóza. Válaszában kiemelte, hogy az AI korlátja az, hogy nem éli át, amit ábrázol, nem érzi az ábrázolt téma lényegét. A művész ezzel szemben az alkotásához mindig hozzátesz érzéseiből valamit, mutatott rá az illusztrátor. Úgy vélem, hogy a szakrális műveket nem csupán látjuk, hanem egyúttal befogadjuk, mint egy hitbeli gondolat végső kifejezését. Ezek a képek nem csupán díszítő jellegűek, hanem az evangelizáció eszközei, nyilatkozta a spanyol festő. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja a bíboros atya gyógyulásáért, beteg Balázsért, Piroskáért és Ágnesért, valamint Téglás város lelki ébredéséért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Amikor megkereszteltek, a te szívedben is világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s atyád kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísért téged is, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, s egyben édesanyát is kaptál.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, és szíved arra indít, hogy cselekedj, te is Máriához hasonlítasz. Ilyenkor te is Máriaként fordulhatsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlhatod az ügyet, mint sajátodat. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többit ő rábízod, s imád meghallgatásra talál. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Köszönjük neked, Jézus, az örömhírt, hogy Isten országában nem az evilági boldogságok útmutatói, de az általad meghirdetett boldogságok érvényesülnek. Hálát adunk azért, hogy

0: megsejthetjük a már itt a Földön megkezdődő Isten országot.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképp szépen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad Táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiddel sírni tudtál, mikor Istenbe merülten imádkoztál, mindannyiszor te is a hegyen voltál.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Hála neked, Jézus, hogy nekünk adtad magad az oltári szentségben. Szent eukarisztia, élő forrás, aki bennünket hitvallókká, vértanúkká nevelsz, erősíted a szüzeket, a családanyákat, családapákat, magadhoz vonzod a gyermekeket, az ifjak és leányok életének értelmet adsz, őrizd meg bennünket az örök életre.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
5: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadva. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária a szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
2: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Nagy Zsolt, Menyhért Pió vagyok. Polgári budai családban születtem és nevelkedtem. Megtapasztalhattam a családnak az összetartó erejét. Szüleim nem voltak hívők. Előző rendszerben születtem és cseperedtem fel. Apai nagymamám volt hívő, annyit lehetett tudni róla, hogy templomba jár, de nem nagyon beszélt róla. Viszont azt láttam rajta, hogy az irgalmasság cselekedeteit gyakorolja. Ezt így utólag mondom, hogy már tudom, mik azok az irgalmasság cselekedetei. Akkor csak azt láttam, hogy mindenkivel segítőkész, mindenkivel egyenlőnek érzi magát, senkinek nem érezte magát, hogy fölötte lévő, pedig gazdag családból származott. Ez nagyon megfogott engem, sőt, ő tanította meg nekem a mi atyánkot, ami a mai napig nagyon emlékezetes számomra, hogy a mami, ahogy őt hívtam gyerekkoromba, ott az Üllői úti kis lakásban megtanította nekem a mi atyánkot. Nem vittek templomba, viszont egy templomos élményem van. Egy gimnáziumi osztálytársam elhívott, hogy imádkozzunk együtt az édesanyjáért, aki agyvérzést kapott. És akkor elmentünk a Szent Imre templomba Budapesten a 11. kerületbe, és ott imádkoztunk az édesanyjáért, és valahogy azt éreztem akkor, hogy az Istennek kedves és fontos, és meggyógyult, aztán az édesanyja felépült, és valahogyan boldog voltam ettől. Ez az egy, és utána sem mentem be a templomba, hát ez is így hívásra történt végül is, de ez egy nagyon szép emlék és élmény. Végül is a kulcs motivum az a feleségemmel való megismerkedésem volt, aki hívő családból származott, ferences lelkületű szülei voltak. Náluk tapasztaltam azt meg, hogy azon kívül, hogy két ember szereti egymást, mint házas pár, azon kívül van valami többlet. Ezt nem tudtam akkor, hogy pontosan micsoda, de mint hogyha még lenne ott valaki, valami ilyen élményez. És hát aztán utána persze, hogy megismerkedtem velük, beszéltek a hitről, beszélgettünk is, és akkor onnantól kezdve rendszeresen elkezdtünk templomba járni akkor még menyasszonyommal, aztán később feleségemmel, főleg a pasaréti templomba. Nagyon magával ragadott a Szent Mise. Érdekes, hogy nem jártunk közösségbe, pedig Pasaréten elég híres közösség van, katolikus részről is és református részről is, de valahogy senki nem szólított meg, hogy menjünk közösségbe. És annak ellenére, hogy én csak hátakat láttam magam előtt, a Szent Misének az ereje, a liturgiának a szépsége, Grácián atya volt akkor ott a plébános, az ő prédikációi, szeretetteljes kisugárzása, hogy a gyerekekkel bánt, tehát az magával ragadott engem. És mit sem tudtam akkor még a hitről.
2: Aztán valahogy mégis elmélyedtél benne.
1: Amihez talán ez köthető, az a közösség. Hogy megélhetem a hitemet úgy, hogy templomba járok, közel kerülhetek papokhoz, keresztény emberekhez, és együtt élhetjük meg a hitünket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt, ez Fóton történt meg, mert amikor Veresegyházra költöztünk, akkor itt még semmilyen közösség nem volt. Illetve utólag tudjuk, hogy már Csírájában volt, de az akkori plébános nem mondott erről semmit, amikor elmentem hozzá. Úgyhogy Fóton kezdtük élni a lelki életünket, oda jártak a gyerekeink a katolikus óvodába, ökumenikus iskolába, és sok barátunk lett ott, sok keresztény testvérünk, és az első nagy élmény az Máriacell volt, nem sokkal utána az ifjúsági találkozóra Sebők Sándor plébános atya minket küldött el egy másik házaspárral, a keserű házaspárral. Hát ott hívők ezrei voltak, és énekeltek, és örültek. Ez nagyon sokat adott nekem. Megéltem a keresztény örömet, azt hiszem, a kereszténységnek az örömét.
2: Kicsit előre szaladtunk, mert átléptük a beavató szentségekben való részesülésedet és a házasságot. Ezekre hogyan emlékszel?
1: Hát ez egy nagyon emlékezetes alkalom volt a szentségi házasságunknak a megkötése, mert édesapámmal nem volt akkoriban túl jó a kapcsolatom, és valahogy ő nem is támogatta a házasságunkat. Nem a kereszténység miatt, igazándiból lehet, hogy az is belejátszott, nem tudom ennek pontosan a lélektanát, de arra a pillanatra mindig emlékszek, és ezt minden évben, amikor megünnepeljük a házasság évfordulónkat, akkor ezt mélyen át is élem, hogy az én mennyei atyám viszont áldását adta a házasságunkra. És ez egy nagyon-nagyon felemelő érzés volt.
2: Ekkora már részesültél a beavató szentségekben?
1: Nem, 40 éves koromban bérmálkoztam. Előtte volt egy olyan kanyar az életemben, hogy én nagyon kerestem a hitnek az útját, és elég sok olyan dologban volt részem, amit ma ezotériának nevezünk, és ezt körülbelül 30 évvel ezelőtt sikerült végleg letennem Medjugorjében, amikor a szűzanyánál voltunk, szintén egy ifjúsági találkozó volt ez, és ott nagyon határozott hangon az úr azt kérdezte tőlem, ez is visszhangzik a mai napig bennem, hogy miért nem vagyok neked elég? Mert hogy közben a keresztény hitemet is próbáltam gyakorolni, meg a vallást, csak mellette még sok minden mást is. És akkor ezeket sikerült letennem egy Szent Gyónásban, miután visszajöttünk Medjugorjéből, Katona István atyánál, akire most is nagy hálával emlékszek vissza.
2: Milyen ezoterikus dolgoktól szabadultál meg ekkor?
1: Ebben volt csikung, volt jóga, agykontroll, annak mindenféle fokozatai, nagyjából ezek.
2: Feleséged hogyan viszonyult ezekhez?
1: Egy ideig volt, amit együtt csináltunk, az agykontrollt nagyon ellenezte. A csikung, ami ilyen testmozgásnak tűnt meg gyakorlásnak, csak úgy, mint a jóga, azt akkor még nem fogtuk fel, vagy nem tudatosodott bennünk, hogy milyen forráshoz megyünk akkor, amikor ezeket gyakoroljuk. Ma nekem ez a legfontosabb, hogy mindig az Úr legyen a forrás. Hogyha az Úr a forrás, akkor nincsen baj. De ha nem ő a forrás, nem ő van a dolgok mögött, és ennek bizony a mélyére kell nézni sokszor, akkor lelkileg én nem vagyok jó helyen.
2: Mit változtatott az életedben az ezektől való megszabadulás?
1: Csak a keresztény hitemet gyakoroltam, ott fejlődtem, keresztény lelkiségeket ismertem meg. Voltam kurzión például, az is egy nagy lökést adott.
2: Például mit?
1: Hát ezzel a mondattal, amit az előbb mondtam, hogy miért nem vagyok neked elég, ezzel egy nagyon egyértelmű választ kaptam arra, hogy nekem nincsen más utam, és nekem nem kell más utakat kerestem. Tehát egy meggyőződést kaptam, egy keresztény meggyőződést. Aztán, amik a különböző imamódok jelentettek, azok közül, ami megmaradt a mai napig, sokat gyakoroltam, az a szemlélődő imádság, de gyakorlom a rózsafüzér imádságot is Medjugorje óta, és ezek nekem tulajdonképpen azt jelentik, hogy Isten mindenhol ott van, és mindenben ott van. Legyen az öröm, legyen az bánat, én nagyon szívesen fordulok fájdalmamban a keresztre feszített Krisztushoz, örömömben a feltámadt Úrhoz. Tehát megkaptam a kereszténységtől mindent, amire igazándiból a lelkem vágyott. Mert ahogy említettem, nagy kereső voltam. Szerettem volna a boldogságot, ami talán minden ember vágyik, és nem tudtam, hogy ez hol van elrejtve. Eleinte a Szent Mise, ami nagy hatással volt rám, nem töltötte be azért azt az űrt, ami volt bennem. És kerestem, hogy mivel tudnám ezt betölteni. Egy időben az alkoholfogyasztásom is nagyon megnövekedett, ezt is hál' Istennek sikerült teljesen letenni, mint ahogy a dohányzástól is sikerült megszabadulnom, és ezt mind az Úrnak köszönhetem. Egyértelműen tudom, hogy itt engem az Úr segített meg, mert magamtól nem tudtam volna ezekből kijönni.
2: Mit jelent ő számodra?
1: Tulajdonképpen mindent, de nyilván lehet cizellálni ezt. Jézus a szabadító, Jézus a megváltó, legalábbis az enyém. ő az, aki engem megszabadít, és a bűneimtől megváltott. Ennél nagyobb dolog nem történhet, azt hiszem, amit egy ember tehet a másikért, egy istenember ebben az esetben, hogy az életét adja barátaiért, így aztán értem is. Az oltári szentség pedig csodálatos valóság, mert Jézus itt hagyta magát nekünk, és valóságos testben van itt, a kenyér színében. Amikor kihelyezzük az oltári szentséget, akkor egy nagyon sajátos légkörben tudok én imádkozni, tudom szemlélni az Urat, és hát tanulmányoztam Szent Kárló Akutis révén az eukarisztikus csodákat is, amiben úgy sikerült elmélyülni, sőt, férfi közösségünkkel kinyomtattuk nagyba ezeket az eukarisztikus csodákat, hanem is az összeset, de a magyarok közül, ami magyarra le van fordítva nagyon sokat, és aztán ez el is indult a maga útján ez a kiállítás. Itt ugye arról van szó, hogyha valaki beüti azt, hogy eukarisztikus csodák az interneten, akkor az ő kiállítása, amit elsőként felhoz az internet, és akkor ott meg lehet nézni ezeket a képeket, leírásokat, ahol az Úr teljesen egyértelműen megjelenik olyan alakban, hogy vérző szívizomsejt, amelyik agóniát szenvedett el, vércsoportja is megvan, hogy melyik vércsoport, és mindegyik eukarisztikus csodában ugyanezt látják, tehát hogy ennyire valóságosan meg tudja magát mutatni az Úr. Nyilván azért, mert kicsi a hitünk, és akkor ezzel ráerősít. És Kárlónak is nyilván ez volt a célja, hogy megmutassa az embereknek, ki is van itt, hogyha eddig nem hittétek volna, akkor ezeket nézzétek meg. Én igyekszek egyszerűen imádkozni az Úrhoz. Szeretem napomat felajánlani neki, mint egy baráttal úgy beszélgetek vele. Reggel felajánlom neki a napomat, illetve hát a Szent Háromságos Istennek, de Jézust van, hogy külön szólítom meg, van, hogy a Szentlélek Úristent külön szólítom meg, és hát azért csodálatos a Szent Háromság, mert hogyha az Urat szólítom meg, akkor is megszólítom az Atyát, szóval mindhármukat megszólítom külön-külön személyben is, és nagyon sokat jelent nekem a karizmatikus közösség, és nagyon sokat jelentenek a dicsőítések, mert attól úgy lángolni tud a szívem, a lelkem, még jobban rá tudok kapcsolódni az Úrra, és hát mivel Szentlélek szemináriumot végeztem két alkalommal is, meg egy sebekgyógyulása kurzust is elvégeztem, ezért így tagja vagyok az itteni veresegyházi karizmatikus élőforrás közösségnek is, és hát nem is nagyon van csodálatosabb dolog, mint amikor együtt dicsőítjük az Urat, illetve amikor a dicsőítés után imádkozunk, sőt, ima szolgálatban megyünk, épp most voltunk Gödöllőn a Szent Háromság templomban egy ilyen közbenjáró imádságban szolgálni többen a veresegyházi közösségből, és ez csodálatos, hogy az Úr ezzel megbízott engem és testvéreimet is.
2: Mit ad neked a másokért való közbenjárás?
1: Mint hogyha a helyemen lennék. Tehát, mint hogyha az Úr ezt szeretné tőlem, és én azt csinálom, amit az Úr szeretne tőlem.
2: Van olyan emléked, amikor megtapasztaltad a közbenjáró imád erejét? Visszajelzést kaptál róla?
1: Nagyon sok ilyen van. Ami elsőre eszembe jut, az a nagybőjti időszak most húsvét előtt, akkor az Úr szinte elragadtatásban egy imádságra hívott egy testvéremért, akit nem ismertem olyan nagyon közelről, de azt tudtam, hogy problémái vannak, egészségügyi problémái, és ahogy az Úr erre elhívott, nagyon erőteljesen imádkoztam érte, nem magamtól, tehát a lélek imádkozott bennem, tehát ebbe ez a csodálatos, hogy nem én akartam imádkozni, hanem az Úr elhívott egy imádságra, és ez az imádság, ez olyannyira hatott, hogy ez a fiatal anyuka, aki most ráadásul egy siker babákat hordoz, és lélegeztetőgépen volt, akkor, amikor ez az imádság történt, mert a férjével beszéltem, akkor jobban lett, levették a lélegeztetőgépről, és nem sokkal utána hazaengedték. Több hónapos nagy próbatételek után, úgyhogy az is kérdéses volt, hogy életben marad-e.
2: Veled előfordult, hogy valamilyen nehézségen a hitet segített túljutni?
1: Említettem az alkohollal való küzdelmemet, ott nagyon sokat segített a hitem, hogy ebbe a betegségbe, mert ez egy betegség, sokan nem beszélnek róla betegségként, de alkoholizmus az alkoholbetegség valójában, hogy ebből ki lehet gyógyulni, fel lehet épülni pontosabban. Ez hit nélkül nem ment volna, ez csak Jézussal ment. Lehet, hogy másnak megy, ezt nem tudom, de nekem nem ment volna az egész biztos. Nem fogyasztok alkoholt most már több mint 10 éve, és 16 éve vagy 17 éve nem dohányzok.
2: Környezetedre milyen hatással van a te Isten melletti elkötelezettséged?
1: Azért nagyon hálás vagyok, hogy minden gyermekem a hit útján jár. Valamelyikőjük kevésbé, valamelyikük jobban gyakorló katolikus, de mindenki a hit útján jár, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy az a szeretet, ami a családunkban volt, és ami nem csak tőlem és a feleségemtől jön, sőt, nem tőlünk jön, hanem a jó Istentől, és ezt próbáltuk továbbadni a gyerekeknek, úgyhogy, mint a legtöbb szülő, mi is biztos, hogy rengeteg hibát elkövettünk, de mindig azt lehetett érezni, és ezt sokan meg is fogalmazzák, akik jönnek hozzánk, hogy milyen szeretet van itt. És ez a szeretet, ez Jézus Krisztus, ez a szeretet, ez a jó Isten. Tehát minthogyha mi egyel többen lennénk.
2: Imádkoztok közösen, olvassátok a Szentírást? Beszéltek erről otthon?
1: Beszélünk mindenképpen, mert az ige nélkül nehéz, sőt nem is lehet Istenről beszélni. Tehát idézünk a Szentírásból, vagy hivatkozunk a Szentírásra egy-egy esemény kapcsán, az nagyon gyakran előfordul. Most a feleségemmel hallgatjuk Fábri Kornél atyának a 365 nap alatt a Bibliát, tartjuk a lépést. Most ez van napirenden, illetve a rózsafüzér imádság, amit igyekszünk elmondani minden nap, ha lehet a feleségemmel együtt, vagy úgy, hogy együtt vagyunk, és egyikünk mondja.
2: Milyen kapcsolatban vagy a szűzanyával?
1: A szűzanya nélkül nem vagyok képes Jézus Krisztust érteni és befogadni. Rám nagyon nagy hatással volt Grignon Szent Lajosnak több műve is. Minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján felajánlom magamat a szűzanyának, hogy ő legyen a szívem királynője. Nagyon szeretek úgy áldozni, hogy a szűzanya fogadja be Jézus Krisztust, az engem támogató és engem szerető szűzanya, mert magamtól egyszerűen nem vagyok bűn nélkül való a szűzanya, bűn nélkül való. Az oltári szentséget is nagyon szeretem úgy szemlélni, hogy a monstrancia körülötte az a szűzanya, és az ő méhében van ott Jézus Krisztus. Úgyhogy számomra szűzanya nélkül nem létezik hit, és az ő segítsége szeretete nélkül. Úgyhogy az imádságaimban is rendre őt mindig segítségül hívom. Közben járó imádságoknál nagyon gyakran az a sugalmazás, hogy az ő ereje nagyon sokat számít, és meggyőződésem, hogy a gonosz erőkkel kapcsolatban ő az, aki leginkább fel tud lépni, mert ő ugye ember volt. Tőle menekül a sátán, nem tudja elviselni a jelenlétét. Ezt sokan mondják, azt egyházban sokkal okosabb emberek, mint én, de hogy én is ezt tapasztalom, hogy távozik a gonosz, hogyha őt hívom. Mondjuk így a saját életemből ezt egyértelműen tudom mondani, hogy ha rossz gondolataim vannak, valami kísértést szenvedek, akkor ha a szűzanyát őszintén, bátran, egyértelműen hívom, akkor ezek elporladnak. Én nagyon hiszek a szentek közösségében, hogy a hitvallásunkban is benne van, tehát én nagyon gyakran hívok szenteket segítségül. Kettőt emelnék ki, Szent Pió atyát. Szent Pió atyának meggyőződésem, hogy a lelki gyermeke vagyok, ezt ő mondta nekem, úgyhogy neki elhiszem. A kapcsolatom úgy kezdődött vele, hogy elkezdtem könyveket olvasni az ő életéről, ami nem csak, hogy békét hozott, meg megnyugtatott, hanem ilyen elképesztő nagy hatással volt rám. És amikor egy elmélkedését olvastam a Gecemáni kertben Krisztus szenvedéséről, tisztán láttam, hogy Jézusnak egy csepp vére értem esik le. Az pont én értem volt. És ez Pió atya imádságán keresztül tudott megmutatkozni. Úgyhogy őt nagyon gyakran hívom segítségül, ő is nagyon közel volt a szűzanyához. Gyakorlatilag a szűzanya naponta látogatta őt, hogy el tudja viselni a szenvedéseket és a kísértéseket, és ferences, kapucinus. És érdekes módon a másik pedig Szent Carlo Acutis. Nagyon sokat olvasom azt a kis viszonylag vékony könyvet, amit kiadtak róla, először, aztán most egy kicsit kibővítették néhány gondolattal, meg olvastam az édesanyjának a könyvét róla, sok mindent megnéztem interneten, amiket lehetett, filmeket, bejátszásokat, és őt is szoktam segítségül hívni, és ő is csodálatos módon tud segíteni. Erről is tudnék történeteket. Egyet mondok, Veresegyházon segítünk egy arlói közösséget. Arló cigány lakta település, és nagyon sok jó kapcsolat született az arlói testvérek és mi közöttünk, és szerveztem az eukarisztikus kongresszusra egy csoportos regisztrációval, hogy együtt menjünk oda. El is mentünk, tartottam az informatikussal is a kapcsolatot a regisztráció kapcsán, nem sikerült bejutnunk, mert hogy nem stimmeltek az adatok vagy a jegyek, ilyen technikai probléma lépett föl, és akkor azt mondták, de akkor már eltelt egy óra, hogy menjenek oda egyesével, egy ilyen jó hosszú sorba álljanak be, és mindent leellenőriznek velük kapcsolatban, tehát a személyigazolványukat, tehát ez egy ilyen hosszas procedúrának nézett ki. Akkor már elkezdődtek az előadások, úgyhogy én elég feszült voltam és ideges, és egyszer csak bevillant az, hogy Kárlóhoz kell fordulni. És akkor olyan magam egyszerűségével mondtam, hogy Kárló, hát te az informatikusoknak a zsenie vagy, itt valami elakadás vagy, elromlott közben egy számítógép is, amikor bejutottunk volna már, akkor az elromlott. Másik géphez kellett átmenni, szaladt, nagy összefogás volt az ellen, hogy mi bejussunk. És akkor Kárló mondta, hogy menj oda a informatikus vezetőhöz. És akkor oda mentem, és mondtam, hogy hát figyelj, beregisztráltunk, nem tudunk bejutni, most már itt vagyunk, nem tudom, másfél órája, valamit kéne csinálni. És akkor azt mondta, hogy hát akkor adok minnyájatoknak egy fehér karszalagot. Fehér karszalag az a szervezőké volt, amivel mindenhová be lehet jutni. És akkor az egyik testvér mondta, hogy hát jó, de így nem kapunk csomagot, mert ugye adtak egy ilyen szeretett csomagot, és én nem tudom, hogy hogyan, mert ez egy ilyen nagy tér volt, ahol mindez történt, ez a regisztráció, valahogy meghallotta a terem másik végén valaki, vagy lehet, hogy meg se hallotta, csak látta, hogy mi történik, és hozta a csomagokat mindenkinek, tehát mindenki kapott csomagot, és simán bejutottunk egyik pillanatról a másikra. Ami azért volt nekem megdöbbentő, mert én úgy kértem Kárlót, hogy hát az informatikában nagyon jó volt, és hát itt oldja fel itt a gubancokat, amik keletkeztek, és az ő megoldása meg nem ez volt, hanem tessék, itt van, ahova, mindenhová bejuttok.
2: Hogyan tudnád összefoglalni a hitben járás szépségét?
1: Az jut eszembe így elsőre, de minden példa sánta, hogy aki nem a hit útján jár, az olyan, mint hogyha fekete-fehérben nézni a világot. Aki pedig a hit útján jár, az pedig színesbe. És eszembe jut, hogy éppen ma reggel, amikor mentem a munkahelyemre, kaptam egy szivárványt. És amikor a szivárványt látom, akkor én a szövetséget érzékelem, hogy az Úr szövetséget kötött a népével, és én a népéhez tartozom. Ez hit nélkül nem megy. Hit nélkül a szivárvány az egy szép szín, ha az ember színesbe látja a fekete-fehér párt, akkor meg a szivárvány elveszti a jelentőségét. Tehát egészen más szemmel nézi az ember a világot, vagy én másképp nézem a világot. A hit adja meg a látásmódot, hogy valahogy szeretettel nézzünk a világra, hogy éljük át, hogy mi ebben a világban kiemeltek vagyunk, mert az Isten egyenként szeret bennünket, és egyenként értékel minket, és őtőle kaptuk az életünket, még mielőtt anyánk méhében megfogantunk volna, hogy a zsoltáros mondja.
2: Kedves hallgatók, Nagy Zsolt Menyhért tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozata.

Kedves hallgatóim! A választások után vagyunk, most már nem tudom megkerülni, hogy az ezzel összefüggő kérdésekre gazdasági műsoromba is ne térjek ki, hiszen kevés konzervatív értéken felnevelkedett honfitársunk tudja könnyen túltenni magát ezeken az eredményeken. Tele van a sajtó, a média is elemzésekkel, okok, felelősök keresésével. Hát, ha járuljak én is hozzá, ahogyan tovább kérdéséhez, hiszen ezzel kell foglalkoznom. Megpróbálom magam is összefoglalni a választásokkal kapcsolatos gondolataimat. Bizony, önreflexió nélkül nem lehet megtalálni a tovább lépés helyes útjait, tehát igenis önkritikusan kell megnéznünk, hogy mi is történt. Van egy nagyon szép verse I.S. Gyulának, az a címe, hogy Haza a magasban. Ezt a verset majd, ha belefér előadásomba, akkor elmondom kedves hallgatóimnak. Most csak abból két sort szeretnék idézni. Azt írja, hogy a költészet tulajdonképpen egy menekülés, a nyelvben menekülés, hogy a haza a magasban van, a lelkiekben van a haza. Így mondja, dörmög testvér egy sor Petőfit, köréd varázskör teremtődik. Akkor most dörmögök Petőfivel. Mit is mondott Petőfi a Magyar vagyok című versében? Hogy mert szeretem, hőn szeretem, imádom, gyalázatában is nemzetemet. Igazság szerint megvoltam én is döbbenve, hogy milyen választási eredmények születtek, mert sok mindenre rosszra számítottam, de ilyenre nem. Így döntött az ország. A korábbi vezető erő tehát politikai ellenzékbe került. De a vezérel most is mindenképpen a nemzet szolgálata lehet. Ez nem lesz könnyű most, hiszen sok embernek a megélhetése is kockára került, hiszen élni mindenkor kell valamiből, és noha a politika nem kenyérkereset, még a profiknál sem lehet csak az, mert ugye hát azért egy képviselő alapvetően a képviselői fizetéséből élt, és nem is rosszul. Azért az az igazság, hogy pusztán nem a pénzért lenne szabad csinálni a politikai pályát. És hát sokaknak majd megváltoznak a körülményei, hiszen moly stábok voltak mindenütt, azok esetleg, miután nem lesz rájuk már szükség, illetve lehetőség őket tartani, elveszítik megélhetésüket, még egyesek a támadások keresztüzében.

igazságszolgáltatás van, hanem jogszolgáltatás, és egy ügyesen csűrő csavaró jogász sok mindent el tud érni. Ebben pedig az is benne van, hogy milyen az a jogi képviselő, vagy az a bíró, vagy az a igazságszolgáltatás szereplője, milyen emberi érzésekkel, indulatokkal bír. Így hát megértem, sok embernek van ilyen aggodalma, de ennek ellenére azt gondolom, hogy a konzervatív keresztény értelmiségnek mégiscsak a tettek mezejére kell lépnie. Egyébként csak úgy megjegyezzem, hogy érdekes módon a jelenleg parlamentbe kerülők között viszonylag sok keresztény demokrata van. Ez a Mária Rádió számára egy pozitív hír, mert ez azt jelenti, hogy azért azok, akiknél a politika és a ideológia, a magánéleti háttér, a tényleges gondolkodásmód pozitív volt, azért azok nagyjából talpon tudtak maradni. Hát legyen igazam, hogy legalább ők is ezt terjedjen egyre szélesebb körben. Nos, hát azt mondhattuk az előbb, hogy a társadalom döntött. De milyen alapon döntött? Milyen információk birtokában volt? Nem, tényleg nem akarok ezen, hogy így mondjam, rugózni, de a befolyásolás mértéke valóban óriási volt. Hát azért mi mégsem most ezzel fogunk foglalkozni, mert nem csak külső tényezők játszottak szerepet, azok a nagy ellenerők, amelyek valóban léteztek. Nem szabad elmosnunk a jogos önkritikát. Hát én ezt nyugodtan megteszem, mert tőlem telhetően korábban is gyakoroltam, erre oda lehetett volna jobban figyelnie az illetékeseknek, ezt csak mellékesen mondom, ez is egy tanulság. Ahogy Ferenc Orsolya, ez a roppant szimpatikus személy mondta, az alulról jövő információknak már régóta jobban kellett volna áramolni a fölfelé. De most aztán elengedhetetlen. Tehát, aki most a bírálatot megfogalmazza, hogy mit hibáztunk el, az nem feltétlenül ellenség, mert növeli ki, elfödi a bajt. Legyen szíves tehát mindenki a mondani valómat kizárólag építő jellegű kritikának tekinteni. Nos, hát nézzük meg, hol hibázott a korábbi keresztény-konzervatívnak magát annak valló kormányzat? Az ország gazdaságpolitikája. Minden szép szólam ellenére azért alapvetően liberális gazdasági elveken nyugodott, nem a nemzeti liberalizmus, hanem a globális liberalizmus elvein. Sajnos ez nagyon is materialista, és nagyon, ne értsen senki félre, közgazdászként én tudom, hogy az anyagiaknak milyen jelentőségük van, de azért egy kicsit úgy vélem, hogy itt túltoltuk egy kicsit a biciklit. Sajátosan a fogyasztás növekedésére alapozták például az állami bevételeket. Én megértem azt, teljes mértékben megértem, hogy egy biztonságos bevételi forrás a forgalmi adó. Ezzel egyetértek. Jövedelemadónál még lehet próbálkozni, trükközni, de hát a fogyasztásnál fehéren-feketén kiderül, ugye, külsően ma már, amikor a pénztárgépekben vannak kapcsolva a rendszerbe, hogy hát amit fogyasztottunk, azután a jó magas forgalmi adót azt azért megkapja a kormányzat. Azt szeretném ebben mondani, hogy azért persze annak, hogy a fogyasztás ösztönzésére alapozunk, annak van egy olyan olvasata is, hogy nem ösztönzünk a megtakarításra, pedig azért a okos gazdálkodásnak az is eleme lenne. No, mindegy. Erősen támogatta ez a neoglobalista liberális kormányzási elv a külföldi tőkét, és ebben az exportorientált nagyipart. Megint én legyek az utolsó, aki az exportorientáltságot hibáztatja, de ha a hazai ipart nem támogatjuk kellően, akkor ez bizony adott esetben hibává is válhat, mert hiszen a kisvállalkozások minden törekvés meg szólam ellenére nem kaptak elég segítséget. És bizony most erős aggodalmaink vannak a fontos tárcák tervezett vezetői ellen, mert ezt már tükrözi, a konzervatív sajtó is mondja, hogy ilyen problémák vannak. Azért, mert minden joggal úgy tűnik, hogy ők a neoliberális globalista eszmék képviselői lesznek. A mezőgazdaság export potenciáját segítő támogatásokra sem irányult korábban kellő figyelem. Tehát ha volt is exportorientált szemlélet a gazdaságban, azért a mezőgazdaságnál ez valahogy, mindjárt elmondom, hogy talán már máskor is említettem, nem jól valósult meg. Korábban ez az ágazat, talán emlékeznek rá, kedves hallgatóim, említettem már, az összes

0: többi ágazat mérlegével összehasonlítva, és kiemelkedő volt abban, hogy devizatöbletet termelt. Még most is pozitív a mérleg, tehát az, hogy a mezőgazdasági ágazat mennyi devizát hoz, és mennyi devizára van szükségem, és ennek a egyenlegét vesszük, az még most is pozitív, régen nagyon pozitív volt. Mert azért kell deviza a mezőgazdasághoz is, erről már többször beszéltem, a fertilizálószerekhez, az energia, a erősen gépesített gazdaságban, a vegyszerek, amelynek alapja megint a külföldről behozott energia hordozó. Szóval jelentős az import ilyen szempontból a mezőgazdaságban is. Na de, amióta itt ebben az országban elszabadult a nagy áruház láncok terjeszkedése, azóta rettentő sok külföldi import késztermék is jön be az országba. Hát bizony, az egyébként elég alacsony jövedelmi emberek manapság napjaik nagy részét a külföldi áruház láncok eseti kedvezményeinek a vadászásával töltik el. A rendszer, hogy itt vannak ezek a nagy multi áruházláncok, leszoktatta az ország lakóit, a vidékieket is. Az egyszerűbb házkörüli termelésről, mert így könnyebben megveszik a zöldséget, húst, bármit a Lidliben, Penniben, Tescóban, Oceanben. Ezzel a devizamérleget azonban hatalmasan rontottuk, mert a nagy láncok jelentős importfogyasztási cikket hoznak be, ahogy említettem. Olcsóbban a hazai termelésnél, hát mindenképpen kényelmesebben, mint amivel a hazai termelés egyáltalán járna. Nem beszélve arról, hogy a hazai termeléshez azért víz is kell az esővel, nem nagyon kedvez nekünk az időjárás, a nagyobb mennyiségű termelésnél a locsolás kérdését, és hát egyáltalán a vízgazdálkodás kérdését kissé hanyagoltuk, ez is egy hiba volt, ami kihatott erre az ágazatra. Aztán az is, hogy manapság már ennek következtében, hogy mindent a nagybótokból veszünk meg, vagy nagyon-nagyon sok mindent, azt jelenti, hogy importra szorulunk a legfontosabb hazai élelmiszeripari termékeinkből, hagyma, krumpli, nencse, fokhagyma, stb. Nem terem már itthon elegendő, hanem be kell hoznunk. Hát ez egy kicsit vicces, hogy Magyarországról, ahol hát a mezőgazdaság olyan fontos ágazat volt, most importra kell, hogy szoruljunk. Nem építették ki a feldolgozó üzemeket, nem hoztak létre szövetkezeteket, látványosan nincs élelmiszeripari feldolgozó szektor. Hiányzik ez a úgynevezett vertikális integráció a mezőgazdaságban. A korábban is piaci alapon, már a rendszerváltás után épített gazdaságban ezt a magántőkétől várták volna, de hát ez bizony tisztelt a kivételnek, naivitás volt, ezért mondtam, hogy tisztelt a kivételnek, mert például a Csányi féle birodalom azért a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban is jelentősen beruházott, becsületire legyen mondva. De általában a magántőke ezt a nehezebben térülő ágazatot kerülte, vagy legalábbis nem preferálta. Igazából azok kerestek jól a mezőgazdaságban, akik a földalapú támogatással agrártermékeket termeltek és adtak el. Ez a szerkezet egyébként nem mai probléma, mert a nyers termékexport magyar mezőgazdaságnak ősi hagyománya. Több mint 200 évre visszanyúló adatok alapján ezek voltak a legfőbb kiviteli termékek, de akkor legalább még voltak benne állati termékek is. Az állati termék ugye az egy vertikummal több, mert az állat eszi a növény, és tehát így egy kicsit azon jobban lehetne keresni, de még ebben is jelentősen leépültünk a rendszerváltás után, és a mostani kormányzat sem építette ezt föl újra. A mezőgazdaságnak a foglalkoztatásban betöltött szerepe is így módon alacsony lett. Ennek ugyan vannak technológiai okai, hiszen senki sem kívánhatja vissza a nagyon fáradtságos emberi munkát, senki sem szeretné, hogyha a József Attila Éhség című verse lenne, hát a mérvadó ma is az aratókra, hogy csak esznek, kenyér s uborka az evédjük mára, mind úgy eszik, ne vesszen csöp se kárva, hogy jót harap, hozzáharap megint. Hát bocsánat, ne kenyér és uborkán élő szegény, cselédsorban élő emberek legyenek a mezőgazdaság dolgozói. Na de hát a környező országokban virágzó agrárgazdaságok vannak, és akkor itt az ember azt mondja, hol vannak nálunk. Így az a vidéki területeken a más típusú foglalkoztatási lehetőség is kevés lett, mert a nagyüzemi termelést pár emberrel, gépesítéssel meg tudják oldani. A vidék ennek következtében előregszik, mert ha nincs munka, könyörgöm, akkor kiürülnek a kis települések. Hiába ajánlgatunk nekik olcsó lakás lehetőséget, ha nincs megfelelő munka lehetőség biztosítva. Így aztán ez a népesség, ha jól megdolgozzák őket, és úgy látszik, a Tisza aktivisták ezt megtették, a kampány során, akkor bizony könnyen befolyásolhatok olyan irányba, hogy változtatni kell. A kormányzó erő sajnos azt hitte, ne tagadjam magam is, hogy a vidék támogatja. Hát döbbenetes meglepetés volt, hogy még a lakitelki apító is elvesztette a mandátumát. Azért ugye ez döbbenetes. Az volt a kormány egyébként helyes törekvése, hogy nagyon figyeljen oda a reálbérek alakulására. Kedves hallgatóim, emlékeznek bizonyára rá, hogy ezt én fejtegettem, hogy kimutattuk statisztikailag férjemmel, hogy amelyik kormányzat erre nem figyel oda, az megbukik. Történelmi statisztikai adatok mutatják. Csak hogy az átlagbér és az átlagjövedelem nem azonos. Fontos az átlagbér. De vidéken nagyon sok a minimális nyugdíjból élő lakosanak az a jövedelme. Emellett arra is oda kellene figyelni, hogy vannak más olyan tényezők, amelyek az emberek mindennapi életét közvetlenül befolyásolják. Például az egészségügyi szolgáltatások, az egészségügyi oktatás, hogy elhanyagolása bizony visszaütött, mert az emberek a sikeres kormányzati külpolitika fontosságát nem érezték a bőrükön. Csak ha jelentkezett volna az energiaár drágulásban, de ezt a kormányzat nagyon pozitív lépéssel ugye megakadályozta, csak hogy ezzel az emberek nem érezték, hogy nem fogták fel, hogy ez mennyire ügyes kormánypolitikának és az egyáltalán a kormány hozzáállásának az eredménye, amiért tulajdonképpen hálásnak kellene lenni, hanem inkább csak azt hitték, hogy ez természetes. Azt viszont nagyon is jól érzi mindenki, ha egy rokona mondjuk a kórházban vagy otthonában meghal, mert kevés az orvos, mert hosszú a várakozási lista a műtétekre, mert kevés az ápoló és elszomorítóak a kórházi viszonyok. Az embereket tényleg egyáltalán nem érdekli az sem, hogy miért szorultak háttérbe ezek az ágazatok. Mi már többet beszéltünk róla, talán, kedves hallgatóknak, nem kell hosszan ecsetelni, hogy ennek oka alapvetően az az adósságszolgálati probléma volt, amit a múltból örököltünk meg, és sajnos, igen, évtizedek múltán is hat. A kormány onnan vett forrást ezeknek az adósságoknak a fizetésére, ahonnan tudott ezek a nagy rendszerek, ha azokban egy kicsit nem adunk annyit oda, mint korábban. Az egy jelentős összeget jelent, és az az államadósság fizetését lehetővé tette és segítette. Az emberek egyáltalán nem tudták, hogy a korábbi viszonylagos jólétük árát most fizetik meg. Mert hiszen egyes kormányok, például a szociálliberális kormányok, azok az állami javak eladásával, külföldre történő eladásával fizették ki az adósságot. Ez folyamatos erőforrás elszívást jelentett külföldre. És ezt a Fidesz az infrastruktúra visszavásárlásával megszüntette. Ez hatalmas pozitív teljesítmény, de nem tudta ezt az embereknek kommunikálni, mert nem fogták fel, hogy hát miből lehet visszavásárolni, van valami ára. Tehát ezt nem kérdezte senki. A kormány továbbá helyesen a munkaalapú gazdaságra törekedett. Eredményesen is, hiszen kommunikálták sokszor, ezt mindenki hallotta már, hogy sokkal többen dolgoznak, még több munkalehetőséget ígért a korábbi kormány. Az nagyon jó, hogy nem segélyből igyekezett felzárkóztatni a lemaradó rétegeket. De bizony, nem tudott mit kezdeni sokáig a sok gyerekesek alacsony jövedelmével és pláne alacsony nyugdíjával. A demográfiai probléma kezelésével sem volt eléggé eredményes, pedig igyekezett, csak hát ugye pénzzel mindent nem lehet megvásárolni. Sok nagyszerű eredményt mutatott fel a családtámogatásban. Ezt a társadalom jelentős része, köszöni szépen, örömmel tudomásul vette, de ettől sajnos még társadalomban a családot még mindig nem tekintik, vagy már, vagy még olyan alapegységnek, stabil alapformációnak, ami a társadalom építőköve lehet. A fiatal nehezen akar elköteleződni, erről már sokat beszéltünk. Bizony az erre való nevelés, erre irányuló befolyásolás huszadrangú kérdés volt az oktatásban, kultúrában, általában a társadalomban. Mert ahogy ismétlem, pénzzel nem lehet mindent pótolni, ez itt megnyilvánult. Nem vigasztaló egyáltalán, hogy nyugaton is ez a jellemző. Mert hát ugye, ahogy mondják, hogy attól, hogy a szomszéd kútba ugrik, nekünk nem kell kútba ugrani. Nem kellene, de bizony, ezt követi a társadalom. Mert a ifjúság különösen, de a társadalom egésze is erősen összetéveszti azt a két fogalmat, amit nem lenne szabad. A szabadságot, a szabadossággal. Azt hiszik, hogyha modern európai ember akar lenni, mondjuk a fiatal, aki nem sok tapasztalattal rendelkezik, a múltból egyáltalán nem, és hát azt hiszi, hogy ami itt van, az lehetne, csak valaki nem akarja. A nyugati példákat könnyen másolják, ebben a rossz példákat is, így például ugye nagy lelkesen kiállnak a gender kérdésben, a Pride mellett, és ezt kormány ellenes tüntetését tették. Mert azt mondták, hogy mi az, hogy be akarják tiltani. Pedig csak azt szerette volna a kormány elérni, hogy ne reklámozzák ezt a tűrt, tolerált életmódot, amire keresztény embernek nehéz azt mondani, hogy ez ezzel egyetért. Tudom, megosztja ezt a, ez a társadalmat erősen, de hát kérem szépen, vegyük elő a Bibliát, akár az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget. Nincs arra való utalás, hogy nekünk a szodomai típusú szerelmet meg kellene áldani. Tehát ennek a reklámja nagyon káros, csak az a baj, hogy a kormányzat megtiltotta, csak nem tudta érvényesíteni. Na ez meg még egy, hogy mondjam, olaj volt a tűzre, mert ezzel az emberek látták, hogy a kormány ugyan szeretne valamit, de nem tudja elérni, akkor ez nem elég erővel rendelkezik. És különösen így van ez a fiatalság esetében, akit elvesztett ez a korábbi hatalom. A kampányban is megmutatkozott, hiába hangsúlyozták, hogy most nem a változtatásnak van ideje, mert a fiatalság minden időben változtatásra szavaz. Így most nem lesz könnyű őket visszaszerezni, ehhez jobban kellene érteni a modern kommunikáció eszközeihez, ezt ebben is későn ébredt föl a korábbi kormányoldal. Egyik legfontosabb dolog, hogy ezt a tömegkommunikációs eszközök profibb használatához fel kell nőnie, most már az ellenzékbe került oldalnak is. Ami nem lesz olyan könnyű, ugye, mert azért ez nem egy olcsó mulatság. Az oktatásnál különösen oda kell, és kellett volna is már figyelni, a felső oktatás szerepére. Az, hogy a felső oktatásban sokszor egy gimnáziumi tanár, most már, hogy egy kicsit emeltek, de hát korábban is szinte kevesebbet keres más területen lévő emberek és más területen lévő akár kollégái is. Hát kérem, akkor hogy várjuk el? Szóval nem lehet elvárni azt, hogy ezt a pályát kitartóan vállalja valaki, csak néhány megszállott. Vannak természetesen is, hálásak is vagyunk neki. De rendkívül fontos lenne a felsőoktatás, hiszen ettől függ, hogy milyen felfogású emberek, és ezen belül milyen felfogású tanárok, nevelők kerülnek ki onnan. Ami aztán majd döntő hatással lesz a közoktatásban résztvevő tömegekre, hiszen a közoktatásban mindenkinek részt kell vennie. Nem mindegy, hogy milyen felfogások az abban lévő tanárok. Tehát ez a felsőoktatáson múlik. Bizony, oktatás, egészségügy, kultúra, ezek az eddig nagyon elhanyagolt területek, most elsődleges tereppé kellene, hogy váljanak a konzervatív politikai erők számára. Ha a kormányzat helyes lépéseket tesz, akkor az semmiképpen nem célszerű nekünk opponálni, csak azért, mert az ellenzéknek az a dolga, hogy mindent kritizáljon. Kritizáljon, de úgy kritizáljon, hogy ami jó, arra mondja azt, hogy ez jó, mert ezt már mi is mondtuk, és mi is egyetértünk vele, és nagyon örülünk, hogyha véletlenül a jelenlegi kormányzó erő ugyancsak így gondolja. Egyáltalán nem baj, hogyha mi azt tudjuk majd hangsúlyozni, és ezen a min azt értem, hogy én a magam részéről természetesen azt gondolom, hogy a KDNP és Fidesz, de még a Mi Hazánk ellenzéke is olyan nemzeti és keresztény értékeket képviselő, amely mellett feltétlenül állni érdemes. Ha az új kormány olyan döntéseket hoz, amelyek pozitívak, akkor azt célszerű nekünk támogatni. Mert nekünk mindig a nemzet érdeke az első. Bárki hozza is meg a megfelelő döntéseket. Itt van egy példának az egészségügyi ágazatban, meg az oktatásban az a kérdés, amit már én korábban oly sokszor emlegettem, őszintén, szóval most hirtelen nem tudom fölidézni, hogy a Mária Rádióban mennyiszer mondtam, de mindent megírtam, és tudok rámutatni, hogy hol jelentek ezek meg, hogy a külön minisztérium szükségessége létfontosságú lenne. Mert hiszen ezért ez a terve az új kormánynak, hogy ilyet létrehoz, ez kifejezetten üdvözlendő. Hiszen, ahogy én ezt már korábbiakban is mondtam, én átnéztem, sok egészségügyi témájú előadást tartottam, pláne amikor volt a Covid-válság, hogy talán emlékeznek rá a hallgatóim. Én átnéztem az EU-nak leadott jelentéseket, mert kellett az Európai Unió számára, meg az OECD számára jelentéseket adni a magyar különböző ágazatoknak, így az egészségügynek is, és én abban láttam, hogy igenis, nagyon szépen tudta a szakma, hogy mik a hibák. Tehát én magam is olyan bázisra alapoztam a kritikus cikkeimet, amelyek a magyar oktatásügy vagy egészségügy által, a szakemberek által elkészített elemzések voltak. Ilyen konferenciákon is tartottam előadásokat férjemmel egyetemben. És nem lehet azt mondani tehát, hogy nem volt ez teljesen világos a szakemberek számára, de egy államtitkár ezt egyáltalán nem biztos, hogy kellően tudja képviselni. Először is semmiképpen nem tudja elmondani egy kormányülésen, és ilyen módon, ha tetszik, nem tudja kellő súllyal egy miniszterelnök tudomására hozni a problémákat. Egy miniszterelnök nem olvas hosszú OECD jelentéseket, egy-két oldalas rövid összefoglalókat, ha el tud olvasni. Különösen egy olyan miniszterelnök, akinek óriási külpolitikai feladatai voltak, és a számos területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Nem várhatjuk el, de azért, hogyha egy kormányülésen valaki ebben határozottan felszólalna, akkor azért csak odafigyelnének. Hadd mondok egy anekdótát itt most, kedves hallgatóim. Annak idején a férjem volt a társadalombiztosítás vezetője, és Antal József, amikor ilyen egészségügyi vagy nyugdíjkérdések napirendre kerültek a kormányülésen, meghívta tanácskozási taggal, de hát nem szavazati joggal természetesen, de meghívta a államtitkári rangú társadalombiztosítási főigazgató vezetőjét, vagyis a férjemet, és aztán én is szólásra akartam emelkedni egy témánál. Antal József egy kicsit némi férfiúi sovinizmusból egy kicsit mosolyogva kérdezte meg tőlem, hogy most milyen minőségbe uhaj szólni miniszterasszony, amikor éppen miniszter voltam, hogy milyen minőségbe akar szólni, mint Botos József felesége, vagy mi? Nem mondtam kicsit mérgesen és nagyon öntudatosan Antal Józsefnek, hanem mint a független magyar kormány független minisztere. Szóval az a helyzet, akkor lehetett elmondani azért néhány ponton azt az észrevételt, amit helyesnek tartottunk. És azt kell, hogy mondjam, az ő 30-33 évvel ezelőttig nem ment tönkre egyetlen kormány sem Magyarországon, és úgy fejlődött a társadalombiztosítása, hogy soha addig, és még azután sem. Hát azért mondom, fontos dolog, hogy az ember tudja képviselni az érdekeit a kormányülésen, és hát úgy szokták mondani, hogy artikulálni az értékeket, hogy kifejezésre juttatni. Így azért ez nagyon fontos lesz, hogy lesznek új minisztériumok. Na most ez persze nem egyáltalán tűnik bajnak, hogyha olyan vezetőjük lesz, aki például közel áll a mi szemléletünkhöz, hát Hegedűs püspök úrnak a fia lesz az egészségügyi miniszter az új kormányban. Én nem gondolom, hogy ő a világnézetét nem tartó ember lenne, és én remélem, hogy nagyon helyes döntéseket fog, amiket eddigi munkásságáról láttam, azok ezek elég pozitívak számomra. Azonban mégis oda kell majd figyelnünk, mert a gazdaságpolitika meg lehet, hogy az egészségügyet a hagyományos állami finanszírozásról fogja majd a magánfinanszírozás felé terelni, mert őszintén szóval eddig ezt láttuk a utóbbi pár évben egyértelműen. Tehát a korábbi Fidesz kormányzat is már terelt a magánfinanszírozás felé. Itt arra kell majd rendkívül mértékben, ugyanis ehhez kell a kellő matériával és puskaporral rendelkezni az ellenzéknek, hogy felhívja a társadalom figyelmét és hát a szakértők figyelmét arra, hogy elég magasnak kell lennie annak a garantált állami finanszírozásból megvalósítható egészségvédelemnek és gyógyításnak, amire szükség van a TB alapján is lehetséges, mert ha ezt nem húzzuk meg elég jól, akkor nagyon sok ember kiesik belőle, mert nagyon szórt a társadalom jövedelmi helyzete, hiszen ez vezetett ahhoz is, hogy a vidéki emberek is elfordultak adott esetben az adott korábban létező politikai erőtől, mert túl nagy volt a jövedelmi differencia. Ha alacsony jövedelmek vannak, és magasabban állapítjuk meg azt a küszöbértéket, vagy alacsonyabban ennél állapítjuk meg a küszöbértéket, mint amire állami finanszírozás jár, akkor lehet, hogy egy adott esetben nagyon-nagyon sokan járnak rosszul, és nekünk nem lehet az a célunk, hogy egy ilyenfajta elégedetlenség keletkezzen a társadalomban, mert nekünk az emberek a fontosak. Tehát akkor itt fel kell majd lépni és felhívni a figyelmet arra, hogy mi a helyes arány. Így ehhez a konzervatív értékeket képviselő értelmiséggel való szoros együttműködésre lesz szükség a jelenleg ellenzékbe szorult politikai erők részéről is. Az csak kevés lesz arra szűk szakértői stábjukra tudnak támaszkodni, akit most alkalmazni tudnak. Szóval ilyen gondolataim voltak nekem most a választások után, ami azt jelenti, hogy mielőbb ki kellene dolgoznunk egy olyan gazdaságpolitikai, hát mondjam azt, kiskátét, ami azt mutatja, hogy a jelenlegi megújuló Fidesz, megtisztuló ellenzéki pacsorok, a KDNP és a Mi Hazánk is egyaránt, milyen elvek szerint érdemes, hogy szavazzon a törvényhozásban. Ehhez sok szakértő készen áll, hogy ilyen kis kátét, hogy így mondjam, kidolgozzon, és akkor most engedjék meg, kedves hallgatóim, hogy néhány sort még felidézzek abból a nagyon-nagyon szép versből, amelyet az elején én önöknek idéztem. És ez pedig nem más, mint T.S. Gyulának a Haza a magasba című verse. Így szól a vers néhány sora csak. Mit gondolom, áll az én hazám már védőbben minden magasságnál. Csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűv igéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen-e biztos titkos otthon, dörümök testvér, egy sor petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad özönli el a tiszta tájat, ha útjaink megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak, te mondd magadban, behuny szemmel, csak mondd a szókat. Miktől egyszer futóhumokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konok, bércek, ezt ne felejtsed. Ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkban. Mert nem ijeszthet, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket. Mormolj magadra, varázsinget, kiáltsd az éjbe, berzsenyinket. Figyelj hát, és tanuld a példát, messze hangzóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon lőhetnek, ha tetszik. Mi ott fészkel, égbe menekszik. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.

Gondolatok a májusi életigéhez. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Küldetésünk arra szól, hogy a feltámadott életét, vagyis az evangéliumot éljük. Ezért olyan fontos, hogy a mindenkori igét a lehető legintenzívebben éljük meg. A jelen pillanatban keressük Isten akaratát, és tegyük is meg, váltsuk életre, ezzel teljesítve küldetésünket. Ne gondoljuk, hogy ez túl távoli, túl magasztos, mi nem vagyunk méltók erre, elég nekünk a földi küldetésünk, hogy orvos vagyok, apa vagyok, kertész vagyok, tanár vagyok, stb. Földi küldetésünket úgy tudjuk jól teljesíteni, ha a Jézustól kapott küldetésünk az alapja és mozgatója ezeknek. Nem akárkit ad nekünk Jézus segítségül, hanem saját lelkét, a Szent Lelket. Határozzuk el, hogy tudatosan minden cselekedetünkben kérjük a Szentlélek segítségét. Küldetésünk arra is hív, hogy másik Jézusként éljünk. Naponként tűzzünk ki konkrét célokat, hogy őt utánozzuk szelídségben, türelemben, igazságban, szeretetben. Fedezzük fel az embertársunkban jelenlévő Jézust, és segítsük őt abban, hogy ő is teljesíthesse küldetését. Egységben együtt tehetjük érzékelhetővé Isten országát, menjünk az eltévedtek után, bátorítsuk a csüggedőt. Pünkösd ünnepére készülve figyeljünk a lélek hangjára, a belső hangra. Szent II. János Pál pápa gondolatai. A világ életéért. Boldogságos szűz, áraszt belénk a lelki erőt és Istenbe vetett bizalmat, hogy minden akadályt le tudjunk győzni, mellyel küldetésünk teljesítése közben találkozunk. Te, aki az imádkozó apostolokkal ott voltál az utolsó vacsora termében, várva a lélek pünkösdi eljövetelét, esd le az ő megújult kiáradását minden hívőre, hogy hivatásuknak és küldetésüknek mindenben megfeleljenek, mint az igazi szőlőtő szőlővesszői. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 17-e. Mária Jézus anyja köré gyűlve. Köszönöm az Úrnak, hogy nem gyilkoltak meg. Ezt először a rózsafűzér üszűzének ünnepe alkalmából mondtam. Most ismét elmondom ezt Fatimában, amely oly sokat szól a rózsafűzérről, a rózsafűzér harmadik részének elmondásáról, ahogyan a kis pásztorok mondották. A rózsafűzér harmadik része mindig is a hálaadás, a szeretet és a bízó könyörgés imádsága volt és lesz. Az egyház anyjának imádsága. Zarándok útra jöttem Fatimába, mint legtöbben közületek drága zarándokok, a rózsafüzér gyöngyeivel kezemben, Mária nevével ajkamon, és Isten kegyelmének énekével szívemben. Mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve, irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Hála, közösség és élet. Ezek azok a dolgok, amelyek egyesítenek bennünket, zarándokokat, akik összegyűltünk itt ugyanazon a helyen. Mi, akik az egyház mai nemzedékét alkotjuk, akik számára Pünkösd már eljött, összegyűlünk Mária, Jézus anyja köré, és megkívánjuk erősíteni elszánásunkat, hogy tisztelni fogjuk az apostolok tanítását, a testvéri közösséget, a kenyértörést és az imádságot. Adja Isten, hogy holnap, amikor megtérünk zarándoklatunkból, miután bensőséges órákat tölthettünk el Krisztussal, a mennyei atyával és Máriával, a mi édesanyánkkal, s megerősítve a Szentlélek által, aki kiáradt szívünkbe, örömmel kelhessünk útra, dicsőítve Istent és az egész nép szeretetében.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.
3: A Boanergis együttes szentségimádását hallják, mely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.
4: Kedves hallgatóink, kapcsoljuk a Mária Rádió budapesti kápolnáját.